0: Persze találóban írja le ezeket a hajviseleteket, fel- és lenyírások, átmenetek, mindák, minden, ami egy igazán vagány séróhoz kell. De a frizuráknál is lelkesítőbb a példa, amit a négy fiatal hajmester mutatott a benn élő fiataloknak. A villamakciókról egy villáminterjúban munkaközben kérdezték Mihácsi Patrikot, a Golden Hands Barbershop alapítóját. Mi egy győri barbershop vagyunk, az akcióban résztvevő kollégákkal már régóta együtt dolgozunk, sőt, jobb-rosszban együtt vagyunk. Mága Sanyi egyenesen olyan, mintha testvérem lenne, igazából öten vagyunk, de Béci kollégánk nem tudott velünk jönni most, mert a felesége babát vár is, mellette kellett lennie. Az, hogy jó lenne valahogy segíteni olyan fiataloknak, akik nehéz körülmények között élnek, régóta mozgott bennünk, mert mi is szegénységben nőttünk fel. Anyukám egyedül nevelt, két műszakban dolgozott, én vigyáztam az öcsémre, tudom milyen az, amikor egy szelet kenyeret kell elosztani egymást közt, mert annyi van. Azt, hogy a gyermekotthonba menjünk, nagynéném Lázók Ágnes szervezte meg. Ő már korábban is szervezett ott programot a gyerekeknek, elhívta hozzájuk Fatimát, Burai Krisztiánt, és az ő ötlete volt a hajvágás is. A gyermekotthonban nagyon nagy részt roma fiatalok élnek. Mi is roma származásúak vagyunk, és tudjuk, milyen fontos egy srácnak a pacek hajviselet, nyilatkozta. Ha visszagondolok a fiatal énemre, mindig nagyon fontos volt, hogy jól nézzek ki. Attól éreztem magam jobban, és persze a csajozáshoz is az kellett. Ma még fontosabb ez, ha valaki nincsen megnyírva egy hónapig, azt mondják, igénytelen. Mindig frissnek kell lenni, szerintem ezt a bicskei srácok is érzik, például az iskolában, viszont ahogy sokan mások, ők sem engedhetik meg maguknak, nincs rá lehetőségük. Elképesztő, mennyire jó fejek voltak, sokan felismertek a TikTokról is, az egész esemény nagyon klassz volt. Szerveztek elé egy kis sót, volt hamburger, minden, de ami a legjobban meglepett, hogy mennyire közvetlenek voltak velünk, mintha ezer éve ismertük volna egymást, a végére tényleg a legjobb haverok lettünk. És szerintem hatottunk is rájuk, nyilatkozta. Édesanyám, a kollégáim inspiráltak, a gyerekek, de Horváth Józsefet is szeretném megemlíteni, a Debreceni Egyetem rákutató biológusa, ő édesanyám testvére. Az ő példájuk is mutatja, hogy igenis ki lehet törni, nyilatkozta a barber.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 9-e, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Csárközi Kleó József klarinétos a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. A beszélgetésünk első részében mesél nekünk fotókról, utazásairól és gondolatairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Kleó Bási, hogy eljött és beszélgetünk.
4: Hát elsősorban szeretném neked megköszönni, és a rádiónak természetesen, hogy egyáltalán a még ezekbe a nehéz zord időkbe még foglalkoznak a cigánzene múltjával, mert én már úgy mondom, a múlt vagyok, és ha nem vagyok nagyképű, nem hangzik nagyképűségnek, amiket itt most fogunk most rövid idő alatt referálni neked, tulajdonképpen benne van egy élet, egy élet munkája, és ez még a töredék, mert úgymond sziszifuszi módon válogattam össze a fotókat, CD-t, ezt, azt, amaszt, de hát ezzel tulajdonképpen az a célunk, a célom, hogy emléket, mementót, egy képet alkossunk a barátommal együtt, hogy ilyen volt sajnos múlt időben, mert a maiak már nem is vannak hihetetlen dolgok, és az életemben annyi minden a Jóisten által és a kis kvalitásom, szerencsém által annyi jóba beleestem, hogy még a kezdet-kezdetén a leg

0: szórakoztató zenei központ stúdiójától, amelyet 1969-ben állítottak ki. Meséljen egy picit erről, Kleó bácsi.
1: Hát ez egy nagyon kellemes emlékem. Hát bizony, oda a stúdióba nehéz volt bekerülni, mert amikor én ugye Kecskemétről, ott ugye már az előző beszélgetésünk folyamán említettem azt, hogy ott a Kodály intézetben tanultam 2 évig, meg a Rajkó zenekarban is ott voltam, Kecskeméten is. Aztán följöttem úgymond szerencsét próbálni Budapestre. Hát és akkor a stúdióba úgy tudtam oda kerülni, hogy a Albert Pista korepetáltban tanított bennünket, Angyalfölön volt egy együttes, és hát ott voltunk 20-an, hát mind a 20-unkat, hát egy ilyen megmérettetés, meg igazolványt kaptunk, regiszter, hát az sokkal többet ért, mint mostan a, úgyne, ha még van kategória, de nincs kategória már, és hát eléggé, hogy mondjam, eléggé pessimista voltam, ugye hát itt fővárosi gyerekek voltak, én vidékről, hát úgy mentem be a stúdióba fölvételizni, hogy hát gondoltam, hát ebből lehet, hogy nem lesz semmi, hát itt vannak a pesti gyerekek, ezek, hát ahogy bementem, hát minden, az első benyomás az sokszor számít. A Harmat Laci bácsi, akkor ugye a Herer Pali volt, akkor az egy híres muzsikus volt. Egyben azt kérdezték, mert szemüvegem, fekete keretes szemüvegem volt, és aztán nem az Ablakosnak, az öccse, meg a Csík Gusztinak. Mondom, nem. Már egy olyan, egy kis szimpátiát, bátorítás. Hát a lényeg az, hogy Kottát aránylag elég jól olvastam, sőt, akkor benne voltam, mert ugye jöttem a Kecskeméti Kodály intézetből. Kitettek egy Kottát, le kellett 3-4 sort olvasni, játszani kellett valamit. Hát én se köpni, se nyelni, nem. Csak magas érzem. Hát ez nagyon tehetséges maga, magásztak. És hát ösztöndíjjal fölvettek. Hát rám is fért, mert ugye jövő mellé. Na és itt aztán 2 évet itt is lehúztam. Sőt, 3, 67, 68, 69, igen. Ez kétféle túl, a pedagógia, amit ahogy tanítottak, az tulajdonképpen a Pongrácz Zoltán azt tanította az elméletet, és a klarinét tanárom volt pedig a Zsolt bácsi, aki tulajdonképpen az operaházban klarinétos volt, és tulajdonképpen a vizsgára ő készített föl. Ez megtörtént, ez a vizsga 69-be, de már szerencsém volt abban a szempontból, hogy ott a vizsgáztató bizottságban a Pongrácz Zoltán is benne volt, akkor a klarinét tanárom. Hát bizony hozzá kell tennem, hogy 50 klarinétos és nagyon tehetséges jó klarinétosok. Akkor volt alternatívája ennek a műfajnak. És hát drukkoltam nagyon. Hát mit tudom, hogy akkor láttam először Kálai Kisernőt, behozta a palotást, a testvérét. Hát jó, hát mindig voltak, attól függetlenül a palotás egy nagyszerű klarinétos lett. De hát a protekció mindig állt be, nem kellett őnek is sokat csinálni, bement, megkapta a B kategóriát. Jó? Hát jött a Burka. Szóval jöttelek kihallgatni. Hát mondom magamban, ez minek jött? Hát mondom a kadenciákat a Rapszódia, meg a Orfeuszban, meg hát voltak ott feladatok külön szóló. Hogy fogom én ezt meg? Remegett a kezem. Majd résztem is. Megmondom, még most a Burka hiányzott. Hát az Isten súgott. Lesz, ami lesz. Én nem ittam soha. Szembe volt, akik még emlékeznek a Rózsa Ferencben, ott voltak a vizsgák. Szembe volt egy kricsmi. Lesz, ami lesz. Egy deci rum, kísérőnek sör. Hát én olyan magabiztosság lejött belém, mint hogyha én vizsgáztattam volna, jó, hát ezt csak visszek szántam. A lényeg az, hogy akkor már 3 pont hiány az A kategóriát megkaptam, és akkor elindult ez a kis pálya szépen lassan, rögös utak is voltak, buktatók, de volt akkor lehetőség arra, hogyha gyakorolt az ember. Szerencséje volt, kis tudással párosulva. Ez egész szép egzisztenciát ki tudott alakítani, és ez nekem bejött, hál' Istennek.
0: Ez tulajdonképpen a cigányzenének az egyik fénykor.

0: ez az időszak. A következő dokumentum, ami itt van a kezemben, ez pedig már maga az előadó művészi működési engedély, amelyet egyébként 1987-ben kapott meg.
1: Ennek az a története, hogy először B-t kaptam, 69, aztán javító vizsgára el lehetett menni. Hát ebből nem is presztízs csinált az ember, hanem volt a anyagilag is, mert akinek A kategóriája volt, az a fizetésbe ez lecsapódott pozitív irányba. Aztán letettem, hát akkor már könnyebb, akkor már benne voltam jó alaposan 87-ben a szakmába. Úgyhogy akkor sikeresen összejött a dolog.
0: És akkor kapta az A kategóriát. Igen, erről hát, ez a dokumentum tanúskodik.
1: Igen, hát ez is egy, hogy mondjam, nekem egy pozitív dolognak számít az életembe.
0: Rengeteg régi képet is hozott Leó bácsi. Kezdjünk mondjuk ezzel a fotóval, amit, ha jól tudom, akkor apukája
1: az szerepel. Édes apám van rajta, hát Kalocsán, már akkor már mielőtt meghalt, egy pár évés fotó. Zongora, brács, bőgő, hát ilyen kombinált zenét játszottak már akkor is.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy zongora azért az nem nagyon jellemző a cigány
1: zenében. De így jártak föl. Uh-huh. Hát apám is eléggé intenzívben csinálta a dolgokat, és hát ugye ő abban a korban nőtt, még a 36-ban született, 30-as években Pesten játszott a Ketter étterem, az a Bajcsi-Zilinszky úton régen lett a Bukarest étterem, most meg valami OTP, vagy mit, tehát ami devalválódott az egész szórakoztató zenet, de nincs már rendes hely. És ez az a fotó akkor készült, igen, édesapám.
0: Kik vannak rajta egyébként?
1: Hát itt volt egy, a zongorista nevét nem ismerem, mert amikor ez a fotó készült, én akkor Kalocsáról eljöttem. Hát gyakorlatilag én nem, nagyon keveset voltam a szüleimmel, mert 16 éves koromban már én eljöttem hazúról. Hát a Vékony Béla volt a nagybőgős, akkor Sárközi Nándor brácsozott, meg gitározott is, most itt pont brácsozik, a zongoristát, meg édesapám volt, és hát ott még muzsikált az utolsó éveiben. Uh-huh.
0: Itt a zongora helyettesíti tulajdonképpen a címbalmot, lehet így mondani?
1: Igen. Uh-huh.
0: Hát ez egy nagyon izgalmas kép, ez fantasztikus. Nézzünk ismét egy régi képet.
1: Hát ez a képen,
0: amely, ha jól látom, 1927-ben készült.
1: Ez nagyon szép, az akkori divat szerint a 20-as, 30-as években látszik, hogy, apám családja középpolgári szinten értek, mert akkor a nagynéném, apának a húga, az angol kisasszonyoknál tanult, aztán sajnos közbe csúszott egy olyan malőr, hogy 16 éves korában megszökött egy bajai ügyvédben. Itt dolgozott ugye a forró cigánvér. Hadd fejezzem ki magam, aztán egy nagyon intelligens nő volt. Tehát az sajnos az egészben, hogy korán meghalt. 10-ben született, 59-ben halt. Az én életem is más irányba fordult volna, ha ő, mert ugye 67-ben följöttem, ha ő még akkor élt, akkor ugye 57 éves, gyakorlatilag ez még az élettani szempontból nem egy nagy kor, és akkor más irányba alakult volna, mert ő mindig azt mondta, majd ez lesz az én kisi voltam, ez lesz az én kenyérkereső, mindig így vízből, de lett is volna belőle. Úgyhogy sajnos elment hama.
0: Ő volt a Sárközi Rella.
1: Sárközi Rella, de hivatalos neve Sárközi Teréz volt ő, csak a hát ez régi, ez el kell mondjam. Hát a nagynénénk, nénye, a Zsíros Teréznek nyilvános házat üzemeltetett itt Budapesten, meg Kalocsán, meg Belgrádba, és az ottani örömlányok adták rá ezt a Rellát. Ez így a köztudatban is ő Rella maradt.
0: Ez abban a korban azért nem volt ritka, hogy 16 évesen a lányok elmentek otthonról.
1: Hát ennek aztán két buktatója van, két formáció. Mert például a apámnak az édesanyja 14 éves korában már férhez ment. Tehát a cigányzene, de akkor nagyon korai évek voltak a férhezmenések, házasságkötések.
0: Igen.
1: De maga az a tény, hogy ő neki egy szép karrier lett volna, ugye az angol kisasszonyoknál, de oda csak arisztokratáknak a lányai, gyerekei, és borzasztó vallásos nevelést kaptak. Hát maga Kalocsa az egy nagyon nagy papi város, hát nem kell mondani, Asztrik kalocsai érsek hozta ugye a koronát Szent Istvánnak is. És én is, és nálam is kamatozott ez a neveltetési mód, mert én azokban az átkos időkben, kommunizmus alatt is én intenzíven jártam, minisztráltam, bejártam az érseki kastélyba, egy huszárasztja nevezetű szuperintelligens paptól nagyon sok mindent tanultam. Hát mondott egy érdekes dolgot, csak fele igaz, azt mondja, édesfiam, a te fajod az ördög legnagyobb szövetségese. De most is mondom, mire alapozza? Hát ez nem igaz az annyira, de van benne. Prostituáltak, rablók, ebben volt egy kis rasszizmus is, gondolom, mert egy olyan sváb származású ember volt. Ki tudja. De sokat tanultam tőle. Rengeteg regényt. Már abban az időben Pasternáknak a Dr. Zsivágót, azt már angol nyelven, francia, Germinált francia nyelven, Victor Hugónak a nyomorultakat is. Hát járt kurzusokat adott kint Rómában, de szuperintelligens volt. Hát ez a pubertáns korban ez óriási löketet adott, hogy az európai kultúrát, ami sokak szerint nálam azért megvan már a lexikálisan, eléggé tájékozott vagyok a irodalomban, nem elég, mert sosincs elég, de azért kultúrembernek érzem magam.
0: Uh-huh. Melyik gimnáziumban?
1: Hát a gimnáziumot Kalocsán, az elsőt, Nappalin, Szent István gimnáziumot hozzá kell tenni, hogy ebbe az iskolában sok nagy ember járt, Jedlikányostól kezdve, uh-huh. és akkor utána ez megakadt, ez a struktúra megakadt, tehát a főtem Budapestre, akkor már esti iskolába kellett a másik hármat letenni.
0: Tehát hát, az egészen más, tehát ott
1: igen,
0: más a...
1: Igen, na most volt egy érdekes dolog, ha elmondhatom. Ugye mindig, elég kreatívan szervezkedtem, és próbáltam az igazságot, amit nehéz megtalálni. Hát pont ilyen nappali tagozaton a Rózsa Ferencben voltunk, ez az esti iskola, hol nappalon este, és bejött a Farkas Gyula, Kleó nem tudlak megvédeni. Na, ennek van egy háttere az egésznek. Én egy ilyen, abban az időben, 70-es évek elején, hát bizony nagy bátorság volt, ilyen aláírás gyűjtöttem, mert olyan függvénye volt, hogy kiutazhattam volna külföldre, hogy a 4 gimnáziumnak minimum meg kellett lenni. Ami ugye nekem még akkor 1-2 volt. És azt nem tudnak megvédeni. Beütöttek egy fekete kocsiba. Hát gondolom, hogy 2 ávós ivadék, már nem volt akkor AVH, de 2 civil ruhás rendőr. Beértünk a szakszervezetbe, Gáspár Sándor, az akkori szakszervezeti titkár, meg ott egy államtitkár is ott. És a Dancs nevezetű, talpig, erős, még rákosista stílusba elkezdett. Sárközi elvtárs, azt már nem mondom, hogy elvtárs, maga az állam szervezkedés, meg mondta süket domát. Na most, ha én nem vagyok észen, maga szer, én mondom, én a szocializmus gyermeke vagyok. 49-ben az alkotmánnyal együtt születtem, és mindent a kommunizmusnak köszönhetek. Na most ment a duma jobbról, balról, erről, arról. Kellett hitoktatnom a politikai szem Nagy Imréről, erről, arról, a reformkommunistákról, Kétli Annáról, hát sok minden. És megszólalt az államtitkár, már nem tudom a nevét, azt mondja, tancsoltárs, ezzel az emberrel egyedül kivételt kell tenni, mert ez már olyan magas szinten, vagy nem is kéne neki letenni a 4. Hát megszeppem. 2 hétre már a Krajcárral mentem Jugoszláv, akkor még konvertibilis volt egy ilyen turnéra. Azt mondja, sárközéltársa lehet, akkor erről senkinek. Úgyhogy utána szabad utat kaptam. Hát ez nagy dolog. A Beke megmondta, a Gyula bács, Nem tudtam, hogy te ilyen okos gyerek vagy. Á, mondom, nem, Gyulapát, na jó, maradjál, jó van, örülök neki. Meg tudtad magad védeni.
0: Ez nagy dolog, tehát, hogy ilyen,
1: hát meg
0: ilyen
1: úgy kezdte, hogy nem foglak tudni megvédeni, mert te nagyon nagy hibát követ. A művelési minisztériumban én aláírás gyűjtöttem, hogy igenis. Ja, és akkor megmondtam a tancsony, én nem az iskolán van kifogásom, de ez a drákói szigor, amit maga fölépített. Hát ez a feudalizmusban voltak, vagy a Horthy időben, hogy szankcionálták a dolgokat. Én, maga a módszer, ahogy csinálja, egy osztályt leteszel, édesfiam, utazhatsz. Bazajössz, ez az idő, az idő. Hát nem volt ez annyira sürgős, sőt, hozzáteszem, sokkal többre mentünk volna az iskola mellett, ha nyelvet is. Mert tulajdonképpen az, hogy németül valamit gagyogok, hát így mondom, tudok kommunikálni valamilyen szín, az csak autodidakta módon tudtam megoldani, úgyhogy na mindegy, sikerült.
0: Akkoriban az orosz volt inkább.
1: Hát oroszul elég jó beszéltem, hát széles voltam oroszból is, még most is, de semmit, sajnos semmit nem profitáltam belőle.
0: Hát ezekhez az nagy állami szigorokhoz képest a mai világ azért egészen más, sokkal szabadabb, sokkal több lehetőségük van. Hogy gondolja ezt Kleó bácsi?
1: Hát aztán ez nézőpont kérdése.
0: Aha.
1: Hát ez a szubjektív véleménye. Tulajdonképpen maga a pedagógia, ami világhírű volt, a porosz iskola rendszer. Ugye nem beszélve a Fasor iskola, ahol Szilárd Leó, Tellerede, Neumann Wiener, ezek az óriások, szellemi óriások, akik Nobel-díjat. Magyar iskolában. Akkor volt. Ma már plágiumok vannak, megveszik, tisztelt a kivételnek. Szóval tombol a dilatanizmus. Mert ezt már nem akarok részletekben példázkodni, de kipróbáltam már. Úgynevezett prominens politikusokkal elkezdtem beszélni a feudalizmustól kezdve ókorról. Erről a halvány gőzük se volt, semmi. Hogy az első internacionál, a második internacionál, a kominternől, fogalmuk se volt. Hát, vagy mondtam valamúgykor a szociáldemokráciáról volt egy ilyen, hogy mondjam, aláírásgyűjtéseket csináltak. Mondom, maguk milyen idealizmus képviselnek? Hát ők szociáldemokraták. Hát akkor mondom, ki hozta a szociáldemokrát? Beszéljünk Frankel Leóra, aki 1890-ben Párizsból hozta azt ugye a Marx-Engelsnek a tanait. Ugye a tőkét, amikor megírta, hát annak könnyű volt, mert textilgyáros volt, zsidó emberek voltak azok. De a lényeg az, hogy falván gőzük. Ezen beszéljé Pej Gyula, Pejer Károly, Böhm Vilmos, Két Lianna, mi volt a sor? Hát ők nem tudják. Hát mondom, uraim, hát akinek nincs múltja, nincs jelen, nincs jövő. Hát maguk politikusok, úgyhogy erről ne beszéljünk. Szóval a mai pedagógia az egy nagy kérdőjel. Kérdőjel. Az általános műveltséghez legalább meg kéne lenni, hogy a képzőművészettől kezdve az irodalomba, a zeneirodalomról, tehát egy európai kultúrával rendelkező embernek ezeket alapjába véve legalábbis az alapokat kellene tudni, ami nem működik.
0: Én egyébként azt látom, hogy nem biztos, hogy kellő értéket jelent a romák között az oktatás, a tudás, a tanulmány minél magasabb szintre való emelése.
1: Hát ez, elmondom, hogy mi a véleményem. Ma már annyira devalválódott a szakma, nem is bántom a fiatalember, vannak szakmailag, ugye jó kezelik a hangszerüket, de a szakmát nincs lehetőségük, hogy megtanulják, mert nincs hely, ahol ugye megtanulnák. Hát a közelmúltban nekem nincs ez a internetem, de a lányom mondja, nézd meg, apa, ez a Esze Jenő, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kulturált, nagyon-nagyon jó múzs, ő vizsgáztatott, és elmondja a véleményét. Hát hasonló hullámoszommal, amikor én beszélek, nem vagyok senki, de hát azért elmondja, hogy 101 élő zenét foglalkoztató üzlet volt a rendszerváltás, Budapest. Most talán kettő van. és a szakmai dilettanizmusról is, hogy akkor egy regiszteresnek 200 számot kellett tudni, most aztán talán, ha tudnak, 20-at. Tehát ide jutott a mi nagy szerelmünk.
0: Megváltozott a világ.
1: Meg.
0: Ráadásul egyébként ugyanebben az interjúban, ha jól emlékszem, említi azt is,
1: igen,
0: hogy a tehetségkutatóknak a zsűriei valójában zenei analfabéták, ahogy őt idéznem kell ebben az esetben. Hiszen ez tulajdonképpen pont ennek a folyamatnak a végkifejlete, hogy azzal, hogy a kategória vizsga megszűnt, azzal, hogy a szórakoztató zenészeknek, a popzenészeknek, rockzenészeknek ezt a fajta vizsga kötelezettségét, vagy mondjuk azt, hogy diplomáját eltörölték, ez egy óriási hiba volt tulajdonképpen, így visszatekintve az elmúlt évtizedekre.
1: Hát olyanok vannak a zsűribe, hogy még köszönő viszonyban sincsenek a zenei végzettség, nincs, semmi nincs, és prominens vezetők is, és kimondják tudalékosan, de nálunk is, aki politikailag támogatva, egy középszerű muzsikus is vezető pozícióra tesz el, olyan értelembe, idézőjelbe vezető, hogy dominál, mert politikailag kemény háttér van. És az löki. És ez a kulturpolitikai tény is, hogy itt nincs megszűrve semmi.
0: De ez régen is így volt, nem? Tehát akár még a rendszerváltás előtti időszakban is.
1: Nem volt ez így, mert az az igazság, hogy azért minden szakmában, maradjunk, most ne a zenei szférákban gondolkodjunk, volt 3 éves ipari iskola, esztergályos vízszer, most ez is megszűnt. Tehát olyanok irányították a szakmát, tanították, akik valamit értek. Hát ott a mi szakmánk van visszatérve a stúdióba, a Kozák Gábor Józseftől kezdve, Balogh Sol Kálmán, Banyánk Nándi, kitűnő muzsika, többit nem is mondom, elnézést, hogy kifelejtette. Ezek tanították, akik komoly zenészek voltak, ezek bírálták, ezek tanították, ezek plantálták bele a tudást a gyereke. Hát most semmi.
0: Meg is volt a minőség természetesen.
1: Hát, hogy,
0: a követelmény is. Igen.
1: De beszéljek a Farkas Gyuláról.
0: Igen.
1: Az meg egy zseni volt.
0: Kicsit eltértünk a tájtól. Térjünk vissza most a fotókra, amit hozott Leo bácsi.
1: Na.
0: A következőn, ha jól emlékszem, akkor édesanyja látható.
1: Hát az én édesanyám az egy, nem akarok túlozni. Itt lehet a 50 éves, egy gyönyörű barna nő volt, és hát szegénykém, nek nem volt jó sorsa, mert apám ugye beteges is volt, idős volt, de nálam megtalálta a lehetőséget, amikor meghalt apám, oda jöttem hozzám, és a gyerekeimet nevelte, igazi háziasszony, és borzasztó erkölcsi tartása volt. Hát mikor meghalt apám, anya lehetett olyan 50-valahány, és jöttek a kérők, hát gyönyörű, látszik, itt a szép nő volt, és azt mondta, az én nekem egy uram volt, és így fogok meghalni. Ez a tendencia már úgy néz ki, hogy megszűnt. És a családját már elmondtam, hogy a anyai részről, ugye, hogy milyen jó családból származ a Járókával, amikor beszéltünk. Igen.
0: A következő régi fotó, ez a feleségét ábrázolja, hát egy nagyon szép fotó.
1: Ez egy gyönyörű nő volt, az én drága feleségem.
0: És a következő pedig, ott, ez már az esküvő.
1: Ez az esküvő, igen. Ez is, hát igen. Hát leírtam.
0: Mikor házasodott?
1: 1900, ahogy levizsgáztam, ez egy tendencia volt akkor. Fiam, ha megkapod a kategóriát, helyed lesz. 69. október 28-án volt az esküvünk. És eltartott ez 2016-ig, míg szegény meghalt. Hát ő az is volt, ő nem teljes cigány volt, mert az ő nagyanyja az bánsági sváb volt, Müller Paulina. És ez azért a külső jegyek, nem hordta a rassz jegyek, fehér bőre, borzasztó fehér bőre, gyönyörű nő volt, hát itt is látszik, ugye. És hát együtt boldogan éltünk, boldogok voltunk. Megadtam neki mindent, amit tudtam. És ő egy borzasztó, a szépérzéke, a család, a lakáskultúrában megnyilvánult. Hát önálló sok mindent megtanultam. A rendet. Rend. Hát benne volt ez a német
0: precizitás.
1: Precizitás, és aha, a német mentalitás. Igen.
0: Hány gyermekük volt?
1: kettő, hál' Istennek élnek, még Paul, a Klaudiám, az 55 éves, az Andruskám 49-50 lesz, úgyhogy hát ők még vannak.
0: Itt egy másik régi fotó, illetve hát egy fotóról készült másolat, és így maradt meg tulajdonképpen viszonylag még épségben. Erről meséljen nekünk egy picit, Keó bácsi.
1: Hát itt
0: édes... Ez már egy nagyon barnás fotó.
1: Igen, édesapám van. Ez úgy alakult, hogy apám abban az időben itt Budapesten muzsikált, és ez egy, tulajdonképpen a fotón, akik rajta vannak, azok nem, mert apám prímás, akkor a cimbalmos brácsozott, és volt egy nagybőgős is, és ilyen rajgázsik, úri nők vannak, ilyen kimaradás volt, ilyen buli után van, és ez megmaradt nekem, gyönyörű emlék.
0: Ez is egy régi fekete-fehér fotó. Ez még a Rajkó?
1: Nem, ez a Vörös Kálmánnal a Nagy Royalba vagyok 72-be. Hát akik rajta vannak, Clarence meghalt, Mursi Elek egy csodálatos nagy kisbőgős volt, akkor a Fosi Laci, Kovács Laci, akkor a Puporka nagybőgős, akkor rajta van segédprímás, ez az Új Szászi Gyula, ott a Kálmán bátyám az elég sokszor váltogatta az embereket. Tehát ez egy, a Vörös Kálmánra ugye ott voltam vele, kétszer egy évet voltam vele. Utána a 80-ban visszakerültem hozzá a New York kávéházba. Hát ő volt az első prominens prímás, aki hát egy híres prímás volt. És sok szép emlékem van róla is.
0: Milyen személyiség volt? Milyen volt vele játszani?
1: Hát az ő zenei kvalitása abban rejlett, hogy tulajdonképpen ő nem volt egy képzett hegedűs, de ezeket a sanzonokat, amerikai számokat, bécsi zenét stílusosan szépen eljátszotta, és sok mindent letett tőle, ilyen apró kis trükköket, darabokat játszott. És tulajdonképpen ő, hogy mondjam, ő egy színészi talentum. Mondtam is magamba, Fellini világsztárt volt. Csinált volna belőle. Hát aztán nagyon röviden, Dió, el kell, hogy mondjam, ő neki komoly politikai támogatása volt. Ő benne volt alaposan, nem részletezem, mert nem idevaló téma. De a pozitív mindig megvédte. Sok jót csinált. Valakinek útlevele nem volt, kihozta, börtönbe került. Tehát olyan hatással volt, olyan, hogy például az izéba a hol hívják be, New York kávéházba muzsikáltunk, és az egész miniszter tanács ott ült, Puja Frigyestől kezdve. Hát, hogy mit mondjak? Hát aztán, amikor már itten azért már rendszerváltás közeledett, akkor Lakatos Ernő az Agitropnak volt, a államnak volt a gépezetében benne, és az kivitte német, hát, és onnan kapta a nyugdíjat. Ez egy komoly egzisztenciát harcolt ki magát.
0: A legjobb cigány zenekarok azért valahol abban az időben mind közel álltak ezekhez a nagy vezetőkhöz, ezekhez a nagy politikai hatalommal rendelkező emberekhez, hiszen ők is nagyon szerettek szórakozni.
1: Hát zömmel a primásoknak volt tulajdonképpen érdekük, mert mi tagember szintjén volt elvétve egy-két dolog, de nem volt jellemző. Timásoknak a hatalommal szemben nem lehetett helyezkedni. Uh-huh. Hát ne menjünk messzire, a Hortidőt nem mondom, ott is volt a Kapocsok a akkori uralkodó osztállyal, de ott volt a Toki Horvátla is, aki egy zseniális, hát a Rákosival olyan viszonyban volt, hogy hát ő hozta be azt, hogy a fizetéseket fölemeltette meg minden, aztán sajnos 50-ba kiment. Hát századosi vagy őr nagy rangja volt, AVH-s volt ő is. Aztán így fokozatosan mindenkinek voltak reál. Egyedül a Lakatos Sándor az nem szerette a kommunistákat. De viszont ő nála az a hatalma, zenei kvalitás, nemzetközi hírnév, stb. Ellensúlyozni tudta azt, hogy ne tudjon az állam, mert ő az állam büszkesége volt. Tehát volt az a szlogen, hogy Puskás Lakatos. Uh-huh. Ez volt. Tehát ez Magyarországnak a híres embereik. Hát ott van, ugye Madame Tussaudnál is ott van a viaszoborja ő neki. A Puskásnak meg ő neki van az egyedül Magyarország. Ez egy hatalmas dolog. Úgyhogy ennyi. És a többinek is voltak kapcsolatok, biztos voltak, meg munkásőrök voltak. Mm-hmm. Úgyhogy erről kár beszélni, ez elmúlt, de jó volt.
0: Sárközi Kleó József klarinétos volt a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. A beszélgetésünk első részében mesélt nekünk fotókról, utazásairól és gondolatairól. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések romazenéről, irodalomról, színházról.
3: Romaszalon.
2: Rádiódik. Rólunk. Neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
3: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, másfél milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Hűtlenkezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel, és jelentős mennyiségű iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Díkben. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 10-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközik Leo József, klarnétos a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk továbbra is fotókról, utazásairól, kiadványokról, plakátokról és gondolatairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Ez tulajdonképpen szükségszerű volt valahol, és ha megnézzük esetleg az 50-es évek előtti időszakot, akár visszamegyünk az 1800-as évekre, ott is mind nagyon közel álltak az arisztokrata réteghez, hiszen nekik muzsikáltak.
1: Na most ez egy nagyon jó téma, mert ugye a bihari idejében, meg később is konvenciós zenészek voltak. Ez azt jelenti, hogy minden zenekar primásnak, egy nagyobb tudású primás zenekarának egy földes úr volt, aki patronálta, zeneiskolába tanította őket, anyagilag és ugye segítette őket. Tehát gyakorlatilag az beletartozott, hogy van, hogy patronálni kellett őket. Minden társadalmi korszakba ez benne volt a pakliba.
5: Tulajdonképpen maguknak tanították ki ezeket az embereket, hiszen nem ritka volt valóban, hogy akkor kiküldték akár őket Bécsbe tanulni egyik másikat, és volt, aki ott végzett a Zeneakadémián.
1: Hát, persze. Persze.
5: És akkor utána persze visszament ahhoz a zenekarhoz, illetve ahhoz, aki kiküldte, aki patronálta őt.
1: Johann Straussnak az emlékiratát olvastam, és utal arra egy mondatba. Hát azt mondja, a bécsi opera az ő idejében tele volt csalóközi cigányokkal. Ennyi. Hát a Strauss is cigány volt, állítólag. Kérdés. Mindegy.
5: A következő fotó egy szintén régi fotó 1973-ból, mely a Halásztanya étteremben készült, ha jól sejtem. És itt van egy cigányzenekar, amint éppen előkelő vendégeknek játszanak.
1: Hát erre el kell, hogy mondjam, Szatyor Döme János, aki tényleg egy zseniális muzsikus volt. Hát nem a reklám helye, de a YouTube-ra kihozattam a rádió archívumból, 73-as rádió fölvétel, tehát és tényleg ott a, és a haverokból állt össze. Hát itt a fotó rajta van az öreg szatyor, akkor a bőgős, a izé volt a, na, a hosszú Radics, akkor a, én voltam klarinétos, Orbán Kálmán, Csecse volt a segély, tehát ezek a régi barátok, és itt is eltöltöttem egy

0: rendesen szugeráltak. Rajta vannak a fotón, a Gazsi a cimbalmos, Csanya Jancsi a bőgős, Kleinöcsi a brácsos, én, Pomaházi volt a segédprimás, meg a Balog volt, az a sógora volt, az csak úgy kihozta. Hát egy gyönyörű emlék, és jó, jó kis pénzt is kaptunk, meg hát az a, maga az a presztízs, ami, de az a frankfurti tévé, tehát az egy szép emlék. Hát 2 évig voltam a Hankóval, itt a Palaszszállóban. És itt is a rádiót, kihoztam a rádió fölvételt, rajta van a YouTube-on. Ennyi volt.
1: Palaszszálló, ami ott van a Blahánál, a Rákóczi úton.
0: Így van, hát ez egy patináns, 1911-ben épült.
1: Van itt még 2 régi felvétel, ha jól látom, akkor Sándor János a prímás?
0: Hát igen, ez későbbiekben jött össze.
1: Még mindig fekete-fehér képek.
0: Igen, 1985-től vele voltam egészen 86-ig, és itt a Sügölle csellózik, én, a Németh Otto cimbalmozik, a Dandás Jenő brácsos, Rigó, az a nagybőgős, és a Németh Otto a cimbalomnál van. Hát a Lidó, ez is szép emlék volt.
1: Ez egy nagyon izgalmas fotó, amit most a kezemben tartok, hiszen itt a cigányzenekar prímás, egy nagybőgős, egy cimbalmos, és mellette egy zongorista.
0: Hát ez egy történet.
1: Ezen nincs rajta Kleó bácsi.
0: Hát ez 1940-es években.
1: Ja, bocsánat.
0: Németh Jenő, ez a feleségemnek a nagybátyja volt, aki 1939-ben elhagyta Magyarországot, és Hollandiába élt, és egy kitűnő cimbalmos volt. Hát ott már ment ez Hollandiába, már mentek ugye a kombinált zenekarok. És hát el kell mondani, hogy a Hankónak mondtam ennek a Németh Jenőt, sose találkoztunk, de a család se megszakított minden kapcsolatot. De a lényeg az, hogy mondták a későbbiek folyamán jöttek Hollandiába, és elismert ember volt, a szólistája volt, mert nagyon ápolták Hollandiába a cigánzenét, ő szólista volt. Németh Jenő.
1: Miért ilyen jelentős Hollandiában a cigányzene?
0: Hát ennek aztán vannak olyan okai is, hogy már a 20. század elején a Csülköstótól kezdve Veres Károly, ezek már akkor ott Hollandiában megalapozták a hírét a cigánzenének és a jelentőségét, és ez burjánzott hosszú évtizedekig. Még most is nagyobb az érdeklődést, hát erre mit mondjak? Erre nem tudok mit mondani.
1: Ez pozitív mindenféleképpen, hogy ott azért ilyen teret hódít a cigányzene.
0: Ez egy öngól nekünk, mert ott a Hankóék még tanítottak ilyen malacbandáknak, hívták hollandokat. Ez már az 60-as években. És ide jutott. Ott még azt hiszem, még van egy olyan, hogy direkt cigán zenei szekció is van, ahol tanítják.
1: Ez?
0: Hát ez vissza kell kanyarodni. 17 éves vagyok, és Bugacon volt egy étterem, ahol innen pont szünet volt az együttesben, Budapesten voltam akkor már, de lementem Bugacra, ott ragadtam egy pár hónapig, a képen svejci csajokkal vagyunk ott körülvéve, Jóni Gyuri, Orbán Kálmán, én vagyok a fotón, Bugaci csárda. De hát el kell, hogy mondjam, az olyan század, múlt századbeli hangulat volt, hogy még villan se volt. Petróleum lámpa volt. Tehát az az atmoszféra megvolt. Hát rég volt.
1: Vannak itt még fekete-fehér fotók?
0: Hát ez a fotó, kérem szépen, a Sárközi Jóska, a vonópárbajnak az egyik győztese. Ebben voltam egy évig, itt hol is egy évet, meg egy évet Németországban. Hát ilyen trióba vagyunk, elég érdekes felállás. Egy opera énekes kísérünk, rajta van a fotón is. Cimbalom, a Kalas Jancsi van, itt már nem a Balog Laci volt, meg a Sárközi, meg én vagyok rajta. Hát csodálatos dolog volt, csodálatos élmény volt vele, mert nagyon jó muzsikus, nagyon kiváló ember is volt ráadásul.

0: következők itt már azért többnyire színes felvételek, úgyhogy beszélgessünk egy picit ezekről is. Ezek is gondolom mind külföldön készültek.
1: Hát ez hamburgi rádióba voltunk, és ifjú Duka Elemér zenekarában vagyunk, énekes kísértünk. Hát ez egy nagyon kiváló jó turné volt, énekessel. Hát itt rajta van a fotón, bőgözött az idősebb Duka Elemér, Tabányi Laci volt a brácsos, a Gáspár volt a cimbalmos, meg én vagyok rajta. Hát ez egy jó sikerült turné volt. És ővele is a Duka Elemérre 4 évet lehúztam. A trombitásba, a tanneétterembe. Szép idők voltak. Kiváló zenész volt.
0: Az előző fotók között említette, hogy ha jól emlékszem, talán Frankfurtba, hogy nagyon jól kerestek. Relatív kérdés, tehát főleg abban az időben ez mit jelentett?
1: Hát lényegében akkor ugye burkoltan szabad kereskedelem volt Magyarországon. Ugye tulajdonképpen az olyan technikai, nem volt olyan nyugat-európai technika, az elektromosságtól kezdve a gépekig, és be lehetett hozni bizony gépeket, ezt, azt, amaszt, meg az aranyra is volt szabadalom később, hogy azt is vették. Tehát 2 hetes útból többet tudott az ember anyagilag profitálni, mint fél év alatt itt. Tehát ha nem lettek volna ez a szabad mozgás külföldre, amit lehetővé tett az OSK, lehetővé tette az Interkoncert, akkor meg voltak szabályozva, hogy ki hova. Akkor is voltak visszaélések, de azért zömmel működött a dolog. Most nem működik.
0: Ez a 80-as, 70-es évek?
1: 70-es, 80-as, egész a rendszer vált 90-ig. Uh-huh. 91-92-ig. 92-ben megszűnt a munkakönyv. Uh-huh. Nem kellett munka. Innen ment a fekete munka. Burjánzott.
0: Én emlékszem ott a vége felé, tehát a 90-es évek elején azért még például nagyon sokan akár még számítógépeket is hoztak be.
1: Erről beszéltem, Commodore 64 számból vetted ki, igen.
0: Igen, igen. Ez az időszak volt.
1: Ez meghatványozta az értéket, a pénzek az értékét. Mert bizony megfizették a számítógépeket, ami itt nem volt.
0: Hát ezek a nyugati technológiák
1: persze,
0: tulajdonképpen,
1: persze.
0: Amiket akkor be lehetett így hozni.
1: Így, ahogy mondod.
0: A következő az már egy színes fotó. Gondolom ez is külföldön készült.
1: Hát ez egy szép emlék. Hát hitten kérem szépen, 22 évig jártam Svájcba. Generált Jacqueline volt a menedzser, egy hölgy, hát él még szegény, de már nagyon bet 46-ban született, idős és beteg. Még 2017-ben voltam nála. Tehát hosszú terminus volt. Hát itt ezen a fotón van Vittorio Emmanuel királyi főherceg. Rengeteg uralkodókkal, észkutatókkal, minden. Hát végig 22 év alatt nagyon-nagyon komoly embereket találkozott az ember. Úgyhogy ide, itt ezen a fotón van a vejem, a Zoli, a Onodi Zoli, én, akkor ez a, hogy hívják ez, aki most nagyon prominens, nagyon diktálja az irányot, bunyó gyerek, kivittem, mert kocsi kellett, mindegy. És hát igen, igen, szép volt, jó volt, rengeteget kerestünk, egzisztenciába is, anyagilag is.
0: Itt most csak a prémást látom.
1: Meg háttérbe vagyok, ott a fejem kilóg.
0: Viszont azért említsük meg a ruházatát a prémásnak.
1: Hát itt azért
0: hiszen
1: még...
0: ez nagyon jelentős volt ebben az időszakban.
1: Lakcipő,
0: tehát ez még a
1: fekete nadrág, kék mellény, lajbi, nekünk piros, és ennyi.
0: Mit jelentett a kék mellény?
1: Ez egy bizonyos privilégium, hogy így mondjam, hát, hogy ő a prímás. Uh-huh. Ennyi. Ez megmaradt. Még a 1848-as időben is, hát akkor csizmába katonák, úgy, mint a katonák, mint a hadseregben, ugyanúgy voltak. Hát van is egy akkori korabeli újságból írták 48-ban, hogy könyörögött az a győri Sárközi Ferenc, hogy a passzományokat vegyék le az izéről, mert izéknak nézték őket. Nagy katonai vezetők tábor, és akkor lőtték, hogy ne lőjék őket, igen.
0: Ez egy érdekes történet volt. De itt viszont még azért a magyaros mellény az jelentős. Hát ez, szemben például ezzel a fotóval, ahol viszont smokingban vannak.
1: Ez is egy érdekes történet. A Kun utcában van az a kápolna. Na most elég jó viszont alakítottunk ki az ottani esperessel, és csináltunk ilyen karácsonyi koncertet. Vivaldit játszottunk, Stilenák, stb. Bakker, próbák voltak. Hát itt ezen, hát jó részt már meghaltak, de elmondom, kik vannak rajta. Burakovács Andor, a Pöntyi, a Kallasanyi, akkor a Koma, a Brácsos, a Rácz Béla, Orbán Kálmán, Szekfű Karcsi, most halt meg a Karatés Béla, akkor, hát szóval gyakorlatilag ott leadtuk ezt a koncertet, karácsonyi koncert, egy gyönyörű volt. Utána mentünk, a nővérem az mindig Éva volt, Éva napot tartott, piázás, nótázás, jó világ volt. Ez volt 85-ben.
0: És mi a különbség a magyaros mellény és a smoking között? Nyilván, amikor esetleg más műfajt játszanak, akkor van a csere?
1: Hát ugye a általában a hotelokban ott azért smoking kellett. Hát így volt, amikor oda kerültem a Vörös Kálmához, hát szegények is voltunk, 22 éves, akkor kezdtük a házasságot. Van smokingod? Hát volt, de hát na, vettem az utolsó pénzen is, meg kellett oldani valahogy. Hát ez van. Ma már bemennek farmerba, tornacipőbe, és ezzel, hadd ne mondjam, demonstrálják, hogy hova süllyedt le mindenféle szempontból ez a szakma. Ilyen nincs. Hát mi vittük a kultúrát, mi vittük a divatot. Hát ugye abban az időben kommunizmus, Vörös Október ruhagyár volt. Mi meg már bosszöltönyökbe, Pierre Garden, megjöttünk.
2: Külföldre.
1: Haza, persze. Aha. Hát igen, adtunk az ilyesmire. Ez is elmúlt.
0: Ez is egy fontos szempont volt, hiszen ez is azért demonstrálta azt, hogy kiknek játszottak. Tehát, hogy nem biztos, hogy csak arisztokratáknak, de hogy azért mégiscsak a felsőbb rétegnek.
1: Na most itt a turizmusban is egy sajnos negatív tendencia van. Ezek a batyus jönnek, ezek a batyus turisták. Hát ezek, hogy nem mondja. Na, akkor meg bejöttek a drága öltönyökbe, nyakkendő. Hát sokszor voltak speciális, mangázták az a külföldiektől, hogy emlékbe szuvenír, már vették a drága sejem nyakkendőket. Tehát ott a halásztanyában is 69-ről, 70-ről volt egy ilyen színházi vacsorák volt, színház utáni vacsorák, hát oda intellektuelek jöttek. És bizony, hát azok, hogy kinéztek anatómiailag, ahogy föl voltak azok öltözve, hát a legújabb divat szerint, a legjobb parfümök, minden, hát nekünk az új volt.
0: De az az igazság, hogy én azt tapasztalom, hogy ma már a Zeneakadémiára is, és a Művészetek Palotájába is a közönségnek egy része úgy jár, hogy valóban, hogyan fejezzem ki finoman magam, nem biztos, hogy megadja a kellő tiszteletet a műfajnak, az épületnek, hiszen azért ezek mégiscsak a zene szentélyei.
1: Te mondtad ki a végszót. Nem adják meg a tiszteletet. Akkor innentől már nincs miről beszélni. Már nincs miről beszélni. Hát Bécsben, mikor voltam, a Lakatos Sándorra egy évig voltam, a Mátyás pincébe. Hát az opera után jöttek a rajok, frakba, smokingba. Hát oda megfelelő zenét is kellett, Robert Stolz, Oscar Strauss, opera részleteket. Hát egy komoly repertoárnak, ami megvolt a Lakatos Sándor, hát erről nem is kell beszélni. És bizony díjazták. Díjazták anyagilag is, erkölcsileg is. Muzsikusok jöttek.
0: Tehát még most is megvan ez a réteg, aki nyilván ad mondjuk az öltözködésre, ad a választékos beszédre, tehát mondjuk úgy, hogy a rajok. De viszont ez kiszélesedett az utóbbi időszakban. és már nem biztos, hogy csak ők járnak akár klasszikus zenei koncertekre, akár pedig nevesebb étterekbe, ahol cigányzenei
1: szólt. Ennek kapcsán el kell, hogy mondjam, hogy most már 5. éve egy amerikai értekeltségű hajón vagyok, és oda bizony intellektuelek járnak ott. Hát még a főnök is, jó, múltkor történt ez, incidensnek mondja, hát ilyen kockás nadrágom van, abba mentem, és akkor azt hiszem, hát a cipő az, az megvolt, azért rendes cipő volt, de az a színe az ingnek, azt hiszem piros volt, az a Kleókám, a zenével nagyon meg voltak elégedve, de azt hiszem, térjünk vissza a régi stílusodhoz, mert ez nem minősítem. Többet nem akarom ezt látni. Megjegyezte. Tehát ez elvétve van már. Ott azon a hajón, ott bizony az a régi, régi stílus köszön vissza. Úgy a zenei igényektől kezdve háttérzenét kell játszani. Filmzenéktől kezdve egy-két klasszikus, egy-két romás, jazz, stb. Stb. Úgyhogy ez nagyon ritka.
0: Térjünk rá egy számomra különleges fotóra és különleges témára, ami egy Rajkó zenekart ábrázol, de ez nem a Rigó Gábor féle 30-as években népszerű Rajkó zenekar, ahol a Farkas Gyula is tevékenykedett még annó, hanem ez egy másik zenekar. Ez melyik zenekar?
1: Ez a Szilágyi zenekar, ez egy zsidó ember volt, az volt a Szilágyi zenekar, összeszedték a tehetséges cigány gyerekeket, itt a fotón is látszik, itt az aposom 14 éves csellista volt, Német Otto, aki kitűnő muzsikus volt, és úgy volt, hogy ő is kimegy ezzel a Német Jenővel, akit a legelején láttuk, a testvére volt, az még ki tudott utazni, mert kitört a világháború 39-ben, ő már nem tudott kimenni. Na most ő ugye rövid 62-ig itt volt, aztán vissza az ős hazába, mert ugye az anyja az német származású volt, és ott össze is került egy Liló nevezetű hölgyel, német hölgyel, akivel az életét leélte. De ez a zenekar, ez rendes. Hát megvan még, nem hoztam el, megvan a Szilágyival kötött apai beleegyezéssel a szerződés. Hát nagyon-nagyon legálisan működött. És kiváló muzsikusok voltak ott.
0: Ritkán lehet hallani ezekről a Rajkó zenekarokról, pedig ezek nagyon fontosak voltak abban az időszakban. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy cigány gyerekekből álló zenekar. Tehát Rajkók. Hiszen a Rajkó gyereket jelent.
1: Na ja, na most itt ez a Nyerges Erikának van ez a könyve, ő nagyon-nagyon komolyan illusztrálja, komoly kutatásokat végezett. A Kálvária tér 22-ben, ahol most egy kápolna van, ott próbáltak, és ott nem akarok adni, hogy ki korepetálta őket, de Járó Kalaci az egy híres primás lett. Meg sokan hát ugye a neveket nem, mert nagyon régen volt, én azokat nem ismertem. Tehát már ez a 30-as évek közepén, 40-es éveken működött. Tehát fölkészítették az életre, mert a szórakoztató zenének az alapja a cigánzene volt akkor. Ez nem cigánzene. A polgári Magyarországon nem volt téma, mindent kellett játszani. Ami nagyon széles repertoár kellett lenni egy zenekarnak.
0: A többek között jazzt is játszottak, ami akkoriban lett népszerű.
1: Pontosan 30-as évekbe bejött a jazz. Ez komoly problémát jelentett, mert apám mesélte, apám nem nézett ki cigánynak, és ő elhelyezkedett, teljesen volt egy periódus, hogy mellőzték a cigányzenét. És hát mesélte, hogy a Mátyás téren egy Levente cigarettát, hárman szél, nem volt pénzük. És egy zsidó emberné volt, zongora, dob, hegedű. Hát azt mondta apám, a dobos fordítva ütötte a tempót, de azok is zsidók voltak. És megszólalta a tulajdonos, hogy ne haragudjanak, hát azt mondja, ez a zsidó összetartás. Valahogy nincsenek úgy együtt, az zongorista mindjárt megvédte a dobos. Kérem, azt mondja, az én domám, most jött haza Amerikából, és egy kitűnő muzsik. Na most eljött az a pillanat, hogy hát, hogy könyörögtek, hogy próbáld már Józsikám az, hogy cigán zenekar. Pont azt mondja, születésnap volt nála, és Bécsből jöttek, persgőzköz. Szóval lenne főnököm egy kérésem, ne folytassa, nem vagyok bolond. Levitte egy pincébe, egy hatalmas pince volt, és ott ilyen rekeszekbe rossz cimbalmok, hegedűk, klarma, milyen hangszer, és ennek az egésznek a mottoja az, hogy akkor a század elején, a 20. század elején hangszerre szerződtek. Most vettek a Teleki téren rossz hangszert, ha nem volt jó a hely, vagy kaptak jobb, ott hagyták hangszert. Már védve voltak jogilag. Na és akkor erre megszólalt a főnök. Ide cigányzene nem kell. 6 üzletünk volt a század elején, most ez az egy van, és ide nem lehet. Magán is azt nem láttam, de a muzsikáján észrevettem, hogy cigány. Maga rendesebb. Szóval ilyen dolgok is volt.
0: Ezen a fotón egyébként, ha jól számolom, akkor 9 hegedűs van, egy csellista, egy nagybőgős, 2 cimbalmos, egy klarnétos és egy zongorista. A zongorista azért valahogy számomra megint nem illik ebbe a képbe, hiszen a Rajkó zenekarban nem volt
1: erre jelenző. Én már konkrét választ nem tudok, mert akkor nem éltem.
0: Persze.
1: De azt hiszem, a Csista az állítólag a Bangó Margitnak az édesapja volt, hosszú családban, az volt a klarnétos, azt mindig mondta az apósom.
0: Egy picit térjünk át most már az újságcikkekre, illetve a kiadványokra, hiszen nagyon sok van abból is itt az asztalon. Igen. Előttem. Ez az újságcikk a Képes újságból származik, 1983-as dátummal, ahol a vezércikk élni, halni a hegedűért. Itt Lakatos Sándor zenekara élén a Penta Hotel étteremben látható.
1: Ennek az a története, hogy mi nyitottuk meg Lakatos Sándorral a Penta Hotelt, mert előtte a Kisolyálban muzsikáltunk. Na most a fotón ott van a Duka Elemér, Csengő, a cimbalmos, Orbán Kálmán Brásos, meg jó magam. És hát tényleg itt élni, halni, ez akkor a szlogen, hogy ez abszolút térvényes. Ez egy géniusz volt, Lakatos Sándor.
0: Itt egy kivágott kis újságcikk, amely, ha jól sejtem, 1989-ből származik.
1: Hát ez meg Izraelbe voltam kint, Csicsó Palival, Balogh Lacival, és én. Az én státuszom, hogy oda ki tudtam mutatni, ez nagyon érdekes. Én napi szinten kommunikálok a Jóistennel. Nehogy félre, én nagyon bűnös ember vagyok, és mint minden ember, tele vagyunk bűnök. De úgy kerültem ki Izraelbe, hogy a kulacsban muzsikáltunk, és a járok a gyerek már előtte ennél a górinál volt, és jött oda a Sanyi, azt mondja, Cleo, nem tudsz-e belekerülni, mert a szokányos fölállás bőgő, cimbalom, hegedű. Na most elkezdtünk, mert klezmert elég jól érzem, fújok. Egyszer csak mondja a Sanyi, engedjétek, a Cleo-t fújok. Inta Góri azt mondja, gyere, ki akarsz kerülni Izraelbe? Igen, hát hozzáteszem azért. És a Jóistennek így a gondolatba kommunikáltam, mondom, Istenem, add már a Górinak a fejébe, hogy én menjek. Ez esküszöm, így történt. És a lényeg az, hogy úgy is történt, a bőgös már húzta, nem mondom meg a nevét, húzta föl a bőgöl, Cleo megdumált a daglom, mondom, milyen héberül? Nem tudok héberül. Mindegy, kikerültünk, csak ennek is van egy negatív oldala, csak 3 hónapot húztunk le. Hát a Palinak a jó voltából, mert az ott hagyott bennünket. Az, hogy nem érzem itt jó magam, stb. Mi le, most a járók, a gyerek megy, akkor hát él, tehát is szeretett élni. Ott hagyott bennünket, és...
0: Izraelben.
1: Igen, és akkor... Hát nem fizetett a Góri. A Varga Aladár volt a koncertirodán ennek a szekciónak a vezet. Hát mondjuk nem fizet, ő is fizet. Majd akkor az új primás kimegy, tehát húzta, mondta, náltok van a jegy. Próbáljatok kijönni Izraelből. Kurva nehéz volt, már elnézést. Úgy is volt, ahogy megyünk, hát angolul nem beszélünk, németül rosszul, mondtuk, hogy mi magyarok vagyunk. Hoztak egy öreg zsidót, lehetett 70 éves, és kettőnk között állt, Laci, Bangó Laci, vagy Bangó Laci, a Balogh Laci. És én a budapesti zsargont, meg egy-két cigán szót, amit tudok, Dosta, Mavik, Mavaker, mert olyanokat kérdeztek, hogy mivel közlekedtünk, palesztinokkal érintkeztünk-e, mikor mentünk haza, hogy egyet mondjuk, legyen neki foganatja. Szóval abban, hogy a maga milyen nyelven beszél. Hát rafinált voltam, mondom. Kérdezhetek öntől valamit? Maga mikor emigrált? Szóval 48. 48-ban. Hát akkor mondom, hát rengeteg jövevény szó van azóta, én kérek elni. Na jó, megszabadultunk. Én, aki nem szokott inni, megittam egy kóser, majdnem egy üveg kósert, Szilvát. A Laci, aki szokott, az idegrendszer hatására a tranzitba úgy húztam bele, hogy elég viszontagságos volt. Hazaértünk a koncertre, jött egy gázsi, azt mondja, Balogh, Sárközi? Igen. Gratulálok. Azt hittem, hogy Zrikből mondja. Nem, azt mondja. Ha akarnak, nagyon megvolt maguk. Egy éjszakát bihoz több gázsit akart adni. De nincs baj, faxon elküldi a szerződés. Nézek alatt, dehogy megyek én, nem. Én már két napúva mentem Grázba, hát akkor 89-et írtunk el. Még akkor működött az egész rendszer, hogy így mondjam.
0: Akkor még lehetett válogatni az.
1: Le, persze, bekezdtem a Varga Jenővel a Asztóriás, hosszú nácó. Hosszú történet.
0: A következő, ha jól sejtem, egy német újságból való.
1: Hát ennek az a története, két fotó is van rajta. Mind a kettő, meg kell említenem a barátomat, testi, lelki jó barátom, gyerekkori barátomat, Farkas Bandi, aki Düsseldorfba élt, ma már nem él. Jártunk 7 vagy 8 évig, jártam oda. Ez a lemezborítónak a fotója. Hát mind a két lemezen jártam 7 évig hozzá, és én nem vittem az embereket, rám volt bízva. Az első fotó, az első lemezen vagyunk, Rádúja Csellós, én, Bandi, Zöldszemet kivittem, Balogh Elemér a cimbalmos, a Koma a Rácsbélya. Na most a második fotó, ez volt 90-ben, 94-ben meg itt a Hungarotonban volt, ezen már a Bandi van, Talpas, aki most nemrég halt meg szegény, Csík Sanyi, csodálatos cím az volt, ezek is mind meg a Sárközi, a Csellós, akkor a Kisjuszem, a segédprímás, Tipő, hát ezt tudom róla, és nagyon jó volt, mert tényleg a Bandinak német felesége újságíró volt, és ő csinálta a haknikát, hát sok pénzt. Hát olyan törvények voltak, hogy ha 5 perccel tovább játszottunk a megszerződésbe lekötött időtől, fejenként 150 márkával meghoz. Egy ilyen lemez fölvételé kaptunk akkor 1000 márkát, ez nagyon nagy pénz volt.
0: Ez mit jelentett?
1: Hát az, hogy lement a fölvétel, és akkor kifizet az egyiket.
0: 1000 márka az nagyjából...
1: Mintha 1000 euró most körülbelül. Hát ez mellé még volt még egy haknit csinált, tehát befeleztük a lemez, ez az Art Studio-ban volt, ez Hamburgban egy nagy Art Studio, itt volt a Balogh Kálmánnak is a fölvétel, Petersonnak is, hát szóval egy nagyon komoly. És erről a Bandiról el kell mondanom, hogy nagyon nagy haver volt, nagy barát.
0: Sárközi Leo József klarinétos volt a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. A beszélgetésünk második részében szintén mesélt nekünk fotókról, utazásairól és gondolatairól. A folytatás érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma jogvédő hálózat alakul első körben 3 városban, majd az összes megye székhelyen. Dancs Mihály küldetésének tartja, hogy rövid időn belül visszaszerezzék az országos roma önkormányzat presztízsét. A testület új elnöke idén tiszteletdíj és költségtérítés nélkül dolgozik. A Magyarországi Romák Országos Önkormányzata csütörtökön tartotta az első olyan közgyűlését, amit a testület elnöke Dancs Mihály hívott össze. Dancs Mihály megerősítette, hogy az országos önkormányzat roma jogvédő hálózatot hoz létre július 1-től, első körben 3 városban, Budapesten, Miskolcon és Pécsen, majd a tervek szerint az összes megye székhelyen. A cél az, hogy a romáknak legyen hova fordulniuk, ha a származásuk miatt sérelem éri őket. Megerősítette azt is, hogy idén sem fizetést, sem költségtérítést nem vesz fel, így a megtakarított összeget szakértők alkalmazására fordítja. A roma jogvédő hálózat olyan szervezetek és szakemberek együttműködése, melynek célja a roma közösségek jogainak védelme, az egyenlő bánásmód elősegítése és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés. A hálózat tevékenysége különösen fontos, mivel a romák Európa és Magyarország egyik legnagyobb kisebbségi csoportját alkotják, ugyanakkor számos területen, például az oktatásban vagy a foglalkoztatásban gyakran szembesülhetnek hátrányokkal. A jogvédő hálózat elsődleges feladata, hogy segítséget nyújtson azoknak, akiket jogsérelem ér. Ennek az érdekében jogi tanácsadást biztosít, támogatja a panaszosokat az eljárások során, valamint felhívja a figyelmet az emberi jogok és az egyenlőség fontosságára. A hálózat munkatársai nem csak az egyéni ügyek kezelésében vesznek részt, hanem kutatásokkal, képzésekkel és szemléletformáló programokkal is hozzájárulnak a társadalmi előítéletek csökkentéséhez. A működése azért is jelentős, mert elősegíti a jogtudatosság növelését a roma közösségek köreiben. Sok esetben az érintettek nem ismerik pontosan jogaikat, ezért nehezebben tudnak fellépni az őket érő igazságtalanságokkal szemben.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 11-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnétos a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. A beszélgetésünk harmadik részében tovább mesél nekünk fotókról, utazásairól, plakátokról és természetesen gondolatairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Ez az előzőnek a folytatása, ha jól sejtem.
5: Ennek is külön története van. Itt a Szénási Ferivel jártunk, ismered biztos, cimbalom művész, és hát itt harmonikázott. A Boni követsége, Magyar követsége játszottunk. Hát rengeteg nagy helyre jutottunk a bandival is. Ez nem tudom mikor, de hát itt még az elég fekete a hajam, fehér. Most meg már.
4: Vannak itt még plakátok is. Sárközi trió.
5: Igen, ez is szintén a svejci küldetésem alapján. Itt valami magyar napok voltak, és akkor ott voltunk, hát konkrétan nem tudom, hogy helyileg, de ide van írva.
4: Ez ennek a plakátja?
5: Igen, a hirdetés. Ez már saját bulimból Svájcba.
4: 1999. március 26.
5: Így van.
4: Reynens. Igen. Város.
5: Hát ez ott van Genfhez közel, azt hiszem.
4: Tehát akkor ez a francia...
5: Francia, általában a francia kantonba jártunk. Nagyon ritkán Zugba, akkor Zürichbe, nagyon ritkán.
4: A következő plakát mondhatjuk, ez pedig Lausanne-ból való, úgy látom, ez szintén a Svájcnak francia. A francia nyugati része, ami egy csodaszép báttermet ábrázol.
5: Hát ennek az a története, de visszajárók voltunk. Utoljára ebből a hotelból, a Álcázár hotelból innen indult utolsó útjára a Erzsébet királynő. Még azt hozzá kell tennem, hogy minden Erzsébet királynővel kapcsolatos ünnepség ott voltunk. A szobort a Genfi tónál, amit ott csinál, a szobor nyitásnál mi játszottunk. Majdnem csináltam egy diplomáciai bonyodalmat, mert eljátszottuk a német himnuszt. Tehát ez jó volt még az osztáknő. Stb. És én belekezdtem a magyar himnuszba. Hát nem volt igaz a magyarul beszélt. Hagyja abba! Diplomáciai bonyodalmat hagyja! És akkor a legnagyobb poén, a anarchisták király feketeinkbe megtámadtak bennünket. Be kellett szaladnunk egy hotelba menekülni, bizony. Hát sok kalandom volt már nekem. De ide sokszor visszajártunk.
4: Nem mindegy, hogy mit játszik az ember. Kik hallgatják, igen, valóban. Nem. A következő plakát, világjáró zenészek a Roma Parlamentben, a Tavaszmező utcában, ez 2005 májusából való. Sárközi József klarnét, Orbán Kálmán gitár.
5: Hát ennek az a története, hogy akkor még ugye azért működött az a Fralipe, jól mondom, Fralipe, és akkor ott meghívtak különböző, beközött téged is, ott vagy rajta a prospektuson, a szaksi gyereket, sokat, akkor prominent zenészeket, hát nagyon-nagyon sikeres koncertünk volt, még a Szaksi Béla is eljött. És itten megvan a lemez, amit ott egyből, aki ott csinálta a fölvételt, tehát az olyan a műsoruk, tényleg sok mindent játszottunk, klasszikusokat, minden Kálmánnal, és 60 ember volt a koncertemen. A Kálmánnal utána a Kempinskote, kalandos utunk volt, mindenhova, sok minden helyen.

0: és a Roma Parlament akkoriban rengeteg koncertet szervezett. Igen. Kulturális programokat, amelynek egyébként a vezetője Zsigó Jenő volt, aki az Andodrom zenekarnak is a vezetője volt. Ő is fellépett itt ezen a rendezvényen, illetve rendezvény sorozaton, mondjuk így inkább, ahol egyébként képzőművészek is voltak. És hát akkor itt volt ugyebár ez a bizonyos Cleo Orbán est, amiről az előbb beszélgettünk.
1: Hát a Kálmánról el kell mondani, hogy utána későbbiek folyamán még itt a Józsefvárosi templomban is, itt van, elhoztam a CD-t is, templomi koncert, ami a YouTube-on rajta van, hát ott a Szenza hattyútok, Mozart kísér, mindent, sok mindent játszunk. És az átvette a Holland Televízió, meg a Vatikáni Rádió.
0: A jazz részen ifjabb Szakcsi Lakatos Béla is fellépett, Lakatos Pecek András, Orbán György Bőgő, Lakatos Erika volt a vendég, aki énekelt. És akkor picit hadd büszkékedjek én is, hiszen a klasszikus résznél többek között én is játszottam, ez egy szép emlék, Chopin bémol szonátát, de itt olyan neveket látok, mint Farkas Nándor, a Beke Farkas Nándornak a fia, akivel én diplomáztam egyébként, Lakatos Diana ének, Farkas József hegedű, Rácz Éva ének, Dányi Árpád zongora, hát ő is egyébként Ráfi Tanár úrnak a növendéke volt. Botos Gyula gitár, Kati Horváth Lajos hegedű, igen, ő is akkor végzett a Zeneakadémián, amikor ilyen...
1: Fantasztikus volt.
0: Farkas Mihály és együttese, Túró Cimerint a zongora, Balog Tibor ének, Váradi László Lakatos Zoltán, Szabó Attila ének, Dányi Enő zongora, ugyebár a Dányi Ikrek, Botos Gyula, Baranyi Zsanett, Vajda Norbert szintén hegedűvel, Rácz Éva ének, Horváth Barbara szintén zongorázott, aki most, ha jól emlékszem, akkor Svédországban él. Balog Janó énekelt, meglepetés vendég volt. Hát igen, szóval ez egy nagyon régi, hát 21 évvel ezelőtt.
1: Hozzáteszem, hogy egy ilyen garnitúrával együtt koncertet adni, és 60 ember, és sikeres volt, igen. És amikor a felvételvezető meglátta a repertoárt, hát azt mondja, ezt fölveszünk, mindjárt fölvették izére a lemezre, és azt árultam évekig, aztán itt van az a lemez is, megvan.
0: Itt azért vannak még különböző plakátok, többek között Sárközi de Budapest 16-ból.
1: Hát ez is egy Genf mellett volt valami koncert, 2016-ban vége fele volt. Ez egy érdekes dolog.
0: És ez pedig egy kiadvány, Falun Folk Music Festival 1987-ből.
1: Ez úgy alakult, hogy a Sárközi Jóskával mi egy évre kimentünk Németországba, de előtte a Balogh Kálmán segédletével volt egy világfesztivál a cimbalom művésszel. Az adta át ezt a koncerti lehetőséget, és hát ez óriási reprezentatív volt, mert mint ahogy Stockholmban megérkeztünk külön a Sárközivel, mert a munkahelyünkről mentünk, már akkor már kint dolgoztunk Németországba, a többiek Magyarországról jöttek. Külön gép jött nekünk, ami Stockholmba vitt, és nagyon nagy gázsival működtünk. Ott kellett csinálni, ezer dollárt adtak két föllépés, vagy 2000 dollár, nagy pénz volt. És a lényeg az, hogy ott is a rapszódiát, hangszerszólók, ez az amaz, el kellett játszani, és a Balogh Kálmánnak akkora sikere volt, szabadtéren 10 000 ember. Még nem is kezdett el játszani, csak fölemelte a verőt, és örjöngtek. Hát gyönyörű volt. Hát ott ezen a Lidó zenekar van rajta, meg oda jött hozzánk a Szegfű Karcsi, akkor a Mozsár volt a cimbalmos, és akkor a Brácsos volt a tipő, a Szegfű volt bőgőzött. Úgyhogy gyönyörű emlékek ezek. Ezeket azért is jó, hogy tolmácsolom, hogy valami képet lásson a mai ifjú, hogy micsoda lehetőségtől maradtak el, ami abban az időben majdnem, hogy természetes dolognak számított egy jobb muzsikusnak. Ez van.
0: Hát ma már egész más világot élünk, és persze másfajta lehetőségek vannak, de valahol sokkal nehezebb. Annak ellenére, hogy például egy CD-t kiadni, az tulajdonképpen ma már semmi. Felvenni szintén technikailag nagyon-nagyon könnyen megoldható, de mégis az, hogy az ember nagy sikert érjen el. Egészen
1: kell,
0: más.
1: Hogy ismételjem magam, hogy már az előző portrék műsoromban szóvá tettem. Itt nagyon-nagyon-nagyon a meleg ágya annak, a negatív dolognak, hogy a monopól helyzetet

0: kivették a szakszervezet kezéből, OSK kezéből, megszűnt a Interkoncert, Hungáró koncert. Nincs egy a külvilággal, a kultúrával nincs kapocs, ami összekötne bennünket. Néhol-néha önimpresszálás. Hát most az én életem is úgy alakulgatott, hogy tulajdonképpen láncreakcióba. Most például, aki van nekem a menedzserem, a Bogdán Richard, az engem a zsidó üzletbe, a Dobutcába hallott, megismert, együtt dolgoztunk már akkor is, egy-két koncert erejéig, aztán 5 évvel ezelőtt fölhívott, lenne kedvem a triómmal, de a triómmal nem cigán zenekarra sajnos, hogy amerikai érdekeltségű hajón, és jó gázsié, hogy nem mondjam, nem ide tartozik az anyagi rész. Tehát nincs összekötő kabot. A média egyáltalán nem foglalkoztat bennünket, csak nagyon ritkán van ez a énekeseket kísérnek, hát jó, magyar nóta, oké, rendben van, ez is egy pozitív dolog. De nem akarok neveket mondani. Ma már azokat a fórumokat, úgynevezett cigány zenével kapcsolatos, vagyis magyar nótával kapcsolatos, olyanok irányítják, énekesek, akik azelőtt még a közepes szintet épp hogy megütötték. Tehát ez a dilettantizmus szinte folyamatos sajnos. Itt is a kapcsolat, hát itt az énekesek között, akik még szerintem a legnagyobb, a Bokor Jancsi, aki aztán hatalmas repert, és nagyon csodál, meg a Puporka gyerek, a Tolnai András, és akkor hatalmas szünet, elnézést kérek a többitől. Sajnos. Meg megy ez a mulatós, aki tépi, marja, bunyós pityum, stb.
1: Térjünk rá egy picit a lemezekre. 2 bakelit lemezt is hozott Kleó bácsi. Az egyik, az egy legendás lemez, a Vonó Párbaj gála műsora.
0: Hát ez a Vonó Párbaj kb. 84-ben volt, amit a Puka nyert meg. Hát ez a megtiszteltetésért, én akkor a Balogh Jancsival voltam a Fortunába, a Füles, a cimbalmos, az meg lent volt a pincébe, lent. Na most egyik alkalommal főn, azt mondja, hogy figyeld, indul ez a Vonó Párbaj, tévében lesz, stb. És hát meghívlak. Balogh Dezsővel voltunk 2 klarinétosok. Na most jött ez a, ugye tudjuk, akik még emlékszik, hogy az első 8 helyezett, tulajdonképpen ezen rajta van ezen a lemezen, majd egy gála estet rendeztek a gála mű, rajta is van írva Vonó Párbaj gála műsor. És ott az a megtiszteltetésért, hogy nekem szólt, hogy elég egy klarnét, ennyi. És itt rajta vannak, elmondom, kik vannak itt. Salasovics, akkor a Lakatos Robi, az Orgona Dezső, Sárközi, aki meghalt, Puka, Perki Laci, Sándor Jancsi, Olá Viktor, Jó Magam. Hát szóval az az igazság, hogy ez egy maradandó emlék. Szerintem voltak azóta is versenyek, de ez volt a legpatinásabb. Hát nem kell mondani mindegyiknek, de a Pukának külön a zsenialitása. Hát az nem... Hát Cigán Paganininek hívták abban az időben, az akkori folyóiratok. Meg most is nagyon jó, csak hát az egzisztencia az...
1: A díjakat esetleg említsük meg, hiszen azért ez sokat elmond a lemezről. Többek között sorban olvasom, nem feltétlenül a díjazottak szempontjából. A második trekken ifjú Berki László játszik, aki 3. díjat kapott és a Művelődési Minisztérium külön díját. 3. trekken Olá Viktor, a Magyar Televízió külön díja, Pannonia szálloda és vendéglátóvállalat jutalma. 4. Lakatos Róbert, aki 2. díjat kapott, és a Magyar Rádió külön díját. Majd a B oldalon Sárközi József 3. díjat kapott, a Belkereskedelmi Minisztérium külön díját kapta, és közönségdíjas is lett. Sándor János, Danubia szálloda és gyógyüdülő vállalat jutalma, Salasovics Dezső első díjat kapott, és hát utána a végén jön Pukka Károly, aki a nagy díjas lett. Csádás variációkat és nótacsokor fantáziát játszott. És közreműködött a Bicskei Géza népi zenekar.
0: Más néven Füles. Ez volt a művész neve, Füles.
1: Bicskei Gézának. A felvétel pedig 1984. október 22-én készült a Hilton szálló báltermében. Azt írja, hogy a Magyar Média és az Országos Szórakoztató Zenei Központ primás versenye a hazafias Népfront országos tanácsa ezüstvonó nagy díjáért. Tehát akkor ez volt.
0: De most ehhez csak annyit tudok hozzászólni, amit az előbb is beszélt. Akkor a politikának is nagyon fontos tényezője volt a magyar cigányzene. A médiának úgy szintén. És innentől kezdve már okafogyottá vált, hogy itten mi volt, mi a hiba, hol, csak nem. Kész, ennyi. La finita.
1: Tehát, hogyha ez volt a kultúrpolitika célja, hogy a népzenét, népi zenét, a cigányzenét támogassa, akkor odantól kezdve természetesen a minisztériumok is támogatták, és a média is. Tehát ez egy ilyen felépült, egymásból következő rendszer volt. A következő Bakelit lemez Junior Farkas András zenekara. Belipte Ungarische Zigeunerweisen, vagyis Famous Hungarian Gypsy Tunes, tehát híres magyar cigány dallamok.
0: Én a Bandival nagyon nagy barátok voltunk. Ő diszidált, és 88-ban, mi kint voltam Limburgba, megtudta az újságból, én ott muzsikálok, eljött utánuk, és akkor már jelezte, hogy lesz egy ilyen hakni sorozatok, stb. Lemezfölvé. Ez abba is maradt, ez 89-9. És akkor fölhívott telefonon, hogy szedjek össze zenekart, és lemezfölvétel lesz, de előtte a Deutsche Welle TV-be is föl kell lépni, kell egy magyar operettet Marica grófnőből. Jó, rendben, összeszedtem a zenekart, de ezen a CD-n Rádu Járpi, a Bandi a primás, Duka Elemérékkel együtt az öreg Dukának szóltam, Balog Elemér, és a Komának, Rácz Bélának. És hát ezen van, nagyon az egészben a furcsa, ez az első lemez, hogy a Balog Elemér, annak a híres, nagyon híresnek a fia, de ő is egy kiváló, az volt az édesapja kívánsága, hogy a cigány Eivezert, és rajta van a CD-n, cimbalmon játssza el, és eljátszotta. Hát van rajta külön klarinét szóló, cimbalom szóló, magyar nótákat, sok mindent. Utána még ezt megismételtük, ezt a lemez fölvételt még. Ez volt 90-ben, 92-ben, akkor egy más összetételű zenekart vittünk itt, de viszont ott más volt a repertoár, a Hubai Hullámzótól kezdve minden. Én is egy orosz blokkot, ami még mai napig megvan, ment néha a cigárrádióba is, meg lemezen megvan.
1: Ez még a Rádió C, ugye?
0: Rádió C, így van. Tehát gyönyörű emlékeim vannak. Ez a Bandival, az Isten nyugosztalja.
1: Számos CD van még itt előttem. Ezekről is beszélgessünk egy kicsit. Többek között itt, ha jól látom, egy Rádió C felirat is van, ha már az előbb így
0: azt hiszem, megemlítettük. Hogy ez az egyik Rádió C, meg volt ez a ominózusnak, vagy minek nevezzük, mindegy, ez a, ahol te is fölléptél, a Zsigó Jenő, amit csinált.
1: A Roma Parlamentben,
0: volt,
1: igen.
0: És akkor kérem szépen ott a, hogy hívták azt a hölgyet, aki csinált ezt a riportot, mindegy, és az a történetét el kellett mondani ennek a lemeznek, hogy miket játszottunk. Háttérbe persze szólt a Mozart kiséjétől kezdve Szenszonhattyú, sok mindent játszottunk, és akkor behívtak, és ott ment ez a fölvétel 2006-ba.
1: Ez szintén egy rádiócés anyag.
0: Ez a rádiócés Lakatos Nándor 2006-ba hívott be, és az volt az egésznek a mottoja, mozgatója, hogy beszéljek a 70-es, 60-as évek vége, 70-es évek elejéről, hogy hogy is éltünk a Mátyás téren, a zenész cigányok. És abban sok anekdótát, történetet, honnan jöttem, stb. Elég, vagy másfél órás is ez a riport, és ez is kellemes emlékeket hoz föl.
1: mi már itt egy korábbi adásunkban beszéltünk a Mátyás téri életről, úgyhogy azt ott vissza lehet hallgatni természetesen.
0: Itt a Járóka Sándor, ifjú Járóka Sándorral van ez a CD. A CD-nek a neve Máma a pénzem mind elmulatom. Ez volt az utolsó CD-je, és akkor hát én is működtem, nekem is szólt, hogy működjek rajta. És hát a zenekarban volt többek között Boxoló, a Brácsos, a Kisboxoló Bőgős, Benni a Cimbalmos, Palika a Brácsos volt, mondtam már, a Boxoló, a segédprimás volt a Palika, meg a Járóka. Úgyhogy ez is egy gyönyörű emlék, sok szép dolgokat játszottunk rajta. És utána sajnos nem pár évre, ez volt 99-ben, Vigadóban voltam vele együtt, és utána meg is halt szegény. Isten nyugosztalja, elvitte magával a cigánzenét. Ez zseniális muzsikus volt. Az.
1: És itt pedig egy következő CD, Die Sonne ist versunken.
0: Hát ez egy, szintén ez, itt ennek is a rövid története az, hogy volt egy Habsburg grófnő, akinek a barátságába került a bandi, és itt a Hungarotonban csak nóták vannak rajta, klarnét szóló, és népdalokat kellett játszani. És egy, akit meg kell említeni, a Csíksanyi, aki egy zseniális cimbalmos volt, egy fantasztikus, még az van rajta, meg hát a többi, a Tipő, ezek mind meghaltak, a Tipő még él.
1: Bele szoktam találkozni.
0: Igen, a Talpas Béla, akkor a Kis Jusszem, már az előbb mondtam, én, Sárközi. Hát ezek olyan emlékek, hogy komoly, pozitív nyomot hagytak az életembe. Mert ezt már elvenni tőlem nem lehet.
1: A következő CD Bangó Margit Reggelig csak mulatunk című CD-je. Ennek milyen története van?
0: Ennek az a története, hogy 2005-ben valahogy összekerültem a Elemérrel, és ő ajánlott engem, volt Kassán egy cigánbál, és a Margit már még gyerekkoromban hallott fújni. Hát, nagyon megtetszettem, meg ott kértek ezt, azt, amaszt. Hát azt mondja, ide nem kell nekem prímás. Kivitt engem egy amerikai turnéra, ami egy hónapig tartott Miami-tól egész Torontóig. Aztán 2007-ben, 2006-ban is két CD-t csinált, mind a kettő CD-n. Én is klarnétozok, meg a Puporka Bandi is van egyik részén. És a másik CD meg van egy érdekes történet, hogy a Hankóval muzsikáltam egy oroszt. Az rajtam kívül senki, gyönyörű. És meghallottam Margit, azt mondja, figyelj ide, erre én csinálok szöveget. Hát ő mondta, hogy majd ráírásra nem is érdekes. És bizony gyönyörűen, és jó szöveget is írt rá. És 4 évig dolgoztunk együtt a Margitta, csak a legszebbet, legjobbat tudok mondani, mert jártunk Szerbiától kezdve, Szlovákiába, Magyarországon, mindenfele, itthon is. Úgyhogy sajnos most szegény beteg, de hát a jó Isten kérem, hogy jobban legyen. És egy hatalmas, hatalmas egyéniség volt a szakmában.
1: De itt van Bangó Margitnak a lánya is, Bangó Marika, Gömbezárt világ című CD-je.
0: Hát ennek az a története, hogy véletlenül alakultak a dolgok, mert a Jóni Gyuri fölhívott, akkor még a Marika nem énekelt. Kleó, valami énekesnő, szerezé vidék. Hát mondom, kit? Hát én, nekem a képben nincs is senki. Valaki volt, fölhívt, mert nem emlékszek a nevét. Nem tudja vállalni, mert koncertje van. Na jó. Mondom, tudod mit? A Marikának. Tehát, mert voltunk Romániában egy buliba, és a Marika mindent énekelt. Tehát ugye ott magába szívta az anyjának a repertoár nótákat, mindent ismert. Hát mondom, én ne hülyéskedj, esetleg menj a fenébet, adjál már. A végén az lett, hogy mondom, figyelj ide, Marika, akkor te egy státuszszimbólum vagy. A név kötelez. Te kijössz, és szétszedik a házat. Hát akkor nagyon futottam. Úgy is volt, és egy csinos, rendkívül csinos, szép nő. Kijött fiatal. Bekonferáltam, most pedig meglepetésként Bangó Margit leánya. Marika következik. Hát hatalmas. Volt neki két blokkja, aztán is fokozatosan fölfelé ívelt a pályája, mert azért sokat, rengeteget fejlődött, minden koncerteket, és az a önálló plusz is, hogy sok-sok számot, sok ilyen dalokat csinált, és most sajnos ő is beteg, de hát most már csak jobban lesz, úgyhogy nem olyan komoly a baj. Tehát nagyon komoly kapcsolat alakult ki a Bangó családdal, évekig együtt voltunk, úgyhogy csak a szépre emlékezem.
1: A következő CD Atlantik Duo, József Kleó Sárközi klarnét és Kálmán Orbán gitár, Music from Hungary 2017-es.
0: Hát ez már akkor nyomták ki, de előtte. 2005 óta folyamatosan, amiről már említettem, hogy ott csináltak CD-t, és én ebből profitáltam, úgyhogy mindig nyomattam. Hát a Kálmáról el kell mondani, nagyon egy házban laktunk, ő ösztökélt arra, Kleó, ennek vége van, ki kell találni azt, te sok mindent fújsz, korrigáljad, tanuld meg a Monti Csárdás, úgy, ahogy a hegedűsök, magyar rapszó, stb. És sok élményem volt a Kálmánnal. Ugye Kempinski Hotelben 9 hónapig, akkor Monte Cristo Hotelben, akkor a belvárosban, akkor kúrzenét kellett játszani Németországban, tehát akkor utána a zsidó üzletben később, mielőtt meg nem halt, ő volt velem, az unokám volt a baszgitáros, az Zoli, Onódi Zoli, és a Kálmán meg. Ez gyönyörű emlékeim vannak, és a gyerekkori barátom, ezt nem is kell. Sokat köszönhetek neki.
1: Ha már így beszélgetünk a cigányzenészek repertoárjának a megújításáról, akkor egy korábbi történet, amikor Sárközi Lajossal muzsikált együtt.
0: Hát ez egy, arról csak szuperlatívuszokban tudok beszélni. Mert nem kell mondani a Sárközi Lajos, a fia meg, hát ez egy kolosszum, de ő is. Hát az úgy alakult, hogy minden rosszban van valami jó. A Szőlősiné muzsikáltunk, aki szerette, engem különös mai napig is kapcsolatom van, néha szól muzsik. Nem szerette, hogy azt mondja, nagyon hangos a Csárdás, ne valami, minek ez? Játsz. Na most a Lajos aztán elkezdte ezeket a muzikeleket, filmzenéket, és ő hozta be, és rengeteget tanultam nála, sok új dolgot, és ebből profitálok a mai napig is. De jó esetén, amikor Füreden voltunk most az Annabál, és ott a többi kollega előtt azt mondja, hogy uraim, én a Kleó bácsitól nagyon, az a régi dolgok, nagy operet, a Bécsit, sokat köszönhetek. Mondom, ez oda-vissza működik, édesfiam, mert én tőled is. Aztán a későbbiek folyamán 2011-ben ifjú Sárközi Lajossal is, az is egy nagyon pozitív évek voltak az életemben.
1: Ez a 90-es évek közepéről, méghozzá 1995-ből való ez a DVD, illetve CD, amit itt tartok a kezemben, a Vigadó Kaszinóból. Sárközi Lajos, Malácsi Guszti, Kleó, Duka Tibi, Suke Sándor, Fehér Gyuszi Hétszűk, illetve Duka Lacika.
0: Hát erről az a rövid, ez a Suke Sanyi, ez mindig mindent fölvet. És ez pár évvel ezelőtt meglepett, azt mondja, a Kleó bátyám maga fúj rajta egy blokkot, meg hát az a Duka Lacika, hát azt ismered lehet. Hát az akkora zseni, akkora. A fia meg milyen zongorista.
1: Zongorista.
0: Hát életveszi. Tehát ez ebben, el kell mondani, a Sárközi Lajosra 4 évig muzsikáltam. Kaszinóba is, akkor a Tannéba is, és ez egy amatőr felvétel, de elég jó, ahol fújok, az elég jó, legalábbis mikor hallgattam régen, elég jó. Hát, és sokat köszönhetünk egymásnaktól a muzsikusok, aki muzsikus, mert örök tanulás, örök tanulók vagyunk, és mindig az a több, amit nem tudok. Ennyi. Úgyhogy nagyon jó éreztem magam a Sárközi Lajossal is.
1: Sárközi Lajos, Kónya Miki, Berki Béla elnevezésű CD.
0: Hát ez a Sárközi Lajossal, ugye, hát rengeteg fölvételem van a YouTube-on is, hogy együtt muzsikáltunk. A Kónya Miki, mert úgy volt egy olyan időszak, hogy valaki, lehet, hogy szélhámos volt, azt mondta, kell Japánba ide, és csináltunk a Kónya Mikivel is egy fölvételt, azt hiszem a Cigányai vezet muzsikája, klarné cimbalom szóval, és a Berki Bélával, meg a meg volt nekem 4 órás műsorom a Budapest TV-be 98-ban, igen, és a Bélát vittem el, én szóltam, jó zenekart állítottam, és az van, az a fölvétel van ezen.
1: Horváth Évi és Kökény Tomi eljegyzés.
0: Ez is egy érdekes dolog. Fábri Gézáinak a testvére Horváth Évi, Kökény Tomi, az meg egy klarnétos gyerek volt, hát a járók a gyerekkel, mi muzsikáltuk a New York szállóba, a New York étterembe, ez csak eljegyzés volt. Hát ez rajta van valamelyik videón is, az egész, hát ott nagyon prominens emberek, nagyon jó anyagi körülmények között éltek akkor, hogy ott meg tudták tartani 100 személyes. Amíg a Lázi Manci is, a nagynéne, az is ott volt. Eljött Németországból akkor a... Sokan ott voltak, úgyben nem emlékszek a nevekre.
1: Ez egy Clemo elnevezésű DVD.
0: Ez meg úgy volt, hogy egy szélhámos filmrendező csinált 4 órás filmet rólam, az életemről minden. És egy kis folt, egy olyan 20-30 perces videó ez. Úgy azt hiszem, igen, ha az egyre gondolunk, én ő írta rá Clemo. Úgyhogy az volt a célja, hogy bemutassa azt, hogy mennyi zenekar volt, és most meg nincs. Sajnos.
1: De akkor ez egy kis film, egy rövid film.
0: Rövid film, igen. Hát volt sok minden.
1: A következő DVD Pünkösdi Kívánságkosár Nulla TV-ből a 90-es évekből részlet 2011.
0: Ez kérem szépen, ez a Juhal Jancsiba volt egy TV fölvétel, ez 2011-ben adták le pünköskor. Ketten voltunk klarnétosok a Rácz Eleméről, aki kitűnő klarnétos volt, szegény, az is meghalt. Ez is énekeseket, operettet, sok mindent játszunk. És kitűnő muzsikus ez a Juhal Jancsi is.
1: Sárközék Leó József klarnétos volt a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. A beszélgetésünk harmadik részében tovább mesélt nekünk fotókról, utazásairól, plakátokról és gondolatairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30. Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját. 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet bekapcsolni a magyar rendszerbe az uniós források révén. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A magyar kormányfő szerint a találkozón a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnök is részt vesz majd. Magyar Péter úgy fogalmazott, célja a kapcsolatok rendezése a szomszédos országokkal és a V4 együttműködés megerősítése. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország minden szomszédjával jó viszonyra törekszik, és az Ukrajnával fennálló kapcsolatban is új fejezetet szeretne nyitni. A budapesti csúcs találkozó a visegrádi együttműködés újraindításának fontos állomása lehet. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi gazdasági kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teszi az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarország számára. A kamara álláspontja, hogy a források gyors és hatékony felhasználása kiemelt nemzetgazdasági érdek. Különösen fontos, hogy ezek a támogatások olyan programokban hasznosuljanak, amelyek közvetlenül erősítik a magyar vállalkozások versenyképességét, támogatják a digitalizációt, az innovációt, az energiahatékonysági és technológiai fejlesztéseket, valamint a munkaerő és a vállalkozói készségek fejlődését. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Országos gyermek és ifjúsági részvételi csoport létrehozását jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok közvetlenül is elmondhassák véleményüket az őket érintő kérdésekben. A tervek szerint a csoport tagjai rendszeresen részt vesznek majd egyeztetéseken, és javaslatokat fogalmaznak meg döntéshozók számára. Lannert Judit hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek ne csak érintettjei, hanem alakítói is legyenek a róluk szóló döntéseknek. A programba eltérő hátterű és korosztályú fiatalokat várnak. A szervezők szerint a kezdeményezés erősítheti a demokratikus részvételt és a fiatalok társadalmi szerepvállalását. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenebbül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 12-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarinetos a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. A beszélgetésünk befejező részében tovább mesél nekünk fotókról, utazásairól és gondolatairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Arcvonások DVD.
5: Hát ennek megint van egy kis röpke története. Ez úgy jött létre, hogy a Lakatos Nándival cimbalom klarinéttal a Hári vendéglőbe, ami a Magyar Rádióval szembe volt. Na most jártak a rádióból át, tehát most a zenei rendező, operatőrök, és kértek sok minden, opera részleteket, ezt, azt, amaszt, régi slágerokat, nemzetközit. Hát nagyon, nagyon, nagyon meg voltak sőt, nagyon meg voltak elégedve. Azt mondta a hölgy, Évikének hívják majd, milyen Évike, olyan rég volt, na mindegy. Hát azt mondja, egy rövid életrajzot, egy életutat írjak, mert ez az Arcvonások című műsor, ide csak illusztris képzőművészektől kezdve művészembereket. Hát elírtam az életről, stb. Hol, kikkel, úgy is volt, és egy olyan több mint fél órás műsor a Kossuth Rádióban hangzott el, zenei illusztrációval a CD-mről, az életemről, egy-két kérdés, kényes kérdés föltett ugye szakmával, ami még már akkor is aktuális volt. Ez mikor volt? 2012-ben, igen. Úgyhogy ezen is ismétlem sajnos rádió önmagam.
3: Felvétel. Rádió felvétel.
5: Rádió, a Kossuth Rádióban volt, ott van rajta a YouTube-on is.
3: Az utolsó CD, karácsonyi koncert a Szent József templomban.
5: Igen, hát itt az időrendi sorrend kicsit megváltozott. Ez 2013-ban volt karácsonyon, igen. Ott van 2013, december 24. Ennek az a motto, hogy a Kálmánnak ketten adtunk nagy sikerű koncertet, klasszikusokat, karácsonyi dalokat, stb., amit átvett a Vatikáni Rádió és a Holland Televízió is. És hát rajta van, nagyon sok fölvétel rajta van a YouTube-on is. Hát nagyon sikeres volt ez a koncert.
3: Térjünk vissza ismét egy picit a fotókhoz. Itt egy olyan fotót tartok a kezemben, ami számomra is nagyon ismerős, hiszen édesapám is rajta van, és a nagynéném, valamint a férje.
5: Hát el kell, hogy mondjam, akkor jöttem haza Kanadából, és még kim voltam, hát a Laci az öcsém, a nővéremnek a fia, hát túl fiatal volt, és a főnök asszony azt mondja, tegnap reggel hívták Budapestről, hogy mondjam meg, hogy az öcse nő eljegyzés. Hát mondom, ki? Hát az lehetetlen, 18. A vége az lett tényleg, hogy összejött a házasság, hazajöttem, és hát mi ketten voltunk édesapáddal, a nász nagyok, és hát itt még elég jung, elég fiatal vagyok. Hát sajnos elég, hogy mondjam, ez a házasság elég balul sikerült, mert hát hadd nem mondjam az okát, az öcsém eléggé szélsőséges ember. Nem jött össze, na. De szép emlékeim vannak, akkor még fiatal voltam. A fiatalság

0: Pisti volt a brácsos, Rigorudi a bőgős, sógorom a német ott a cimbalmos, és hát ez egy Palaya de Iglesias volt egy jazzklubba, Misti jazzklubba. Na most ez egy megszállott ember volt, egy milliárdos zene bolond volt, hogy így mondjam. Ott mindig változott minden, elkezdődött a muzsika este 7-kor, és bizony reggelig tartott, ilyen jam session volt. Na most ottan jöttek, volt egy portorikói Peterson specialista, hát az új zongorázott. Akkor voltak ilyen Dixieland, akikkel én is muzsikáltam. Ott a kellemes szituáció volt, hogy a Düsseldorfi rádiónak, a Esztrád zenekarának a klarnétos szaxofon adott nekem egy elég nagy ébenfa ezüst klarnét, ilyen díszmeldíszt. Haverok lettünk. Jó, nagyon jól sikerült az időszak. Az volt az 96 decemberében. És maga az, hogy a Kanáriát, az a Kanárit az egy Nimbus vette körül, pláne akkor. Hát most egy kicsit talán más a helyzet, mert sok a migráns, de hát ez nem a mi oldalunk.
1: Ha jól sejtem, akkor ez az izraeli turnének az egyik fotója.
0: Igen, itt az izraeli, már beszéltem róla, hogy alakult ki. Itt pont az a fotó, amikor megérkezünk, a Balogh Laci, Csicsó Pali meg én. Na most a Balogh Lacira el kell mondani, hogy egy zseniális cimbalmos volt, és román speciális. Most egy román énekes nő volt. Azt mondja, mit kezdjelek vele, magyar zenészek vagy, de hát most hogy énekeljek? Csak nyugodtan énekel. Hát ez úgy cimbalmozott románt, hogy bele kellett be. Azt mondja, te román vagy. Hát szeretett hazudni a Laci, szerette. Hát igen, arról Jordákának vagyok, az össze, azt mondja. És akkor hát nagyon fajn volt a saját, azt mondja, ment Bukarestbe haza egy-két napra, azt mondja, mit hozzak? A Laci nagyon szeretett piázni, ez vitte a sírba is szegény. Nekem egy üveg pálinkát, Kleó neked, nekem meg valami jó sonkát, házi sonk. Szóval így alakult. Ott voltunk egy darabig Tel Avivba.
1: A következő fotón két talán ázsiai hölgy, egy idősebb és egy fiatalabb a zenekari kép előtt.
0: Hát itt a kis Dékivel vagyok, a kis Déki Lakatossal. Jaroszláv, Görcsi Jaroszláv a cimbalmos, Szegfű, két kínai, vagy nem tudom milyen, tajlandi, mindegy, azon meg a Sanyi van rajta, a Déki Lakatos, akivel a Mátyás pincébe játszottunk együtt, majdnem egy évig.
1: A hátoldal tanulsága szerint 1984-es a felvétel, a fotó, és a Mátyás pince zenészeiről készült.
0: Így van, hát ott is voltam egy darabig, aztán utána
1: Tourist from Japan.
0: Videóba. Hogy?
1: Tourist from Japan, tehát japán turistákról van szó.
0: Na ja, ez gyönyörű időszak volt, ez is.
1: Talán ez szintén a 80-as évekből való a következő fotó.
0: Ez, kérem szépen, ez Kanadába, Vancouverba vagyok, a Kulacs Restaurantba. Miskó a primás, itt most pillanatnyilag a Benny bőgőzik, én klarinétozok, tehát az őszem volt a nagy bőgős.
1: Eltaláltam 80-as évek?
0: 83.
1: 83-as fotó. Azt hiszem, szintén a 80-as éveknál.
0: Ez szintén ugyanott van a Vancouveri étteremben.
1: Következő már egy színpadon van.
0: Hát ez visszamegyünk a 78-ra. Suha Jóska, Suha Balogh Kálmánnal voltam a Nagy Royalba, itt a fényképen van az Otto, német Otto, Suha Feri, bőgös én, akkor Berki Karcsi, akkor a Szegfű, akkor a Jodi, a Kálmán bácsi nincs rajta. Lehet, hogy beteg volt, vagy nem jött be. Tévében is velük voltam. Ez is egy érdekes fotó, ez 1980-ból Petrik József. Hát én sokat köszönhetek neki, mert őnála voltam tanuló 67-ben, sok mindent meg lehetett tanulni a Kömbes étterembe. Aztán 80-ban december elején volt egy hónapos Schwetzingenben, Németország, akkor még Nyugat-Németország volt, és akkor Brács helyett kivitt engem. Nagyon jól sikerült anyagilag. Jó volt. Meg hát a muzsika, ez a muzsika megszállottja.

0: nagyon jó muzsikus volt. Ez a tannéba Dukáékkal vagyok, Duka Elemérékkel. Hát azokkal is 4 évet lenyomtam. Úgyhogy gyönyörű időszak volt.
1: Ez egy esküvő vagy eljegyzés?
0: Ez
1: vagy?
0: A Salasovics vagyok, hát avval húzamosan bizonyt nem tudok, de ez úgy alakult, hogy az Ottónak az édesapja kint Németországba összeakadt egy kalocsai hölgy, aki kint él, de annak a bátyja, az Kalocsán az én tanárom volt a gimnáziumban. Na most azt mondja, hát azt mondja, kalocsai a te vejed, hogy én. Igen, azt mondja, még olyan zseniális emberrel, azt mondja, egy élő lexikon volt, azt mondja. Úgyhogy akkor eljöttek Balatonra, és akkor kellett, hát mondta, valahogy úgy alakult, hogy szóltunk a Salasról, hogy jó pénzé eljöttünk, és ennyi volt. Ez egy rövid idő vejem van rajta, az Zoli, Otto, én.
1: Vannak itt képek énekesekről is, többek között.
0: Hát ez nagyon
1: ez
0: nagy
1: dolog.
0: Serháti Zsuzsa, Vancouverba.
1: Aha, nem na is most, itt van akkor.
0: Na most a lényeg, hogy ironikus. A Zida Brahis volt, azt mondja, jön a Cser, hát nehézé, hát ez cigán, ne törődj vele, menjen ki a repülőtérre. Kimegyünk, jön a Zsuzsa, Floridából, vagy honnan jön. Azt mondja, te, neked van zongorista kinézeted van, azt mondja. Nem mondom, én klarinétos vagy. Na jó, ha ne szédíts, azt mondja, én megyek vissza, azt mondja, én Dixieland zenekarra nem fogok élni. Ő akkor lemondom, mert cigán zenekar. Na, azt mondja, ez nem. Úgyhogy a vége az lett, hogy gyakorlatilag, hát megnéztünk egy-két, hogy micsoda éjszaka volt, meg ilyen régi, meg a kicsi gyerem, hát amiket énekelt, kisfiam, stb. Hát egy jó barátság jött össze belőle, és ez is szép emlék.
1: És gondolom nagy öröm volt a koncert.
0: Ó, hát hogy. És akkor még ő nagyon jó nő volt, szép.
1: Igen, ez sem lényegtelen. Ez szintén egy énekessel, de ő már magyar nóta énekesnek
0: tűnik. Az ődéke voltunk Hamburgba, és egy operett énekesnő volt, és fölvétel kapcsán van ez.
1: Ez viszonylag egy nagy méretű, talán ez már a 2000-es
0: évek? Ez a Tannéba volt szintén, itt a Csanya, Tibi Brácsozik, hát mindig változott a zenekar, Gáspár, cimbalmos, zöld gyerek, a primás, öreg zöld, én 4 évig voltam ezekkel is.
1: Ez már viszonylag egy újabb felvétel.
0: Hát ez nem jött össze ez a dolog. Úgy volt, hogy Amerikába kimegyünk.
1: Ez mikor volt?
0: Ez 2000-es évek elején. És úgy volt, hogy sikerül is. Na most a Kálmánnak volt egy ismerőse ott kint, aki szervezte ezek. Tehát ahova ment, aki az egész utat szervez, egy öreg ember. Kiderült, hogy kórházba került, és így nem jött össze. Csináltunk egy fotót. Úgyhogy ez okafogyottá vált.
1: Ez talán 80-as évek.
0: Ez szintén izraeli kép.
1: Ja, aha.
0: Balog Laci, Csicsó Pali, én.
1: Ez is egy jó kép. Ez itt ünnepel a zenekar. Talán ez
0: Hamburg Altonába volt egy úgynevezett szegényház, szociális otthon. Igen ám, de milliómosoknak úgy nézett ki az a szegény, mint a Hilton szálló. És ott így voltunk ebbe a felállás, az ődékkel.
1: Kik vannak a fotón?
0: Akkor ugyanaz a panda. Ja,
1: ugyanaz, aha.
0: Elemér, én, Tabányi Laci, Gáspár, aha. Gáspár Rudi. Hát, elmúlt.
1: És egy viszonylag újabb fotó.
0: Ez már 2004-2005-ben Szegeden volt egy. Onnan a Szutor Zsolt, nem tudom, mi hallottál róla, hát megbízott engem, hogy állítsak össze egy 20 tagú zenekart, ez működött is itt egy darabig, és ott adtunk minden évben 2-3 koncert, és most kaptunk valami kis pénzt is onnan. Úgyhogy nagyon jó vállalkozás volt, csak nem akarok részletekbe belemenni. Az itt nevezi prominens cigán vezetők azt mondták, takarodjon el innen Budapest. Ennyi volt. Ez a cigány összetartás.
1: Az utolsó nagyon szép brosúra a Peles Alcázárból, 2008-as
0: hát
1: dátummal.
0: Az az igazság, hogy az az igazság, hogy a Sisi az innen ment az utolsó útjára. Ja. Uh-huh. Innen ment az utolsó. És nagyon sok, nem tudom mi, nagyon sok Sisivel vonatkozásban vannak olyan periódusok az életemben, hogy összefonódott. Mondom, ott van az az emlék, a Genfi, ahol megölte az a álmokfutó. A szobor leleplezésénél ott voltunk, mi játszottunk, és ott csinál, ott alakult, hogy az anarchisták megtámadtak bennünket, mert királyellenesek voltak, ugye. Grand Ball.
1: Látom itt a hátulján.
0: Há, gyönyörű, az, gyönyörű. Az a hát nem csak itt, hát el kell mondani, ez a Genevard Jacqueline macska. Hát gyakorlatilag ez ki, hát 22 évig működtünk nálát. Olyan helyekre eljutottam, hogy tényleg a legpatinásabb szállodáktól kezdve, falu ünnepekre, minden. És az anyagi részét is nem beszélve arra. És komoly kapcsolatokra tettem szert.
1: Egy nagyon izgalmas, érdekes beszélgetésnek a végéhez közeledünk, hiszen elfogytak a fotók, elfogytak a lemezek, a CD-k, a brosúrák, a plakátok. Gondolom, számtalan fellépés volt még ezen kívül is, amiket esetleg még nem fotózott le, vagy amikről esetleg most nem hozott el brosúrákat nekünk, Leó bácsi, de ezekkel tulajdonképpen egy kis bepillantást kaphattunk, hogy milyen egy cigányzenész, egy cigányzenekar élete, hogy milyen külföldi utakra járt, milyen csodás helyeken fordult meg, és milyen élményei volt.
0: Hát vissza kell kanyarodnom még mindig Lakatos Sándorhoz. Hát avval az az igazság, minden este egy koncert volt. Minden este. És rengeteget voltam rádióba. Tulajdonképpen televízióban háromszor, mert volt két dinasztia műsor. Az első Lakatos dinasztia 76-ban volt, a második 83-ban, és Burgenlandi tévében is szerepeltünk, bár ott az unokájával, de ő is ott volt a Hubai csárda jelenetből a
1: helyrekat,
0: itt a
1: hullámzót
0: játszott. Tehát rengeteg koncertünk volt külföldön, Nürnbergbe, patinánszállodákban, Nyugat-Berlinbe, lehetne sorolni reggelig. Meg aztán, hogy kikkel találkoztam az életem folyamán, hát ez is egy külön történet. Mert amikor ezzel a bandival egy Burgerlandba egy Habsburg esküvőt játszottunk. Hát vacsorázok. Egyszer csak egy bocskai ruhába egy hölgyel ott áll előttem, az óram megengedi, és tiszta, szintiszta magyarsága. Megengedi, hogy le, tessék, parancs. Bemutatkod, Mihály főherceg. Hát megkröken az ember, ugye? És feleségem Gróf Palavicsini Katalin. Csak egy percig zavarom. Megkérem magukat, hogy zsidó nótát ne játszanak, csak magyar nótát. És tiszta magyarsággal énekelte a nótákat. Többek között azt mondja, Erzsébet királynak magyar kuzinja, barátnője volt. Mit tudom én, ezt úgy hitták, kuziny. És az volt a kedvenc nótája Erzsébet, hogy nem megyek el a templomba, mikor téged esélyt. Tehát már nem is ismerik ezt a nótát, nagyon tisztelt a kivé. És akkor eljátszottuk, és énekelt. Abban, ha se hagyta. És akkor előtte, akkor pakoltuk a cimbalmot, Habsburg Otto ment el. Te kik vagytok? Magyarok? Nem mondom, magyar cigányok. Még jobb, hát nem maradhatok itt, azt mondja, megyek, azt mondja, tárgyalás valami konferenciára. Hát szóval kultusza volt ennek az arisztosztán, meg még egy. Hát én évekig a Gróf Károlyokhoz jártam Münchenbe, Csurgói kastélyukba, cigánzenekarral, és sose felejtem el, hogy egy 90 év körüli huszár egyenruhába, tört magyarsága. Szóval nekem még Jenő Pertics játszott, Perticsen, hát ez a, ismeri az én nótám, két klarnétos fújja, meg a elszegődnék tarnócára bojtárnak. Eljátszotta. Kijött a könnye szebbéből, hát is díjazott. Hát szóval ekkora kultusza volt a magyar nótának és az arisztokráciában. De nem csak az arisztokráciában. Egy primásnak faluhelyen is akkora tekintélye volt, végigment, megsüvegelték. Ahogy ment, tisztelet volt. és nem jöhetett létre egy esküvő, egy temetés, egy cigán zene nélkül. És ez a tradíció megszűnt. Ha tetszik, ha nem. Hát nem tetszik. Meg én már 77 éves vagyok, május 8-án Isten segítségével. Gyakorlatilag, ha az ego működne nálam, nem is érdekel, de érdekel, és ezeket az interjúkat még egyszer megköszönöm, mert valami nyomot hagy a múlt, a jövőnek a múlt. Mert sajnos hát ezeket az anekdotákat már nem is hinnék el talán. Mit beszél ez az öreg össze-vissza? Lehet, hogy aki így gondol. Hát azért még ismernek úgy azért is nagyjából. És köszönöm neked, meg a rádiónak is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, számomra egy nagy élmény volt. Rengeteg CD-t, bakelitet, brosúrát, fotót hozott nekünk ide Kleó bácsi a mai este folyamán, és ezeket nézegettük végig, és ezekről mesélt különböző történeteket, és természetesen kezdve az előadó művészi működési engedélyétől kezdve.
0: Én akartam szintén hozni a izét is, tudod, ilyen kék ezért a brosúrában van a kultúrminiszteri, de hát mondod, az ilyen nagy.
1: Igen, tényleg legutóbb arról is beszélgettünk.
0: Hát elmúlt. Gyönyörű volt. Hála az Úrnak.
1: Köszönjük szépen, hogy megosztotta a beszélgetést keretében.
0: Magas szinten megtisztelésnek veszem, hogy itt lehettem. Köszönöm mindenkinek.
1: Köszönöm szépen. Sárközi Kleó József klarinétos volt a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. Beszélgetésünk befejező részében tovább mesélt nekünk fotókról, utazásairól és gondolatairól. A műsor vége felé pedig egészen más irányba fogunk kalandozni. Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből szeretnék idézni, méghozzá ezúttal a 6. fejezetből, a Bilincsbe verve címmel. A következő 2,5-100 évben, a 16. század közepétől a 18. század végéig az európai hatalmak lehangolóan egységesen léptek fel a cigányok ellen. A közfelfogásban a cigányok pusztán a társadalomban betöltött helyzetük miatt megmaradtak bűnözőknek. Tovább élt a korábbi faji előítélet és a vallási alapú ellenségesség, mindazzal szemben, ami pogányságnak vagy boszorkányságnak minősült. Ráadásul mindenhol fokozódó kíméletlenséggel jártak el a csavargókkal és a pimasz koldusokkal szemben. A hatóságok változatlanul nem tudtak mit kezdeni a gyökértelen és senkihez sem tartozó emberekkel, akik nem rendelkeztek állandó lakóhellyel és munkaerőként sem jöttek számításba. A hivatalos felfogás szerint az ilyen elemeknek már a létezése is szabálytalan. A fennálló renddel össze nem egyeztethető jelenség volt. A tetteseket tűzzel vassal bilincsbe verve, de jó útra kellett téríteni. A cigányok akkor sem kerülhették el a letelepedett lakosság rossz indulatát, melyet a helyi monopóliumokat sértő vándoriparosok, vagy a rémületet és megbotránkoztatást keltő házalók, üstfoltozók mindenképpen kiváltottak, ha legális szolgáltatást nyújtottak. És ezen az idő múlása nem sokat segített. A felvilágosodás kora fényt vetett számtalan új területre. Megjelent a racionalitás a filozófiában, az irodalomban, öles léptekkel haladt előre a természettudomány, a zene, a cigányok európai megítélését övező sötétségbe azonban kevés világosság szűrődött át. Kiutasítás, beolvasztás, kiírtás. Ha az európai hatalmak akár csak néhány hónapig betű szerint érvényt szereztek volna a cigány ellenes intézkedéseknek, a cigányok minden bizonnyal már jóval a 16. század közep előtt eltűnnek a nyugat-európai, illetve nyugati kereszténység látóköréből. Erre azonban nem került sor, mert a végrehajtás, talán a népesség egy részének csendes ellenállása, az alacsonyabb beosztású hivatalnokok megvesztegethetősége, vagy a hatóságok, például a rendőrség szervezetlensége miatt a legszigorúbb büntető jogszabályokat is rendre elszabotálta. A szándékok és a kivitelezés közötti szakadék áthidalására az államok rendesen a törvények szaporításával és további szigorításával válaszoltak. Ezeket nehéz is volna minden részletével együtt felsorolni. Ám nem is szükséges. Ha csak néhány országot veszünk nagyítunk alá, kielégítő képet nyerhetünk azokról a meglehetősen hasonló intézkedésekről, amelyeket az elkövetkezendő 2,5 évszázad során a török megszállás hatósugarán kívül esett Európában alkalmaztak. Néha a láz abba hagyott, mint Angliában és Skóciában. Néhol majdnem szakadatlanul tombolt, mint némely német fejedelemségben. Néhol, mint Németalföldön és Franciaországban, a törvények és a végrehajtás közt egyensúlyt találtak. Néhány állam, jelesül a Habsburg Birodalom és a Bourbonok Spanyolországa, egy idő elteltével tanult a kezdeti kudarcokból, és a kérdés észszerűbb, azonban nem kevésbé kíméletlen megközelítését választotta. Angliában az 1550 és 1640 közötti időszakban ért tetőfokára a senkihez sem tartozó személyek ellen foganatosított állami intézkedés sorozat. 1554-ben Fülöp és Mária uralkodásának kezdetén törvényt hoztak, amely kimondta, hogy a szóba forgó társaság, az egyiptomiak és hozzájuk hasonló más személyek, akik a keresztény országokban megengedhetetlen, ismeretlen, ezért mostanáig nem is büntetett életet élnek, régi, ördögi és undorító praktikáikat és eszközeiket felhasználva megkíséreltek újra bejönni ebbe a királyságba. A 8. Henrik korában, vagyis 1530 körül hozott törvényt megszigorították. 40 font sterling bírság várt arra, aki cigányokat hoz be az országba, azok a cigányok pedig, akik bejutván a királyságba egy hónapnál tovább maradtak, számíthattak rá, hogy bűnözőnek nyilvánítják őket, és elesnek a meredék jogtól, valamint az illetékességi kedvezménytől, vagyis írástudatlanságuk többé nem válik akadályává semmiféle büntető eljárásnak. És a bűnösnek találják őket, életükkel és javaikkal kell fizetniük. A törvény előírása szerint ugyanez a sors várt azokra, a már régebb óta Angliában és Walesben tartózkodó cigányokra is, akik 40 napon belül nem hagyták el a királyságot. A szankciók nem vonatkoztak a 14 éven aluli gyermekekre, sőt azokra sem, akik hajlandók voltak kiválni ebből az undorító, dologtalan és istentelen társaságból és lemondani életmódjáról. Beállnak valamely becsületes és érdemes lakos szolgálatába, illetve őszintén valamely törvényes munkának vagy foglalkozásnak szentelik magukat. A törvény az egyiptomiak által Anglia és Wales területén minden korábban használt engedélyt, men és útlevelet semmisnek nyilvánított. Az első dokumentált pert, amelyre már az új törvény alapján első Erzsébet uralkodása alatt került sor, egy népes dorseti cigánytársaság ellen indították meg 1559-ben. A grófság kormányzója a titkos tanácshoz fordult utasításért, és azt a választ kapta, hogy a királynő hasznosnak tartaná, ha példát mutatnának, és néhányukat kivégeznék. A többit pedig deportálnák. Ehhez hasonló utasítást kaptak egyébként ugyanebben az évben a Herefordshire-i bírák is. A dorseti cigányokat azonban felmentették, az indoklás szerint, ugyanis őket nem behozták Angliába, hanem a saját lábukon jöttek Skóciából. Ezért a kormányzó megelégedett azzal, hogy a csavargókkal szembeni törvényt alkalmazta, és kiutasította őket. A cigányok azonban nem jutottak messzire, következő hónapban ezúttal Gloucestershire-ben újra a hatóságok markába kerültek. Rövid időre becsukták őket. Gloucester városába majd megkorbácsolták és kiutasították őket. Deportálásukról viszonylag keveset hallunk. Ahogy telt az idő, egyre fogyott azoknak a cigányoknak a száma, akik Anglián kívül születtek. Ezért egy 1562-es törvény, amelyet a magukat egyiptominak nevező csavargók további megbüntetésére hoztak, Fülöp és Mária rendeleteinél egyértelműbben fogalmazott. Immár nem kellett elhagyniuk a királyságot azoknak, akik Angliában vagy Walesben születtek. Ellenben búcsút kellett mondaniuk haszna vehetetlen, istentelen életmódjuknak és társaságuknak. Kimondta a törvény, hogy minden 14 éves vagy ennél idősebb személy, akit egy vagy több alkalommal, ha csak egy hónapra is rajta kapnak az egyiptomi, vagy a magukat egyiptominak nevező csavargók társaságában, illetve egyiptomi maskarát, beszédet és viselkedést használva vagy mímelnek, halállal és teljes vagyon elkobzással bűnhődik. Az ál egyiptomiak említése a törvényben aligha a cigányokhoz húzó gácsok elrettentését szolgálta. Inkább annak akarta elejét venni, hogy a vádlottak angliai vagy walesi születésüket hozzák fel minden olyan szankció kijátszására, amelyet a törvényhozók az egyiptomiakkal szemben akartak érvényesíteni. Feltűnő, hogy ettől fogva egyre több egyiptomi igyekezett megkeresztelkedni, és a születési helyet bizonyító papírokkal ellátni gyermekeiket. Az ilyen keresztelési bejegyzések száma folyamatosan nő szerte Angliába és Walesbe. Az 1562-t követő 100 évben 10 bírósági ügyet indítottak a cigányok utánzása, illetve velük való cimborálás vádjával. A gyanúsítottak minden jel szerint többségükben cigányok voltak. Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből idéztem a 6. fejezetek egy részletét, Bilincsbe verve címmel. A mai este folyamán Sárközi Kleó József klarinétos volt a mai vendégem a műsor első felében ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. Beszélgetésünk befejező részében tovább mesélt nekünk fotókról, utazásairól és gondolatairól. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velem a jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma jogvédő hálózat alakul első körben 3 városban, majd az összes megye székhelyen. Dancs Mihály küldetésének tartja, hogy rövid időn belül visszaszerezzék az országos roma önkormányzat presztízsét. A testület új elnöke idén tiszteletdíj és költségtérítés nélkül dolgozik. A Magyarországi Romák Országos Önkormányzata csütörtökön tartotta az első olyan közgyűlését, amit a testület elnöke Dancs Mihály hívott össze. Dancs Mihály megerősítette, hogy az országos önkormányzat roma jogvédő hálózatot hoz létre július 1-től, első körben 3 városban, Budapesten, Miskolcon és Pécsen, majd a tervek szerint az összes megye székhelyen. A cél az, hogy a romáknak legyen hova fordulniuk, ha a származásuk miatt sérelem éri őket. Megerősítette azt is, hogy idén sem fizetést, sem költségtérítést nem vesz fel, így a megtakarított összeget szakértők alkalmazására fordítja. A roma jogvédő hálózat olyan szervezetek és szakemberek együttműködése, melynek célja a roma közösségek jogainak védelme, az egyenlő bánásmód elősegítése és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés. A hálózat tevékenysége különösen fontos, mivel a romák Európa és Magyarország egyik legnagyobb kisebbségi csoportját alkotják, ugyanakkor számos területen, például az oktatásban vagy a foglalkoztatásban gyakran szembesülhetnek hátrányokkal. A jogvédő hálózat elsődleges feladata, hogy segítséget nyújtson azoknak, akiket jogsérelem ér. Ennek az érdekében jogi tanácsadást biztosít, támogatja a panaszosokat az eljárások során, valamint felhívja a figyelmet az emberi jogok és az egyenlőség fontosságára. A hálózat munkatársai nem csak az egyéni ügyek kezelésében vesznek részt, hanem kutatásokkal, képzésekkel és szemléletformáló programokkal is hozzájárulnak a társadalmi előítéletek csökkentéséhez. A működése azért is jelentős, mert elősegíti a jogtudatosság növelését a roma közösségek köreiben. Sok esetben az érintettek nem ismerik pontosan jogaikat, ezért nehezebben tudnak fellépni az őket érő igazságtalanságokkal szemben.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Csak ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szítjú vászlas esze?
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked!
4: 2026. június 1-e, hétfő, 7 óra van. Jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. Roma barberek vágtak hajat a bicskei otthonban. Roma jogvédőhálózat alakul. A cigány versek világa.
1: Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádió Dickben.
4: 4 győri barber olyan dolgot tett, amit a bicskei fiúk sokáig nem felejtenek el. Mi is tudjuk, milyen az, amikor egy egyszerű hajvágás luxusnak számít, mondja Mihácsi Patrik. Ezért indult el 4 barber hajnyírókkal és adományokkal a bicskei gyermekotthonba, ahol 50 fiúnak adtak nem csak új frizurát, hanem egy napra önbizalmat is. Gerilla fodrászat, ezt a szót tudták kisütni 4 fiatal barber püspök vasárnapi akciójára. Barna Sándor, Nyári Norbert, Mága Sándor, Rio és Mihácsi Patrik vágó, trimmelő és nyíró szerszámaikkal és némi adománnyal felszerelkezve a bicskei gyermekotthonba látogattak, hogy 50 az intézményben élő srácnak trendi frizurát vágjanak. Az általuk használt kifejezés a pacek, persze találóban írja le ezeket a hajviseleteket, fel- és lenyírások, átmenetek, mindák, minden, ami egy igazán vagány séróhoz kell. De a frizuráknál is lelkesítőbb a példa, amit a 4 fiatal hajmester mutatott a benn élő fiataloknak. A villamakciókról egy villáminterjúban munka közben kérdezték Mihácsi Patrikot, a Golden Hands Barbershop alapítóját. Mi egy győri barbershop vagyunk, az akcióban résztvevő kollégákkal már régóta együtt dolgozunk, sőt, jóbarozban együtt vagyunk. Mága Sanyi egyenesen olyan, mintha a testvérem lenne, igazából 5-en vagyunk, de Béci kollégánk nem tudott velünk jönni most, mert a felesége babát vár is, mellette kellett lennie. Az, hogy jó lenne valahogy segíteni olyan fiataloknak, akik nehéz körülmények között élnek, régóta mozgott bennünk, mert mi is szegénységben nőttünk fel. Anyukám egyedül nevelt, 2 műszakban dolgozott, én vigyáztam az öcsémre. Tudom, milyen az, amikor egy szelet kenyeret kell elosztani egymást közt, mert annyi van. Azt, hogy a gyermekotthonba menjünk, nagynéném Lázók Ágnes szervezte meg. Ő már korábban is szervezett ott programot a gyerekeknek, elhívta hozzájuk Fatimát, Burai Krisztiánt, és az ő ötlete volt a hajvágás is. A gyermekotthonban nagyon nagy részt roma fiatalok élnek. Mi is roma származásúak vagyunk, és tudjuk, milyen fontos egy srácnak a pacek hajviselet, nyilatkozta. Ha visszagondolok a fiatal énemre, mindig nagyon fontos volt, hogy jól nézzek ki. Attól éreztem magam jobban, és persze a csajozáshoz is az kellett. Ma még fontosabb ez, ha valaki nincsen megnyírva egy hónapig, azt mondják, igénytelen. Mindig frissnek kell lenni, szerintem ezt a bicskei srácok is érzik, például az iskolában, viszont ahogy sokan mások, ők sem engedhetik meg maguknak, nincs rá lehetőségük. Elképesztő, mennyire jó fejek voltak, sokan felismertek a TikTokról is, az egész esemény nagyon klassz volt. Szerveztek elé egy kis sót, volt hamburger, minden, de ami a legjobban meglepett, hogy mennyire közvetlenek voltak velünk, mintha 1000 éve ismertük volna egymást, a végére tényleg a legjobb haverok lettünk. És szerintem hatottunk is rájuk, nyilatkozta. Édesanyám, a kollégáim inspiráltak, a gyerekek, de Horváth Józsefet is szeretném megemlíteni, a Debreceni Egyetem rákutató biológusa, ő édesanyám testvére. Az ő példájuk is mutatja, hogy igenis ki lehet törni, nyilatkozta a barber. Roma jogvédő hálózat alakul első körben három városban, majd az összes megyeszékhelyen. Dancs Mihály küldetésének tartja, hogy rövid időn belül visszaszerezzék az országos roma önkormányzat presztízsét. A testület új elnöke idén tiszteletdíj és költségtérítés nélkül dolgozik. A Magyarországi Romák Országos Önkormányzata csütörtökön tartotta az első olyan közgyűlését, amit a testület elnöke Dancs Mihály hívott össze. Dancs Mihály megerősítette, hogy az országos önkormányzat roma jogvédő hálózatot hoz létre július 1-től, első körben három városban, Budapesten, Miskolcon és Pécsen, majd a tervek szerint az összes megyeszékhelyen. A cél az, hogy a romáknak legyen hova fordulniuk, ha a származásuk miatt sérelem éri őket. Megerősítette azt is, hogy idén sem fizetést, sem költségtérítést nem vesz fel, így a megtakarított összeget szakértők alkalmazására fordítja. A Roma Jogvédő Hálózat olyan szervezetek és szakemberek együttműködése, melynek célja a roma közösségek jogainak védelme, az egyenlő bánásmód elősegítése és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés. A hálózat tevékenysége különösen fontos, mivel a romák Európa és Magyarország egyik legnagyobb kisebbségi csoportját alkotják, ugyanakkor számos területen, például az oktatásban vagy a foglalkoztatásban gyakran szembesülhetnek hátrányokkal. A jogvédő hálózat elsődleges feladata, hogy segítséget nyújtson azoknak, akiket jogsérelem ér. Ennek az érdekében jogi tanácsadást biztosít, támogatja a panaszosokat az eljárások során, valamint felhívja a figyelmet az emberi jogok és az egyenlőség fontosságára. A hálózat munkatársai nem csak az egyéni ügyek kezelésében vesznek részt, hanem kutatásokkal, képzésekkel és szemléletformáló programokkal is hozzájárulnak a társadalmi előítéletek csökkentéséhez. A működése azért is jelentős, mert elősegíti a jogtudatosság növelését a roma közösségek köreiben. Sok esetben az érintettek nem ismerik pontosan jogaikat, ezért nehezebben tudnak fellépni az őket érő igazságtalanságokkal szemben. A cigány versek világa. A cigány költészet a roma kultúra egyik legértékesebb és legkülönlegesebb kifejezési formája. A versek nem csak művészi alkotások, hanem a roma közösségek történelmének, hagyományainak, érzéseinek és mindennapi életének lenyomatai is. A cigány versek gyakran szólnak a szabadságról, a család szeretetéről, a közösség összetartásáról, a természet szépségéről, valamint azokról a nehézségekről és küzdelmekről, amelyekkel a romák a történelem során szembesültek. A költészet így egyszerre szolgál az önkifejezés, az emlékezés és az identitás megőrzésének eszközeként. A roma nép évszázadokon keresztül elsősorban szóbeli hagyomány útján adta tovább történeteit, dalait és verseit. Sokáig nem az írott irodalom, hanem a mesemondás, az éneklés és a közösségi előadás jelentette a kultúra megőrzésének legfontosabb módját. A versek gyakran dalok formájában éltek tovább, amelyeket ünnepeken, családi összejöveteleken vagy a mindennapi élet során adtak elő. Ezek a költemények tükrözték a közösség örömeit és bánatait, valamint a vándorló életmóddal járó tapasztalatokat. A cigány költészet egyik legfontosabb témája a szabadság. A romák történelme során sokszor találkoztak kirekesztéssel és megkülönböztetéssel, ezért a szabadság utáni vágy különösen erősen jelenik meg verseikben. A költők gyakran használják a természet képeit, például a szél, a madarak vagy az út motívumát, annak kifejezésére, hogy az ember szabadon szeretne élni és kibontakozni. A természet közelsége azért is gyakori téma, mert a roma kultúrában hagyományosan fontos szerepet töltött be a környezettel való szoros kapcsolat. A család és a közösség szintén központi szerepet kap a cigány versekben. A roma kultúrában a családi kötelék rendkívül erős, ezért a költemény szól a szülők tiszteletéről, nagyszülők bölcsességéről vagy a gyermekek iránti szeretetről. A versek gyakran hangsúlyozzák az összetartozás fontosságát, valamint azt, hogy a közösség támogatása segít átvészelni a nehéz időszakokat. Az ilyen művek érzelmekben gazdagok és gyakran személyes élményekből merítenek ihletet. A cigány költészet másik jelentős témája a küzdelem és a remény. Sok roma költő ír a szegénységről, az előítéletekről és az egyenlőtlenségekről, amelyekkel közösségük tagjai találkoznak. Ezek a versek nem csupán a problémák bemutatására szolgálnak, hanem arra is, hogy felhívják a figyelmet az igazságtalanságra. Ugyanakkor a legtöbb alkotásban megjelenik a remény, a hit, amely erőt ad a nehézségek leküzdéséhez. A költők azt üzenik, hogy az ember méltósága, kitartása és szeretete képes legyőzni a legnagyobb akadályokat is. A magyarországi roma irodalom számos jelentős alkotót adott a kultúrának. Közülük kiemelkedik Bari Károly, aki verseiben gyakran foglalkozik a roma identitással, a hagyományokkal és az emberi sors kérdésével is.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
5: Kedden kezdett

0: Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádiódik. Hallod?
1: Jó reggelt kívánok minden kedves drága arany hallgatónak. 7 óra múlt. Kedd van, és június 2-a. A mai napon a Carmenek ünneplik neve napjukat, szigorúan K-val írva, nem úgy, mint Bizet operája, ugye, amit Carmen. Ez K, A betű, és úgy Mermen. Úgyhogy boldog névnapot, kedves Carmenek. Aztán Aniták is ma ünneplik a neve napjukat, most látom, úgyhogy nagyon boldog névnapot, kedves Aniták. Anita nevű ismerősöm van is, úgyhogy neki mindenképpen szeretnék innen is üzenni. Ma 157 éve született Szomori Dezső, író, újságíró. 122 éve született Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó, színész, ugye Tarzan legendás alakja. Aztán Szentkúti Miklós is ma született, ő egy Kossuth-díjas író, műfordító, a magyar regényirodalom nagy megújítójának egyike volt, ő 118 esztendeje született 1908. június 2-án. Illetve Karinthy Ferenc 105 évvel ezelőtt született, ő egy Kossuth-díjas író, drámaíró, dramaturg. Böszörményi Géza is ma született, ő 102 évvel ezelőtt, szintén Kossuth-díjas, ám ő filmrendező és forgatókönyvíró volt. 99 éve született Würz Ádám, Munkácsi Mihály díjas kép, grafikus, festőművész, érdemes művész. 98 éve született Kovács Erzsi, Nemerton díjas énekesnő, aki 1950-től kezdve a 2000-es évekig énekelt. 89 éve született Ütő Endre, basszus opera énekes, a Magyar Állami Operaház főigazgatója volt 91 és 95 között. És végül, de nem utolsó sorban, 83 éve született Bujdosó Ágota, olimpiai és világbajnoki bronzérmes kézilabdázó, a Vasas első női válogatott játékosa. Akkor ezek után nem maradt más hátra, mint hogy elmenjünk jó ízű zenékre, aztán meg...

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Nem sokára 7:30, üdvözlök sok szeretettel mindenkit. Ránézek a kis közlekedési hírlevelemre. Azt mondja, hogy a 9. kerület Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Egészen péntekig naponta 10 és 16 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárják a külső sávot. Lezárták a fél útpályát a 3. kerület Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Nem közlekedik a 41-es villamos a Kamaraerdei ifjúsági park és a repülőtér között karbantartás miatt. Lezárták a 2. kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik. Na most pedig zene, és tudjátok mi jön? Roma hírek itt az FM 100.3-on.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Szép nyári reggelt kívánok mindenkinek. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határa roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A falubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt vissza közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodarmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Rádió Dik.
3: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.

0: Rom.
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na jöjjön egy kis hír, hát nem túl vidám hír, de hír. Másfél évnyi kényszerpihenő után július 1-ével véget ér a Nemzetgazdasági Minisztérium és a szolgáltatók közötti megállapodás, lejár az önkéntes árstopp. A fogyasztóknak érdemes felkészülniük, ugyanis a pénzintézetek és a távközlési óriások jelentős díjemelésekkel válaszolnak a moratórium kifutására. A három legnagyobb szolgáltató, a Magyar Telekom, a Jettel és a One nem bízta véletlenre a matekot. Egységesen a tavalyi éves inflációnak megfelelő 4,4%-os emelést érvényesítenek minden csomagnál. Ez a szektor tehát maximálisan kihasználható kerettel indítja a nyarat. Éjjön. Aztán a bankoknál már vegyesebb a kép, hiszen míg egyesek csak az idei inflációt követik, mások bepótolják a tavalyi elmaradást is. CIP Bank, itt fájhat leginkább a váltás, hiszen a tavaly elmaradt 3,7%-ot is ráterhelik az idei 4,4-re, így összesen 8%-os drágulással kell számolni. OTP Bank, a piacvezetőnél egy komplex, ötoldalas lista részletezi a változásokat, az ügyfelek átlagosan 4% körüli emelésre készülhetnek. Erste, UniCredit, Raiffeisen, ezek a pénzintézetek benyelték a tavalyi emelést, és beérik az idei 4,4%-kal. MBH Bank kicsit késleltetve várhatóan augusztus 1-től emelnek, a részleteket május végén teszik közzé. A drágulás nem csak a számlavezetést, hanem a kártyadíjakat és az utalásokat is érinti. A költségek azonban tudatossággal mérsékelhetők. Az ingyenes quick szolgáltatás vagy a kártyás fizetés használatával elkerülhetőek az átutalási díjak. Érdemes körülnézni az új banki akciók között is, hiszen sok szolgáltató most jelentős jóváírásokkal csábítja az új ügyfeleket. Hát ezzel a hírrel búcsúztatom a 7 órási blokkomat. 8-kor

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Csak ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szítjú vaszlas esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma jogvédő hálózat alakul első körben 3 városban, majd az összes megyeszékhelyen. Dancs Mihály küldetésének tartja, hogy rövid időn belül visszaszerezzék az országos roma önkormányzat presztízsét. A testület új elnöke idén tiszteletdíj és költségtérítés nélkül dolgozik. A Magyarországi Romák Országos Önkormányzata csütörtökön tartotta az első olyan közgyűlését, amit a testület elnöke Dancs Mihály hívott össze. Dancs Mihály megerősítette, hogy az országos önkormányzat roma jogvédő hálózatot hoz létre július 1-től, első körben 3 városban, Budapesten, Miskolcon és Pécsen, majd a tervek szerint az összes megyeszékhelyen. A cél az, hogy a romáknak legyen hova fordulniuk, ha a származásuk miatt sérelem éri őket. Megerősítette azt is, hogy idén sem fizetést, sem költségtérítést nem vesz fel, így a megtakarított összeget szakértők alkalmazására fordítja. A Roma Jogvédő Hálózat olyan szervezetek és szakemberek együttműködése, melynek célja a roma közösségek jogainak védelme, az egyenlő bánásmód elősegítése és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés. A hálózat tevékenysége különösen fontos, mivel a romák Európa és Magyarország egyik legnagyobb kisebbségi csoportját alkotják, ugyanakkor számos területen, például az oktatásban vagy a foglalkoztatásban gyakran szembesülhetnek hátrányokkal. A Jogvédő Hálózat elsődleges feladata, hogy segítséget nyújtson azoknak, akiket jogsérelem ér. Ennek az érdekében jogi tanácsadást biztosít, támogatja a panaszosokat az eljárások során, valamint felhívja a figyelmet az emberi jogok és az egyenlőség fontosságára. A hálózat munkatársai nem csak az egyéni ügyek kezelésében vesznek részt, hanem kutatásokkal, képzésekkel és szemléletformáló programokkal is hozzájárulnak a társadalmi előítéletek csökkentéséhez. A működése azért is jelentős, mert elősegíti a jogtudatosság növelését a roma közösségek köreiben. Sok esetben az érintettek nem ismerik pontosan jogaikat, ezért nehezebben tudnak fellépni az őket érő igazságtalanságokkal szemben.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
7: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárják az Olof Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
7: Kedden kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben 23-27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick.
1: Szép reggelt, 8 óra múlt pár perccel, ez itt még mindig a Vekker, jön a program ajánló. Méghozzá a szegedi szabadtérire invitállak benneteket ismételtem, de itt most az új szegedi részre, tehát a kisebb színpadi előadást fogok nektek javasolni, ajánlani egész pontosan. Ez nem más, mint a Csengetett Milord című vígjáték, mely július 17 és 18-án kerül majd bemutatásra. A szereposztásban hát fantasztikus nevek: Molnár Piroska, Gyabronka József, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Pataki Ferenc, Bíró Panna Dominika, Rezes Dominika, Cseh Judit, Sipos László Márk, Lass Bea és Ficere Béla. Az előadás rendezője Kocsis Gergely. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000-beli életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéb,

Nyiség, mint a házurai. A fent és a lent ellentétére épülő televíziós komédia sorozat szerethetően szeleburdi szereplői a britek mellett a hazai tévénézők számára is kedves ismerősékké váltak. A képernyők után most a színpadi változatban is életre kelnek, melyben az immár kultikus karakterek tovább űzik szenvedélyeiket, ki a pénz, ki a szoknyák irányában. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó pofon, nagyon jó kis vígjáték, úgyhogy ha van kedvetek Szegedre elutazni, vagy éppen Szegedről hallgattok most bennünket online, akkor lessétek meg július 17 vagy 18-án a Csengetett Milord című produkciót a szegedi szabadtéri kínálatában. Na most pedig zene, aztán jön a közlekedési hírek. Jönnek a közlekedési hírek.

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
2: vorbasza.
0: Rólunk, neked.
3: Hamarosan 8:30 üt az óra, jó reggelt ismét. Nézzük meg a közlekedést. Útszűkületen kell áthajtani a 4. kerület Árpád úton befelé az újpesti víztoronynál, mert beszakadt az útpálya. Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé a 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, a Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig. És végül, de nem utolsó sorban megnyitották a 15. kerület Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart a felújítás, ezért szakaszonként útszűkületre kell számítani ezen a héten. Na most pedig akkor zenére számítsatok, ezen a héten, meg ezen a napon, és utána pedig nyelvoktató leckék jönnek Armandóval is Hajnival.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel! Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó!
2: Tegnap megtanultuk azt, hogy hogy van, hogy papa.
3: Papó.
2: Így van. És most jön utána a mama.
3: Na, ő gondolom nem mamó lesz.
2: Nem, hanem mámi.
3: Mámi. Ezt is sokszor hallottam. Ez olyan érdekes, hogy mi azok, akik nem vagyunk romák, hogy mi is nagyon sokat használjuk ezeket a szavakat, amiket ti is. Tehát tulajdonképpen a roma nyelvet a nem cigányok is nagyon sokszor használják és beépítik a hétköznapi beszédükbe.
2: Így van, ma már szinte szlengnek számít a magyar nyelvben. Szityúvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel!
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: az agyán, hogy itt hogy berúgtam.
1: Rádiódik. Fogod?

0: rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Hamarosan 9-et üt az óra, nem sokára jön a süsfelnap, ám még előbb egy hír. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután jelentette be, hogy hétfő reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Amikor a bejelentett időpontnál később, 9 óra után Magyar Péter megjelent a Sándor palota előtti pulpitusnál, hogy beszédet mondjon, kitört a botrány. Hangos, hazaáruló kiáltásokkal kisebb kórus fogadta, és a kiabálások megakasztották a kormányfő beszédét. Magyar Péter végül rendőri intézkedést kért. Elég sok rendőr van itt, úgyhogy megvárjuk, amíg ellátják a feladatukat, mondta, mire a tér déli oldala felől néhány rendőr megjelent, és igazoltatni kezdték a hangos ellentüntetőket. A miniszterelnök beszédét élőben lehetett követni, eleinte a helyszínről, de aztán gond adódott a hangminőséggel. Magyar Péter hangja végül teljesen eltorzult, ezért leállították az adást. Így aztán eleinte csak következtetni lehetett arra, hogy a miniszterelnöknek nem feltétlenül sikerült rávennie Súlyog Tamást a lemondásra, hiszen a beszéde elején olyan gondolatokat fogalmazott meg, amiket már ismertünk. Aztán kezdte a mondandóját, hogy a magyar köztársaság közös alkotása a magyar embereknek, amit generációk védtek, majd így fogalmazott. Eljöttem ma ide Súlyog Tamás köztársasági elnökhöz, hogy beszéljünk a felelősségéről, hogy az intézmény tekintélyét helyreállítsa. Ezután pedig következett a már említett technikai malőr, mármint hogy ugye elment az élőadásnak a hangja. Én felszólítottam a mai napon is Súlyog Tamást, folytatta Magyar Péter, hozzátéve, hogy támogatja a kormányt abban, hogy kezdjenek eljárást és módosítsák az alaptörvényt. Magyar Péter maga közölte, hogy a találkozón nem mondott le Súlyog Tamás köztársasági elnök a pozíciójáról. A miniszterelnök azt mondta, hogy a magyar köztársaság erősebb minden bábnál, és a köztársasági elnök intézménye, tekintélye fontosabb és erősebb minden egyes köztársasági elnöknél, ezért Magyarország érdeke az, hogy ez az intézmény visszanyerje a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek elhallgatása és mulasztásai megtépáztak. Tájékoztattam a köztársasági elnököt, hogy amennyiben nem mond le önként, akkor a mai napon tájékoztatom a TISZA frakcióját a javaslatainkról, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat. Arról is tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a leváltására. Benne van a megfosztási eljárás, de a hivatal védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani. Módosítani fogjuk az alaptörvényt. Nem személyre szabott jogalkotással fogunk élni, közölte Magyar Péter miniszterelnök úr. Na, én meg azt közlöm most veletek, hogy elmegyünk zenélni, és 9 után pár perccel jövök vissza, de már nem egyedül, hanem Völgyi Zsuzsanna, Magdolna Ilona, Gizella Mercedes-szel, és kezdődik a süsfelnap itt az FM

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Wieser vezérigazgatója Váradi József több mint szerencsétlennek tartja a Hungarokontrol vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, miszerint minden légitársaság tart a kerozinhiánytól és mindenki elkezdett önvédelmi lépéseket tenni. A Wieser közleményében reagált a Hungarokontrol vezérigazgatójának nyilatkozatára. Váradi József a 24.hu-nak adott interjújában pedig azt mondta, a Hungarokontrol nem gyárt kerozint, nem szállít kerozint és nem éget kerozint, tehát egyáltalán nincs benne a szállítás. Láncban. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Terdék Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van, mondta. Továbbra is rengeteg a sebességtúllépés Budapesten, amivel továbbra is sok munkájuk van. A közutak biztonságát az itt a sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteket sokszor ők okozzák. A fizetés jelentős részét viszi el az albérlet ára a fővárosban. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások bérleti díja jelenleg a nettóbér 41%-át viszi el. Budapesten belül az 5. kerületben a 310.000 forintos átlagbérleti díja budapesti becsült nettóbér 49%-ának felel meg. A skála másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol a medián bérleti díja budapesti nettóbér 33%-át teszi ki. A megyeszékhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Mindkét városban 44%-os a bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Kiemelkedő eredménnyel zárta szereplését a magyar válogatott a Lengyelországban megrendezett 40. vitorlázó repülővilágbajnokságon. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban, újabb világbajnoki érmet hozva a magyar vitorlázó repülésnek. A 18 méteres géposztályban is remekül szerepeltek a magyar pilóták. Negró Kornél a 7., míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a versenyt. Az eredmények értékét tovább neveli, hogy Kornél az utolsó versenynapot még az 5., Géza pedig a 8. helyről várta, ám a világbajnokság záró feladata jelentősen átrendezte az élmezőny sorrendjét.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Kedden kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben 23-27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárják az Olofpálme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: 3 rádiódik. Süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, június 2-a van, kedd, és végre csodaszépen süt a nap ismét. Sziasztok, jó reggelt!
2: Nagyon szép reggelt kívánunk mindenkinek, így van, ahogy Jussi is elmondta, hatalmas öröm, hogy a nap ránk süthet. Korán reggel.
1: Igen, sajnos ezen a héten csak ez az egy napunk ilyen, úgyhogy ezt nagyon használjuk ki, próbáljuk meg a lehető legjobban kimaxolni az összes többi napon, egészen jövő hét keddig végig eső, zápor, zivatar, olyan, mint tegnap, ilyen borús, hogy szoktam, redőnybehúzós idő.
2: Igen.
1: Úgyhogy sajnos csak a mai nap ilyen, úgy ezen a héten, úgyhogy ezt mindenképpen használjuk ki, aki teheti, és esetleg pont már akért szabadságot, az nagyon ügyes volt, az most akkor tud ma sétálni, ide menni, oda menni.
2: Kirándulni.
1: Sajnos, akár. Gyorsan használjátok ki, mert aztán mondom, sajnos országszerte itt-ott-tamott zápor, zivatar elő fog fordulni holnaptól. Egészen 9-ig, tehát keddig, úgyhogy...
2: Sokáig tart.
1: Borús idők lesznek sajnos.
2: Hőfok?
1: Nem lesz hideg, 25-26 fok lesz, úgy át, 21 és 26 fok között lesz országszerte.
2: Az egyébként meleg, oda
1: eltolódva.
2: Csak nem strandidő.
1: Hát ez egyáltalán nem strandidő, sajnos, igen. Igen, és holnapra szinte fixen mondanak esőt, és ráadásul holnap egy kis hidegfront zivatarokkal, ezt írja, és nagyon sötét felhőt mutat, és rajta villámjeleket, úgyhogy holnap szinte biztos, hogy esni fog az eső országszerte, a többi nap pedig azt írja, hogy elszórtan fog előfordulni, az időjárás nem fog változni, de felejtsük el ezt a gyönyörű szép napsütéses, tiszta égboltot, inkább ezt mondom, sütni, néha sütni fog a napocska, de sajnos a felhők majd kitakargatják.
2: Így van. Így van. Na, akartam mesélni még valamit a hétvégével kapcsolatban, és ez ma jutott eszembe, amikor autóval közlekedve jöttem idefelé, hogy az utóbbi időben észrevettem, hogy a gyalogosok, tehát egy kis közlekedés, hogy a gyalogosok úgy használják a zebrát, hogy mennek egy úton, hirtelen irányt váltanak, és már lépnek le a zebrára. Tudod, hogy neked autósnak ki kell találnod az ő gondolatát, hogy ő merre fog menni, és én komolyan mondom, én már szinte úgy vezetek, hogy ilyen gondolatolvasó vagyok, hogy már nézem, hogy na vajon most lelép a zebrára, vagy sem. És hát tudod, nyilván, hogyha nem adod meg az utolsó pillanatban, mert egyébként ez úgy szokott nálam működni, hogy nézem, hogy lelép a zebrára, és egy óriásit fékezek, mert lelép. Tehát utolsó pillanatban ő elvárja, hogy én le tudjam nullára fékezni a több kilós autómat.
1: Igen.
2: Én nem teherautó, olyan teherautóban járok, de akkor is hát van annak egy fékezési távolsága, tehát van egy ilyen féktáv. És akkor így mindig így azt nézem, és ma reggel is ment egy gyalogos, már itt voltam majdnem a munkahelyünkön, jött egy gyalogos csávó, ment az úton, teljesen váratlanul irányt váltott, és ő úgy döntött, hogy zebrán kell át. És közben füles a fülébe.
1: Ja, hát persze, ez a legjobb rész, igen.
2: És nem nézett se jobbra, se balra, mert ugye a zebra az nekik ilyen alanyi jogon jár a gyalogosoknak, tehát ők úgy gondolják, hogy egy ilyen hatalmas páncél veszi őket körül, és akkor leléphetnek, mert a zebra az őket feljogosítja arra, hogy ez bizony az övéké. Na és ezzel kapcsolatban eszembe is jutott, amit nem meséltem el hétvégén, ami nagyon durva volt, hogy mentünk lefele oda a Safari Parkba, oda Nagykörösre, és hát ott nem végig autópálya van, hanem vannak autóutak is, és mi már ott az autóúton közlekedvén mentünk szabályosan, betartva a kilométer per órás sebességet, és egyszer csak szemből frontálisan egy autó kielőzött 3 autót. De 3-at. És hát én lelassítottam, de már komolyan ilyen 30-ra lelassítottam, félrehúzottam, tehát már nem a betonúton voltunk, hanem a füvön, igen. Közben elől anyukám ült, hátul meg a gyerekem, nyilván mindannyian be voltunk csatolva, de még ennyi lélek jelenlétem volt, úgyhogy nyilván lehúztam az autót, és már így rászorítottam anyukámnak a kezére, hogy anya, és így megszorítottam a kezét, hogy most mi lesz? Tehát, hogy most ez vissza tudja húzni. Figyeljetek, utolsó hajszálom múlt. Ne. Én nem tudom, hogy de nagyon durva volt, nagyon megijedtünk. Hajszálom múlt az egész, hogy ne jöjjön belénk frontálisan. Igen.
1: Ez érdekes, hogy elfelejtetted tegnap, pedig igen, ez egy meghatározó mondani. Élmény.
2: Mert az volt, igen, hát úgy lefőtt a kávé, mindannyi, hát, főleg bennem.
1: Gondolom.
2: Anyukám is így fölnézett, és hát mondott valamit, valami kicsúszott a száján, de mondom, tehát így még így ráfogtam így a kezére, hogy anya. És csak ennyit tudtam így kimondani, hogy anya. És úgy húzta vissza, hogy egy ilyen utolsó pillanatos manőver, de már figyelj, nyomtam a dudát rá. Tehát hát már akkor nyom. Hát már mit? Mit tudsz csinálni?
1: Hát semmit.
2: Tehát az árukban nem tudod lehúzni az autót, csak le tudsz fékezni, félre tudsz húzni, de tudod, nincsen olyan hely. Hát azért
1: persze.
2: Vannak olyan autóutak, ahol szalagkorlát van, ahol cölöpök vannak, amik nem engedélyezik teljes mértékben, hogy te lehúzódjál, vagy lemenjél az árukba.
1: Hát teljesen értem, meg előttem is van ez a jelenet. Hát ez a,
2: három autót
1: előzött. Hova siet az ilyen amúgy?
2: Nem
1: úgy
2: tudom.
1: Megkérdezném.
2: Nem
1: annyira
2: tudom.
1: Megkérdezném, hogy megéri? Tényleg?
2: Nem tudom.
1: Annyiszor látni ilyet, és tényleg tele van a híradó, tele vannak az újságok ilyenekkel, hogy olyan felesleges balesetek vannak. Jó, minden baleset felesleges, de ezek kifejezetten olyanok, hogy ez ami nem is olyan rég volt, ugye az Árpád hídnál is, amikor lelökte az autót, a más, mert gyorsúgattak ott éjszaka. Kinek teszik maguk? Én annyira megkérdezném, csak az a baj, hogy félek, hogy leütnek. De amúgy annyira megkérdezném, hogy te amúgy kinek teszed magad? Ez most kijelölt gizda? Ki az, aki ezután oda megy hozzád, és azt mondja, hogy ez igen?
2: Ja.
1: Vagy kapsz ezért egy állami kitüntetést, vagy kapsz ezért pénzt, vagy kijelölt gizda ez?
2: Tudod,
1: vagy kijelölt menő ez?
2: Az a helyzet, hogy mivel magunkból indulunk ki, én magamból indulok ki, én nem ülök soha ittasan volán mögé. De nagyon sokan beülnek ittasan. Tehát, hogy rengetegen, meg másról már ne is beszéljünk, tehát, hogy beszerezve, bekábítószerezve, meg mindenezve. Szóval, hogy nekünk meg se fordul azoknak az embereknek, azoknak a normális embereknek a fejébe, akiknek eszük ágában nincsen úgy beülni autóba, hogy mondjuk megittak egy bort, vagy egy felest,
1: persze,
2: vagy bármit.
1: Persze,
2: tehát
1: de
2: lehet,
1: sajnos sokszor
2: tudod,
1: még az se
2: fordul
1: kell.
2: A fejembe, hogy lehet, hogy ezek az emberek meg így vezetnek.
1: Lehet, persze, ez is benne van, de közben meg sajnos sokszor az is benne van, hogy nem. És az még szomorúbb, vagy nem tudom, melyik a szomorúbb, mindegyik esetőség
2: mindegyik,
1: szomorú.
2: Mindegyik.
1: Hogy semmizve, besemmizve is ugyanilyen hülyék bizonyos emberek.
2: Ez, tényleg,
1: az még értetetlenebb számomra,
2: és
1: tudod?
2: És tényleg azon gondolkodtam, hogy mindig a vétlenek szívják meg.
1: Mindig
2: a vétlenek halnak meg. Nem olyan régen, hát évekkel ezelőtt volt már, amikor egy nagyon kedves ismerősöm az édesanyjával így halt szörnyet, pontosan ugyanígy, hogy frontálisan vétlenek voltak, igen, és frontálisan egy előzés kapcsán életüket veszítették, és egy dupla temetést kellett nekik szervezni, mert teljesen vétlenül haltak meg, és pontosan ugyanez volt a szituáció. De hogy egy kicsit enyhítsem ezt a korán reggeli hangulatot, meg ezt az egészet, nagyon aranyos volt a lányom, aki aztán utána felocsúdva az ijegységből azt mondta, hogy egészen hihetetlenek ezek az álmokfutók.
1: Álmokfutók?
2: Igen, és akkor ezen mi is kiengedtünk, és jót nevettünk. Na de lehetett volna rosszabb is.
1: Igen, sajnos lehetett volna, és jól mondod, hogy az eseteknek a 90%-ában mindig az ártatlanok szívják meg, hogy így mondjam, most így szép szóval, vagy csúnya szóval, de tényleg így van. Nem is tudom, mikor volt az a híradóban az a videó, amikor Győrbe, vagy nem is akarok város mondani, mert nem akarok hülyeséget mondani, amikor egy nagyon komoly autóval, egy Ferrarival, vagy valami nagyon komoly sportautóval egy buszmegállóba csapódott egy fiatal csávó, és egy öreg néni meg is halt ebben a történetben, a srác kiszállt szinte karcolás nélkül, annyi, hogy összetört a méregdrága autója, de szerintem ez a minimum, és nem is tudom, hogy valami milyen kis valami büntetéssel megúszta. Hát ez még abban az időben volt, és egy nerhez közeli ember volt, úgyhogy itt egy picit ez is közrejátszhatott, gondolom én, legalábbis a híradóban ezt így mondták, de szomorú eset volt, arra emlékszem kifejezetten, hogy egy igazi tenyérbe mászó ilyen hülye gyerek, ilyen fiatal hülye gyerek volt, aki nyilván valamilyen bizniszben benne van, mert azért 25 évesen ne akarja nekem senki megmagyarázni, hogy összegyűjtött egy Ferrarira, vagy Porsche-ra, vagy nem is tudom már milyen autója volt. Szóval
2: nagy üzletbe volt.
1: Persze, persze.
2: Nem olyan rég sajnos, szóval, hogy így a gyalogosok védelmében szeretném ezt a sztorit is elmesélni, hogy ott is most egy ismerősömnek a testvére sajnos elhunyt, mert átszaladt az úttesten, szaladt a busz után, átszaladt az úttesten, talán nem is zebrán szaladt, és végzetes volt a gázolás, és hát egy fiatal asszonyról van szó, tehát nem is volt idős, de egyébként teljesen mindegy, hogy hogyan veszíti valaki életét fiatalon vagy idősen, tehát nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nagyon oda kell figyelni az utakon közlekedő autókra, ezek az autók már tényleg gyorsan mennek, ezek már kőkemények, tehát nem lehet csak úgy lefordulni, hirtelen irányt váltani, hiába van ott zebra. Tehát a vezető, az autós nem fogja kitalálni azoknak a gyalogosoknak a gondolatát, nem vagyunk gondolatolvasók, mi sofőrök, és számtalan ilyet látok, számtalan ilyet, most azon gondolkodtam, hogy fogok venni az autómba egy fedélzetet, kamerát, nekem sajnos még nincs, hogy igenis kell, hogy rögzítse ezeket az eseteket, mert bizony a vezetőket szokták elővenni, a sofőröket veszik elő egy ilyen baleset során, ha ne adja az Isten, te elgázolsz valakit, akkor nyilván, ha nincs bizonyítékod arra, hogy nem te voltál a hibás, akkor nehéz bebizonyítani azt, hogy hát igen, lelépett már akkor a zebrán, amikor én ott voltam egy lépésnyire a zebra mellett.
1: Hát, nagyon, nagyon, tényleg ezek annyira kellemetlenek, tényleg én...
2: És tudod, mennyi ennel találkozom most az utakon, hogy mennek a gyalogosok, és egyszer csak így vált egy irányt, és puf, már az úttesten van.
1: Há, én jó gyalogosnak számítok, én nem, de tényleg én is látom gyalogos társaimon, hogy egyszerűen sokszor azt gondolják, igen, amit mondtál is, hogy övék a zebra, és akkor ők oda akkor lépnek le, amikor
2: nem,
1: csak akarnak.
2: Nem, a zebra a gyalogosoké természetesen.
1: Hát igen, de zöldnél kell használni elsősorban.
2: Igen, de hogyha mondjuk nincsen jelző lámpa, akkor is meg kell állni a zebránál. Tehát, hogy megállsz, körbenézel, mert így az van. Éppen akkor odaérkező... Hát így van, az éppen akkor odaérkező az autó nem mindig tud lefékezni nullára. Hiába megyek lassan. Hogyha ő gondol egyet és lelép... Na,
1: a semmiből.
2: Mindig.
1: És ráadásul főleg, hogyha kilépsz valami mögül, tudod, te nem láthatod be.
2: Élet meg a veszély.
1: Van ilyen, én pont valamelyik nap én is rossz helyen mentem át, de nagyon óvatosan, mert láttam, hogy egy kis ilyen furgonka mögül léptem ki, de álltam, és csak így direkt kihez szöltem, és egy nem forgalmas úton, ahol lakom, tehát az egy ilyen lakóparki rész, konkrétan egy irányú utcák vannak, tehát, de azért inkább még ott
2: hát
1: is körbenéztem, mert mondom...
2: Egy életed van.
1: Meg ott építkezés van, mondom, ki tudja, miatt megfordult ott az út, pont jön valaki, mert ki akarja kerülni, elmondom, biztos.
2: Hát így van, egy életünk van, vigyázzunk rá.
1: Amúgy jól emlékeztem, ez Győrben történt, bocsánat, közben muszáj voltam utána nézni, mert nem szeretem, hogyha nem tudok valamit, de mint kiderült, erre is jól emlékeztem. Győrben történt ez a tragédia. Most, február 14-én Valentin napon volt, és nem Porsche-ja volt a fiatalembernek, hanem egy 70 milliós Aston Martin-ja volt, én kérek elnézést, és az áldozat pedig egy 76 éves idős néni, aki a megállóban várakozott.
2: Szegény.
1: És Cs. Dávid, egy helyi 33 éves férfi, aki a helyi ilyen tehetős építési vállalkozó családtagja, aki ugye az előző kormány elitjéhez köthető, és még egyelőre nem zárult le jogerősen az ítélethozatal. Holott ez már 4 hónapja történt, és talán a bűnösség itt egy picit egyértelmű, legalábbis az én szemembe. Tehát nyilván nem a néni a hibás, hogy állt a busz megállóba, mert ha ezt hozzák ki belőle, akkor az nagyon kellemetlen lesz. De most már nem hiszem, hogy bárkinek érdeke lenne védeni az ilyen hülye gyerekeket. A gyerek, hát 33 éves, amúgy, mint kiderült ez a
2: sávó,
1: hát ez már egyáltalán nem gyerek. De úgy mondom, a hülye gyereket, hogy az ilyenek hülyék. Na hát ez most tetszik valakinek, tetszik ez a kifejezés, ha nem, ítélkezek, nem bántok én senkit. Reméljük, hogy majd a bíróság majd azt az ítéletet hozza, ami egy ilyen ficsúrnak kijár, mert hogy ez egy igazi ficsúr. És sajnos sok ilyen van, igen, ami ott az Árpád hídon is történt, ott is ez a gyors, amiről beszéltünk, nem akarom magam ismételni, csak tényleg fölidegesíti az embert az ilyen téma,
2: hogy mindig az ártatlanok.
1: Hogy igen,
2: mindig
1: most szegény néni, most gondolod, de biztos, hogy volt unokája,
2: várták
1: gyerek,
2: haza bizonyára.
1: És azért, mert egy Aston Martinnal, én nem is engednék, tehát, hogy egy ilyen sportautót én belvárosba, én meg is tiltanám, hogy lehessen használni. Minek?
2: Úgyis csak 50-es sebességgel
1: tudsz menni. Sőt, lakóterülete 30-al mehet. Akkor minek neked egy olyan sportautó, aminek a végsebessége 350, most mondtam egy hülyeséget. Minek? Tartsd otthon a garázsba, menjél ki vele a német autópályára, nyomasd ott neki, gizdázzál, fotózd le, tedd föl TikTokra, verjed rá a mellkasodat, aztán menjél haza, azt ülj le egyes. Nem? Minek itt a belvárosban, minek ez a gizdázás? Tehát ennek annyira nem látom értelmét, és én annyira idegenkedtem ettől gyerekkoromtól kezdve, amikor valaki ilyen tuningolt autóval jár, kell. És én nem is, be van tiltva valamilyen szinten, tehát hogy valami külön engedélyeztetés, vagy nem is tudom mi kell rá, de nem akarok itt ilyen jogi dolgokba belemenni, de azt tudom, hogy ha amúgy úgy kapnak el a rendőrök, hogy neked csak úgy ilyen sufni tuningod van, akkor az komoly büntetéssel is jár. És ami a legfontosabb, rohadt felesleges. Rohadt zavaró az utakon, hogy bőgeted a motort, és szétesik a kaszni konkrétan, mert egy szarautód van, de te föltuningolod, mert van egy ladád, és akkor te föltuningolod, meg Suzuki, de te menő gyerek vagy ott a lakótelepen, mert tudod bőgetni a motort. És az ilyet annyira sekély.
2: Értelmetlen, igen. Nagyon, na minden esetre, nagyon. Hát nekünk is volt egy hétvégi riadalmunk, hát túléltük, de nem is tudom tényleg, hogyha nincsen az a lélek jelenlétem, hogy lehúzódok, meg lelassítok teljesen, hát nem tudom, hogy akkor mi történik, lehet nem ülök már itt.
1: Hát lehet, lehet, de ez nagyon, tényleg nagyon gáz az ilyen, hogy az is hova sietett tényleg,
2: nem
1: tehát
2: tudom.
1: Ilyen szűk kis utakon.
2: Lehet menszülni.
1: Lehetséges. Hát mindegy, Zsuzsám, hát hála jó Istennek, hogy nem történt komolyan, meg jó a lélek jelenléted ezek szerint, tehát hogy jó kezeled az ilyen szitukat.
2: Azért, mert próbálok, jó, van, amit nem lehet kiküszöbölni, mert látod, hogyha így jönnek frontálisan veled szembe, akkor csak ennyit tudsz csinálni. De például ezekkel a, tehát ilyen gondolatolvasóba átmenni tényleg, hogy vajon a gyalogos hogyan változtat hirtelen irányt, szóval ez meg csak az, hogy mennyire figyelsz. A jó vezető szerintem mindig az, aki már nem saját magára figyel, hanem a jobbra-balra. Igen, aha. A környezetére.
1: Nem könnyű.
2: Másra kell figyelni.
1: Igen, nem könnyű. Én látom például, amikor taxival jövök, nyilván nem én vezetek, ami a taxisokat nagyon szokta zavarni, azok is szinte hirtelen a semmiből, a holtérből jönnek elő, a rolleresek.
2: De szeretem őket.
1: Mert hogy ugye a taxi mehet buszsávba, és a rolleres is általában a buszsávban közlekedik. És jobb esetben. És bekanyarodik,
2: hát, nagyon aranyos, igen.
1: Normálisan a buszsávba, hiszen ő, mint taxis mehet ott, hiszen évente fizetnek erre ugye egy külön díjat, mehetne. És ezt csak a holtérből elsuhan egy rolleren kettő csávó, mert hát persze egyen kell állni ketten, ugye? És így is a semmiből így bevág, tudod.
2: Pont a múlt héten történt velem egy ilyen rolleres sztori, hogy ugyanígy kanyarodtam rá már a budai oldalon, a Petőfi hídnál a rakpartra, és ott nincs jelzőlámpa, és ott van egy zebra. És a hídról jött egy rolleres, de nem állt meg a zebra előtt, hanem jött, és bevágott elém, és úgy ment át a zebrán. De majdnem egyszerre értünk oda, tehát nekem egy nagy féket kellett nyomnom, mert én, mire odaértem a zebrához, én nem láttam ott állva senkit, persze. Ezért mentem tovább, de ő meg jött oldalról, és nagy sebessége jött, és így elém ment. Nem szállt le a rollerról, hanem ment tovább. Szóval, hogy...
1: Ez erre is, de erről már beszéltünk, hogy lesz is szigorítás, hát, ezzel kapcsolatban.
2: Én úgy tényleg... tudom, hogy a Crestnek a szabályai szerint bicikliről, rollerről, bármilyen ilyen gurulós járműről le kell szállni a zebra előtt, át kell tolni az eszközt, igen. És úgy kell szabályosan.
1: Biciklinél biztos, hogy így van.
2: Úgy kell szabályosan közlekedni. Hát szerintem rollernál is így van.
1: Biztos, azt nem hiszem, de biciklin biztos, vagy nem tudom,
2: hát
1: pontosabban.
2: Hát az is egy ugyanolyan gurulós eszköz. Hát, szóval igen, minden csak... eszközről. De szerintem igen. A Kressz az úgy szól, hogy minden eszközről le kéne szállni a zebra előtt, és áttolni.
1: De jól mondod, de bicikliről is annyian nem szállnak le.
2: Nem.
1: Annyian nem szállnak le, és ez meg például engem, mint gyalogos szokott nagyon idegesíteni, hogy ha most akkor döntsük már el. Most mehettek az úton is, ott ti is a buszsávba például, de jöttök ugyanakkor a járdán, ahol én gyalog megyek, és előz, nem tudom merre megy, én ott van, hogy ilyen western filmszerűen ott totyorgunk így egymás előtt, hogy na most igen. Akkor kimenjem merre, mert ha ő üt el engem, az nekem jobban fog fájni mondjuk a térdemnek, vagy a vádlimnak, vagy nem tudom, hogyha nekem jön a biciklis. És nem nagyon szállnak le.
2: Nem.
1: Nagyon ritkán látok, tisztelet a kivételnek, nagyon ritkán látom, hogy leszállnak a zebrán a bicikliről, és áttolják, de amúgy nem.
2: Nem.
1: Főleg most vegyük a futárokat. Ezeket a pakisztáni, üzbegisztáni, nem tudom, harmadik világból idejött.
2: Amikor fölmennek az autópályára az M3-ason.
1: Hát az is, de mondom, hát ők meg aztán, de úgy, hogy ők tényleg, ha tudnának, szerintem a vizen is, meg a levegőben is mennének amúgy, mert ők tényleg mindenhol ott vannak.
2: Mindenhol.
1: Tehát ők konkrétan járda, zebra, autó, ezek szerint autópálya.
2: Autópálya, persze, mennek fel az emelkedőre.
1: Betolják a házadba is. Tehát ők, mint mondom, hogyha tudnának, akkor ezek vizen is, meg égen is, vagy
2: levegőben
1: is, meg vizen is.
2: Ők a legkeményebbek. Mennének. Ők a legkeményebbek. Igen. Tehát ők a jéghegy csúcsa hát ebben a kategóriában.
1: A
2: pakisztáni.
1: Hát az a harmadik világból ide jött futárok. Ők a legbetyárabbak. Ők a legbetyárabbak, igen, szerintem. De igen, arról rollereseket tényleg nem egy taxistől hallottam már, viszont a taxisokat, meg kifejezetten a rolleresek azok, akik idegesítik, ez talán nem is jó szó, hanem veszélyeztetik.
2: És tudod, mi a durva? Belemegy az autódba, ami egyébként egy tök, tehát egy értékes autó, belemegy, ő továbbhajt, láttam ilyet, ő továbbhajt, nincs rajta semmi serendszám, semmi,
1: ha,
2: a kocsidat tönkre teszi, és ő nem fog adni betétlapot.
1: Hát ő nem. Nem, és ha nem olyan területen történt ez, ahol van térfigyelőkamera,
2: akkor sose éred utol.
1: Meg ha van is térfigyelőkamera.
2: Mihez kezdesz vele? Egy rendszám nincs rajta.
1: Hát meg az bárki bérelheti. Ez
2: hát
1: a szomorú,
2: persze,
1: úgy ezekben a rollerekben, hogy ez bárki, igen, ember, fia, lánya bérelheti.
2: És tönkre teszi a kocsidat, és akkor, igen, te szívod a kárt.
1: Hát igen, igen, na jó.
2: Minden esetre vigyázzatok az utakon.
1: Hiperventiláltuk magunkat, vagyis hát elsősorban Zsuzsi megosztotta velünk ugye ezt a hát nem túl kellemes élményét, így ezen a csodaszép napos reggelen, de szerintem ezekről is érdemes mindig beszélni, hogy tényleg fölhívni a figyelmet, bár nyilván nem rajtunk fog múlni, ezt mi is tudjuk.
2: Hát nem a mi edukációnkon múlik most ez.
1: De szomorú, hogy ez a közlekedés kultúra. Pedig a magyarok szerintem egész jól közlekednek, ellentétben az olaszokkal,
2: meg a
1: kínaiakkal.
2: Láttam én csodát, Egyiptom.
1: Azt nem tudom, azt sose láttam.
2: Szóval, hát ott hogy, nincs
1: kressz. Szóval, hogy ott teljes káosz, például az olasz közlekedés is, azt tudom. Ne is menjünk messzire, ugye az itt van tőlünk nem messze. Tehát ahhoz képest a magyarok jól vezetnek, jó a közlekedés kultúra, és sajnos még így is.
2: Na
1: így
2: majd
1: is
2: megnézzünk egy statisztikát, hogy a világban hol van a legtöbb baleset. De én már most borítékolom Kína.
1: Szerintem ők meg pont, hogy az miatt, hogy ilyen káoszok közlekedés, pont amiatt jó.
2: Dehogy is. Ott
1: na
2: van a legtöbb halálos baleset.
1: Na majd meglátjuk, megnézzük.
2: Én ezt tudom
1: fixen. Akkor 10-kor

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Csak ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szítjú vászlasásza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Új élet kezdődhet, 4 roma nő számára munkát és képzést is kapnak. Nő az esély címmel nyújt segítséget a tartós munkaerőpiaci integrációban a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, egy csongrádi és egy szentesi intézményében. Egy pályázat jóvoltából 4 önmagát roma származásúnak valló lányt, asszonyt foglalkoztatnak 16 hónapon keresztül nevelést támogató asszisztens munkakörben. A programban résztvevő roma származású hölgyek egy 300 órás tanfolyamot is elvégeznek. A szakmai felzárkóztató program. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ átfogó szakmai felzárkóztató programot indít a térségben, melynek elsődleges célja a hátrányos helyzetűek, különös tekintettel a roma nők tartós munkaerőpiaci integrációja a köznevelési intézményrendszeren belül. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program jóvoltából valósul meg. A pályázaton mintegy 41 millió forintos támogatást nyert a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ. Nem engedik el a kezüket. A programban a tankerület 2 intézménye vesz részt, a Csongrád és térsége Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Szentesi Krauzár Gábor Általános Iskola. A projekt célja, hogy piacképes szakképesítést, mentorált szakmai gyakorlatot és stabil állás lehetőséget biztosítson a köznevelési intézményrendszeren belül. A program keretében 16 hónapon keresztül összesen 4 önmagát roma nemzetiségűnek valló lányt, asszonyt alkalmaznak, neveléstámogató asszisztens munkakörben. Ezt követően sem engedik el a kezüket, a tankerületi központ vállalja a munkatársak tartós továbbfoglalkoztatottságát. A 4 roma származású hölgy szakmai képzésen is részt vesz. Az eredményes feladatellátás alapját a munkával párhuzamosan zajló 300 órás szakmai képzés adja, amelynek lebonyolításáért a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság felel. A tankerületi központ kiemelt figyelmet fordít a résztvevők beilleszkedésére, intézményenként egy-egy munkahelyi segítő támogatja a szakmai előrehaladást, emellett a szervezet biztosítja a szükséges foglalkozás és egészségügyi és szakmai alkalmassági vizsgálatokat is. A projekt 2029. január 31-én zárul majd.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
7: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárják az Olofpálme sétányt a Hősök tere és a Veróna Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
7: Kedden kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben 23-27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
8: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
8: Most indulunk.

0: alatt. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 13 perccel, június 2-a van, és kedd, szép délelőttöt mindenkinek.
2: Szép tavaszi nyarat kívánunk mindenkinek.
1: Micsoda?
2: Hát olyan tavaszias idő van, így nyáron, pedig
1: tudjátok,
2: már nyár van.
1: Szép téli nyarat kívánunk mindenkinek. Ilyet szólni.
2: Nem hoztad a izdét, a susogós kabátodat?
1: Nem hoztam,
2: drága meleg susogós kabátodat.
1: Melegítőben vagyok, ha nem tűnt eddig föl az elmúlt másfél órában.
2: Veszek neked már egy izét, egy esőköpenyt.
1: Esőköpenyt. Hú, gyerekek, ma a Zsuzsi nagyon brillírozik. Tavaszi nyarat kíván és esőköpenyt akar.
2: Tavaszi nyarat kíván.
1: Ma nem lesz eső, amúgy ezt is elmondtam már 9 órakor, majd csak holnaptól.
2: Pedig én már nézegettem az esőkabátokat neked is.
1: Amit beszéltünk tennap, abban benne vagyok ilyen kis izépicibe, amit
2: is
1: össze lehet.
2: Hosszuk el, bokáig érő, vagy térdig? Na, miért szeretnél mondjad?
1: Hát, izé alattig érő, ilyen derék alatti. Igen? Ugye, a bult is.
2: Ilyen térd fölött, térd alatt, ilyen mini szoknya.
1: Térd fölött legyen, természetesen. Na, szóval tavaszi nyarat kívánunk mindenkinek, ez most nagyon beégett nekem, én pedig szép téli őszt kívánok mindenkinek. Ennyi erővel.
2: Az szokott lenni, hát nem van, amikor így november tájékán, jó, az még ősz, de van, hogy decemberben is még olyan őszies idő van, nem?
1: Hát van, de olyan. Ma Zsuzsi 28 fok van, ez hol tavaszi nyár? Ez nyár. Ez
2: ma
1: most,
2: 28 ez fok van.
1: Igen, lesz.
2: Te most becsaptál engem délelőtt, azt mondtad, ennél kevesebb van.
1: Mikor csaptalak?
2: Ma délelőtt, azt mondtad, hogy 25-26 fok, nincs is 28 fok.
1: Igen, hát mára mondanak, immelámmal holnaptól mondtam, hogy azt kérdezted.
2: Na,
1: azt
2: holnaptól kérdezted. 28, jó, oké, akkor legyen nyár.
1: Nem,
2: na,
1: nem
2: megnéztük.
1: Nem érti. Jaj, Istenem, de szeretem.
2: Na, megnéztük, gyerekek.
1: Nem, holnaptól lesz, most ne szívassuk be az embereket, akkor még egyszer elmondom, de akkor figyeljél.
2: Ma,
1: nem, várjál, ma van szép nyári idő, süt a nap, ma 27-28 fok is előfordul. Okay. Holnaptól eső, hidegfront, ezáltal bizonyos területeken csak 22-23, más területeken várjál 25-26 fok lehet, de végig esni fog az eső ezen a héten.
2: Akkor szerdán tavasz lesz.
1: Igen. Húha. Na, kemény, kemények vagyunk.
2: Kikészítettem őt.
1: Nagyon. Imádom.
2: Kikészítettem őt.
1: Teljesen másban, és utána beszivatjuk az embereket.
2: Milyen házasok lennénk mi?
1: Fú,
2: gyorsan kemények. Elválnánk mi.
1: Az lehetséges. És mondanák, hogy és miért válnak-e? Nem érti, amit mondok? El kell mondanom 50-szer valamit. Nem akarja.

0: Nem, jó, hát ezzel jól elviccelünk, de mindenki látja nyilván, milyen idő van, de azért nézzetek időjárás jelentést, de holnaptól tényleg kell legyen mindenkinél, vagy egy eső köpeny, ahogy Zsuzsi mondta, vagy egy esernyő, mert tényleg holnaptól országszerte mindenhol mondanak záporokat, zivatarokat. Na, ez a lényeg. Viszont visszakapcsolunk a 9-es blokkunkra, ahol Zsuzsi egy nem túl vidám sztoriát is megosztotta velünk a hétvégével kapcsolatban.
1: Bevezettem egy témaindítást, az biztos.
0: Igen, egy kis közlekedési problémát, ami hát sajnos sűrűn előfordul, és a Zsuzsinak is a szerencsém meg a lélek jelenlétem múlt azért elsősorban, hogy nem történt komoly baleset a szemből előző, nevezzük úriembernek.
1: Vagy
0: úriasszony. Vagy úriasszony, nem is láttad.
1: Nem, hát úgy ment el mellettem.
0: Ja, mint a szél, mi?
1: Fú, aha, igen.
0: Oda se eszelt.
1: Ja, én anyukámat szorítottam. Szorítottam a kezét.
0: Megértem.
1: Jó, na itt a vége.
0: De ez nagyon nagy szerencse, meg tényleg a Zsuzsi lélek jelenlétén múlt, hogy hála Istennek nem történt semmi. Na de megnéztük, és az AI jó barát, megkérdeztük tőle, hogy hol történik a legtöbb halálos közúti baleset, és hát a lakosság arányához viszonyítva ez a hely nem más, mint a Dominikai Köztársaság, ahol is 100 000 lakosra jut 67 halál eset.
1: Ami sok. Uh-huh, ami az sok. Nagyon magas.
0: Igen. És a Dominikai Köztársaság, azt gondolná az ember, hogy nem akarok ügyeséget mondani, nem tudom mekkora terület, de hogy nem egy olyan nagyon nagy ország szerintem, vagy nem. Tehát, hogy nekem úgy nincs az a szemem előtt, hogy ilyen Amerika nagyságú országról beszélünk.
1: Voltam ott.
0: Akkor visszaszívom, akkor csak én gondoltam hülyén. Valamiért nekem ez, hogy Dominika, ugye ott forgatják
1: a... szigetre gondolsz, igaz?
0: Mert hogy az Exatlont ott forgatják.
1: Hát sok ilyen szigetecskéje valahogy... van, tehát ami hozzá tartozik, Dominikához tartozik. Ott jártam hajóval.
0: Aha.
1: És tehát rengeteg ilyen kis kikötős sziget csatlakozik a Dominikai Köztársasághoz, és így ezáltal egyébként a szigeteivel együtt nagy.
0: Ja,
1: de maga ott Dominika, tehát a főváros, azt nem is tudom, hogy mennyi lakosa van, de hát egy nagy város, de egy fogalmam sincs, nem néztem utána,
0: persze,
1: mennyi lakosa van, de most már kíváncsi vagyok.
0: Én is majd mindjárt megnézem, de igazából ami tényleg fontos, vagy nagy adat így ebből a szempontból, hogy ott történik a legtöbb halálos kimenetelű baleset, illetve Zimbabwe a következő, Venezuela, Afrika egésze, azt írják, afrikai vagyok, mert regionális szinten a WHO adatai szerint az afrikai kontinensen az utak a legveszélyesebbek a világon.
1: Na, egyébként demográfiai statisztikák szerint a pontos becsült népesség az 11,6 millió fő.
0: Nem sokkal vannak többen, mint mi. Mi olyan 9 millió valamennyien vagyunk most. Na, nem sokkal vannak többen. De nagyobb ország jó van, mint Magyarország?
1: Azt nem kérdezz tőlem ilyet.
0: De szoktál ilyen keresztkérdéseket föltenni, amivel zavarba hozzuk egymást. Mindegy is nem földrajz szakon végezett egyikünk sem, úgyhogy hagyjuk is. Lényeg az, hogy Dominika hát egy eléggé szomorú dologba vezet. Ugye, mert legyünk őszinték, hogy ez nem egy pozitív statisztika, hogy ilyen területen vezetnek. De Európába is utazzunk át egy picit, mert talán az minket ilyen szempontból jobban érint. A legveszélyesebb az Európai Parlament statisztika szerint Bulgária és Románia. Ott 1 millió lakosra vetítve 74, illetve 78 halálesettel lehet kalkulálni, illetve az EU-n kívül Szerbia számai még a legrosszabbak.
1: Na,
0: a
1: egyébként várjál, kérdésedre válaszolva, Dominikai Köztársaság területét tekintve valójában nem nagyobb, hanem csak nem fele akkora, mint Magyarország.
0: Mondtam én, hogy pici, akkor jól éreztem.
1: És milyen sokan vannak
0: jól
1: rajta.
0: Jól éreztem. Akkor ők ilyen heringbe laknak.
1: Milyen sokan vannak, igen.
0: Na, akkor jól éreztem. Én valamiért nekem ez volt a fejem, hogy Dominikai Köztársaság pici ország. És igazam lett, mert mi se vagyunk nagy ország, és ha még nekünk a fele, hát akkor az egy pici ország.
1: Hát a területét tekintve Magyarország 44.359 négyzetkilométerrel nagyobb a Dominikai Köztársaságnál.
0: Na tessék. Na, akkor a megérzés. Nem tudtam, ez csak szimplán megérzés volt.
1: És hát a lakossága körülbelül 2 millió fővel több, mint Magyarország.
0: Így van. Úgyhogy tehát heringesebben
1: laknak.
0: Heringesebben laknak,
1: nem
0: igen.
1: Nem szellős.
0: A legtöbb sérül sérüléses baleset, ha már maradunk Európában, ami nem halálos, de komoly sérüléssel járó baleset, az Ausztria és Németország áll az európai lista élén a rendkívül sűrű forgalom miatt. Meg hát ugye Németországban ugye nincs limit ugye az autópályán, tehát ott ugye tudsz menni, és ha nem is, mint ahogy a statisztika is mutatja, nem feltétlenül halálos kimenetelű, de komoly sérülés. Tehát azért nem feltétlenül kell ahhoz meghalni az utakon, hogy nagyon komoly sérüléssel
1: megy. Azért egy nagy sebességgel csapódni, az már elég erős.
0: És túléled, de mondjuk le is bénulhatsz, meg törés, itt az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény.
1: Igen.
0: Viszont, ha pozitívról is beszéljünk, a legbiztonságosabb országok, azok pedig Svédország és Norvégia.
1: Norvégia múltkor nekünk kijött, hogy a legboldogabb ország is. Emlékszel, hogy finn, de valami északi ország volt.
0: Több éve Finnország a győztes, a legboldogabb országok listáján, több éve már Finnország van a csúcson. De igen, ezek a fönti északi skandináv országok mindig boldogabbak.
1: Pedig azt gondolná az ember, nem, hogy a déli országok mindig, akik közelebb vannak az egyenlítőhöz, a meleg, a napsütés, a tenger, az óceán, az mindig valami boldogságot ad a turistáknak. De az ott élő embereknek ezek szerint mégsem, tehát inkább az északi országok a boldogabbak.
0: Figyelj, igen, amik ezt néztük, emlékszem, hogy néztünk ugye Finnországról is ezáltal a képeket, legalábbis amit volt előtte a monitoron. Vidám helynek tűnik tényleg. Figyelj, most az, hogy hideg van, jó, hideg van, de aki ott él, hozzá van szokva. Tehát neki nem egy nagy dolog az, hogy mondjuk nekik nincs ilyen 27-28 fokos hőmérséklet, mint mondjuk most ma nekünk például, de ők teljesen el vannak azzal is, ha mondjuk egy legmelegebb napjuk, most mondok valamit, 17 fok. Ahol abban már boldogok, lehet dobják le a t-shirtöt rögtön, mit tudom, ők így élik, tehát teljesen más a berendezkedésük ilyen szempontból, úgyhogy én kipróbálnám, én megnéznék egy ilyen skandináv országot, bár én ugye nagyon fázós vagyok. Hát oda annyira azért nem, annyira nem éjszakra, de mondjuk mit tudom, Dániába, Finnországba, kihesszelnék. Amúgy közlekedési szempontjából, tehát ahol a legrosszabb vezetni, abból is csináltak egy listát, hogy hol a legrosszabb vezetni. Ugye itt az előző órában beszéltünk erről, amit így mondtam fejből, mert
1: nekem,
0: van ismerősöm.
1: Nekem London lenne a legrosszabb, én ott nem mernék vezetni. Hát ott megbolondulnék.
0: De csak ezért, mert fordított, és te, aki már vezetsz 800 ezer éve, hozzá vagy szokva a jobboldali közlekedéshez.
1: Természetesen igen.
0: Átállnál oda, az nagyon nehéz lenne, mert máshol néznék körbe.
1: Még a váltó is máshova esik.
0: Hát, ha nem automata, akkor igen. De
1: hát nyilván.
0: Persze. De például én, amikor...
1: Balkézzel kell akkor váltani.
0: Igen, csak azért mondom, hogy ha automata, akkor azért könnyen, mert most mindegy, az elején balkézzel beteszed D-be.
1: De akkor sem tudom írtelen, hogy hol van a
0: igen. Nyúkás össze-vissza.
1: Szép
0: igen.
1: Lenne.
0: Én még, amikor kim voltam gyalogosan ugye Londonban, mármint, hogy nem autóval voltam ki, én még a zebrán is meg voltam zavarodva, hogy merre kell körbenéznem.
1: Igen.
0: Mert hogy máshonnan jönnek az autók, ugye?
1: Na ott aztán oda lenne mindenki magyar, aki ugrál a zebrára, csak igen. Úgy váratlanul.
0: Na de ahol a legrosszabb vezetni, 25 országot soroltak föl, ahol a legrosszabb. Szerinted mi hanyadikok vagyunk, tippelj, a 25 országban benne vagyunk, ennyit segítek. Hanyadikok vagyunk szerinted? Hol helyezkedünk el?
1: De mi a kérdés, hogy mit...
0: Hogy hol a legrosszabb vezetni?
1: Hol a legrosszabb vezetni?
0: Igen.
1: Hát szerintem mi olyan 20-20-ak lehetünk. Hányból?
0: 25.
1: 25. A 20. helyen lehet.
0: 15.
1: 15? Uh-huh. Nálunk akkor nem annyira rossz.
0: Mi olyan, hát, ja.
1: Nem igen, annyira nem rossz annyira akkor rossz. Nálunk vezetni.
0: Nem annyira rossz, nem. Igen, nem annyira nem. Rossz.
1: Pont középen vagyunk.
0: És talált ki, hol a legrosszabb vezetni, mi az első
1: hol
0: hely?
1: Hol a legrosszabb? Aha. Szerintem London.
0: Nem. Londonban tök jól vezetnek az ember.
1: Hol?
0: Az, hogy neked furcsa, meg nekünk furcsa ez a fordító.
1: Kína.
0: Hol vannak nagyon sokan?
1: Hú, majdnem. India.
0: Ott. India az első. Ott aha. A legrosszabb vezetni.
1: Ott nagyon
0: és itt van
1: vezetni.
0: Is egy kép csatolva itt fölül. Hát itt ilyen teljes izék vannak, tehát ilyen a bodegák, járókelők, ezek a tuktukok, banánhordó, ez a biciklit izével megy, de te is közben kanyarodsz, közben
1: láttál
0: ott parkoló
1: már nyilván olyan videót,
0: van.
1: Amikor van egy piac, és akkor egyszer csak jön egy vonat, összepakolják a piacosok egy pillanat alatt a portékáikat, és akkor bejön középen a vonat.
0: Kegyetlen.
1: Az tehát, is náluk van.
0: India ilyen szempontból élet meg a veszély, ahogy szoktad mondani, és hát a 2026-os statisztika szerint is itt a legrosszabb vezetni a világon. Tehát India,
1: aztán kik vannak még?
0: Hát második helyen Venezuela van, a harmadik helyen Zimbabwe. Milyen érdekes, hogy ez a három ország rajta volt a legtöbb halálos baleset listáján
1: igen.
0: Is. Aztán
1: igen.
0: Van itt Marokkó, Tájföld, Kína csak a hatodik, Tunézia, Brazília, Kolumbia, Malajzia, Mexikó, Törökország, Vietnám, Chile, jön Magyarország, Argentína, Szingapúr, Ecuador, Japán, Egyesült Arab Emírségek, Dél-Afrika, Hongkong, Görögország, Olaszország és Új-Zéland. Milyen érdekes, hogy Olaszország mögöttünk van. Igen. Pedig az olasz ismerő, vagy hát magyar ismerősöm, aki kinnél Olaszországba, ő azt mondja, hogy kin betyárul vezetnek az olaszok.
1: Na, hát tudod miért mondja, mert nem volt még kint Indiába.
0: Hát aki, én azt mondom, hogy aki Indiába jól tud vezetni, és jól megállja a helyét.
1: Az angolok hol voltak?
0: Hagyjad már az angolokat, sehol.
1: Rajta sincsenek a listán.
0: Nincsenek a 25-ös. Hát ez csak 25-ös lista, nyilván több ország van a világon, de nincsenek rajta.
1: Aha,
0: nincsenek
1: hogy rajta. Hol a legrosszabb a vezetni. Így legrosszabb vezetni.
0: Így van, így van. Angliában jó vezetni, csak fordított a közlekedés, de aki tud úgy vezetni, figyelj, ott az angoloknál nincsen szerintem gond. Sokan vannak természetesen, de nem, nincs
1: tudod,
0: ilyen
1: mikor
0: probléma.
1: Van gond? Akkor, hogy egy más országból érkező ember megpróbál vezetni.
0: Hát ott, igen.
1: Nem
0: igen.
1: Próbálnék meg.
0: Több, mint,
1: inkább,
0: több, mint
1: inkább mennék metróval. Már voltam is Londonban, nem próbáltam autót bérelni, és nem volt, nem égetett a vágy, hogy ott vezessek.
0: Hát valahogy nem, tényleg az ember kim van európaiként, úgy inkább taxizik, metrózik, rengeteg metró van. Hát én amikor voltam Londonban, emlékszem, fél órát metróztunk, utána vagy 40-45 percig vonatoztunk, és mi mindig Londonban voltunk. Hát majd másfél órája úton voltunk, emlékszem, mert mentünk ki a Harry Potter stúdióba, ahol forgatták a Harry Pottert, a Warner stúdióba, és még mindig Londonban voltam. Azt másfél órát vonatoztam, metróztam, hát itt másfél órát mész, már nem vagy Balatonon. Érted?
1: Hát igen.
0: De hát nyilván más is, nem lehet összehasonlítani például Londont és Budapestet területét tekintve. Na mindegy, szóval igen, hát mondom, aki Indiába jól tudna vezetni, az azt mondanám, hogy ő bárhol vezethet a világon, és amellé én úgy beülnék, hogy vakon, meg aludnék mellette, amíg ő vezet, aki Indiába jól vezet. Na jó, elmegyünk kettő zenére, jön egy Csík Laci és egy Patai Anna nótácska, aztán jövünk vissza.

0: rádiódik Süsfelnap bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 10 óra 36, vissza is jöttünk, és hát gyerekek, olyan jön, ami még eddig soha.
2: Érkezzen az egészségpercek, és azon belül is a barack.
1: Kéne egy ilyen szignál neked így külön, igen, amikor ilyen, mit tudom én, ilyen egészségpercek. Mai témánk
2: a barack.
1: Igen.
2: Mondd még egyszer, de jó szó.
1: Mai témánk a barack.
2: Hát a barack, így van. Most már azért szezonja van az őszi baracknak is, a sárga baracknak is. Most már kapok a piacon mindenfélét. Hát nagyon jó, a legfőbb előnye az, hogy javítja az emésztést. Tehát gyuszikám, hogyha esetleg szorulásod van.
1: Már megint ez is, mint tegnap a, mi volt, cseresznye?
2: A cseresznye is, igen. Jó, támogatja az emésztés a cseresznye is, meg a barack is. Ugyanúgy védi a szívegészségét, és a barack is segít a fogyókúrázóknak, mert alacsony a kalóriatartalma. Ezt viszont én nem is gondoltam volna, mert azért elég lédús, és azért annak a leve olyan, hát azért cukros. Na, de hát azt mondják az edzők, meg a szakemberek, hogy a gyümölcs cukor az nem jó, meg nem egészséges, de azért vannak dolgok, amikor én szemet hunyok e felett, és szerintem jobb egy gyümölcs cukor, mint mondjuk egy gumicukor, vagy egy tábla csoki.
1: Ezért vitába tudnánk szállni, de nem szólalok
2: egészségről
1: meg.
2: Egészségről beszéltem.
1: Jó, tudom, azért nem szólalok meg.
2: Nem a kulináris élményről beszéltem, hanem
1: jó,
2: az egészségről.
1: Nem szóltam.
2: Na, védi a szívet, mert magas a kálium tartalma, ezáltal segíti a vérnyomást, leszabályozza, csökkenti a szívbetegségek kockázatát, és mint ahogyan a cseresznye is, ez is gyönyörű, szép bőrt varázsol, mert magas a C-vitamin tartalma. Támogatja a kollagén termelést, így megőrzi a bőr a rugalmasságát. Diétás barát, alig 41 kalóriát tartalmaz 100 g barack, így hát tökéletes nasolni való fogyókúra alatt is. Én mindig azt szoktam csinálni, hogy berakom a hűtőbe, és a hűtött gyümölcs az valahogy úgy mindig jobban esik, főleg nyáron az embernek, tudod, amikor így szürcsölöd a levét, és akkor jaj, jó jéghideg.
1: Baracklevet szeretem amúgy. De tényleg, a jó hideg baracklevet van, hogy mit tudom, egy igazi Balatonjú útról eszembe, hogy ősz kín.
2: Sió.
1: Aha, igen, ugye? Valamiért ez ugrik be az embernek. Elérték a reklámok a céljaikat. Elérték, ugye? Amúgy ezen gondolkozom. Gyerekkorunktól kezdve velünk van ez a márka.
2: Igen.
1: És valahogy mindig a Balaton. Egy jó hideg pohár, őszi baracklé, narancslé, mit tudom én, érted? Ilyen
2: multivitamin. Beég az a régi reklám.
1: Most, hogy beszélsz erről, hogy jéghideg, nekem rögtön az. Balatonpart, kockás abroszos terítős hely, vége az ebédnek, és megiszol egy jó pohár hideg baracklé.
2: Jó pohár ivólevet.
1: Igen, egy kis vodkával. De nem.
2: Gyereknek.
1: Gyerekként, persze. Nem, mert fejen állsz, ilyen meleg baj. Meleg van, Balaton, fejen állsz tőle. Fejen állsz.
2: Na, érkezzen a sárga barack, ne csak az őszi barackról beszéljünk.
1: Isten, amitől őrizze, mert megsértődik.
2: Na, a sárga barack az nagyon jót tesz a látásnak, védi a látást, kiemelkedően magas bétakarotin és A-vitamin tartalma óvja a szemegészségét, sejtvédő hatású, gazdag antioxidánsokban, Jussi.
1: Tudom, rák.
2: Igen, igen.
1: Tanultam, látod?
2: Erősíti a csontokat, kálcium és foszforban gazdag, hozzájárul a csontok és a fogak egészségének megőrzéséhez. Természetes vízhajtó, szóval segít kiüríteni a felesleges vizet és salak anyagokat, ezáltal méregteleníti a szervezetet. Na, ennyit szerettem volna elmondani a barackokról, egy friss barack, nagyon egy jó friss barack, amiben beleharap az ember és csöpög végig a könyöködön a leve, hát annál szerintem nincs jobb. Imádom.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy amúgy vannak nagyon jó kis receptek is barackból amúgy, tehát hogyha már van...
2: Például lekvár.
1: Amúgy...
2: Persze, hát a sárga barack lekvár, hát a legfinomabb.
1: De amúgy igen, a lekvár is. De most én például a főételre gondoltam, a lekvár az inkább ugye desszert, vagy hát ilyen, ja, nevezzük desszertnek.
2: Én szoktam az őszi barack befőttet enni köretként rántott húson.
1: Pont
2: vagy,
1: itt írják.
2: Ugye?
1: Pont vagy, ezzel kezdik, hogy amúgy nagyon sokan teszik el befőttként, és mondjuk sült húsok mellé ajánlott köret így egy nyári délután, vagy
2: én
1: estén is akár, mert
2: szeretem.
1: Könnyed köret.
2: Egy jó grillhús, vagy egy rántott hús mellé világbajnok a barack befőtt.
1: És egy kis rizs még mehet?
2: Mehet, jöhet.
1: Jó.
2: De hogyha nagyon fogyókúrázunk, akkor együnk szénhidrátot, akkor menjünk csak a barack, így is bőven elég az a rántott hús.
1: Abszolút. Van itt még barackos pite is, azt is mondják, hogy nagyon-nagyon finom ez a rácsos pite, itt a kép, most jó, ti nem látjátok sajnos. Azt képzeljétek el, mint az Amerikai Pite című filmbe, hát ne azt a jelenetet képzeljétek el, amire mindenki gondol hirtelen, de hogy úgy néz ki, mint az almás amerikai pite, csak ez barackos.
2: Én, amit nagyon még ízletes, szaftos, persze, lehet amúgy. Finom is. Én amit még szeretnék elmondani, hogyha valaki esetleg diétázik, egy tök jó recept, egy kis édesítőszer naturtúró, tehát ne legyen zsíros túró, és belevágni akár friss őszi barackot, akár kompót barackot, bár szerintem a friss őszi barack az még jobb, és akkor ezt így szépen, de még sárga barack is mehet bele a túróba, jól összekeverni, kis vaníliás cukor, édesítőszer, aztán mehet egy kis jó kis uzsonna.
1: Mondják még, hogy nagyon jó a szilvás gombócnak az ilyen átfordított verziójaként a barackkal töltött krumpli gombóc, ami azt írják, hogy egy kiadós leves után így főételként is megállja
2: barackos
1: a helyét.
2: Barackos gombóc, de finom!
1: Uh-huh. Itt van, és hát úgy főétel, tudod, hogy megeszem mondjuk egy gazdag gulyáslevest kenyérrel, kitunkolod minden, és akkor utána mellé dobsz egy ilyen barackos gombóckát, fahéjjal, pirított zsemlemorzsával, vagy hűs tejföllel, fagyival.
2: Jaj, ne csigálsz!
1: És akkor csókolom.
2: Igen.
1: Ha már köret, akkor azt mondják, hogy például érdemes, hogyha kint tudtok grillezni a kertben esetleg, akkor a sült hús mellé oda lehet vágni egy-kettő félbevágott barackot is, és úgynevezett grillezett barack lesz a köret, ami... akár úgy is lehet, hogy odarakod a húsit, mellé egy kis zöldséget és a barackot is, és akkor picit egybefüstölődnek az ízek.
2: Ám
1: előtte
2: jó,
1: azt mondják,
2: kipróbálnám,
1: hogy vajba bele kell mártogatni, olvasztott.
2: Aha.
1: Nézd oda, miket nyelek.
2: Júj,
1: olvasztott
2: jó.
1: Vajba bele kell. Olvasztott
2: megennéd,
1: vajba.
2: Megennéd, mi?
1: Hallod, ez nagyon szexi. Mm-hmm. Tehát olvasztott vajba belemártogatod, kicsit oda dobod ezt is a grillre, a húsok mellé, répa, mit tudom én, amit akarsz, grillezel.
2: Ó, na ma elmegyek, veszek egy grillsütőt anyámhoz.
1: Anyát a pezzel.
2: Anyám, ó.
1: Igen, mondjuk a házban állatok érdekes lenne.
2: Erkére kirakom, hogy örüljenek a szomszédok, pont, így is szeretnek.
1: Pont, az igaz, pont valamelyik nap mi is erről beszéltünk, hogy milyen jó lenne itt az erkélyen egy ilyen, nem is kell egy nagy grill, csak egy ilyen sütőíz, és akkor mondtam feleségemnek, hogy ne viccelj már, mondom, én lennék az első, aki följelentene valakit, ha lenne ilyenje.
2: Tényleg? De izé
1: vagy. Én már jelentettem föl kétszer is szomszédomat. Nem, a más miatt.
2: Meg, az, én... Ha valaki kint grillezik az erkélyén, akkor azt feljelented, azt
1: fel,
2: akkor elvitte.
1: Beszáll a füst, és megszólal a házba a tűzjelző, és 20 perc még kiér a tűzoltó. Tényleg?
2: De hogy nem száll be a füst, az fölszáll,
1: Zsuzsi,
2: elmegy másfele.
1: Azért szólalt meg a tűzjelző, mert valaki ezt a füstölőt nyitott ajtónál használta.
2: Mit? Azt a sztikket, amit...
1: Azt.
2: Tényleg?
1: És kijött a tűzoltó, és
2: jelentős vagy?
1: Én maximál, én egyből. Én egyből. Figyelj, 6 óráig.
2: Nem lennék a szomszédod.
1: Hát pedig én nagyon jó szomszéd vagyok, és én betartatom mindenkivel is a szabályokat.
2: Ó, Istenem, én látnátok ilyenkor a szemét, így fölpislog a szemüvege fölött.
1: Figyelj, volt ilyen, hogy szombaton, ugye, ha előzetesen nem jelzed, ez szól a ház rendjében, a házi rendben.
2: Na.
1: Ha valaki nem jelzi előre, ajaj, akkor szombaton 9-10 óráig lehet maximum úgy hangoskodni,
2: este?
1: Hogy persze,
2: igen,
1: zenét hallgatni, nem tudom. Ha jelzed előre, akkor nálunk ugye van egy ilyen külön erre kialakított terem, mindegy is, oda kell szépen menni. Volt egyszer,
2: ti nem szoktatok bulizni, akkor
1: nem. De volt egyszer, hogy feleségemnek még a izén, a lány búcsúja, de azt lent tartották ebbe a direkt erre kialakított társalgóba.
2: Hát jó, van már, akinek más van ilyen kialakított társalgója, de most a ti házatok ettől különleges, de hát nálunk nincsen. Én hova menjek le? Nálunk nincs társalgó.
1: Jó, te sehova.
2: Mi menjek le a pincébe? Gyertek le a pincébe! Ott
1: jó,
2: folytatódik
1: nem,
2: a buli elmúlt 10 óra.
1: De más, aki az szintén az én házamban lakik, és nem használta ezt ki, ezt a társalgót, hanem ő maguknál tartott ilyet, és emlékszem, még ilyen hideg télebbi idő, vagy teles idő volt, amit a február-március körül lehettünk. Elmúlt 10, így néztem az órát, 10 óra 2 perc, már hívtam is a 112-t, és névvel, címmel jelentettem a rendőrségen, és megadtam a kapukódomat, mondtam, hogy tessék, mondom, engem csörgetni, és mondom, tessék bejönni, és mondom, hogy én beengedem a rendőröket. 20-30 perc múlva jött is 2 rendőr, beöltözve, nagy kobátba.
2: Csönd lett?
1: Egy percen belül. Uh-huh. És utána láttuk, hogy ivonulnak el az emberek a kaputelefon, nekünk
2: mentek
1: ilyen
2: haza.
1: Videós.
2: Mentek bulizni.
1: Igen, a rendőrök kísérték őket szépen.
2: Mi új elintézte?
1: Én gyerekek. Hát én betartatom a szabályokat. Á, én
2: kemény.
1: Betartatom
2: neked
1: a szabályokat.
2: Neked rendőrnek kellett volna menni, vagy navellenőrnek.
1: Na, a szemétség, már be kell hajtani az ilyen tizéket, az nem szép.
2: Menne
1: dolog.
2: Az neked?
1: Amúgy menne. Amúgy menne. Ha esetleg, úgyis most köztisztviselőket, ugye váltások jú. Vannak, ugye a rendszerváltás miatt, jelentkezem bármilyen
2: közfeladatra. Figyeljetek, elmegyünk zenélni, 11 órától pedig olyan sztorit mesélek, hogy elájultok.
1: Tíha.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Magyar Péterék nem mondtak igazat, amikor diadalittasan posztolták, megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek. Ezt közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton Facebook oldalán. Azt írta, a Politikó pénteken késő este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyen ennél tartott találkozó áttörést hozott, de Magyarország még messze van attól, hogy megkapja a milliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a Politikó cikkéből a fideszes politikus. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napi rendelőti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzetről és annak rendezéséről. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. Mint arról beszámoltunk, fárnak ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hért között a hatos főúton. Az autóbuszon 28 utas tartózkodott, közülük 25 gyermek. Lapértesülés szerint a vezető rosszul lett, ez okozta a balesetet. Pótlóbuszok helyett újra vonatok járnak Szombatúta, Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon, írta Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható. A vasútvonalat üzemeltető gyesebb döntése értelmében a forgalom újraindításakor elsőként a tehervonatok indul. Meg, hogy teszteljék a felújított szakasz hibamentes működését. Majd Szombatúta az eredeti menetrend szerint közlekednek a vonatok, amelyekkel óránként lehet utazni Veszprém és Ajka között. 90 éves korában pár héttel a születésnapja után meghalt Kardos Péter főrabbi. A Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és Radnóti Miklós antirasszista díjjal kétszer is kitüntetett rabbi, kántor korában a Mazsihíz rabbi testületének alelnöke, az országos rabbi testületnek pedig hosszú éveken át az elnöke volt. Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely szerint Kardos nyugodt, sokszor humoros és mindig bölcs szavai ajándékot jelentettek a hallgatók és az ő számára is. Kardos Péter Zugló díszpolgára volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Kedden kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben 23-27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: 100.3 Rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 14 perccel, még mindig gyönyörű szép napsütéses kedd van, és június 2-a, adj Isten! Erőt, egészséget, békességet.
2: Neked is.
1: Ennyi. Igen, adjon Isten erőt, egészséget, békességet. Na, Zsuzsi tartozik nekünk egy sztorival, úgyhogy hallgassuk meg, mert ugye 10 órakor így váltunk el, hogy olyat mesél gyerekek, hogy össze meg vissza mutrázzuk magunkat.
2: Képzeljétek el, hogy Szarvason édesanyám párjának van ott egy ilyen kis, hát ilyen kis bungallója, ilyen nomád körülmények között, és ott ugye a Kőrös Holtágánál van ez a kis nomád bungalló, ahol szokott pecázni a édesanyámnak a párja. Na most őt benne bízok, és az ő szavára adok, mert ő valamilyen szakon végzett, tehát így nyilván tudja, az képbe van az állatokkal, és átküldött nekünk egy fotót, hogy aligátorteknőst fotózott le ott a Kőrösnél. Jaj. És a fotó alapján, meg hát az ő megítélése alapján körülbelül 30 kilós ez az aligátorteknős.
1: Hát az nem kicsi.
2: Nagyon nagy, úgyhogy az azért kicsi. Az aligátorteknősről tudni kell, hogy jó, nagyon szereti a húst, és hát simán beleharap az emberbe is, hogyha úgy van, tehát hogyha ott uszikázol, ott, mert bár pedig szoktak ott a Kőrös Holtágnál úszni édesanyámék, meg a gyerekem is, és hát azért ez egy jó pár éve ott él ez az aligátor teknős, hát ez olyan egyébként, úgy néz ki, mint egy teknős, csak hát nyilván egy olyan foga van, most itt mutatom a Gyuszinak, nem bizalomgerjesztő. Szóval, hogy ő azért támad, és a víz alatt is képes beleharapdálni az emberekbe. A maximális testtömege a felnőtt példányoknak 10 kiló. Hát akkor egy kicsit túlméretezte édesanyám párja, mert hogy max 10 kilóra nő, de akkor ez egy 10 kilós példány volt, de óriási, tényleg, hát láttam. Az az érdekes ebben, hogy nyilván az aligátorteknősök azok, tehát hogy nem a mi országunknak a megszokott fajai, tehát hogy ezek általában nem nálunk őshonos fajok, hanem inkább a Közép-Amerikában, meg hát hogy máshol élnek, nem nálunk. Úgyhogy ezek harapós teknősök, érdemes odafigyelni, megvigyázni. És hát ugye elgondolkoztam.
1: És ezt így barackot? Azért, hogy onnan jut, azért, hogy ezt gondoltam.
2: Nem, ő húsevő.
1: Aha, ő akkor húsevő, nem eszik barackot.
2: És azért is elgondolkodtató ez az egész, mert hogyha van egy, akkor valószínűleg van több is, és akkor valószínűleg már raktak tojást is, tehát ő egy...

0: tehát Amerikából származik egy nagyon nagy méretű, rendkívül erős harapású édesvízi hüllő, úgyhogy Magyarországon azért veszélyes, és veszélyes fajnak számít, így hát tehát az otthontartása szigorúan tilos. Valószínűleg valaki nyilván vásárolt ilyet, aztán elengedte a természetbe. Hmm. Tehát nálunk a természetes vizekben nálunk azért nem feltétlenül található meg, de most van hazai természetes vizekben is, már azt olvasom, hogy előfordulhat tavakba. Volt, hogy a Balatonban is találtak aligátorteknőst, meg ilyen holtágakban felbukkannak ezek a példányok kivétel nélkül. És hát szóval, hogy itt is azt olvasom, hogy feltehetően állattartók által szélnek eresztett egyedek szabadulnak ilyenkor ki a természetes környezetünkbe, amelyek azért nagyon komoly veszélyt jelentenek a helyi élővilágra és az emberekre is.
1: Hmm. Na, hát a biológiai percek is voltak így ezzel kapcsolatosan.
0: Nem, várjatok, a kifejlett példányok súlya fogságban vagy ideális körülmények között elérheti a 35 kg-ot is.
1: Na tessék.
0: Úgyhogy akkor jól satszolta be, hát tényleg óriási, majd megmutatom a képet a Gyuszinak, hogy mekkora, tehát tényleg óriási az aligátorteknős, és hát elég sokáig élnek, mert szívós állatok, akár 60 éves kort is megélhetik.
1: Nice.
0: És hát ezek akkor most ezek szerint ott rakják a tojásokat, szépen elszaporodnak, úgyhogy vigyázzatok ezekben a holtágakban való szabad fürdésekben. Most innentől kezdve én a lányomat már be se engedem.
1: Házabban annyi minden van, már az annyi ember annyi mindentől fél. De ti attól ne féljetek, hogy még visszajövünk hozzátok, csak elmegyünk kettő zenére, jön egy Gáspár Laci nóta, meg egy Curtis, aztán jövünk vissza Zsuzsával.

0: sütött egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra 25, ahogy ígértem, itt is vagyunk, és egy picit rákötve erre a teknőcödre, erre a krokodil teknőc, vagy mi volt, aligátor teknőc, bocsánat. Két egymástól nem messze lévő helyen is medvét láttak az elmúlt napokban az Akteleki Nemzeti Park területén.
2: Jaj.
1: Nem kizárt, hogy ugyanazt az állatot észlelték mindkét alkalommal, mondják ezt itt a cikkben. Szögliget térségében egy kiránduló, míg Égerszögnél az ANPI természetvédelmi őrszolgálat tagjai észleltek medvét, írja az Akteleki Nemzeti Park egy bejegyzésben. És nagyon cuki maci emojival jelezték. Az cuki, a lábnyomok, amiket lemértek, itt van róla a fotó.
2: Az már kevésbé.
1: Az már úgy kevésbé cuki.
2: Hát nagyon fontos, hogy ha medvét láttok, akkor még annak az is lehet, hogy ott vannak a bocsok. Főleg, hogyha kisbocsokat láttok, pici medvéket. Jaj, akkor menekül.
1: Tuti, hogy ott a muter.
2: Akkor ott van az anyja, igen, akkor ott tuti. Áll a hátatok mögött.
1: És nem lehet az, hogy elviszek egy bocsot? Nem lehet?
2: Persze, azt mindjárt elkezd ordítani, visítani, és már ott az anyuka.
1: Tényleg izé rovázna ott. Há, a kis
2: ne.
1: Bocs.
2: Hogy ne, megfognád.
1: És hogyha fain vagyok vele?
2: Persze, 1000%. Szerintem nem lennél már itt ebben a rádióban, nem élnéd túl.
1: Valószínűleg nem.
2: Na jó. Életveszély. Szóval ilyen veszélyes látok. Állatok vannak azért most Magyarországon. Valószínűleg ez a medve sem nálunk őshonos, mert nem. Itt azért a szomszédos országainkból simán átsétálnak, igen. De létezik az, hogy élelmet keresve így átsétál, átbóklászik. Szerintem simán.
1: Nem nagyon tudok a medvékről sok mindent, ezt bevallom az őszintét. Annyit tudok, hogy néztem régen a micimackót.
2: De nálunk nem volt régen medve. Sose volt medve nálunk.
1: Hát múltkor a 8-ba láttam egy
2: medvének költözött
1: úriembert. Cigányt, persze. Nem, tényleg nem hiszem. De hát itt ezeken a területeken ilyen nemzeti park, nem tudom.
2: Átsétálnak. Tényleg,
1: mi volt az a mese, tudod, a bubu Laci, vagy bubu Maci? Mindegy.
2: Na, Maci Laci és Laci, bubu.
1: Maci Laci, köszi, én meg összevontam. Bubu Laci. Bubu Laci.
2: Mondjad, mi volt? Bubu Laci.
1: Bubu Laci, de nem, de mi volt, te mondjad. Maci Laci. Maci Laci és Bubu kalandjainak.
2: Most csináld, amit én.
1: Igen,
2: tavaszi nyár.
1: Tavaszi nyár és a Bubu Laci. Igen. Szóval abban a mesében is pont erről van szó, nem? Hogy a Maci Laci folyton ugye ellopkodja a izéket, a kosarakat a Yellowstone Nemzeti Igen. Parkba, ugye? Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy ennek így van köze a valósághoz.
2: Egyébként de... valójában Magyarországon éltek mindig medvék, tehát az ország nem rendelkezett állandóan stabil medveparkkal, medveállománnyal, de hazánkban azért felbukkanó példányok többnyire Szlovákiából kóborolnak át.
1: Aha, Szlovákiában.
2: A határon és a sűrű erdős területeken keresztül.
1: Sűrű a medve támadás szerinted? Amúgy.
2: Magyarországon?
1: Hát vagy úgy...
2: Nem, Magyarországon szerintem annyira nem hallottunk még medve támadásról. Valószínűleg tényleg, tehát hogy olyan sokszor nem szokta, de én a Mátrában is hallottam, hogy láttak medvét, tehát ott is előfordult már.
1: Azt írják, hogy a medvetámadás világszinten és Európában is nagyon ritka
2: esemény. Ja, hogy világszinten, igen, de Magyarországon nem volt olyan sűrű medvetámadás.
1: Azt írják, hogy világszinten és Európában is ez egy rendkívül ritka eseménynek számít. Sokkal kevesebb esély van rá, mint például az autóbaleset, vagy egy daráscsípésnek. Nem tudom, miért ezt a két példát hozta föl az AI, mindegy. Magyarország, azt mondja, hazánkban a medvetámadás rendkívül ritka, gyakorlatilag elenyésző. Bár a barna medvék alkalmanként áttévednek Szlovákiából, ahogy mondtad is, az északi hegyvidékre, Börzsöny, Bükk, Akteleki karszt.
2: Meg Mátra.
1: Az nincs odaírva.
2: De
1: állandó stabil populáció hiányában nem kell támadásoktól tartani. Szlovákia és Erdély, ugye Románia, ezekben a régiókban a sűrű medve populáció miatt évente néhány tucat konfliktus és dokumentált támadás történik. A támadások száma ott növekszik, ahol a medvék hozzászoktak az ember közelségéhez, például kukázás a településeken. Uh-huh. Európa többi része. Egy átfogó tudományos kutatás szerint Európa egészét tekintve, ahol több tízezer barna medve él, évente átlagosan mindössze 10-15 komolyabb medve támadást regisztrálnak.
2: Azért kiegészíteném még a gyuszit azzal, hogy tehát ugye a Mátrába is és a Bükk területén északi lejtők sűrű erdőségei ideális. Igen. Ezeknek a medviknek a búvóhelyei jó rejtek helyet biztosítanak az állatoknak, és hát Nógrád vármegye erdői, mert a határ közelség miatt az egyik legfontosabb bevonulási folyosó a Szlovákiából érkező vadaknak. Na de elmondjuk azért, hogy mit kell tennünk, hogyha medvével találkozunk. Hát semmiféleképpen ne adjunk neki mézet.
1: Hát azt ne!
2: Ne lopakodj! Csaphi zajt, beszélges, fütyűrész, hogy a medve időben észrevegyen, és elkerülhessen. Soha ne közelíts meg. Hogyha meglátod az állatot, ne próbálj közelebb menni hozzá, fotózás vagy filmezés céljából. Ezt láttunk. Hát vannak ilyen videók, amikor tényleg kiszáll valaki a kocsiból, azt akkor meg akarja etetni, azt ő válik eledellé.
1: De nekem valahogy eszembe nem jutna. De nagyon szépek tényleg, meg amúgy a mesék olyan cukinak van ábrázolva, egy kis cuki mackócska.
2: Hát nem ilyen karma van, egyből meskalpol.
1: Hallod, olyan körme van, hogy így úgy van neki kialakulva valamiért így az időfolyam, hogy konkrétan a bőrt egy mozdulattal le tudja hántani az emberről.
2: Nagyon kemény, tudom.
1: Tényleg,
2: ne fussunk el, mert a futás beindítja a medve üldözési reflexét. Hátrálj ki lassan, halkan a látóteréből, miközben szemmel tartod. Ne etesd! Az erdőben lévő élelmiszer hulladék és a hátrahagyott szemét vonzza a ragadozókat, úgyhogy semmiféleképpen se etessük meg. Hát ezeket tudtuk jó tanácsként elmondani,
1: hogy történhet neki, véletlenül
2: se támadjon meg medve.
1: Igen, miért történik, vagy hogy hol ezt erre próbáltik így választ találni. A medve amúgy alapvetően kerüli az embert, indokolatlanul nem támad. A ritka esetek hátterében szinte mindig az alábbi okok állnak, kettős pont. Meglepetésszerű találkozás. A túrázó váratlanul túl közelről bukkan fel, például egy sűrű bozótosban, a medve pedig ilyettében védekezik.
2: Hát igen.
1: Hát így megijesztod, hirtelen ő csak megy, te kijössz egy bokorba, megjelzed, meg anyádat. És akkor ő is megijed. Uh-huh. Itt van, amit mondtál. Bocsait védő anya medve. A nőstény medve fenyegetésként értékeli az ember jelenlétét a bocsok közelében.
2: Mint ahogy minden ragadozó egyébként. Még egy házi macska is oda kap, meg rád fúj, hogyha a kiskölykeit el akarod venni,
1: ez
2: persze.
1: Ez így van. Habituáció. A medve hozzászokott a települési hulladékokhoz, elvesztette a természetes félelmét az embertől, és az élelemért agresszívan lép fel. Igen. Lényeg, hogy tényleg, hogyha találkozunk vele, igen, ezt többször hallottam már, amit mondtál, ez a csapjunk zajt dolog, hogy az elvileg megijeszti őket. Az a legnagyobb
2: van
1: probléma.
2: Van esélye észrevenni, hogy ott jössz az erdőbe, hogyha beszélgetsz, hangoskodsz, boomboxon kihangosítod a azért valamelyik rostásgyurit, nem tudom.
1: Hát én olyat nem, de mondjuk egy Bangó Margit csárdást inkább azért. Szóval, hogy...
2: Dögös Robit hallgatsz az erdőbe,
1: dögös
2: hangosan.
1: Dögös művész úr, ahogy Balázs hívta, ugye? Szóval egy dögös művész urat kihangosítanék. Mit akartam mondani, ez a megzavartál zenével. Ja igen, hogy ahhoz is mekkora lélek jelenlét kell, hogy te ott ezt tudjad, mert azért meglátsz egy ekkora állatot, hát szerintem a szar is megkül benned.
2: Elképzeltem azért... magam, hogyha így összefutnék egy medvével, így biztos, hogy nem tudom, hogy mit évül lennék, de hát, lefagynék.
1: Mondom,
2: igen.
1: Hogy mekkora esély van arra, vagy mennyi lélek jelenlét szükségeltetik ahhoz, hogy jön veled szembe, látod mondjuk a hegyoldalon egy óriási izomtól duzzadó vad ragadozó medve.
2: Vagy már ott áll melletted a bokorba, érted?
1: És így mennyi izé van rá sanszod szekundum per másodperc, vagy szekundum per millizét, hogy te azt mondjad, hogy elkezdj ott örjöngeni, hogy zaj csapsz, hogy erre menjen, érted?
2: Én pont egyébként nem csapnék zajt, hanem én inkább meghúzódnék. Tehát így
1: de hallott,
2: állnék.
1: Hogy nem jó?
2: Tudom.
1: Hallott, hogy nem jó?
2: Igen, de addig nem jó. Tehát addig kell zaj csapni, amíg mész az erdőbe és túrázol, hogy hallja, hogy közeledsz. De amikor már ott áll veled szembe, akkor már ne izéljél, ficánkoljál, meg ne csapjál már zajt, mert akkor ő támadni fog és megijed. Addig kell zajongani az erdőbe, amíg te mész, igen. Aha, aha. Tehát nem akkor már, mikor ott áll veled szembe, azt akkor ordítasz rá, hogy
1: Jogos.
2: Nem jó.
1: Jogos,
2: az
1: jogos.
2: Addig, amíg nem látod, hogy ő is tudja érzékelni, hogy te közelítesz, mert akkor
1: világos,
2: ő szélnek megy.
1: Világos, csak nyilván elvicceltem, hogy ottál veled szemben. Nyilván épp ez az, hogy ott mert ottál veled szemben.
2: Akkor hát már csönd.
1: Adja magát, hogy amúgy meg elizéne, vagy jól mondjuk meghűlsz, tehát hogy itt tényleg úgy könnyű csöndben maradni.
2: Hát
1: jó,
2: persze, lefüstölsz egyből, érted?
1: Egyből így megállsz, meglátod, és így
2: hát,
1: és vége.
2: Nem nevetnék.
1: Figyelj,
2: biztos,
1: ott
2: hogy nem
1: ott
2: venném elő a piknikes kosárból a szendvicset, hogy megetessem.
1: Figyelj, nekem rögtön ott szerintem egy szívmegállás lenne, de szerintem nagyon sokunknak, nem? Tehát, hogy az igen, egy rögtön.
2: És mennyi ilyen videót látok, hogy medvét látnak, ülnek autóba, kiszállnak, és meg akarják etetni, meg azt hiszik, hogy szelíd állat, és ja, oda mennek, de kedves. Igen. Azt hiszik, hogy szelídek, és oda mennek, próbálkoznak, ki? Etetnek, ki szelfiznek, hát legutóbb,
1: tudom,
2: egy medvetámadás, pont egy szelfiből, tehát egy halálos medvetámadás, ez pont még a híradóban is láttam, hogy ott szelfizett a Manus, kiszállt, családja is fotózta, hát az fotózta azt is, hogy aztán utána elragadta a medve, azt bevitte a bokrokba.
1: Hát igen, nekem eszembe se jutna meg tényleg, ez a legnagyobb butaság vadállatokkal azt hinni, hogy egy fotó vagy bármi erejéig, persze az ember örül lát ilyet, mert tényleg nem látsz, hála jó Istennek, minden nap se tigrist, se medvét, se oroszlánt, se párducot, mit tudom én, de azért...
2: Hát most a hétvégén azért a Safari Parkban is nekem voltak, voltak azért, tehát egy mindig óvaintem ilyenkor a gyerekemet, hogy tudod, azért ők vadállatok, kiszámíthatatlan, akár egy kis kenguru, ne úgy nyúj hozzá, várd meg, hogy ő jöjjön oda, vagy akár egy ősz persze is, tehát be tudnak persze ezek bolondulni.
1: Hogyne, hát mi? Hát egy kutya is.
2: Így van.
1: Hogyne, hát ez a hányszor hallotta olyat, hogy a kutya saját gazdáját megharapta valami oknál fogva. Na, tessék, tehát, hogy nem, jobb félni, mint megijedni
2: pontosan
1: alapon. Az állatokat mindig tisztelni kell az ő személyes terüket,
2: így
1: nem
2: van
1: szabad őket zaklatni.
2: És tudjátok, mi volt a legdurva, amit láttam most a Safari Parkban, és rettenetesen idegesített, hogy gyerekek szaladtak a páva után, és szaladt előlük egy páva, de már tényleg már kihajtották a belét annak a szerencsétlen állatnak, és egy kislány meg egy kisfiú szaladt utána, olyan 6 és 8 év körüliek voltak.
1: 26-27 évesek voltak.
2: Igen, és hogy nem szólt rá a szülő egyikre se, és figyelj, már nyelvemen volt, hogy fél, szóljatok már rá a gyerekeitekre, hogy ne kergessék az állatokat, hogy ezt miért kell? Miért kell egy szülőnek ezt végignézni? Miért nem lehet egy szülőnek rászólni a gyerekére, hogy álljál le?
1: Hát ez jó kérdés.
2: Hanem már én mint semmi közöm nincsen ezekhez persze az emberekhez, meg gyerekekhez, de már szívem szerint már odaszóltam volna, hogy még ezt meddig hagyod a gyerekednek?
1: Igazad
2: vagy már
1: van
2: szóltam volna a gyereknek, hogy fejezzétek be.
1: Amúgy figyelj, teljesen igazad is lett volna, hogyha szólsz. Nyilván igen, nem a te tiszted szólni más gyerekére, de elég szomorú igen, hogy más szülő nem feltétlenül.
2: Nem.
1: Tisztelet megint csak a kivételnek, tudjátok, hogy szoktam volt mondani.
2: És tudod, mi a durva? Még az tudjátok a legdurvább, hogyha az a páva megfordul, aztán megtámadja a gyereket, azt összecsipkedi, akkor meg utána az a páva van
1: persze, meg akkor a Safari van beperelve,
2: igen,
1: hogy milyen állatok vannak itt.
2: Így van.
1: Az, hogy a gyerek előtte mit csinált, és hogy a szülő. Mert egy gyerek honnan tudná egy 5-6-7-8 éves gyerek, honnan tudná,
2: a
1: hogy
2: szüleitől.
1: Ez ez? Hát, ezt
2: így
1: mondom,
2: van,
1: hogy magától egy gyerek nyilván nem fogja tudni,
2: nem,
1: tehát nem a gyerek a hibáztatható fél, hanem a szülő, aki ott áll 30-40-50 évesen, azt nem mondja azt a gyerekének, hogy figyelj már, ne kergesd már azt az állatot, mert megcsíp, megtámad, azt akkor vihetünk
2: hát
1: a balesetibe.
2: Meg ne kergesd már, azt kihajtják, hogy tényleg az utolsó levegőig kergették már szerencsétlent. Azt az meg menekült. Szóval, hogy ezeket nem értem, hogy miért kell elvenni az esélyét annak, hogy normális emberek bemennek egy Safari Parkba, közelítenek normálisan az állatokhoz, és az ilyen emberek miatt van az, hogy aztán utána elzárva nézheted csak őket meg. Mm-hmm. Nem mehetsz már be hozzájuk többet. Ott például a Safari Parkban feküdt egy óriási kenguru. Tehát az más kenguru volt, mint amivel mi fotózkodtunk, mert ez egy ilyen, amivel mi fotózkodtunk, az egy kis szürke kenguru volt, pici kis termetű, de volt egy nagyon nagy, egy hatalmas, én mondtam is a lányomnak, hogy szerintem azt inkább hagyd ki. Mm-hmm. Mert azért láttam már olyat, hogy kenguruk ott márászkodnak, meg boxolnak, meg neked megy,
1: meg
2: azt
1: miért
2: úgy lerúg.
1: Az?
2: Ugye?
1: Lerúgja a vesédet.
2: Farkára támaszkodik, azt rúg.
1: Úgy lerúgja a vesédet.
2: Úgy hasba rúg, hogy elrepülsz a holdig.
1: Méhedet kirúgja, az biztos. Az biztos. Az biztos. Na, sőt, mivel van zsebük, onnan bármikor ki tud venni egy kést, pillangót.
2: Fegyvert.
1: Egy fegyver, persze.
2: Ki tudja, mik vannak ott a zsebben. Rejtőzve, egy gáspré, bármi, gumibot.
1: De mondom, tényleg egy pillangót így kicsapja a kenguru, azt megmondja, gyere időcsém.
2: Na és látod, és akkor ezek miatt, az emberek miatt történnek ezek az állatbántalmazások, meg azok aztán utána, hogy tényleg már csak egy üvegen keresztül nézhetitek az állatokat, és nem simogathatjátok meg.
1: Igen, hát megint csak ugye tisztelt a kivételnek. Na jó, hát állatos perceinknek is vége szakadt itt. Vigyázzatok a medvékkel, ha esetleg itt Budapesten találkoznánk
2: meg
1: veled,
2: az alligátor teknősökkel szarvason.
1: Meg az alligátor teknősökkel szarvason. Én szarvason rengeteget jártam fellépni, ugye. Tudom. A szabadtéri
2: emlékszem
1: színpadra. Szóval vigyázzatok magatokra. Igen, általánosságban

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Mutod, ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szitjú vászlasásza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Leghíresebb cigány hegedű művészek. A cigány zene évszázadok óta a magyar és az európai kultúra egyik meghatározó része. A hegedű a világ egyik legismertebb és legkedveltebb hangszere. Hangja különösen kifejező, képes, vidám, energikus dallamokat és mély érzelmes zenét is megszólaltatni. A hegedű fontos szerepet tölt be a klasszikus zenében, a népzenében, a cigány zenében, sőt még a modern zenei műfajokban is. Sokan úgy tartják, hogy a hegedű az egyik legnehezebben megtanulható hangszer. Ennek több oka van. Először is a hegedűn nincsenek bundok vagy billentyűk, amelyek segítenék a pontos hangok megtalálását. A zenésznek a megfelelő hangmagasságot kizárólag a hallására és az ujjainak pontosságára támaszkodva kell megszólaltatnia. Már egy apró eltérés is hamis hangzást eredményezhet. A hegedülés másik nehézsége a vonó kezelése. A szép hangzás érdekében a vonót megfelelő erővel, sebességgel és szögben kell vezetni a húrokon. A jobb és a bal kéz munkáját egyszerre kell összehangolni, ami sok gyakorlást igényel. A kezdők számára gyakran az első kihívás a tiszta hang megszólaltatása. A cigány hegedű művészek különleges virtuózitásukkal, érzelmekben gazdag előadásmódjukkal és improvizációs képességükkel világszerte elismerést szereztek. Művészetük nem csak a népzene és a cigányzene fejlődésére volt hatással, hanem a klasszikus zene számos nagy alakját is inspirálta. A legismertebb cigány hegedű művészek közé tartozik Bihari János, Járóka Sándor, Lakatos Sándor és Robi Lakatos is. A cigány hegedű művészet egyik legjelentősebb alakja Bihari János volt. A 18-19. Századi fordulóján élt művész a verbunkor zene egyik legnagyobb mestereként vált ismerté. Zenéje olyan híres zeneszerzőkre gyakorolt hatást, mint Franz Liszt vagy Johannes Brahms. Bihari játékát rendkívüli technika, tudás és szenvedélyesség jellemezte, ezért kortársai gyakran a cigányhegedűsök királyának nevezték. A 20. század egyik legismertebb magyar prímása Járóka Sándor volt. Zenekarával hosszú éveken át képviselte a magyar cigányzene hagyományait itthon és külföldön egyaránt, kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy a cigányzene a magyar vendéglátás és kulturális élet fontos részévé váljon. Játékát kifinomultság, elegancia és mély érzelmi kifejező erő jellemezte. Szintén jelentős alakja volt a magyar cigányzenének Lakatos Sándor, aki kivételes tehetségével és zenekarvezetői munkájával vált ismerté. Művészetében a hagyományos cigányzene és a magas szintű hangszeres tudás találkozott. Számos koncertet adott Magyarországon és külföldön, hozzájárulva a cigányzene nemzetközi népszerűsítéséhez. A kortárs cigányhegedű művészek közül kiemelkedő Robi Lakatos, aki napjaink egyik legismertebb virtuóza. A legendás Bihari család leszármazottjaként a hagyományos cigányzenét ötvözi a klasszikus zenével, a jazzzel és a világzenével. Koncertjeivel a világ legjelentősebb színpadai lépett fel és számos nemzetközi elismerést szerzett. Játékát rendkívüli technikai bravúr, improvizációs készség és egyedi stílus jellemzi. A cigány hegedű művészek jelentős szerepet játszottak a magyar és az egyetemes zenei kultúra gazdagításában. Művészetük nem csak a hagyományok megőrzését szolgálta, hanem új zenei irányzatok kialakulásához is hozzájárult. Bihari János, Járóka Sándor, Lakatos Sándor és Robi Lakatos neve ma is kivételes tehetség, a virtuózitás és a cigányzenei örökség szimbóluma.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Info. Online is elérhetőek vagyunk, amihez nem kell más tenni, mint beírjátok a Google-be, hogy 100.3, és már ki is dob minket, és non-stop a világ bármely pontjáról tudtok minket hallgatni. Érdemes lesz ma velem tartani egészen délután 3-ig, hiszen nem csak premier dalokkal készültem nektek, hanem olyan dalokkal is, mint amik most lesznek hallható. Jöjjön Deladap, majd Krisztinuka, de mindezek előtt Chantel.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Odebla. Tuszán igen lácsa. Jaj, de soká. Igen, Janes. Hoppá!

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: FM 100.3 Rádiódik, az ország egyetlen roma rádiója, ahol a kultúra nem csak él, hanem meg is szólal. Épp ezért elhoztam nektek a Kamoró Budapest bandet, majd a Kanizsa csillagait, és végül a Kályágot. Hangerőt fel, és jó szórakozást!

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Hogy minél színesebb legyen ez az óra is, ezért egy teljesen más feelinget hoztam el nektek a következő blogban, aztán jön egy kis reklám, hírek, közlekedés, időjárás, és jövök vissza hozzátok a premier dalokkal, úgyhogy ne menjen senki sehová.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Fákat ültetnek, vagy kisebb zöld szigeteket alakítanak ki a parkolóórák helyére, amelyeket hamarosan leszerelnek, közölte Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere. A változás egy fővárosi rendelet nyomán indul, amely szerint 2027-től kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet parkolási díjat fizetni, így az automaták feleslegessé válnak. Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy gondoskodnak a parkolási övezetnek egyértelmű kitáblázásáról, és bízik abban, hogy a felszabaduló területek nagy része zöldíthető lesz. A polgármester szerint a cél egyértelmű, kihasználatlan automaták helyett több fa és több zöld felület legyen a második kerületben. Másfél millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ára fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Egy nagy hazai ingatlanos cég új piaci riportja szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. Az elemzők ezt részben azzal magyarázzák, hogy az otthonstart első rohama gyorsan kifulladt, sok vásárló előre hozta döntését, a magas árszintek pedig ismét óvatossá tették a vevőket. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, még a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest a héten Agárnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt. Szeptember 23-án Agárnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Alap szerint ugyanakkor nem példa nélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Ha a jelenlegi tendencia tovább folytatódik és nem érkezik jelentős csapadék, akkor pár héten belül újra meglehet az újabb rekord alacsony vízállás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Kedden kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben 23-27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Odell partudom meg.

kezdetét veszi egy újabb óra itt az FM 100.3 Rádió Dicken. Én még mindig Kovács Krisztián vagyok, és köszöntök minden hallgatót. Premier dallal fogom indítani ezt a blokkot, úgyhogy Váradi Roma Café és a Horváth Family előtt jön Fada, te leszel az igazi.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorba sa.
0: Rólunk, neked.
2: Na figyelj, figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj. Nagyon jó, figyelj.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: FM 100.3 Rádiódik, az ország egyetlen roma rádiója. Jöjjön egy kis műfajváltás, és szóljanak továbbra is a legjobb dalok itt, a 100.3

0: Mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Na csapjunk a lovak közé, és jöjjön egy igazi jó cigány lagzis blokk. Arra gondoltam, hogy megkérek mindenkit, hogy hunja le a szemét, és képzeljen el egy 600 fős roma lagzit, de aztán rájöttem arra, hogy a többség vezetés közbe hallgat minket, úgyhogy Isten ments, hogy erre kérjelek titeket, nehogy megtegyétek, inkább tekerjétek fel a hangerőt, és élvezétek a legpörgősebb lagzis zenéket. Hallgassátok erővel, egészséggel!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan véget ér ez az óra is, de előtte jön még pár dal, aztán hírek, közlekedés, időjárás, és jövök vissza hozzátok. Ne felejtsétek, 3-ig tudok veletek lenni, és mindent megteszek annak érdekében, hogy boldogítsalak titeket a lehető legszínesebb zenei válogatásokkal. Úgyhogy tartsatok velem a következő órában is.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. Itt a 100.3 Rádió Dick süs felnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
1: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
2: Per.
1: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
2: Csak ez a has. Mutod, ugye?
1: Per. Igen, per. Igen. Szítjú vászlas esze?
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Megható évfordulóhoz érkezett Galamb Alex. Az ország kedvenc roma pékje sem hiszi el, hogy megtörtént a csoda. 6 éves lett a Sütni Jó Alapítvány. Galamb Alex, a szervezet megálmodója, büszke az elért eredményeire, és saját sikerének is érzi, hogy a hozzá rendszeresen járó gyermekek nem buknak meg az iskolában. Galamb Alex nevéről ma már szinte mindenkinek a szorgalom és a kitartás jut eszébe. A fiatal egyetemista példája azt igazolja, létezik kiút a nyomorból. Alex gyermekkora akkor ment tönkre, amikor meghalt a családfő. A kisfiú édesanyja képtelen volt a gyermekeiről gondoskodni, ráadásul azóta sem tudni, hogy milyen elhatározásból. Azt is megtiltotta Alexnek és testvéreinek, hogy iskolába járjanak. Alex azonban megtapasztalta, hogy az intézmény falai között a fűtés miatt nem kell fáznia, ráadásul enni is kap. Mindez annyira elbűvölte, hogy az anyai tekintéllyel szembefordulva is bejárt a némi biztonságot nyújtó iskolába. Az akkor még csak hab volt a tortán, hogy az intézményben tanították is. A pedagógusok legtöbbje nem igazán hitt a fiúban, volt amelyik ki is mondta, hogy semmi sem lesz Alexből, aztán egyszer csak elkezdett könyvtárba járni. No még nem tisztán a tudás vágya miatt, hanem mert ott is törődtek vele egy foglalkozás keretében. Amikor viszont meglátta a csoportosan vonuló egyetemistákat, eldöntötte, hogy egyszer ő is közéjük fog tartozni. Alex maga kéreckedett be a miskolci gyermekvárosba, ennek köszönhetően pedig megváltozott az élete. Igyekezett magából a legtöbbet kihozni, és sikerült megszerezni a PÉK képesítést. Rájöttem, hogy ha a szakmát el tudtam sajátítani, másra is képes lehetek, mesélte Alex az újságnak. Elhelyezkedett egy cukrászdában, majd beütött a pandémia. A munkahelyére kevesebbet kellett bejárnia, így megfigyelhette a Hernádnémeti utcáin kállódó gyermekeket is. Így született meg a fejében az elhatározás, hogy biztos jövőképet mutat nekik. A házába hívta őket, hogy közösen süssön velük péksütiket. A program eredménye népszerűbb lett a faluban. Alex személye és tevékenysége pedig egyre szélesebb körben ismerté vált. Magánszemélyek és vállalkozások is mellé álltak. Volt, aki alapanyaggal, más gépekkel, többek között dagasztóval, habverővel vagy kemencével támogatta. Kezdetben lavórban kellett mosakodnia, és a süteményekhez is a kútról hordta a vizet, de mesteremberek bevezették a házába a vizet. Galamb Alex minden jóért hálás. Az ország kedvenc roma pékje a napokban egy ünnepélyes hangvételű posztot tett közzé a Facebookon. Hálásak vagyunk minden segítségért, támogatásért, megosztásért és biztató szóért. Köszönjük, hogy velünk vagytok, és együtt segíthetünk másokon, áll a közleményben, melyben tudatta, hogy a Sütni Jó Alapítvány immár 6 éves. Alex 3 gyermeket nevel a feleségével, a család és az alapítvány ügyeinek intézése mellett oktatóként dolgozik, az egykori szakiskolájában és egyetemre is jár, hogy hivatalosan is tanító lehessen.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
6: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: Kedden kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben 23-27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: rádiódik. Hallod?
1: FM 100.3 folytatódik továbbra is a legszínesebb zenei válogatás itt a Dick FM-en, úgyhogy elhozom nektek a kedvenc műfajomat, ami nem más, mint a rumba. Szóljon nektek sok szeretettel a Gypsy Kings, majd a Tecameli, és végül Tony Patrak.
2: Hey,

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Végezetül egy Varga Imi dallal köszönök el tőletek. Nagyon szépen köszöntöm a figyelmet, remélem tetszett ez a három óra, és mindenki megtalálta a maga kedvenc zenéjét, a maga kedvenc műfaját. Holnap ugyanígy déltől háromig folytatódik a legszínesebb zenei válogatás velem, Kovács Krisztiánnal, itt a 100.3 Dick FM-en. Sziasztok!

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: A Wieser vezérigazgatója Váradi József több mint szerencsétlennek tartja a Hungarokontroll vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, miszerint minden légitársaság tart a kerozin hiánytól és mindenki elkezdett önvédelmi lépéseket tenni. A Wieser közleményében reagált a Hungarokontroll vezérigazgatójának nyilatkozatára. Váradi József a 24.hu-nak adott interjújában pedig azt mondta, a Hungarokontroll nem gyárt kerozint, nem szállít kerozint és nem éget kerozint, tehát egyáltalán nincs benne a szállítási láncban. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Terdék Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van, mondta. Továbbra is rengeteg a sebesség túllépés Budapesten, amivel továbbra is sok munkájuk van. A közutak biztonságát az itt a sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteket sokszor ők okozzák. A fizetés jelentős részét viszi el az albérletára a fővárosban. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások bérleti díja jelenleg a nettóbér 41%-át viszi el. Budapesten belül az 5. kerületben a 310.000 forintos átlagbérleti díja budapesti becsült nettóbér 49%-ának felel meg. A skála másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol a medián bérleti díja budapesti nettóbér 33%-át teszi ki. A megyeszékhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Mindkét városban 44%-os a bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Kiemelkedő eredménnyel zárt a szereplését a magyar válogatott a Lengyelországban megrendezett 40. vitorlázó repülővilágbajnokságon. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban, újabb világbajnoki érmet hozva a magyar vitorlázó repülésnek. A 18 méteres géposztályban is remekül szerepeltek a magyar pilóták. Negró Kornél a 7., míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a versenyt. Az eredmények értékét tovább neveli, hogy Kornél az utolsó versenynapot még az 5., Géza pedig a 8. helyről várta, ám a világbajnokság záró feladata jelentősen átrendezte az élmezőny sorrendjét.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
3: A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, valamint le van zárva az Andrássy út befelé vezető oldalán a Szervízút, a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni, illetve a Magyar utcát időszakosan lezárták a Kossuth Lajos utcánál. A Diószegi Sámuel utca is le van zárva a Rozgonyi utcánál, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületen kell áthajtani, illetve a Gyömrői úton befelé a Csévező utca előtt a belső sáv is le van zárva. Időszakos korlátozásokra kell készülni a Sibrik-Miklós út szervízútján, a Gyömrői út után. A Rákóczi híd Budai híd főjénél napközben a Szerémi úti felhajtón le van zárva a külső sáv. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abony utcánál irányonként csak egy-egy sáv járható, illetve le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében. Le van zárva a Széher utca, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között, illetve a Szív utca is le van zárva a Király utcánál. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában a Desef Petőfi utca közelében az érintett utcakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A pestújhelyi utat pedig megnyitották az Apolló utcánál, de természetesen még tart a felújítás, így szakaszonként útszűkületre kell készülni, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, okosan, óvatosan és ügyesen. Én mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem azt SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk, viszont időnként fátyol és a gomoly felhők megjelenhetnek a késő délutáni órákban is, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futó zápor előfordulhat, cserébe többfelé lesz élénk a légmozgás, de az eső környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A mai délután országszerte 23 és 29 fok között várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
4: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 rádiódikken belül. Szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Sok szeretettel, vagy igazából egy kakaós csigával, bárhogy lehet küldeni a zenéket, SMS és betelefonálás formájában várom a kívánságokat, most pedig akkor olvasom is a következőt, szó szerint fogom. Sziasztok, Romero vagyok, Vácról. Szeretnék küldeni a testvéreimnek egy zenét, a Rikinek és a Gino-nak Vácra. Hát akkor a váci királyoknak fog szólni sok szeretettel egy jó kis érdi baba, Fríz lovaim.
5: Boros!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió

Nagyon sok szeretettel várom, és hogy teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni azt a dalt. Én pedig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a bruttó 3 órányi műsoridőbe minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Most viszont nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan inkább a következő SMS-t, melyet nem is olyan nagyon régen kaptam, méghozzá Johnny-tól, így szól. Hello, hello, Johnny vagyok. Szeretnék egy dalt kérni, küldeném a munkatársaimnak, akikkel a dugóban ülünk a Hungária körúton, és tartunk haza Tiszalökre és Tiszadadára. Hát akkor kellemes utat hazafelé. Nagyon jó érzés nekem, amikor olyan emberekkel találkozok, akár így az éteren keresztül, akik éppen dolgoznak, hiszen a munka nem esít. Mások hibáztatása helyett, hogy most éppen azért nem megy így, mert mondjuk így, meg úgy, inkább pénzt keresnek. Ez én nekem nagyon szimpatikus, és mivel szerintem a Johnny vette a bátorságot, hogy írjon a Rádiódiknek egy SMS-t, így ő és munkatársai nagy valószínűséggel eléggé jól teljesítettek ma, úgyhogy szerintem megérdemlik a zenét. El is indítom nekik sok szeretettel a Látom a csillagos eget című slágert a Budai Family-től.

Bodi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bodi Kívánság Show a 100.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, valamint le van zárva az Andrássy út befelé vezető oldalán a Szervízút, a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni, illetve a Magyar utcát időszakosan lezárták a Kossuth Lajos utcánál. A Diószegi Sámuel utca is le van zárva a Rozgonyi utcánál, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületen kell áthajtani, illetve a Gyömrői úton befelé a Csévező utca előtt a belső sáv is le van zárva. Időszakos korlátozásokra kell készülni a Sibrik-Miklós út szervízútján, a Gyömrői út után. A Rákóczi híd Budai híd főjénél napközben a Szerémi úti felhajtón le van zárva a külső sáv. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abony utcánál irányonként csak egy-egy sáv járható, illetve le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében. Le van zárva a Széher utca, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között, illetve a Szív utca is le van zárva a Király utcánál. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában a Deseffi utca közelében az érintett utcakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Pestújhelyi utat pedig megnyitották az Apolló utcánál, de természetesen még tart a felújítás, így szakaszonként útszűkületre kell készülni, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, okosan, óvatosan és ügyesen. Én mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem azt SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk, viszont időnként fátyol és a gomoly felhők megjelenhetnek a késő délutáni órákban is, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futó zápor előfordulhat, cserébe többfelé lesz élénk a légmozgás, de az eső környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A mai délután országszerte 23 és 29 fok között várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Dr. König Róbert 25 éves pályafutása alatt nem látott annyi balesetet egyetlen eszköz miatt, mint az elektromos rollerekkel kapcsolatban. A szakember a magyar traumatológusok egyetértésében szigorítaná a CRESS erre vonatkozó jármű kategóriára vonatkozó szabályait a gyermekek testi épsége védelmének érdekében. Amúgy ez teljesen jogos, és hát azért tényleg eléggé durva, amiket szoktam látni így közlekedés közben, hogy a, nem csak a gyerekek, hanem igazából felnőtt, meglett szőrös férfiak is ugye rollereznek, és hát, hogy ők is közlekednek, és valószínűleg azért csak kéne legyen jogsíjuk, meg kocsijuk, csak kéne tudják a szabályokat elvileg, és hát nem nagyon tudják, és azért eléggé veszélyes helyzetek vannak, és ugye a testi épség meg az emberi egészség mellett azért hát anyagi kárt is okoznak. Hát most, ami elkerülhető probléma, azt kerüljük már el, ne törjék már be, csak a fényszóró 680 ezer per darab egy mátrixos LED lámpának, ne törjük már be fölöslegesen, mert hát most nem nézünk balra meg jobbra, mert mondjuk most rollerral vagyok, és most azt játsszuk, hogy nem nézünk körbe. Nézzünk körbe, legyünk szabályosak, illetve hát azért egy kicsit mégis jó, hogy egy-egy ember, ahogy elesik a rollerral, egy kicsit szerintem hasznos, mint ahogy például az is hasznos lenne, hogyha valaki mondjuk vezetést tanul vezetés órán, azért szerintem érdemes mondjuk egy szakember mellett, oktató mellett valahogy megcsúsztatni az autót, hogy kitapasztalják az emberek, hogy milyen érzés, amikor megcsúszik, és ne akkor bénázzanak, amikor már megcsúsznak mondjuk egy téli időszakban, hanem én emlékszem, hát én voltam direkt olyan pályán, ahol megcsúsztatták az autót, és tudom, hogy hogy kell kikerülni a kicsúszást. És akkor meg tudja oldani a problémát, és azért, hogyha valaki egy kicsit elesik a rollerral, akkor tapasztaltabb lesz, és tudni fogja, hogy a kátyút ki kell kerülni, vagy mondjuk a járda patkájáról nem ugratunk le, és akkor így meg fogja tudni szegény tapasztalni a saját bőre kárán, de hát azért legalább tapasztaltabb lesz, és legközelebb majd nem fogja elkövetni azt a hibát. Viszont, hogyha belegondoltok, igazából gyakorlatilag, hogyha visszamegyünk a gyerekek születéséhez, és onnantól fogva úgy neveljük a gyerekeket, hogy normálisan az életre neveljük, nem pedig az óvodára, meg az iskolára, akkor például nekem is a testvéreim 11 éves koruk óta elektromos rollerrel közlekednek, hogy ne kelljen a biciklit ott tekergetni, meg ilyesmi, és akkor csak felállnak a rollerra, és átmennek A-ból B-be, és igazából nem okoz nekik ez problémát, hanem pontosan tudják, hogyha mondjuk nekik van például elsőbségük, ők nem biztos, hogy élnek az elsőbségi jogaikkal, inkább elengedik az autót, hiszen amelyik autót elengeded, az már biztos, hogy nem fog tudni elütni. Ilyen elv alapján lett ez beléjük nevelve még annó, és igazából, hogyha a szülők ugye kicsit felelősségteljesebben nevelnék a gyerekeket, akkor ugye a gyerekben is lenne egy kis öntudat meg felelősség, és akkor nem lenne ennyi. Hát őszinte leszek, hogy van egy tipikus rollermárka, ami 70-nel tud menni, és a szembe szomszédomnak a gyerekének olyannya van, és van, amikor autóval se bírom utolérni, olyan gyorsan megy. Hát azért ez tényleg felelőtlenség a szülő részéről, meg a gyerek részéről is. Szóval tényleg jó lenne egy szigorítás, a legkisebb kategóriás jogosítvány szerintem meg kéne szerezni ahhoz, hogy valaki elektromos rollerrel közlekedjen, mint mondjuk a 14 éves gyerekek is már tudnak menni valami robogóval, vagy segédmotoros, nem tudom mivel, na az a fajta jogsi kéne szerintem az e-rollerhez, ez az igazság.

0: szakszi, gyere! Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat. Minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbbet, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenki kívánságára sosem fog tudni elég idő jutni, de higgyétek el, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy pontosan ezért én nem is húznám tovább az időt, hanem olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Timitől, de nem szeretném lelőni a poént, úgyhogy a duma helyett inkább most jöjjön a kívánság, egy teljesítés. Sziasztok, Timi vagyok, szeretnék kérni egy zenét egyetlen szerelmemnek, Duka Lacikának, a bátyámnak, Kálminak, a kis tigrisnek és az egész társaságnak. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, mindig mellette leszek, és ő az én boldogságom, a mindenem. Hát akkor ennek örömére, Timi kérésére el is indítanék egy jó kis rokkó dalt, legyen mondjuk egy duett Vanessával minden nap, minden éjszakán. Ez fog szólni akkor Timi kérésére, élete szerelmének, Duka Lacinak és a társaságának.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digiben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
1: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
2: Per.
1: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
2: Csak ez a has. Ugye?
1: Per. Igen, per. Igen. Szitjú vászlasásza?
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Új élet kezdődhet 4 roma nő számára, munkát és képzést is kapnak. Nő az esély címmel nyújt segítséget a tartós munkaerőpiaci integrációban a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, egy csongrádi és egy szentesi intézményében. Egy pályázat jóvoltából 4 önmagát roma származásúnak valló lányt, asszonyt foglalkoztatnak 16 hónapon keresztül nevelést támogató asszisztens munkakörben. A programban résztvevő roma származású hölgyek egy 300 órás tanfolyamot is elvégeznek. A szakmai felzárkóztató program. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ átfogó szakmai felzárkóztató programot indít a térségben, melynek elsődleges célja a hátrányos helyzetűek, különös tekintettel a roma nők tartós munkaerőpiaci integrációja a köznevelési intézményrendszeren belül. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program jóvoltából valósul meg. A pályázaton mintegy 41 millió forintos támogatást nyert a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ. Nem engedik el a kezüket. A programban a tankerület 2 intézménye vesz részt, a Csongrád és térsége Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Szentesi Klauzár Gábor Általános Iskola. A projekt célja, hogy piacképes szakképesítést, mentorált szakmai gyakorlatot és stabil állás lehetőséget biztosítson a köznevelési intézményrendszeren belül. A program keretében 16 hónapon keresztül összesen 4 önmagát roma nemzetiségűnek valló lányt, asszonyt alkalmaznak, nevelést támogató asszisztens munkakörben. Ezt követően sem engedik el a kezüket, a tankerületi központ vállalja a munkatársak tartós továbbfoglalkoztatottságát. A 4 roma származású hölgy szakmai képzésen is részt vesz. Az eredményes feladatellátás alapját a munkával párhuzamosan zajló 300 órás szakmai képzés adja, amelynek lebonyolításáért a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság felel. A tankerületi központ kiemelt figyelmet fordít a résztvevők beilleszkedésére, intézményenként egy-egy munkahelyi segítő támogatja a szakmai előrehaladást, emellett a szervezet biztosítja a szükséges foglalkozás és egészségügyi és szakmai alkalmassági vizsgálatokat is. A projekt 2029. január 31-én zárul majd.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
4: A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, valamint le van zárva az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervízút, a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni, illetve a Magyar utcát időszakosan lezárták a Kossuth Lajos utcánál. A Diószegi Sámuel utca is le van zárva a Rozgonyi utcánál, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületen kell áthajtani, illetve a Gyömrői úton befelé a Csévező utca előtt a belső sáv is le van zárva. Időszakos korlátozásokra kell készülni a Sibrik-Miklós út szervízútján, a Gyömrői út után. A Rákóczi híd Budai híd főjénél napközben a Szerémi úti felhajtón le van zárva a külső sáv. A a György úton, a Tököli út közelében az Abony utcánál irányonként csak egy-egy sáv járható, illetve le van zárva a félútpálya a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében. Le van zárva a Széher utca, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között, illetve a Szív utca is le van zárva a Király utcánál. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában a Deseffi utca közelében az érintett utcakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Pestújhelyi utat pedig megnyitották az Apolló utcánál, de természetesen még tart a felújítás, így szakaszonként útszűkületre kell készülni, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, okosan, óvatosan és ügyesen. Én mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem azt SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk, viszont időnként fátyol és a gomoly felhők megjelenhetnek a késő délutáni órákban is, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futó zápor előfordulhat, cserébe többfelé lesz élénk a légmozgás, de az eső környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A mai délután országszerte 23 és 29 fok között várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep. Szóval én a mondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is lehet küldeni a dalokat. Én pedig olvasom is nektek már a követendő példát, ugyanis kaptam egy SMS-t nem olyan régen, így szól. Sziasztok, egy zenét szeretnék küldeni Leilától, Didókának küldeném Martonvásárra. Üzenjük neki, hogy nagyon szeretjük Betty és az egész család. Előre is köszönjük, többször írtam már, de még sajnos egyszer sem lett lejátszva. Szép napot mindenkinek! Hát igen, képzeld el sajnos, hogy a 100.3 Rádiódik nem azért jött létre, hogy na Betty és egész családja vajon mikor fog végre írni SMS-t, és akkor végre írt, most nem olvassuk be, ha-ha-ha, nem erről szól. Többször is el szoktam mondani egy nap folyamán, hogy bruttó 3 óra a műsoridő, és ebből ugye levonjuk a híreket, a reklámokat, az óra végén megtalálható nyelvoktatót, az átjátszókat, szvépereket, zenéket, az a bruttó 3 óra mondjuk már mindjárt csak egy nettó 1,5 óra. Abba pedig több száz SMS-t és betelefonálást lehetetlen beszerkeszteni, de én a lehető legtöbbet szoktam, ami tőlem kitelik, most viszont hála Istennek, hogy Bettire esett a szerencse és a választás, úgymond, úgyhogy Martonvására Didókának fog szólni nagyon sok szeretettel Leilától a Te meg én című slágere.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek és milyen zenét szeretnétek küldeni, nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is. Igazából nem húznám tovább az időt, de még egy dolgot szeretnék nektek elmondani, hogy az elkövetkezendő napokban rám sajnos most kivételesen nem fogtok tudni számítani. Velem legközelebb csak pünköst hétfőn, tehát május 25-én fogtok tudni találkozni itt a Rádió Digiben, viszont addig egy kiváló kollégám, Kovács Krisztián fog engem majd teljesíteni, úgyhogy mielőtt azért még elmegyek, teljesítenék egy pár kívánságot, olvasom is gyorsan a következő SMS. Horváth Anitától kaptam egyet, így szól: szia, szeretnék küldeni egy számot Horváth Ernőnek, Horváth Anita küldi, és nagyon szeretni. Ezt kaptam, ezt olvastam, úgyhogy sok szeretettel fog szólni Horváth Anita kérésére Horváth Ernőnek, vélhetően élete szerelmének egy dal, úgyhogy el is indítom Érdi Babától a Nap és a Hold című dalát.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódig.

0: Közlekedési hírek.
1: A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, valamint le van zárva az Andrássy út befelé vezető oldalán a Szervízút, a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni, illetve a Magyar utcát időszakosan lezárták a Kossuth-Lajos utcánál. A Diószegi Sámuel utca is le van zárva a Rozgonyi utcánál, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületen kell áthajtani, illetve a Gyömrői úton befelé a Csévező utca előtt a belső sáv is le van zárva. Időszakos korlátozásokra kell készülni a Sibrik-Miklós út szerviz útján, a Gyömrői út után. A Rákóczi híd Budai híd főjénél napközben a Szerémi úti felhajtón le van zárva a külső sáv. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abony utcánál irányonként csak egy-egy sáv járható, illetve le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében. Le van zárva a Széher utca, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között, illetve a Szív utca is le van zárva a Király utcánál. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában a Deseffi utca közelében az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Pestújhelyi utat pedig megnyitották az Apolló utcánál, de természetesen még tart a felújítás, így szakaszonként útszűkületre kell készülni, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, okosan, óvatosan és ügyesen. Én mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem azt SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk, viszont időnként fátyol és a gomoly felhők megjelenhetnek a késő délutáni órákban is, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futó zápor előfordulhat, cserébe többfelé lesz élénk a légmozgás, de az eső környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A mai délután országszerte 23 és 29 fok között várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Ott lóg a vidéki házak ajtaja felett, a kulcstartókon hordjuk, és még az esküvői gratulációra is rányomtatjuk, de vajon miért pont a patkó lett a világ egyik leghíresebb kabalája? A válaszért egészen a sötét középkorig kell visszautazni az időben, ahol egy dörzsölt kovácsmester, egy pórul járt ördög és a gonosz szellemektől való rettegés örökre összefonódott a lótartásban, ezen alapvető kellékével. Utána jártak, hogy hogyan költözött a szerencse a vasba, és annak is, hogy végül felfelé vagy lefelé fordítva kell-e a falra rögzítenünk vagy szögeznünk. Mindannyian láttunk már ajtó fölé szegezett kerítésekre díszként kitett, vagy éppen apró kabalaként hordott patkót. A köztudatban a mai napig ez az egyik legelterjedtebb szerencsehozó szimbólum, amellyel bevonzhatjuk a bőséget, és távol tarthatjuk a bajt. De elgondolkoztál már azon, hogy miért éppen egy lólábára való vasdarabhoz kötődik ez a babona? A patkó misztikus története évszázados legendákban egy furfangos szent és az ördög összecsapásában, valamint a kohók mélyén rejlik. Hát ez már nagyon misztikus, meg szinte már ilyen Harry Potteres. Viszont a patkó szerencsehozó erejének legnépszerűbb eredet története a 10. századi Angliába, egészen pontosan Canterbury St. Dunstan alakjához vezet vissza. Dunstan mielőtt érsek lett, kovácsként dolgozott, és a legenda szerint egy nap maga az ördög látogatta meg a műhelyében. A patás gonosz arra kérte a mestert, kért, hogy készítsen patkót a saját lábára. Dunstan azonnal felismerte a hivatlont, és úgy döntött, hogy megleckészteti. Úgy tett, mintha teljesíteni a kérést, ám a patkót izzó állapotban kíméletlenül és bődületes fájdalmat okozva szegezte fel az ördög lábára. A sátán ordította kintól, és könyörgött, hogy vegye le róla a vasat. Dunstan csak egy feltétellel egyezett bele a szabadon bocsátásba, hogy az ördögnek meg kell fogadnia, hogy soha nem lép be olyan házba, amelynek az ajtaja felett patkó lóg, így vált a tárgy a gonosz elleni védelem és a ház békéjének jelképévé. Hát igen, ez egy eléggé jó marketingfogás, hiszen elbírom képzelni, hogy egy bő 1000 évvel ezelőtt, hogyha valaki mondott egy ilyet, akkor egyből mindenki vett patkót, és hát ez a valaki éppen az volt, aki a patkót készíti, szóval igazából lehúzhatta az egész falut egy patkóval, hogy mindenki vegyen egy patkót. Tehát ez olyan, mintha mondjuk a szőlő árus azt mondaná, hogy ide jött a názáreti Úr Jézus Krisztus, és az ördög maga, és nem tudom mi történt, szóval ha mindenki vesz szőlőt, akkor mindenkinek jó lesz, és így több száz ember az egész falu tőle fogja venni egy életen át a szőlőt, úgyhogy ez tényleg egy nagyon jó marketingfogás, és nem semmi, hogy már ilyen régóta van ilyen marketing, meg reklám, meg ilyen impulzív vásárlásra való ösztönzés, úgyhogy ez elég szép dolog szerintem. A furcsa igazából az, hogy ezt tényleg elhitték akkor az emberek, ma már ez inkább ilyen, hogy is mondjam nektek, hát mesélek egy esti mesét kisgyerekem, ez ilyen stílus most már, de akkor valóban szerintem nagyon elhitték az emberek, és rettegtek. Viszont úgy megkérdezném ezt a csávót, aki ezt a Dunstant, aki kitalálta ezt a patkós dolgot, hogyha én elmegyek egy orvoshoz, egy vizsgálati eredményre, és akkor fölfele tartom a patkót, meg nem tudom mi, akkor szerencsém lesz, és akkor jó lesz az eredmény, érted? Tehát, hogy na mindegy, szerintem ez érdekes.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

Minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bruttó 3 órába bele tud férni, összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenkire sosem fog tudni elég idő jutni, viszont ezért van az, hogy én minden hétköznap 3-tól 6-ig itt vagyok. Ha karácsony van, ha augusztus 20, ha március 15, rám számíthattok. Az elmúlt 4 évben szerintem ezt már többször is bizonyítottam, hogy tényleg oda teszem magam, amikor kívánság teljesítésről van szó. Pontosan ezért most következzen Vivien és kedves SMS-e, melyet nem olyan régen kaptam, így szól: szia Csabi, Vivien vagyok. Szeretnék kérni egy számot a szerelmemnek, Keszegnek. Üzenném neki, hogy nagyon szeretem. Köszi, puszi, Szivi. Vivi kérésére Keszegnek, tehát élete szerelmének fog szólni egy dal, melyet rám bízott a kedves Vivien, abból ítélve, hogy nem írt konkrét kívánságot, vagyis hát zenét. Akkor én el is indítom a Jó Estét remixet Gitano és Pierre Style előadásában. Szóljon sok-sok szeretettel!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Magyar Péterék nem mondtak igazat, amikor diadalittasan posztolták, megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek. Ezt közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton Facebook oldalán. Azt írta, a Politikó pénteken késő este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyen ennél tartott találkozó áttörést hozott, de Magyarország még messze van attól, hogy megkapja a milliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a Politikó cikkéből a fideszes politikus. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napi rendelőti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzetről és annak rendezéséről. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. Mint arról beszámoltunk, fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hírt között a 6-os főúton. Az autóbuszon 28 utas tartózkodott, közülük 25 gyermek. Lapértesülés szerint a vezető rosszul lett, ez okozta a balesetet. Pótlóbuszok helyett újra vonatok járnak szombat óta Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon, írta Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható. A vasútvonalat üzemeltető gyesebb döntése értelmében a forgalom újraindításakor elsőként a tehervonatok indul. Meg, hogy teszteljék a felújított szakasz hibamentes működését. Majd szombat óta az eredeti menetrend szerint közlekednek a vonatok, amelyekkel óránként lehet utazni Veszprém és Ajka között. 90 éves korában, pár héttel a születésnapja után meghalt Kardos Péter főrabbi. A Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és Radnóti Miklós antirasszista díjjal kétszer is kitüntetett rabbi, kántor korában a Mazsihíz rabbi testületének alelnöke, az országos rabbi testületnek pedig hosszú éveken át az elnöke volt. Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely szerint Kardos nyugodt, sokszor humoros és mindig bölcs szavai ajándékot jelentettek a hallgatók és az ő számára is. Kardos Péter Zugló díszpolgára volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, valamint le van zárva az Andrássy út befelé vezető oldalán a Szervízút, a Bajza utca és a Kodály-Körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni, illetve a Magyar utcát időszakosan lezárták a Kossuth-Lajos utcánál. A Diószegi Sámuel utca is le van zárva a Rozgonyi utcánál, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületen kell áthajtani, illetve a Gyömrői úton befelé a Csévező utca előtt a belső sáv is le van zárva. Időszakos korlátozásokra kell készülni a Sibrik-Miklós út szerviz útján, a Gyömrői út után. A Rákóczi híd Budai híd főjénél napközben a Szerémi úti felhajtón le van zárva a külső sáv. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abony utcánál irányonként csak egy-egy sáv járható, illetve le van zárva a félútpálya a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében. Le van zárva a Széher utca, a Szerb-Antal utca és a Kuruc utca között, illetve a Szív utca is le van zárva a Király utcánál. áll. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában, a Deseffi utca közelében az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A pestújhelyi utat pedig megnyitották az Apolló utcánál, de természetesen még tart a felújítás, így szakaszonként útszűkületre kell készülni, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, okosan, óvatosan és ügyesen. Én mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem azt SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk, viszont időnként fátyol és a gomoly felhők megjelenhetnek a késő délutáni órákban is, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futó zápor előfordulhat, cserébe többfelé lesz élénk a légmozgás, de az eső környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A mai délután országszerte 23 és 29 fok között várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem betelefonálás vagy SMS formájában, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, mert igazából lehet azért is küldeni, mert éppen összevesztetek, és ki szeretnétek békülni, de mondjuk akár lehet küldeni azért is, mert nagyon szeretitek egymást. Számtalan alkalom van, ami miatt szólhat egy zene itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, én pedig nem is húzom tovább a mi drága kis napi háromórányi műsoridőnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, szeretnék a páromnak, Attilának kérni egy dalt, Bódi Guszti és Margó, hosszú rögös ez az út, köszönöm, Laura. Tehát Laura élete szerelmének szeretne kedveskedni az Attilának egy dallal, hosszú rögös ez az út, Bódi Margó és Bódi Guszti duett fog szólni akkor nagyon sok szeretettel. Amíg megy a dal, addig pedig természetesen várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik kívánságshow a 100.3 rádiódik.

0: Még mindig várom a zenei kívánságokat, SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06303030-100-as telefonszámra, hiszen minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig számíthattok rám, természetesen akkor is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esik. Tehát én mondjuk teljes mértékben megértem, hogy a pünköst hétfő miatt mondjuk a helyi szupermarket bezár, mert nem tudom, hogy mi fog történni, aznap lehet nem akarnak pénzt keresni, én rám akkor is számíthattok, karácsonykor is itt voltam, az is most éppen úgy jött ki, hogy hétköznap, tehát én mindig itt vagyok 3-tól 6-ig, viszont ezért cserébe csak annyi kívánságot tudok teljesíteni, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, tehát ténylegesen mindenkire sosem fog tudni elég idő jutni, hiszen én összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, és hát azért, hogyha a napi 3 órából levonjuk a zenéket, a sweepereket, az átjátszókat, reklám, hír, stb., akkor már mindjárt kiderül, hogy nem is olyan sok idő az a 3 óra, ahhoz a több száz SMS-hez, illetve betelefonáláshoz, pontosan ezért nem is húzom az időt inkább, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Berényi Laci vagyok, egy számot szeretnék kérni az erdőtelki kőműveseknek, nagyon szépen köszönöm. Hát akkor a Berényi Kft. Küldi nagyon sok szeretettel az erdőtelki kőműves királyoknak a most következő dalt, ami legyen mondjuk T-Bosztól a Bátya megvillan című slágere, úgyhogy nagyon sok szeretettel fogom elindítani. Imádom az olyan embereket, akik dolgoznak, nem pedig csak a napot lopják, és hát azért a kőművesekre elég nagy szükség van így az országban, én úgy gondolom, úgyhogy megérdemlik a dalt. Remélem, hogy jól dolgoztak, ha igen, ha nem, én attól függetlenül Berényi Laci kérésére már indítom is a zenét.
1: Yo, yo, ez itt T-Boss a mikrofonnál.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, valamint le van zárva az Andrássy út befelé vezető oldalán a Szervízút, a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni, illetve a Magyar utcát időszakosan lezárták a Kossuth-Lajos utcánál. A Diószegi Sámuel utca is le van zárva a Rozgonyi utcánál, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületen kell áthajtani, illetve a Gyömrői úton befelé a Csévező utca előtt a belső sáv is le van zárva. Időszakos korlátozásokra kell készülni a Sibrik-Miklós út szervízútján, a Gyömrői út után. A Rákóczi híd Budai híd főjénél napközben a Szerémi úti felhajtón le van zárva a külső sáv. A Dózsa György úton a Tököli út közelében az Abony utcánál irányonként csak egy-egy sáv járható, illetve le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében. Le van zárva a Széher utca, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között, illetve a Szív utca is le van zárva a Király utcánál. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában a Desef utca közelében az érintett utcakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Pestújhelyi utat pedig megnyitották az Apolló utcánál, de természetesen még tart a felújítás, így szakaszonként útszűkületre kell készülni, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, okosan, óvatosan és ügyesen. Én mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem azt SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk, viszont időnként fátyol és a gomoly felhők megjelenhetnek a késő délutáni órákban is, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futó zápor előfordulhat, cserébe többfelé lesz élénk a légmozgás, de az eső környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A mai délután országszerte 23 és 29 fok között várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A büntető pontok a szabálysértések fajtájától és a gyakoriságától függően eltérő mértékben gyarapodhatnak. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy hol tartanak éppen, és mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy ellenőrizze a saját hibapontjainak a számát. Mentő öv lehet a sofőrök számára a kemma.hu cikke szerint az, ha rendszeresen ellenőrzik a büntető pontjaikat. Akár a jogosítvány bevonásától is megvédheti ez a módszer, és hogyha valaki bizonytalan a korábbi előéletében a szabálysértéseket tekintve, a büntető pontok lekérdezésével tisztázhatja, hogy mekkora veszélybe van a vezetői engedélye egy esetleges szabálysértés esetén. A közigazgatási bírság alapesetben nem jár együtt a közúti közlekedés előéleti pont kiszabásával, azonban amennyiben a gépjárművet használó személy ismerté válik, abban az esetben a hatóság a közúti közlekedési előélet pontrendszeréről szóló törvény alapján a szabályszegéstől függően a bírság mellé 1-8 közúti közlekedési előéleti pontot is megállapít, foglalja össze a rendőrség központi honlapja. Az egyes szabályszegésekhez rendelhető büntetőpont mértékét egy bizonyos kormányrendelet tartalmazza. Nem szeretném húzni az időt, gyorsan elmondom ezt a közszolgálati blokkot, utána pedig majd jönnek a zenék. Szóval a vezetői engedély, vagyis a jogosítvány bevonására a 18. büntetőpont begyűjtésével kerül sor. Az egyes közlekedési előéleti pontok a kiszabásokat követő harmadik év után elévülnek. Évente egy alkalommal bárki kérheti írásban díjmentesen, hogy tájékoztassák arról, hogy hány pontja van. 13 közlekedési büntető pont felhalmozódásakor pedig a nyilvántartó hivatalból is értesíti a sofőrt. Ha valaki ennél több alkalommal szeretné ellenőrizni a büntető pontjait, az ügyfélkapun keresztül bármikor megteheti, mivel a hivatal mérlegelés nélkül visszavonja igazából a vezetői engedélyt a 18. pont elérése esetén. A vármegyei hírportál szerint érdemes napra készen számon tartani, hogy hol tartunk. A rendszer azonnal generálja az adatokat, így nem csak az aktuális egyenleget látjuk úgymond majd, de azt is, hogy egyes tételeket mikor és miért kaptuk. Azoknak, akiknek a pontszáma a kritikus határ felé közelít, nekik van a lehetőségük önkéntes utánképzésre, melynek elvégzésével a büntetőpontok száma is csökkenthető. 13 pontig az utánképzéssel 9 pontot vonnak le, 14 és 17 között pedig 6 ponttal csökkenthető, hogyha elmegyünk egy ilyen önkéntes utánképzésre. De igazából szerintem, hogyha az emberek egy kicsit így tornáztatják az agyukat, akkor egyrészt sokkal tovább élnek, sokkal egészségesebbek lesznek, és sokkal előrébb vezeti az embereket ez a mentalitás. Tehát nem kell mindig mindent megnézni, elég, hogyha csak megjegyzük. Tehát, hogyha én engem megbüntetett egy rendőr még 2024 januárjában talán, igazából nem akartam ott a belvárosba 10 percet ott körbe autózni, hanem megoldottam egy körülbelül 7 másodperces mutatvánnyal, hogy megfordultam egy dupla záróvonalon, és hogyha ezt nem csináltam volna meg, akkor nagyjából kellett volna menjek egy jó 3 kilométert így körbe, mert egyirányú utca, meg nem tudom, így vagy úgy, és hát ugye eléggé nagy volt a dugó, és megoldottam, körülbelül 0 embert veszélyeztettem, senki nem halt meg, senki nem kényszerfékezett, semmi, de mégis kaptam 4 pontot, és én ezt megjegyeztem, tehát tartsátok ti is számon, hogy kinek hány pontja van.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Oldie Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

Hát elérkeztünk ahhoz a ponthoz sajnos a mai nap folyamán is, hogy el kell búcsúzzak tőletek, ugyanis eddig tartott a mai Bódik kívánságshow. Elvégre én csak 3-tól 6-ig délutánonként teljesítem a kívánságokat, viszont minden áldott hétköznap, még akkor is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esik, rám mindig számíthattok, viszont most tényleg el kell búcsúzzak, de pánikra semmi ok az égvilágon, ugyanis holnap visszatérek délután 3-kor, és nagyon sok szeretettel teljesítem majd újult erővel a további zenei kívánságokat. Addig is kárpótlásul, hogy most elmegyek búcsúzásul, itt hagyok nektek egy jó kis parikát, Gabit, valamint egy Bódi Csabit, ezzel búcsúzom tőletek, további szép napot, kellemes időtöltést, tehát ebbe benne van, hogy kellemes munkát, kellemes pihenést, bármit, amit csináltok, kellemesen történjen, tiszta szívemből kívánom nektek, holnap Tali, Dévlisza, sziasztok, hello, hello!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió D-ben.
0: 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-ken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
3: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
4: Per.
3: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
4: Csak ez a has. Ugye?
3: Per. Igen, per. Igen. Szityúvász Losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió D.
0: Rádió D. Rádió D. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió D-ben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Leghíresebb cigány hegedűművészek. A cigány zene évszázadok óta a magyar és az európai kultúra egyik meghatározó része. A hegedű a világ egyik legismertebb és legkedveltebb hangszere. Hangja különösen kifejező, képes, vidám, energikus dallamokat és mély érzelmes zenét is megszólaltatni. A hegedű fontos szerepet tölt be a klasszikus zenében, a népzenében, a cigány zenében, sőt még a modern zenei műfajokban is. Sokan úgy tartják, hogy a hegedű az egyik legnehezebben megtanulható hangszer. Ennek több oka van. Először is a hegedűn nincsenek bundok vagy billentyűk, amelyek segítenék a pontos hangok megtalálását. A zenésznek a megfelelő hangmagasságot kizárólag a hallására és az ujjainak pontosságára támaszkodva kell megszólaltatnia. Már egy apró eltérés is hamis hangzást eredményezhet. A hegedülés másik nehézsége a vonó kezelése. A szép hangzás érdekében a vonót megfelelő erővel, sebességgel és szögben kell vezetni a húrokon. A jobb és a bal kéz munkáját egyszerre kell összehangolni, ami sok gyakorlást igényel. A kezdők számára gyakran az első kihívás a tiszta hang megszólaltatása. A cigány hegedű művészek különleges virtuózitásukkal, érzelmekben gazdag előadásmódjukkal és improvizációs képességükkel világszerte elismerést szereztek. Művészetük nem csak a népzene és a cigányzene fejlődésére volt hatással, hanem a klasszikus zene számos nagy alakját is inspirálta. A legismertebb cigány hegedű művészek közé tartozik Bihari János, Járóka Sándor, Lakatos Sándor és Robi Lakatos is. A cigány hegedű művészet egyik legjelentősebb alakja Bihari János volt. A 18-19. Századi fordulóján élt művész a verbunkor zene egyik legnagyobb mestereként vált ismerté. Zenéje olyan híres zeneszerzőkre gyakorolt hatást, mint Franz Liszt vagy Johannes Brahms. Bihari játékát rendkívüli technika, tudás és szenvedélyesség jellemezte, ezért kortársai gyakran a cigányhegedűsök királyának nevezték. A 20. század egyik legismertebb magyar prímása Járóka Sándor volt. Zenekarával hosszú éveken át képviselte a magyar cigányzene hagyományait itthon és külföldön egyaránt, kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy a cigányzene a magyar vendéglátás és kulturális élet fontos részévé váljon. Játékát kifinomultság, elegancia és mély érzelmi kifejező erő jellemezte. Szintén jelentős alakja volt a magyar cigányzenének Lakatos Sándor, aki kivételes tehetségével és zenekarvezetői munkájával vált ismerté. Művészetében a hagyományos cigányzene és a magas szintű hangszeres tudás találkozott. Számos koncertet adott Magyarországon és külföldön, hozzájárulva a cigányzene nemzetközi népszerűsítéséhez. A kortárs cigányhegedű művészek közül kiemelkedő Robi Lakatos, aki napjaink egyik legismertebb virtuóza. A legendás Bihari család leszármazottjaként a hagyományos cigányzenét ötvözi a klasszikus zenével, a jazzzel és a világzenével. Koncertjeivel a világ legjelentősebb színpadai lépett fel és számos nemzetközi elismerést szerzett. Játékát rendkívüli technikai bravúr, improvizációs készség és egyedi stílus jellemzi. A cigány hegedű művészek jelentős szerepet játszottak a magyar és az egyetemes zenei kultúra gazdagításában. Művészetük nem csak a hagyományok megőrzését szolgálta, hanem új zenei irányzatok kialakulásához is hozzájárult. Bihari János, Járóka Sándor, Lakatos Sándor és Robi Lakatos neve ma is kivételes tehetség, a virtuózitás és a cigány zenei örökség szimbóluma.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: 100.3 Rádiódi, romákról nem csak romáknak, Boruk Szabina vagyok, ez pedig Magyarország kedvenc kívánság műsora. Csumidab tume, tehát puszilok ma is mindenkit, tartsatok velem, hiszen 6-tól este 8 óráig szeretnélek benneteket boldogítani. Tegyétek meg ezt egy kommentel, küldjük hát annak a dalt, aki a szívetekbe van, vagy most az eszetekbe. Úgyhogy várom az üziket, és szóljon hát a buli!
3: Ezzel a dallal nagyon-nagyon sok szeretettel

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zucker Baby, szia! Szeretnék kérni egy zenét, hogyha lehet, akkor Varga Imitől és Bandikának szeretnék küldeni a következő dalt. Legyen akkor így, Bandinak szóljon a következő zene.

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: Német Vanessa, szia Szabina, szeretnék apukámnak kérni egy zenét. Hát akkor Német Vanessa küldi a következő dalt a drága apukájának, és ezzel a dallal ki szeretné fejezni, hogy mennyire fontos számára. Úgyhogy tartsatok mindenféleképp velem, mert 100.3 Rádió D. Romákról nem csak romáknak.

0: kapcsolódik.
1: Patrika azt mondja, hogy én csak azért jöttem, hogy elmondjam, hogy gyönyörű vagy, kedves vagy, nagyon köszönöm, hogy a live-ban is velem tartasz, és hát ez nagyon jól esik, mert hogy feltöltötök engem magabiztossággal, örülök, hogy velem vagytok, és szeretlek benneteket, millió puszi.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bulna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Fákat ültetnek, vagy kisebb zöld szigeteket alakítanak ki a parkoló órák helyére, amelyeket hamarosan leszerelnek, közölte Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere. A változás egy fővárosi rendelet nyomán indul, amely szerint 2027-től kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet parkolási díjat fizetni, így az automaták feleslegessé válnak. Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy gondoskodnak a parkolási övezetnek egyértelmű kitáblázásáról, és bízik abban, hogy a felszabaduló területek nagy része zöldíthető lesz. A polgármester szerint a cél egyértelmű, kihasználatlan automaták helyett több fa és több zöld felület legyen a második kerületben. Másfél millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ára fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Egy nagy hazai ingatlanos cég új piaci riportja szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. Az elemzők ezt részben azzal magyarázzák, hogy az otthonstart első rohama gyorsan kifulladt, sok vásárló előre hozta döntését, a magas árszintek pedig ismét óvatossá tették a vevőket. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, még a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest a héten Agárnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt, szeptember 23-án Agárnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Alap szerint ugyanakkor nem példa nélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Ha a jelenlegi tendencia tovább folytatódik és nem érkezik jelentős csapadék, akkor pár héten belül újra meg lehet az újabb rekord alacsony vízállás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió DIK.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Laura, szia, Szabina, Fatima barátnőmnek szeretnék egy Mustafa zenét, és nagyon-nagyon szeretem, üzenem neki. Köszönöm, Laura, hogy általam üzensz a barátnődnek. Bízom benne, hogy hallgató is bennünket, nem marad le a mai műsorról, mert nagyon fontos, hogy a következő dal nektek megy.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szia Szabina, én neked szeretnék küldeni egy dalt és a családoknak, és rád bízom, hogy melyik zene legyen. Köszönöm szépen, hogy velem vagytok, legyen akkor ez meglepetés, és millió puszi.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Horváth Evelin, már írtam neked, Lici, nézd meg. Mindenféle kép, hogyha vége van a live-nak, meg fogom nézni, hogy mit írtál, de ha az élő kívánság műsorba szeretnél kapcsolódni, akkor szerda csütörtök 6-8-ig videóhíváson keresztül, elég, hogyha rám írtok a messengeren keresztül, hogyha viszont itt vagyok, a rádió felületén, akkor elég egy komment, és azonnal díjtalanul be is kerültök.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Mutod, ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szítjú vászlas esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. június 2-a kedd, 20 óra van. Jó estét kívánok! Ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Megható évfordulóhoz érkezett Galamb Alex. Új élet kezdődhet 4 roma nő számára. Leghíresebb cigány hegedű művészek.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
4: Megható évfordulóhoz érkezett Galamb Alex. Az ország kedvenc roma pékje sem hiszi el, hogy megtörtént a csoda. 6 éves lett a Sütni Jó Alapítvány. Galamb Alex a szervezet megálmodója, büszke az elért eredményeire, és saját sikerének is érzi, hogy a hozzá rendszeresen járó gyermekek nem buknak meg az iskolában. Galamb Alex nevéről ma már szinte mindenkinek a szorgalom és a kitartás jut eszébe. A fiatal egyetemista példája azt igazolja, létezik kiút a nyomorból. Alex gyermekkora akkor ment tönkre, amikor meghalt a családfő. A kisfiú édesanyja képtelen volt a gyermekeiről gondoskodni, ráadásul azóta sem tudni, hogy milyen elhatározásból. Azt is megtiltotta Alexnek és testvéreinek, hogy iskolába járjanak. Alex azonban megtapasztalta, hogy az intézmény falai között a fűtés miatt nem kell fáznia, ráadásul enni is kap. Mindez annyira elbűvölte, hogy az anyai tekintéllyel szembefordulva is bejárt a némi biztonságot nyújtó iskolába. Az akkor még csak hab volt a tortán, hogy az intézményben tanították is. A pedagógusok legtöbbje nem igazán hitt a fiúban, volt amelyik ki is mondta, hogy semmi sem lesz Alexből, aztán egyszer csak elkezdett könyvtárba járni. No még nem tisztán a tudás vágya miatt, hanem mert ott is törődtek vele egy foglalkozás keretében. Amikor viszont meglátta a csoportosan vonuló egyetemistákat, eldöntötte, hogy egyszer ő is közéjük fog tartozni. Alex maga kéreckedett be a miskolci gyermekvárosba, ennek köszönhetően pedig megváltozott az élete. Igyekezett magából a legtöbbet kihozni, és sikerült megszerezni a PÉK képesítést. Rájöttem, hogy ha a szakmát el tudtam sajátítani, másra is képes lehetek, mesélte Alex az újságnak. Elhelyezkedett egy cukrászdában, majd beütött a pandémia. A munkahelyére kevesebbet kellett bejárnia, így megfigyelhette a Hernádnémeti utcáin kállódó gyermekeket is. Így született meg a fejében az elhatározás, hogy biztos jövőképet mutat nekik. A házába hívta őket, hogy közösen süssön velük péksütiket. A program eredménye népszerűbb lett a faluban. Alex személye és tevékenysége pedig egyre szélesebb körben ismerté vált. Magánszemélyek és vállalkozások is mellé álltak. Volt, aki alapanyaggal, más gépekkel, többek között dagasztóval, habverővel vagy kemencével támogatta. Kezdetben lavórban kellett mosakodnia, és a süteményekhez is csak útról hordta a vizet, de mesteremberek bevezették a házába a vizet. Galamb Alex minden jóért hálás. Az ország kedvenc roma pékje a napokban egy ünnepélyes hangvételű posztot tett közzé a Facebookon. Hálásak vagyunk minden segítségért, támogatásért, megosztásért és biztató szóért. Köszönjük, hogy velünk vagytok, és együtt segíthetünk másokon, áll a közleményben, melyben tudatta, hogy a Sütni Jó Alapítvány immár 6 éves. Alex 3 gyermeket nevel a feleségével, a család és az alapítvány ügyeinek intézése mellett oktatóként dolgozik, az egykori szakiskolájában és egyetemre is jár, hogy hivatalosan is tanító lehessen. Új élet kezdődhet 4 roma nő számára, munkát és képzést is kapnak. Nő az esély címmel nyújt segítséget a tartós munkaerőpiaci integrációban a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, egy csongrádi és egy szentesi intézményében. Egy pályázat jóvoltából 4 önmagát roma származásúnak valló lányt, asszonyt foglalkoztatnak 16 hónapon keresztül nevelést támogató asszisztens munkakörben. A programban résztvevő roma származású hölgyek egy 300 órás tanfolyamot is elvégeznek. A szakmai felzárkóztató program. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ átfogó szakmai felzárkóztató programot indít a térségben, melynek elsődleges célja a hátrányos helyzetűek, különös tekintettel a roma nők tartós munkaerőpiaci integrációja a köznevelési intézményrendszeren belül. A projekt a Széchenyi Terv Plus program jóvoltából valósul meg. A pályázaton mintegy 41 millió forintos támogatást nyert a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ. Nem engedik el a kezüket. A programban a tankerület két intézménye vesz részt, a Csongrád és térsége Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Szentesi Krauzár Gábor Általános Iskola. A projekt célja, hogy piacképes szakképesítést, mentorált szakmai gyakorlatot és stabil állás lehetőséget biztosítson a köznevelési intézményrendszeren belül. A program keretében 16 hónapon keresztül összesen 4 önmagát roma nemzetiségűnek valló lányt, asszonyt alkalmaznak, nevelés támogató asszisztens munkakörben. Ezt követően sem engedik el a kezüket, a tankerületi központ vállalja a munkatársak tartós továbbfoglalkoztatottságát. A 4 roma származású hölgy szakmai képzésen is részt vesz. Az eredményes feladatellátás alapját a munkával párhuzamosan zajló 300 órás szakmai képzés adja, amelynek lebonyolításáért a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság felel. A tankerületi központ kiemelt figyelmet fordít a résztvevők beilleszkedésére, intézményenként egy-egy munkahelyi segítő támogatja a szakmai előrehaladást, emellett a szervezet biztosítja a szükséges foglalkozás és egészségügyi és szakmai alkalmassági vizsgálatokat is. A projekt 2029. január 31-én zárul majd. Leghíresebb cigány hegedű művészek. A cigány zene évszázadok óta a magyar és az európai kultúra egyik meghatározó része. A hegedű a világ egyik legismertebb és legkedveltebb hangszere. Hangja különösen kifejező, képes, vidám, energikus dallamokat és mély érzelmes zenét is megszólaltatni. A hegedű fontos szerepet tölt be a klasszikus zenében, a népzenében, a cigányzenében, sőt még a modern zenei műfajokban is. Sokan úgy tartják, hogy a hegedű az egyik legnehezebben megtanulható hangszer. Ennek több oka van. Először is a hegedűn nincsenek bundok vagy billentyűk, amelyek segítenék a pontos hangok megtalálását. A zenésznek a megfelelő hangmagasságot kizárólag a hallására és az ujjainak pontosságára támaszkodva kell megszólaltatnia. Már egy apró eltérés is hamis hangzást eredményezhet. A hegedülés másik nehézsége a vonó kezelése. A szép hangzás érdekében a vonót megfelelő erővel, sebességgel és szögben kell vezetni a húrokon. A jobb és a bal kéz munkáját egyszerre kell összehangolni, ami sok gyakorlást igényel. A kezdők számára gyakran az első kihívás a tiszta hang megszólaltatása. A cigány hegedű művészek különleges virtuózitásukkal, érzelmekben gazdag előadásmódjukkal és improvizációs képességükkel világszerte elismerést szereztek. Művészetük nem csak a népzene és a cigányzene fejlődésére volt hatással, hanem a klasszikus zene számos nagy alakját is inspirálta. A legismertebb cigány hegedű művészek közé tartozik Bihari János, Járóka Sándor, Lakatos Sándor és Robi Lakatos is. A cigány hegedű művészet egyik legjelentősebb alakja Bihari János volt. A 18-19. Századi fordulóján élt művész a verbunkor zene egyik legnagyobb mestereként vált ismerté. Zenéje olyan híres zeneszerzőkre gyakorolt hatást, mint Franz Liszt vagy Johannes Brahms. Bihari játékát rendkívüli technika, tudás és szenvedélyesség jellemezte, ezért kortársai gyakran a cigányhegedűsök királyának nevezték. A 20. század egyik legismertebb magyar prímása Járóka Sándor volt. Zenekarával hosszú éveken át képviselte a magyar cigányzene hagyományait itthon és külföldön egyaránt, kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy a cigányzene a magyar vendéglátás és kulturális élet fontos részévé váljon. Játékát kifinomultság, elegancia és mély érzelmi kifejező erő jellemezte. Szintén jelentős alakja volt a magyar cigányzenének Lakatos Sándor, aki kivételes tehetségével és zenekarvezetői munkájával vált ismerté. Művészetében a hagyományos cigányzene és a magas szintű hangszeres tudás találkozott. Számos koncertet adott Magyarországon és külföldön, hozzájárulva a cigányzene nemzetközi népszerűsítéséhez. A kortárs cigányhegedű művészek közül kiemelkedő Robi Lakatos, aki napjaink egyik legismertebb virtuóza. A legendás bihari család leszármazottjaként a hagyományos cigányzenét ötvözi a klasszikus zenével, a jazzzel és a világzenével. Koncertjeivel a világ legjelentősebb színpadain lépett fel és számos nemzetközi elismerést szerzett. Játékát rendkívüli technikai bravúr, improvizációs készség és egyedi stílus jellemzi. A cigány hegedű művészek jelentős szerepet játszottak a magyar és az egyetemes zenei kultúra gazdagításában. Művészetük nem csak a hagyományok megőrzését szolgálta, hanem új zenei irányzatok kialakulásához is hozzájárult. Bihari János, Járóka Sándor, Lakatos Sándor és Robi Lakatos neve ma is kivételes tehetség, a virtuózitás és a cigányzenei örökség szimbóluma.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Kettek fiúk most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dickben. Június 2-a kedd van, és 20 óra múlt itt a Roma Szalomban ma vendégem. Egy olyan fiatal ember, aki szegregált gyerekekkel foglalkozik. Ő egyébként esélyegyenlőségi szakértő. Itt is van velem a vonalban Wagner Tamás. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek.
7: Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek.
6: Hát nagyon örülök, hogy rád találtam. Sajnálom, hogy még nem jártál nálunk. Ahhoz, hogy valaki a te szakmádhoz, vagy a te hivatásodhoz elérkezzen, engem érdekel az a bizonyos út. Úgyhogy az lenne az első kérdésem, hogy hol nőttél fel, és milyen családi háttérből érkeztél?
7: Itt miskolci vagyok, Miskolcon születtem, és hát talán a Zavas lakótelepen kezdtem el felnőni, de hát előtte adtam több helyen a városon belül, de a Zavas lakótelep az egy hírhettebb városrész Miskolcon. Ez egy nagyon érdekes történet, hogy honnan indultam, talán legalábbis az én szempontomból, mert ugyebár a rendszerváltás gyermeke vagyok abból a szempontból, hogy középiskolás koromban érhettem ezt meg, és tulajdonképpen már akkor már egy kicsit gondolkodó fejjel működtem, és akkoriban a társadalmi kérdések, meg az a társadalmi igazságosság az ugye elkezdett foglalkozni, és akkor ennél erősödött Borsod megyében a skinhead mozgalom, és ez valahogy, nem tudom, vagy ösztönből, zsigerből nem pozitív érzéseket váltott ki belőlem. És ez a 90-es évek eleje, amikor én akkoriban egy, hát nem tudom, kiszervezte, volt egy antifasiszta akció, nevük is ilyen föld alatti kis közösség is, vagy azokhoz kavarodtam, és tulajdonképpen a Miskolcon és Borsod megyében szerveztünk ilyen kisebb akciókat, aminek az volt a lényeg, hogy a akkori párt, az a Borsod megyei skinhead bandákat betömörítette egy valamilyen civil szervezeti formátumban, és tulajdonképpen az lett az ifjúsági tagozata akkoriban. És akkor plakátoztunk, próbáltunk hangot adni ilyen helyi médiába, hogy ez mégis hogy fasizálódni Magyarországon, és akkor ebből voltak történéseim. És akkor eléggé az ilyen szociális vonalhoz kezdtem vonzódni. Tehát valahogy innen indult a történetem. A szüleim azok hát ilyen gyári munkás világból származom, és mi is ketté törte minket is a rendszerváltás, így munkanélküliség a családban, meg ilyesmi, tehát egy ilyen kommunista középosztálybeli szintből elkezdtünk süllyedni, tehát volt egy ilyen személyes megélése is a történetnek. Talán az, hogy az a szociális terület az úgy jobban elkezdett vonzani engem, és aztán a tovább tanulási szempontból is ilyenbe kezdtem el gondolkozni tulajdonképpen.
6: Hány éves voltál, amikor azt mondtad, hogy jó, akkor én ezt tanulni akarom?
7: Hát ez Érdekes történt ez is, mert hogy nem voltam egy jó tanuló alapvetően, tehát hamarabb elolvastam 5 könyvet, mint hogy a tankönyvet, és 93-ban leérettségiztem, a szakma az már nem tetszett, mert én építőipari szakközépiskolába jártam, az annyira nem vonzott az épületgépész szak, és utána eldöntöttem, hogy valami szociális területen szeretnék, és akkor a első 2 felvételim az nem sikerült, szociológiára, politológiára, és utána 95-ben kezdtem a szociális munkás szakot Szegeden, ahol tulajdonképpen elkezdtem a ténykedésemet a szegregátumokban, cigánytelepeken, tehát ott Kiskundorosban kezdtem el közvetlenül 95-ben tevékenykedni. Működött egy cigányklub, ami tulajdonképpen a Tadorának az őse, csak hogy annyiból, hogy sokkal alacsonyabb küszöbű volt, meg ugye más sajta szükségleteket próbáltunk, ott egy nagyon autentikus közösség volt, ott abban kifejteni.
6: Azon gondolkodom, hogy mikor találkoztunk, mert akkor gyakorlatilag egyidősek vagyunk, az esélyegyenlőség szóval. Van neked erről rémlik valami?
7: Hát nem tudom, mert én ezt már főiskolán tanultam, tehát hogy ilyen szavakkal, meg integráció, szegregáció, tehát a szociálpolitika vonatkozásában mindig nagyon érdekelt. Sokat olvastam erről, de egyébként néhány barátommal gondolkoztunk ezen az elmúlt időszakban itt, ugyebár hogy most egy kormányváltást éltünk meg Magyarországon, hogy egyáltalán az esélyegyenlőségi szó az mennyire jó-e még manapság, mert le lett járatva, és én jó magam jobban szeretem azt, hogy ugyebár az inklúzió, mint az oktatás területén megvalósuló módszertan vagy szemlélet, hogy az fajta társadalmi szerepre vagy társadalmi keretre fordítani, tehát mondjuk a társadalmi inklúzióról beszéljünk, amikor az értékek máshogy jelennek meg. De az esélyegyenlőségi szó, én szerintem már a főiskolás korom, tehát még a 90-es évek vége felé már olvastam erről a történetről. De a gyakorlatban, amikor ugyebár azt hiszem tehát valamikor ott a 2000-es évek elején, közepén jelent meg szerintem a köztudatban az esélyegyenlőség kifejezés, mint jobban elterjedő gondolatiság. Azt hiszem akkoriban több helyen is megjelentek ilyen referensek, vagy ilyen feladatokkal megbízott emberek.
6: Egyébként az esélyegyenlőség az benne van a magyar alkotmányban?
7: Hát én úgy emlékszem, hogy így közvetlenül ez a szó nincs benne. Én úgy emlékszem, bár megmondom,

0: Jobb az összes olyan sérülékeny csoport vagy megsérthető jog szerepel, amely igazságtalanságokat okozhat a társadalomban. És tulajdonképpen ezeket degradálja mind a kettő, hogy miként kéne közösségeinknek működnie, milyen alapelvek mentén.
1: Na, ennyit az írott betűről. Igen. Egyébként szerinted létezhet olyan, hogy egy esély egyenlőség a való életben?
0: Hát, ha nagyon utopisztikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy igen, mert hogy ez a fő zászlóm én is, nekem is, és az ember is inkább az antiszegregációs tevékenység, de ez egy szemlélet, úgy gondolom, tehát ha a lehetőséget biztosítani kell, és a lehetőség az az, hogy mindenki számára megfelelő eszközök legyenek adottak.
1: Elmondom, tehát,
0: úgy gondolom, hogy...
1: Igen, jó, mondjad, meghallgatva.
0: Egy példát, és direkt nem cigány példát hozok föl, hanem nem roma példát, hanem inkább úgy mondanám, hogy tehát például van egy kerekes székes ember, az soha nem fog tudni járni, soha nem fog tudni ugyanazon dolgokat ugyanúgy cselekedni, mint egy épp mozgásszerű ember, viszont meg tudjuk könnyíteni neki ezt az utat és ezt a működési területet. Na most úgy gondolom, hogy egy például a roma közösségre vetítve az egy nagyon szomorú és kártékony történet volt, hogy a rendszerváltás után, és vagyis pontosabban 45 után és utána is következőleg a roma közösségeket és a roma kultúrát különböző szinten pusztították. Ezáltal ez már mind az esélyegyenlőséggel szemben ható erő volt, és mai napig hat például. Én úgy gondolom.
1: Igen, én azt jutott most itt eszembe, hogy mondjuk nézzünk egy gyereket, és akkor azt mondjuk, hogy szeretnénk neki ugyanazokat az esélyeket megadni, és úgymond felzárkóztatni, de hogyha az...
0: Jaj, ne, felzárkóztatni.
1: Ha minden embernek ugyanolyan lenne az esélye, akkor nyilván már a szülők is ugyanolyan esélyekkel rendelkeznének, szóval ez egy ilyen, tényleg egy ilyen utópisztikus gondolat valahol, de hatalmas tisztelet, akik ennek a harcosai egyébként. Segítsünk kicsit a hallgatóknak, mit jelent pontosan az egyenlőség a mindennapi munkában, mivel jár ez, magyarul mit csinálsz, mit teszel, valahogy magyarázd el a hallgatóknak.
0: Még a gondolatot, az egy csatlakozást. Okay. Azért szeretem mostanában ezt az inkluzív társadalmat mondani, mert az befogadó társadalom. Uh-huh. Tehát onnantól kezdve, hogy másképpen tekintünk a másikra, sőt, vagyis nem tekintünk másképp, hanem partnernek tekintjük egymást, onnantól kezdve minden egy kicsit szabadabb, mert a szegénységet nem lehet felszámolni teljesen. A mély szegénységet meg lehetne szüntetni, én úgy gondolom. De az, hogy esélyt biztosítunk, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy hozzárendünk olyan eszközöket, ami a szenvedő fél, vagy csoport, vagy társadalmi csoport nem áll rendelkezésére. Most mondok egy példát. Mi a Borsod megyei vagyok, és az főleg a tenyeremben van a kis települések helyzete. Én úgy gondolom, hogy ott, ahol a 40 kilométerre lévő középiskola, ami szintén kérdőjeles, hogy milyen, oda is csak néhány busszal tud eljutni és vissza, az már nem egy esélyegyenlőség, akár kinek, aki abból a kis faluból jön ki. Ugyanis elmegy az iskolába, kifárad, visszajön, várakozik a buszon, az a busz is milyen, hazaér, tehát úgy gondolom, hogy ez már eleve annyi sérülés, és csak egy járműről beszélünk, ami miatt már eleve kondicionálva, vagy kódolva van a leszakadás. Tehát az esélyegy is visszakötörödve, tehát az esélyegyenlőségért hogy lehet harcolni a hétköznapokban, vagy hogy lehet érte tenni? Hát, hogy mondjam? Alapvetően egy szociális beállítottságú ember vagyok, mint ahogy mondtam, alapvégzettségemből is adó.

0: állandóan, de ez egyfajta szemlélet, én úgy gondolom. Tehát egyfajta szemléletet próbálok én a hétköznapomban is akár, vagy a munkám során kifejezni. És mondok egy gyakorlati példát. Van egy telep, egy szegregátum, és rögtön az emberek, egy középosztálybeli ember, akinek negatív attitűdjei vannak, rögtön azt fogja mondani, jaj, mi történik ott, mi van ott, jaj, nem merek bemenni, bántanak, csak bűn, rossz gonoszság van ott, miközben ez nem egészen így van, csak egyszerűen nem jó pofa, nem néz ki jól az a szegregátum, mert elszegényedett, meg ilyesmi, de ha jobban megnézzük, akkor ott néhány családról, vagy néhány emberről van szó, akikkel probléma van általában. Az persze, hogy bizonyos jelenségek tömörülnek ott. Most mondok egy példát, az adósságcsapdák, ezért fekete munkavállalás, ilyesmi. Vagy az, hogy nincs megfelelő aszfaltos út, ezért a gyereket úgy viszik már óvodába, hogy eleve sáros vagy poros a cipője, és akkor váltani kell. Viszont, hogyha ennek a lakóterületnek megpróbáljuk valamilyen rejtett értékét, vagy rejtett kincsét, vagy pozitívát megmutatni, ami egyébként van, akkor lehet, hogy tudunk egyfajta attitűdváltozást is elérni, de ez minden az kell, hogy az embereknek a gondolkodása egy kicsit változzon. Miskolcon például van egy szegregáton, a Bábonyi Bercem, ahol hosszú ideig önkénteskedtem, és ott például azt csináltuk meg, hogy megnéztük, hogy milyen történelmi hagyományai lehetnek annak a lakóterületnek egyáltalán. És kiderült, hogy ott 50 éve volt egy motorverseny, ami akkor Magyarország legnagyobb kültéri motorversenye volt. Kiderült, hogy a boszorkány perek az ott azoknak a végrehajtása ott történt. Ez nem éppen egy pozitív történet. Meg mit tudom én, miket tártunk még föl, és azt csináltuk, hogy különböző nagy információs táblákat helyeztünk ki erről a dologról, közben helyi képviselő által szereztem kültéri padokat, azokat kihelyeztük, és elkezdtünk ilyen históriasétákat szervezni. Ahova egyetemistákat elhívtunk, aztán meg lett hirdetve egy ilyen, hogy hívják ezt, ez a közösségi költségvetéses program keretében, bármi nem nyertünk rajta, de volt ilyen civil kezdemény, akkor más civil szervezetek is eljöttek nyugdíjasok az Avasról, és akkor úgy bemertek jön, és akkor ráérték, hogy itt nincsen mégse halál, ez ilyen bejegyó, tehát nincs ez a veszélye, mint amit gondolnak, és ez lehet, hogy csak néhány embert érintett el akkor, de hogy valami változás, tehát egyfajta csavart vigyünk a rendszerbe, úgy gondolom. Tehát én vagy így képzelem el, amit saját kis eszközeimmel megvalósíthattam. De hát, hogyha komolyabban mellé nézzük, akkor azt mondom, hogy ne legyenek szegregált iskolák, vagyis egy arany középút, de az, hogy szánt szándékkal egy településvezetés például gettófülüket jöjjön, hozzon létre, tehát ezt meg kell akadályozni, ez már egy konkrét agresszívabb idézőjelbe beavatkozás.
1: Egy kicsit menjünk, visszalépünk, jó? Ja. Hogy megértse a hallgató is, mert én tisztában vagyok azzal, amiket mondtál, de hogy ne lépjünk át fázisokat. Milyen helyzetben vannak ma Magyarországon szegregált település részeken élő gyerekek? Egyáltalán milyen helyzetben vannak?
0: Hát tulajdonképpen különbséget lehet tenni az ügyben, hogy mekkora település méretekről beszélünk, illetve hogy egyáltalán hol helyezkednek el ezek a települések, vagy a szegregátumok. Ugyebár azt tudni kell, hogy vannak az országnak a részei, amit meg gettósodott területeknek nevezhetünk, ami azt jelenti, hogy több összefüggő település, kis település szinte elzárva mindentől, és semmi nincs ott, tehát ha még a kocsma is bezár, szokták mondani. És vannak mondjuk a városi szövetben, egy nagyvárosi szövetben lévő szegregátumok, egészen más egy budapesti nagy háztömb, vagy akár egy olyan külterületi rész, ahol kiköltöznek az emberek, akár kilakoltatás, vagy amiatt, hogy nem tudták fizetni a bérlakásukat, nem kapnak albérletet, fiatal házasok, ezért mondjuk egy vikendszerű területre költöznek ki, tehát nem lakás célú lakóterületekre, igen. De azt lehet mondani, hogy összességében ezeknek a gyerekeknek azért már eleve hátrányan indulna. Tehát, hogyha most azt mondja, hogy városi szövetben lévő, és itt hozom a saját településemet, Miskolcon van egy szegregátum, akkor azt kell látni, hogy meg van határozva, hogy ez a gyerek melyik óvodába és melyik iskolába mehet. Tehát van kegyetlen harc a rendszerrel, egy szülő, hogyha egy öntöltött szülőnek megfelelő jövedelemmel, akár középosztályban egy szülő, mert laknak egyébként szegregátumban jobb módon emberek is, idézőjelben, tehát középosztály szintet, alsó középszintet elérők, számukra is szinte megközelíthetetlen az integrált iskola, mert komoly lobbyerő megismerhetsége, hogy bekerüljön egyáltalán egy olyan iskolába, ahol nem ilyen szegénységben élő vagy cigány gyerekek vannak többségben. Egy kis települési, mondjuk egy ilyen zárványban lévő történetben, mondjuk település neveket, hát nem tudom, egy ilyen szikszói járásban fönt a Bauviszorlok környéke, onnan már viszont nagyon-nagyon nehéz a kitörés, mert ott eleve már, ahol több település egymásra fűződött, és tulajdonképpen az alapszolgáltatások is nagyon korlátozottak, ott már tulajdonképpen távol se tudja elvinni a gyerekét egy minőségi oktatásba, vagy akár óvodába a szülő. Tehát ez az egyik rész, hogy hogyan férünk a szolgáltatásokhoz. A másik történet, amikor kimegyünk az utcára. Tehát hiába, például nagyon sok sztereotípia van, de hogyha bemegy valaki egy szegregátumban lévő otthonba, az lehet, hogy kívülről romos és csúnya, de belülről nagyon sokszor tisztaság és rendet találunk, csak ezt nem tudja a többségi oldal, mert nem mernek bemenni, vagy nem tudom, vagy csak ítélkeznek ugyebár kívülről. És gondoljunk bele, hogy ez a gyereket fölkészíti tényleg a óvodába menő útra, vagy bölcsőbe menő útra, vagy biztos kezdett házon menő útra, és mire kiér a ház elé két lépés, más sáros, mert nincs csapadékvíz elvezetés, nincs aszfaltos út, nincs járda például, vagy valamikor építettek járdát még a 60-as években, amikor Magyarországot építették, annak már se híre, se hangva, mert amortizálódott a legjobb településeken is, nem hogy egy ilyen szegregátumban, és tehát eleve már mire kiér a utca szélére, már a házatú piszkos a gyereknek. Hiába minden mosnak, tehát nem ok nélkül van kint a sok ruha is a kerítésen, képzeljük el, mert mosnak azért van ott az a ruha, és ráadásul meg benne nincs elég hely. Tehát, hogy ezek is olyan dolgok, hogy az emberek, amiből sztereotípiákat képeznek, abban mögött azért valós szülői tevékenységek vannak, vagy szülői féltések és aggodalmak. Én ezernyi helyen találkoztam azzal, hogy zacskókat próbálok a gyerekek lábára húzni térdig, hogy kimenjenek, vagy váltóruha telep végén, de hát ezt mondjuk egy téli esős időben azért az annyira nem kivitelezhető, hogy átvegyék a ruhát például.
1: Gondolkodjunk egy picit együtt. Mi történhetett, hogy ki alakultak a szegregátumok? Hogy tudott ez kialakulni? Hogy tudtak ezek az emberek ilyen helyzetbe kerülni?
0: Hát tulajdonképpen azt tudjuk, hogy még a világháború után is a hazai cigányság kb. 70%-a vándorló életmódot folytatott, és utána az 50-es évek után, hogy a foglalkozás, a szabad kézműves és kereskedelmi foglalkozásaikat nem műszették, akkor volt egy kényszer letelepítési dolog, vagy ahol éppen megállt az adott karaván, vagy ahol utalérte őket a hatóságot, és ez általában a települést jó néhány kilométer, vagy a település szélén, akkor ott letelepítették őket. Tehát volt egy ilyen dolog. Tehát hazai történelemben ez egy ilyen alaptörténet. Tehát a klasszikus roma telepatról beszélünk. Maga, amikor például nézünk egy budapesti dzsongbújt, aminek nagyon szép, idézőjelben szépen bemutatott a története, hogy hogyan alakult ki abból egy szegregátum, de hasonló épületek voltak szinte minden nagyobb városban, Miskolcon a perecesi kolóniák voltak ilyenek, vagy a számozott utcák, amik egy iparosított modern épületeket hoztak létre, idézőjelben Monet, de mégis valamilyen szinten korlátozott életére. Például csökkentett minőségi épületek voltak, tehát könnyebben amortizálódtak, egy-kettő pedig nem voltak komfortosak se. Na és amikor ugyebár haladta a társadalom, haladtak a jövedelmi viszonyok, itt mégiscsak ők bent ragadtak ezekben a házakban, vagy ide költöztették be őket, és ezáltal itt még jobban elkezdtek szúmosodni ezek a városrészek, vagy településrészek.
1: És azokban az időben milyen lehetőség volt innen kiugrani?
0: Hát igazából az iparosításnál, az erőszakos iparosításnál a vidéki romaság, aki ott nagyon jól elértek a TSZ-be szekkövácsként, vagy mezőgazdasági munkásként, vagy akár különböző fa művelésekkel, faipari munkákkal, azokat elkezdték erőszakosan benyomni az ipari központokba, például Miskolcának az iskola példája, vagy Ózd is egy ilyen, ahol tulajdonképpen hatalmas tömegű vidéki mennyiségű embert betoltak a városokba, és betelepítették őket tulajdonképpen úgy, hogy felhagytak vagy az eredeti több száz évig élt családi kötelékekkel, szokásrendszerekkel, azt semmibe vették szét, rombolták. Ez olyan, mint hogyha azt mondanák nekünk most, hogy gyertek magyarokhoz, akkor irány az iszlám világ, betesznek minket oda, hát meg is pusztulnánk rögtön. És mégis egyfajta slumosodott szegregátumba találnánk magunkat, mert lehet, hogy ott érezni magunkat biztonságban, vagy éppen úgy elgettósodnánk. Tehát bejöttek a városba, ott megkapták a munkát, de hát ezek a munkák ugyebár az ipari nagyvállalatokban voltak, és nem nagyon erőltették azt, hogy tanuljanak ezek az emberek, hanem az volt a lényeg, hogy elvégezzék azokat a munkákat és dolgozzanak. Ez mind nagyon szép és jó volt egy ideig, és itt talán bár a hosszú távú következményével nem számoltak, pont azért, mert hogy amikor jött a rendszerváltás, ezt édesapám példájában is tudom mondani, ő egy művezető volt a Magyar Államvasutaknál, és jöttek a tömeges létszámleépítések. És akkor kérték, hogy ő jelölje ki, hogy kiket küld el. És megjelölt öt embert jelöljön ki a 20-valányból, vagy 30-valányból, már nem emlékszem, és akkor azt mondja, ezt, mert ezek nem jól dolgoznak, vagy iszik, vagy valami. Azt mondja, hogy nem, jó, hogy ezt tetted, de nem őket, hanem az 5 cigány küld el a csoportból. És akkor ez már így indult, és 89-90-ről beszélünk. De apámnak ez hatalmas dilemmát okozott, mert hogy azt mondta, hogy de az a műszerész csávó, az jó, az ügyesen dolgozik, az vigyázban áll, viszont a másik az bejön, és már reggel 9-kor része, nem tudok olyan mit kezdeni. Nem baj, akkor is a cigány küld el. Tehát ugye ez is egy ilyen összetett dolog, hogy akkor hogy történt ez a nagy rombolás akkoriban.
1: Na csak megállok és gondolkodom ezen, és próbálok így beleélni magam a mai napokban, ahová elérkezett ez a dolog. Azért olyan nagyon sok változás nem történt, mint amennyi idő eltelt, ez az igazság. Persze igen, voltak olyan harcosai ennek, akikre büszkék vagyunk, és igen, nagyon is ezt a témát erőltették, és ott voltak, és fáradtságokat, izzadságokat tették ebbe a dologba, de mégis nem történt olyan hatalmas változás, ha csak annyi nem, hogy Magyarországon ebben a pillanatban joga, illetve kötelessége minden gyermeknek iskolába járni.
0: Hát igen, de az a baj, hogy ez ugye az elmúlt 10-15 vagy hány évben ez nagyon átfordult inkább büntetésrendszerbe. Tehát nem a lehetőségek megadása, hanem joga és kötelessége, tehát inkább a kötelessége, és akkor büntet rögtön, hogyha nem. Gondoljunk a 16 év leszállítására, a kötelező iskolaszítás leszámítására, hogy gondoljunk a családi pótlék, ami egyébként nem változott semmit, tehát szinte semmit nem ér, annak az elvételére, hát és inkább ilyenekre lehet gondolni. De az is egy érdekes dolog, ami most megfigyelhető volt az utóbbi időben, hogy a statisztikával valóban, hogy hirtelen eltűnt a mélyszegénység, vagy a szegénység kevesebb lett. Persze, hát az iskolában is jobban teljesítenek, mikor meg volt adva a tantületek, hogy milyen átlagot kell hozni az iskolának. És tulajdonképpen független attól, hogy lehet, mint az oktatási színvonal nem megy föl, mert szaktanárok sincsenek, kellett hozni egy oktatási szintet, egy oktatási eredményt az iskolának. Tehát ilyeneket is látok.
1: Tudod, mi jutott eszembe, hogy én valamennyi ideig, egy másfél évig éltem Kanadában, és ott nagyon sokat beszélgettem olyanokkal, akik akár először nem tudtak dolgozni, nem ismerték a nyelvet, nem volt szakmájuk, vagy nem nagyon tudtak tényleg beilleszkedni a gazdaságba, a társadalomba, és hogy ott képzeld el, hogy azt csinálják, hogyha valaki túl sokáig nem veszi fel a munkát, vagy nem jár iskolába, csak a segély van neki, hogy megpróbálják őt nem csak anyagilag, hanem mentálisan is megtámogatni. Tehát azt mondják, hogy ez az ember kap, most mondok valamit, 1000 kanadai dollárt, pedig ha dolgozna, akkor kapna 3000-et, és egészséges, nem tudjuk, hogy ez miért van. Jó, akkor őt próbáljuk mentálisan megvizsgálni, megnézni, mert lehet, hogy van olyan szorongása, ahonnan érkezett, vagy amilyen családi környezetből, hogy nem érti meg a munkának a lényegét, hogy ő attól jobban élhetne, és akkor elküldik ilyen valamilyen szakember, most félreértés ne legyen, én még véletlen se akarok itt összefüggést a között, hogyha nem kap egy roma ember munkát. Tehát nem az, hogy nem akar, vagy nem érti a lényeget. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy akik generációk óta szegregáltan, még szegénységben, ennek a traumájában élnek, hogy volt-e valaha olyan, nem tudom, az elmúlt 10 vagy 20 évben, aki erre, tehát hogy célirányosan ezzel foglalkozott volna, hogy nem csak anyagilag kihozni ezeket az embereket, hanem mentálisan is ebből az ördögi körből. Tudunk-e ilyenről?
0: Hát tudunk ilyeneket, csak az a baj, hogy ezek olyan fontszerű képződmények, vagy olyan kezdeményezések, amik valami rendszer szinten nem mentek át normálisan. Például gondoljunk a tanodákra, amit előbb azt mondom, elmentítettem is, hogy ezek saját tanodámat is tudunk mondani, ahol mind a közösségi élmény, mind egyéb szemlélet, hogy hogyan fordulunk a gyerek felé, hogyan szólítjuk meg, eleve olyan pozitív változást eredményezett a fiataloknak, hogy elkezdtek szeretni iskolába járni. Mondták, hogy itt azért még mindig kudarcos, de mivel ti ember számba vesztek minket, beszélgettek, nem volt pszichológusunk, de mégis volt egy mentális segítő attitűdünk, ezáltal elkezdtek teljesíteni. De itt jön be a társadalmi kérdés, hogy például eljutottam kis településről, vagy eljutottam nem egyedül, meg kollégákkal elnézést, tehát nem én voltam mágus, hanem a csapat volt a mágus, hogy eljutottam mondjuk Miskolcra 50 kilométerre érettségit adó iskolába a gyerekeket, kollégiumot szerezve, az se volt egyszerű történet, és utána megjelent egy ilyen gyűjtő iskola, ami tulajdonképpen pénzt húz ebből a történetből, és beajánlott a gyerekeinknek étkezésre 20 000 forintot. És akkor azt mondta a gyerek, hogy ne menjetek el az érettségit, hanem itt van ez az iskola a szomszéd faluba, bár nem fogtok semmit tanulni, mert nem is érdekel minket, de kapjuk egy 20-ast.
1: Értem.
0: Tehát ezt gondolj bele, hogy a 2 éves munkánkat például ilyen tett a szép.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Wieser vezérigazgatója Váradi József több mint szerencsétlennek tartja a Hungarokontroll vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, miszerint minden légitársaság tart a kerozinhiánytól, és mindenki elkezdett önvédelmi lépéseket tenni. A Wieser közleményében reagált a Hungarokontroll vezérigazgatójának nyilatkozatára. Váradi József a 24.hu-nak adott interjújában pedig azt mondta, a Hungarokontroll nem gyárt kerozint, nem szállít kerozint és nem éget kerozint, tehát egyáltalán nincs benne a szállítási láncban. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Terdék Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van, mondta. Továbbra is rengeteg a sebesség túllépés Budapesten, amivel továbbra is sok munkájuk van. A közutak biztonságát az itt a sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteket sokszor ők okozzák. A fizetés jelentős részét viszi el az albérlet ára a fővárosban. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások bérleti díja jelenleg a nettóbér 41%-át viszi el. Budapesten belül az 5. kerületben a 310 ezer forintos átlagbérleti díja budapesti becsült nettóbér 49%-ának felel meg. A skála másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol a medián bérleti díja budapesti nettóbér 33%-át teszi ki. A megyeszékhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Mindkét városban 44%-os a bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Kiemelkedő eredménnyel zárt a szereplését a magyar válogatott a Lengyelországban megrendezett 40. vitorlázó repülővilágbajnokságon. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban, újabb világbajnoki érmet hozva a magyar vitorlázó repülésnek. A 18 méteres géposztályban is remekül szerepeltek a magyar pilóták. Negró Kornél a 7., míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a versenyt. Az eredmények értékét tovább neveli, hogy Kornél az utolsó versenynapot még az 5., Géza pedig a 8. helyről várta, ám a világbajnokság záró feladata jelentősen átrendezte az élmezőny sorrendjét.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Június 2-a kedd van, és 21 óra múlt. Wagner Tamás, esélyegyenlőségi szakértő, a vendégem ma este itt a Roma Szalonban, és a vele készült beszélgetés folytatódik.
0: 100.3 Rádiódik.
5: Vójatú menge!
6: Én a saját példáimat hozom, azt mondom, hogy például munkavállalás. Nem biztos, hogy ezeket az emberek nem akarnak dolgozni, csak a kötött bizonyos. Én megmondom őszintén, én sok egy irodakukat. Tehát én nem nagyon bírom ki az irodai munkát, hogy 8 órát vigyázva kerülnöm. Esetleg olyan munkát vállalok, nagyon szenvedek alatta. Valahogy tudtam identifikálni, de végig is, hogy meg kell ennek felelnem. Mi, amikor Magyarországon beindult ez a Start közmunkaprogram, vagy mi, amikor újraindult, és úgy volt a civil szervezet is pályázhat, mi pályáztunk, és mi voltunk Borsodban az első civil szervezet, aki tudott foglalkoztatni, és mezőgazdaságra mentünk rá. És azt találtuk ki, hogy szakítunk ettől a 6-tól 4-ig, vagy nem tudom milyen munkavállalásra, hanem atipikusan oldjuk meg, tehát időszakokra bontjuk, egész ő is el tudja látni a háztáji gyereknevelési, meg akármilyen férfiaknak a horgászási feladatait, másrészt, hogy megcsinálja a munkaidőt, csak szakaszosan. Úgyis hajnalba kell locsolni, este tudjuk leszedni, akkor lehet kapálni, és akkor egy másfajta időbe hozta, egy másfajta dinamikát. Tehát igazából fölvettük mondjuk a otthoni működésnek a dinamikáját a munkával. És érdekes, sikeres volt. Senki nem morzsolódott, mindenki dolgozott. Jó, volt a 30-ból egy-két alkoholista, aki mindig eltéved, de hát ez hol nincsen. De nem tudom azt mondani, hogy nem termeltek, nem voltunk eredményesek. És utána az lett az eredménye, hogy nemhogy nem tudtuk a faluba szétosztani a zöldséget, hanem a szomszéd faluba és Bódvalenkire is ültünk az ottani embereknek. Tehát annyi uborkánk volt.
4: Egyébként érdekes ez most, tényleg olyan mélyen belemegyünk ebbe, hogy én is tényleg igyekszem átfuttatni szívemmel, lelkemmel ezt a történetet, és nekem például a munkavállalásról sokszor az jut eszembe, hogy belegondolok, én is rengetegszer kerestem már az életemben munkát, és sokszor nem is az volt a fontos, hogy mennyire nehéz fizikailag, vagy mennyi ideig tart, hanem milyen az a környezet, akikkel együtt vagyok, milyen a kommunikáció, milyen a kölcsönös tisztelet, és ha figyelembe vesszük azt, hogy mondjuk én saját magamból indulok ki, hogy van egy-két ilyen erősebb, hát most idézőben fegyverem, hogy mondjuk jól kommunikálok, vagy nagyvárosban nőttem fel, stb., hogy ennek ellenére is biztos volt olyan, hogy valahol azért nem dolgoztam, mert úgy láttam, hogy nincs meg a megfelelő tisztelet, vagy akár előítélet van. Hogy mennyivel inkább nehezebb annak, aki úgy nő fel, hogy nejlont kell húzni a cipőjére, hogy a sárba átvergődje magát. Tehát itt én nem gondolom, hogy mindig arról van szó, hogy neki nem tetszik az a munka, inkább nem tetszik neki az, ahogy kommunikálnak vele, ebben is lehetne úgymond esély egyenlőség, hogy mindenkinek ugyanaz a tisztelet járjon például, és ezt azért merem így az éterbe belemondani, mert én magam is volt, amikor egy munkát azért nem vállaltam, mert nem éreztem azt a kellemes, barátias, családias, tiszteletteljes légkört, mint lehet, hogy a másik munkahelyen két órával többet kellett, meg nehezebb is volt kicsit, de inkább azt vállaltam, mert megkaptam érte a tiszteletet. Ez most csak így közbe így eszembe jutott, és fontosnak tartottam elmondani.
6: Teljesen igazad van, és én is így látom, és hát gondoljuk el, hogy tényleg az acskó húzó eléggé rossz példa, mert tényszerű télen, meg 25-ben is ezt láttam télen, hogy mennyi frusztráció és önmegalázás ez már a történetnek. És akkor ebből kell tudni kilépni, és 8-tól 16-30-ig dolgozni, és szakmát szerezni, stb. Tehát, hogy kicsit ilyen szinte lehetetlennek tűnik, tehát, hogy nincs az a támasz, nevezzük azt mentális támasznak, vagy mit tudom én. De ha nincs meg ez a segítő háló, hogy szokták is mondani sikeres emberek, és én is elmondhatom, hát nem vagyok sikeres, de hogy nem tudom, de hogy volt valami inspiráció, valami olyan támogató történet, ami segítette őt a holdpontokon át lépni. De nekem is volt egy ember, aki segített abban, hogy eljussak egyáltalán az első főiskolámba, utána még szereztem két egyetemet, meg tanultam. De ahhoz, hogy odáig eljussak, el kellett jutnom mellett, a hátsó partba jöttem a srácok, a többi utca gyerekkel az avasom. És francán foglalkozott velem, hogy szóba feleljek a 43 fős osztályba. Kiskoromban szólítottak meg először szóba felem, szóval azt segítettem, hogy bepisíjek-e, vagy mit csináljak.
4: Na hát. De most már nincs probléma. Már nincs probléma a kommunikációval, úgy érzem.
6: Igen.
4: Tehát ennek csak befolyásolott tényezői voltak, de nem adottsággal volt itt probléma.
6: Nem, itt nem adottságok vannak. Az már egy másik történet, hogyha azt nézzük, mondtad, hogy sok minden nem változik, sőt, valami nagyon romlott. Tehát például, ami nekem egy heppem, ezek az UPS-ek, a új szioletikus szerek, amik ugyebár már 20 éve itt vannak közöttünk, csak eddig nem foglalkoztak vele komolyan, hogy ezek már szerintem már olyan jellegű torzításokat is okoznak, ami hozzájárul ahhoz, hogy esetleg eseni számnövekedés, vagy esetleg ez a figyelemkoncentrációs problémák, magatartás problémák, a most kicsit gyerekeknél már megjelenik erősen. De ez csak egy hipotézis, ezt nem tudom.
4: Érdekes elgondolás. Egyébként...
6: Ezt nagyon, én tapasztalatból ezt látom, én eléggé sok szegregátumban a telepen megfordulok, ahol csak tehetem.
4: És 20 év az már nem egy generáció, az már kettő. Tehát ott
6: ez már kettő, igen. Ez már kettő.
4: Tehát ott már és a szülő és a gyermek is lehet.
6: Igen, és például ezek a szerek, ezek például a középosztályban jelentek meg, és nem is az alsóban először, hát ezt még a plázában is lehetett kapni Miskolcon, és közvetlenül ismerősöm van, aki egy jómódú családból most ugyanott lakik a egyik külterületi telepen, amit már a szegregációs térkép nem hoz, meg a város nincs ismeri el, de ott is több százal laknak, és ott lakik ő is, és le van pukkama, és dolgozik egy plázában most, de ő azért ott abban az egyetemen, mert meghalt, és ezelőtt ez 15 évvel történt. Csak utána bevitték oda is, ahol nem kellett volna, mert úgyma, mert nem korlátozták, mert nincs, hogy éltek rá oda. Hmm. Az meg, hogy most jött, az meg csak kriminalizált, ugye be az állatokban. Tehát az csak rosszabb, szerintem az nem javított a helyzet.
4: Drága Tamás, mit kellene a társadalomnak máshogy csinálnia, hogy segítsék a változást pozitív irányba?
6: Hát, oda tudok visszakanyarodni, megint az inkluzió, a befogadás, az elfogadás, ami másabb, mint az esélyegyenlőség, mert utána beszéltünk, tehát valami centrifugálva kéne betenni a fejeket, bár azért most látok valami gondolkodást, az emberek az túl egy-két éve elkezdtek gondolkodni, és lehet, hogy ez a társadalmi szolidaritás is egy erősödik, de nagyon nehéz ezt a szikrát most kéne valahogy meglovagolni, és talán az, hogy például egy tambura zenekarra, vagy egy roma országgyűlési alelnökkel, úgy gondolom, hogy eléggé sok minden demonstrálódott, tehát hogy olyan jelképes dolgokat kellene megmutatni. Ma jó sok példa van, olyan jó sok dolog van, amiről nem tudnak. Csak a rosszakra figyelünk, de az, hogy a magyar társadalmi érzik egy ilyen negatív, nagyon negatív tónus támadóan, de hát az ismertek, meghallgatjuk a magyar himnuszt is elsírom magam az első strófa után. Hmm. Tehát, hogy nem egy pozitív kis, ugye mindent, vagy negatívan fognak meg az emberek. Most mondok egy példát, egyébként Miskolcon most felköltöztem Budapestre, de szíven csücske, hogy én nem lesz a Jukó Völgy nevű szegregátumtól lakok, ami Magyarországon nem szegregátuma, és egyébként 2004-ben hívtam fel a város figyelmét arra, hogy 1500-an laknak, már szerintem 5000 fölött is laknak ott, és a helyzet nem javult, hogy ott lakom a mellett, és nem össze, és egy társaságban, igen. És nekem ez a hettem, hogy mintát nyújtsak. És én oda költöztem 4 éve, akkor láttam, hogy ott a ház környéke el van hanyagolva. És akkor elkezdtem ott kis kertészkedni, meg stb. Ott rendbe tenni, a falevelet először, aztán köveket, díszköveket hordtam onnan jobbra-balra, virágokat ültetem, és akkor jöttek a középosztálybeli többségi társadalmi lakók, és akkor mindenki, jaj, én is megcsináltam volna, mert jaj, én is akartam már, de. Tehát, hogy mindig ott van az a de. Ezt a det kéne valahogy elfelejteni. Miközben jönnek a konténer az emberek, annak kinyitom a konténert, és vele sokkal jobban el tudok beszélgetni a világról. Mert ki nem mondja, hogy de. Például. Mert ő harcol egy reménytelen helyzetből, és de mégis könnyebben el lehet beszélgetni. Mert ő nem azt nézi, hogy miért nem, hanem miért kell megoldani, miért kell túlélni, mi ott kell túlélni.
4: Mindennek.
6: Igen. Próbálok én majd felvétel mondani.
4: Mindennek ellenére mondhatjuk, hogy te egy optimista ember vagy?
6: Hát alapvetően igen, az vagyok, mert úgy gondolom, hogy ahhoz, amit próbálok csinálni, az vagyok, de próbálok, de az én nagyon sok szomorú dolgot láttam, és nem tudom, hogy mennyire menjünk tényleg bele, hogy amikor a Renyer Uniós pályázatot egy polgármester, egy üveg szegregált intézni az ő egyházi óvodája mellé, és vagy volt egy óvodája, azt látott az egyháznak, és mondjuk létre azért pályáz, hogy létrehozni más óvodát, ahol mindenki tenni a cigány gyereket, meg a szegény a többségi gyereket, édes mindegy, hát a szegényeket, és elkülönítse őket, és mondjuk a pályázatba bele kell írni az előbb említett európai alapjogi karta, hogy hogyan fog érvényesülni. És erről kell írnie, nem tudom, két fejezetet, és megírják két fejezetet, és nagyon szép, nagyon jó, és közben meg támogatják, és létrehozzák a szegélyát oldalt. Na, ilyenkor elszomorodok, tudod.
4: Igen.
6: Hogy ilyen megbúsul, abban bízok, hogy ilyen már nem lehet sokáig. Ebben nagyon bízok.
4: Milyen változásokat látnál szívesen a következő 10 évben, mondjuk?
6: Hát elsősorban megerősíteni a civil társadalmat. Tehát azt látjuk, hogy a civil társadalmon az nagyon bántva lett, mert a civil, mint a társadalmi gondolkozó oldala, vagyis az emberek közösségének szabad kifejezőjére, az nem volt mindig szimpatikus, nem minden világrendszerben, viszont az alulról jövő kezdeményezések, az alulról építkező dolgok tudnak igazán eredményesek lenni, annak van életszaga. Tehát lehetnek itt gyönyörű jogszabályok, lehetnek itt gyönyörű akármilyenek az országban, viszont ha nincsen meg annak az életszaga alulról jövő tapasztalata, meg egyet szükségem, akkor is nem épül be, akkor semmit nem el. Tehát elsőségesen a civil szervezeteket megerősítenem. Például azt látjuk, hogy az első uniós pályázati ciklusban Magyarországon, illetve előtte is, mikor még pályázati alapok voltak, meg volt külön a Magyarországi Cigányokért Közéleti Főnök, tehát eléggé sok civil forrás elérhető volt. Aztán ez megszűnt. Azokban az időkben rengeteg forrás volt a civil társadalom számára, és azoknak a feltételei is, hogy egyáltalán megvalósíthassanak programokat, ötleteket, helyi szükségletekre válaszokat gyártsanak, könnyű feltételei voltak. Most iszonyatosan nehéz,

0: sokat, ez kevés lenne ehhez, mert egy kicsit a maga ez a helyi kezdeményező készség, a helyi közösségek azért eléggé megsillették a évtizedeket, az utóbbi évtizedeket, tehát én biztos merítenék valamit, idézőjelben forrásközpontokat, vagy akár megreformálnám a szociális intézményrendszert, hogy ez ne egy hatósági érzete legyen, hanem tényleg támaszol legyen az embereknek, és bármiben, akár egy levélnek az értelmezésében, egy mondatnak az értelmezésében, nekem is gondot okoz egy földgázszámla, hogy tudjam, mire szól. Hát akkor meg egy hatósági levél, hogyan értelmez egy hétköznapi ember, aki soha nem olvasott jogi paragrafust. Én tanultam jogot, én még valahogy értelmezem, de azért nekem is rá kell keresni az interneten. Tehát azért egy kis valósától azok minden eltávolodnak, és csak egy nehezebb helyzetbe hozzák az embert, és akkor mit gondol a vidéki ember, hogy én hülye vagyok, és akkor megint agyammal frusztrálva, a frusztráció mit eredményez, agressziót, ott képlet. Tehát alapvetően optimista vagyok, csak azt akartam mondani, hogy egyfajta ilyen, hát egy ilyen forrásközpontja jellegű dolgokat, mert nem szeretem ezt a szót sem, mert az is már le van járatva, kellene, ami személy szinten segíti az embereket.
1: Egyébként milyen érdekes az embert, hogy most amikor felálltak a roma önkormányzatok, egy csomó, hát tényleg az arról ment majdnem az egész nap, hogy jöttek az emberek és hivatalos leveleket mutogattak, hogy ez mi ez, mit kell csinálni, és hogy nem tudták értelmezni, és
0: igen.
1: Nem biztos, hogy azért, mert tanulatlanok voltak, hanem mert tényleg bonyolult volt. Bonyolultak igen. Voltak ezek a levelek. Nagyon, tehát látjuk. Igen?
0: Bocsánat, szabad be, nem is van ám nyugodjon békében volt barátom, aki emlékszem, aztán a második önkormányzatra, aztán sok volt kisebbségi önkormányzat, és hogy Tamás, szerintem mit csinálja? Nekem annyira nem tetszik ez, mert nem értek hozzá, de ha mondom, Gyuri, gyűjtestvérem, hát mondom, figyelj, ez egy lehetőség, hogy képviseld a helyi közösségedet. Így is csinálod, nem? Nincs szervezeted, nincs semmi, akkor álljál bele, segített neked. Odaálltam mellé, próbáltam neki a kisebbségi törvényt átbeszélni, stb. Elindult, megnyerték a kisebbségi önkormányzatot. Próbáltam nekik segíteni, aztán rá 8 évre polgármester lett, és 3-4 cikluson keresztül roma polgármester lett. Az első borsodi roma polgármesterről beszélünk.
1: Értem.
0: És egy kiváló munkát végzett, és nem egy többségi roma faluban volt, azt is elállom. Tehát, hogy kellett segíteni, neki is kellett egy valami. Nem magam azt mondom, az, hogy mindenki, hogyha több ilyen impulzus lehetőség lenne ezeken a leszakadó részeken, akkor biztos, és ne az legyen, hogy Miskolcra legyen a nem tudom, vagy Budapestre legyen tehát közel kell vinni az emberekhez ezt a lehetőséget, mert az, hogy bemehetsz, vagy elvonatkozhatsz, vagy elbuszhatsz, vagy segítséget kérj, hanem annak kell oda menni szegregátum. Mert én a főiskolás koromban írtam le a terepi szociális munka dolgát egy ilyen tanulmányba, ami része volt, amikor OTD-káztam is, és akkor leírtam, hogy akkor nem volt ilyen utcai szociális munka, csak a hajléktalanságban. És akkor leírtam, hogy azért ki kéne jutni egy kicsit máshova is. Ki kéne jutni ezt a terepeket szegregátum a telepekbe. Mert elment a családsegítő, csak az a baj, hogy annak hatósági jogkörszerepe is van összemosódva, akkor nagyon erősen össze volt mosódva, és nem mindig örültek neki. Tehát teljesen azon múlott, hogy milyen attitűd képvisel a segítő szakember. Ezt az intézmény mögött a hordott egy keresztet. Egy mutatész keresztet.
1: Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik hasonló úton szeretnének elindulni, mint te, és ezt a pályát választanák?
0: Hú, nagyon nehéz. Hát meg kell hallani azt a szót, azt a pozitív energiát, hogy biztos, hogy tehát azt el tudom képzelni, hogy ha csak kis szikrákba is, de nagyon sok ember számára elérhető lehetne, mindenki számára nem, mert bele tudnak kapaszkodni. Csak hát gondolj bele, aki ide el van zárva, tehát szegregálódott például, az nem, nagyon nehezen látja meg a szikrát. Tehát én is a hátsó padba ültem. Tehát, hogy meglássam a szikrát, az kell

0: segítség, az például én úgy gondolom az volt, hogy beléptem a színcsoportba. És az valahogy kinyitotta, hogy másfajta emberekkel találkoztam. Másfajta kultúrákkal is találkoztam, és az adott nekem annyi segítséget, hogy elindultam. Tehát, hogy valahogy az kéne ezeknek a fiataloknak, hogy a kezdeményezőkészség, az a fajta idézelbe csidésség, ami mindenkiben benne van, azt a szóval másfelé vigye, pozitív energiákba vigye, de én úgy gondolom, hogy olyan leszakadás van már a társadalomban, hogy ez külső segítségnek, a célirányos segítségnek már nagyon-nagyon nehéz. Tehát nagyon-nagyon nehéz idézni. Már csak azért is van, tehát megnézve egy gimnáziumot, egy középiskolát, tehát ott is olyan problémákkal szembesül az ember, akár egy felsőbb osztályú felső társadalmi osztály képviselő gyerek esetében, hogy kriminális, tehát bármikor elcsúszhat egy fiatal. Mi is elcsúszhattunk, csak valahogy sikerült megkapaszkodni. Tehát mit üzennék? Hát járjon tanodába, járjon gyerekházba, próbáljon ki valamit, amit eddig nem próbált, és nem új fiatalikusszá, ami biztos.
1: Egyébként neked mit szokott erőt adni ahhoz, hogy folytasd ezt a munkát?
0: Egy-egy gyerekmosoly, egy-egy akármi rám ír valaki, hogy hogy vagy Tamásba. Van olyan ember, akit kilakoltatás előtt volt, a családja gyerekét el akarták vinni Miskolcon, és időnként rám szokott írni, hogy Tamás, hanem lenni diplomás cigányról van szó, tanultak a diák, gyerekei, bár ő se tud elhelyezni is futgulás, mert többet keres, mint én három diplomában, nem is az a lényege, de hogy van, aki emlékezik az emberre. Valaki nem, azt is megértem, és rá se haragszom, mert ha valaki a szegénység keresztjét hordta, nagyon sokáig is megvetettséget érzett, és utána ebből kikaparta magát, és nem akar emlékezni, nagyon megértem, iszonyatosan megértem, mert én se akarnék emlékezni nagyon rossz dolgokra az életemben, bár ez egyfajta identitás zavar is, tehát úgy gondolom, ez mindig megerősít, amikor meg főleg, amikor gyerekekkel tudok foglalkozni, az ő mosolyuk, az ő tisztaságuk, ő hálájuk, tehát idézőben hálájuk, nem is hála, hanem az ő fejlődésük. Mikor azt látom, hogy olyan gyerekek, akik dobálták a szemetet, köszönni nem tudnak se több, és egy hét alatt elsajátítják azt, hogy mindig, amikor bejönnek a foglalkozásra, maguktól kezdnek most, hogy Tamás, bár hol van a víz? Hol van a szappan? Add már ide! És akkor azt a de jó, hogy ezt mondod. Tehát, ezek a kis apró dolgok, mert nem akar ő rosszban élni, csak egyszerűen tudja, nem ismeri. Tehát, hogy amikor már megismerheted, megmutatod neki, és hogy ezt használni kezdi, na, ezek megerősítenek.
1: Ha egyetlen dolgot kérhetnél a döntéshozóktól a gyerekek érdekében, mi lenne az?
0: Kívánság teljesítő gépet. nem tudom, tehát annyira összetett dolog, hogy nem tudom, mert azért nagyon sok csúnya dolgot is látok vidéken, szegénységen, egy szegénységnél, amit nem lehet összehasonlítani egy budapesti kerülettel, sem semmivel. Tehát nem tudom. Lenne sok javaslatom, de csak komplex dolgot kell gondolkozni. Tehát abban, hogy csak ezt adunk, csak azt adunk, csak elkezdjük felszámolni a szegregált oktatást, már azt is csak szépen lassan lehet, nem szabad nagyon gyorsan. Tehát az magában nem álljon meg a hét. Vagy csak azt mondjuk, hogy na itt a munkai menjen dolgozni, ahogy te is mondtad, az nem fog működni.
1: Van elég ember arra, aki ezzel foglalkozik, vagy foglalkozna egyébként?
0: Szerintem lenne, csak a megbecsültség. Szerintem nagyon jó sok szociális munkás lehet a rendszerben. Csak hát gondolj már bele akkor, hogy én jó magam is, én most hónap elmenni egy családsegítőre dolgozni, kapnék mondtuk 300 000 forint, vagy 350 000. Megvicceljünk, mert az albérletet nem lehet kifizetni Pesten, meg a rezsit abból. Egyedülálló vagyok, tehát tehát csak komplex dolgokba lehet gondolkozni, és szerintem vannak jó szakemberek, látszik, hát találkozok most is, aki tényleg vidéken is nem az a gond, hanem tehát a megbecsültség, és ez nem biztos, hogy mindig anyagilag, hanem egyáltalán nézzük meg egy finn, vagy tehát bármely vagy egy skandináv államot, ahol a közszolgálatot ellátó ember nem azzal van megbecsülve, hogy elviszi a rendőrt, ha megütöd, hanem egyáltalán, mint régen. Ő egy tanár, ő egy szociális munkás, ő másokért él, másokért tesz. Tehát ezt kéne valahogy tudatosítani, és erre mondom, megint visszakanyarodva, hogy egy társadalom inkluzív, a befogadás, a gondolkodás, ott kéne valami nagyon csavarni, viszont ez onnantól kezdve, hogy a közmédiában mi fog lejönni, mi megy le, onnantól kezdve, hogy a tankönyvben mi van benne, mi nincsen benne, tették a szó, mint roma festőművész, hogy benne van Charlie Chaplin, mint roma színművész, vagy benne van Szabcsi Lakatos Béla, vagy mit tudom én, tehát, hogy sorolhatnánk, innentől kezdve rengeteg példa, vagy Lakatos Kálmán, tehát sokan vannak, rengetegen, és szerintem lenne a társadalomban megfelelő ember, hogyha megbecsüljük. Most például ilyen tanodákat látogattam, és akkor még azért eszembe, hogy fillérekért van ott, vannak a tanodák, ott dolgozó emberek fillérekért. Gondoljunk be, az, aki elmegy piaci alapon tanítani 10-15 ezer fontos óradíjért, az elmegy oda 5 ezerért, meg 1500-ért elhivatottságban, meg 2500-ért. Tehát elhivatottságban. Tehát én úgy gondolom, lennének emberek. Lennének emberek. Csak a megbecsültség az biztos, hogy ezzel foglalkozik. Hát gondolj be, aki szegregált iskolába tanít, inkább lenézik, hogy te csak ott tanítasz, miközben az ő dolga sokkal, de sokkal nehezebb. Tehát én eleve már a pedagógusi pótlékokat másodállat tanulom meg. Hát aki egy elég gyerekkel foglalkozik, az megkap annyit, miközben a nehéz sorsú gyerekkel sokkal nehezebb. Csak kis csoportos osztályokat engedik. 20 fős osztály nem lehetne ott, ahol szegény gyerekek vannak, vagy problémás gyerekek. Ott nem lehetne. És extra normatívja mind a tanári bérezésbe, mind az óraszám kedvezménybe, mind a gyerek létszámba, tehát.
1: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy érdemes lenne a költségvetésből egy kicsit többet szánni erre, mert hosszú távon sokkal jobbat tenne ennek a társadalomnak.
0: Igen, én mindig azt mondom, a skandináv és a svéd szociálpolitikai modell az szerintem egy gyönyörű történet, és látjuk, hogy beért. Egy 20-30 év alatt beért. Nagyon beért. És az agyakra is hatott.
1: Wagner Tamással beszélgettem itt a Roma Szalomban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem, és tényleg nagyon sok mindent láttunk meg most a te szemszögedből, a te tapasztalataidból, és én nagyon szívesen folytatnám bármikor ezt a beszélgetést itt a stúdióban veled.
0: Én is köszönöm neki, köszönjük vele, akár tematikusan is egy témát kivesészhetünk a gondolat.
1: Legyen így.

0: szakszi, gyere!
1: Rompodrom
2: 100.3 Rádiódi.
1: Utazz a Dik Rádióval.
3: Kökényen hallják itt a Roma Szalomban, és kell, hogy még figyelmeztessem hallgatókat egy szombati ingyenes eseményre, mert hogy szombaton a cigányzene éjszakája folytatódik, ugye múlt hét pénteken volt az első napja, amikor is a színház volt a fókuszban, színházi esemény, most pedig a zenés része következik ennek, és erről mesélt nekem Fátyó Zsuzsi, az esemény főszervezője.
4: Igen, a BL miatt kénytelenek voltunk egy héttel elcsúsztatni ezt a rendezvényt, hogy ugyanazt a színvonalat és minőséget tudjuk adni, mint az elmúlt években, mert idén már az 5. alkalommal rendezzük meg egyébként ezt a fantasztikus programot, és múlt hét pénteken az első felét megtartottuk, ott a Cinkapanna Színháznak volt egy rendkívül szép és megható előadása, és akkor most szombaton, tehát 6-án tartjuk meg a második felét a programnak, ami azt szerint lesz ugyanolyan, mint eddig, hogy 3 helyszínen lesz 3 különböző zenekar, viszont attól lesz most különleges, hogy idén nem csak zene lesz, hanem nóta is, nótázni is fogunk, de először is inkább elmondanám szerintem, hogy hol mi várható, és akkor utána elmondom, hogy mi az, amivel ezt megfűszerezzük. A Lőrinc Park téren Sárközi Lajos és zenekara fog muzsikálni, a Krúdi Gyula utcában Puka Karcsi és zenekara, és a Mikszáth Kálmán téren Patai Öcsi lesz a zenekarával. Azt gondolom egyébként, hogy nem is kell hozzáfűznöm olyan nagyon sok mindent ezekhez a nevekhez, meg ahhoz, hogy mi várható, de idén azt gondoltuk, hogy akkor egy kicsit csavarjunk rajta, és az X-faktorból ismert Varga Imit megkértük arra, hogy jöjjön ki hozzánk, és a zenekarokhoz álljon be, és nótákat fog énekelni.
3: Szuper!
4: Te
3: hallottad már Imit egyébként nótázni?
4: Igen, és nagyon tud.
3: Na, én még nem, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok erre, remélem szombatra talán még jobb idő is lesz, mint ami a múlt szombaton lett volna. Ez egy picit hűvös volt.
4: Igen, én is néztem, pont reggel néztük, hogy mit várjunk az időjárástól, de én úgy láttam, hogy elvileg 27 fok lesz, nem fog esni az eső, úgyhogy minden adott lesz ahhoz, hogy nagyon jól érezzük magunkat. Tavaly rengetegen voltunk, tehát tényleg több százan voltunk, egy tűt nem lehetett ledobni a egyik helyszínen sem. Nagyon remélem, hogy idén is így lesz, és tényleg minden évben arra törekszünk, hogy mindenki nagyon jól érezze magát, és ez egy annyira hiánypótló esemény, hogy kávéházi cigányzene, hogy nóták, hogy a családoknak van lehetősége arra, hogy kiüljenek a teraszokra, beszélgessenek közben, muzsikáljanak, hogy azt gondolom, hogy szerintem egyébként ez az egyik legjobb program, amit tervezünk.
3: Szerintem, és főleg így, hogy sorra nincsenek, hogy elmaradnak a muzsikus bálok, ez tényleg egy ilyen nagyon jó találkozási pont, nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki szereti ezt a típusú zenét, de azért van, tényleg van ennek egy ilyen varázsa, hogy azért az így a belső kör is találkozik, na mondjuk így, ugye?
4: Hát igen, és én azért várom ezt minden évben ugyanúgy, mert mindig ilyenkor olyan, mintha egy kicsit visszamennék a gyerekkoromba.
3: Igen.
4: Tehát tudod, amikor körbenézel, és mindenkit ismer.
3: Igen, igen.
4: Hogy jaj, de jó, ő is itt van, ők is itt vannak, mindenki ott van, mindenki ismer mindenkit. Egész évben nem találkozunk, rohanunk itt, megállunk, beszélgetünk. Tehát, hogy tényleg azért ennyire jó, mert egy annyira bensőséges program ez, attól függetlenül, hogy egy teljesen nyilvános esemény, de egy annyira... Tehát annyira a mi rétegünk jön ki erre, hogy nem tudom, ezt most nem fogalmaztam meg olyan szépen, de hogy a zenés családok, mint régen, kijönnek és jól érzik magukat, és a legkisebbtől a legnagyobbig ott van, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos program.

0: Rádió Dick. Hallod? A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak egy kicsit ez a has. Elnyújtod, ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szitjú vászlasásza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Megható évfordulóhoz érkezett Galamb Alex. Az ország kedvenc roma pékje sem hiszi el, hogy megtörtént a csoda. 6 éves lett a Sütni Jó Alapítvány. Galamb Alex, a szervezet megálmodója, büszke az elért eredményeire, és saját sikerének is érzi, hogy a hozzá rendszeresen járó gyermekek nem buknak meg az iskolában. Galamb Alex nevéről ma már szinte mindenkinek a szorgalom és a kitartás jut eszébe. A fiatal egyetemista példája azt igazolja, létezik kiút a nyomorból. Alex gyermekkora akkor ment tönkre, amikor meghalt a családfő. A kisfiú édesanyja képtelen volt a gyermekeiről gondoskodni, ráadásul azóta sem tudni, hogy milyen elhatározásból. Azt is megtiltotta Alexnek és testvéreinek, hogy iskolába járjanak. Alex azonban megtapasztalta, hogy az intézmény falai között a fűtés miatt nem kell fáznia, ráadásul enni is kap. Mindez annyira elbűvölte, hogy az anyai tekintéllyel szembefordulva is bejárt a némi biztonságot nyújtó iskolába. Az akkor még csak hab volt a tortán, hogy az intézményben tanították is. A pedagógusok legtöbbje nem igazán hitt a fiúban, volt amelyik ki is mondta, hogy semmi sem lesz Alexből, aztán egyszer csak elkezdett könyvtárba járni. No még nem tisztán a tudás vágya miatt, hanem mert ott is törődtek vele egy foglalkozás keretében. Amikor viszont meglátta a csoportosan vonuló egyetemistákat, eldöntötte, hogy egyszer ő is közéjük fog tartozni. Alex maga kéreckedett be a miskolci gyermekvárosba, ennek köszönhetően pedig megváltozott az élete. Igyekezett magából a legtöbbet kihozni, és sikerült megszerezni a PÉK képesítést. Rájöttem, hogy ha a szakmát el tudtam sajátítani, másra is képes lehetek, mesélte Alex az újságnak. Elhelyezkedett egy cukrászdában, majd beütött a pandémia. A munkahelyére kevesebbet kellett bejárnia, így megfigyelhette a Hernádnémeti utcáin kállódó gyermekeket is. Így született meg a fejében az elhatározás, hogy biztos jövőképet mutat nekik. A házába hívta őket, hogy közösen süssön velük péksütiket. A program eredménye népszerűbb lett a faluban. Alex személye és tevékenysége pedig egyre szélesebb körben ismerté vált. Magánszemélyek és vállalkozások is mellé álltak. Volt, aki alapanyaggal, más gépekkel, többek között dagasztóval, habverővel vagy kemencével támogatta. Kezdetben lavórban kellett mosakodnia, és a süteményekhez is a kútról hordta a vizet, de mesteremberek bevezették a házába a vizet. Galamb Alex minden jóért hálás. Az ország kedvenc roma pékje a napokban egy ünnepélyes hangvételű posztot tett közzé a Facebookon. Hálásak vagyunk minden segítségért, támogatásért, megosztásért és biztató szóért. Köszönjük, hogy velünk vagytok, és együtt segíthetünk másokon, áll a közleményben, melyben tudatta, hogy a Sütni Jó Alapítvány immár 6 éves. Alex 3 gyermeket nevel a feleségével, a család és az alapítvány ügyeinek intézése mellett oktatóként dolgozik, az egykori szakiskolájában és egyetemre is jár, hogy hivatalosan is tanító lehessen.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 90.3 Rádió Dix. Vorbinas.
1: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dix kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dix FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem ismét Baranyiné Egri Nikolett, fiatal zongora művésznő, akivel olyan témákat fogunk érinteni, mint élet egy zenés családban, a Schneidberger zenei tábor és a művészi diploma megszerzéséig vezető út nehézségei. Tartsanak velünk a beszélgetésének folytatásában is.
3: Hogy is volt ez a 6 év?
4: Három év BA volt, utána...
3: Tehát akkor kap az ember egy bachelor diplomát három év után, utána felvételizni
4: kell. Utána felvételiztem masterre, viszont nekem itt volt egy kis időhúzásom. Ugye ez pont a Covid éve volt. Sajnos nagyon-nagyon rossz körülmények lettek így a családunkban. Az édesanyám is, a nagyapám is bekerültek a kórházba. Ilyen mélyaltatásba kerültek, úgyhogy emlékszem, hogy a BA diplomám akkor lett volna május végén, és sajnos a nagypapám ott meghalt. És mint ugye az elején is említettem, hogy ő nagyon nagy példaképen volt, úgyhogy ott volt egy elég nagy törésem. Úgy volt, hogy le se diplomázom, aztán valami úgy bekattant, hogy hát én voltam neki a mindene. Ott volt velem születésemtől kezdve, nyilván szakmailag is, de mint papa, apa, stb. Tehát az életem legmeghatározóbb személyisége anyukám mellett. És valami úgy bekattant, hogy ezt én nem csinálhatom meg magam miatt se, meg azért se, mert ő biztos, hogy elsősorban ülne. És ő mondaná, hogy gyerünk, majdnem ott a cél. És a Kati néni tanárnőm, ő természetesen mindenben mellettem volt, és ő mondta, hogy ő támogat benne, hogyha leszeretnék diplomázni, de hogyha nem szeretnék diplomázni, abban is támogat, mert ugye ez egy nagyon mély dolog volt, és 6 nap alatt megtanultam a diploma műsoromat.
3: Tű, az igen.
4: És akkor mondta Kati néni, hogy te mit csináltál eddig?
3: Ez az. Igen, ilyenkor ez szokott lenni.
4: Igen, úgyhogy megkaptam, de végül is egy nagyon szép diplomakoncertem volt, a papámnak játszottam, úgyhogy minden érzés kijött belőlem, tényleg jó-rossz egyaránt minden, és talán egyébként ott volt a nagy fordulópontom, hogy kifelé is mutatom az érzelmeimet, miközben zongorázom. Nagyon szigorú vagyok magammal, és nem szerettem visszahallgatni a felvételeket, csak így kb. Fél év után minimum, hogy kicsit ülepedjen, de ott tényleg mindenki mondta, hogy valami történt, szóval tényleg kifelé is elkezdtem mutatni. Aztán ugye sikeres diplomát, BA, bachelor diplomát tettem, viszont már nyilván ugye a Covid miatt elfelejtettem beadni a felvételi jelentkezésemet mester szakra. Így tovább mentem tanári szakra, tovább tudtak vinni akkoriban, és ugye ott 4. évfolyamba tettek be, tehát mintha folytattam volna.
3: Ez az osztatlan képzés.
4: Igen,
3: akkor, ugye?
4: Így van, az osztatlan képzésre így átkerültem.
3: Az osztatlan képzés az hány év volt akkor? 5?
4: Az 5 év, de ugye itt csak 1 évet voltam, tehát a 4. évet azt így megcsináltam ott osztatlan képzésbe, aminek egyébként nagyon örülök, mert ugye pedagógiai tárgyakat kellett felvennem pont a 4. évben. Igen. És ez kapóra jött, mert szerettem volna elkezdeni tanítani, de nyilván nem tudtam, hogy hogyan kezdjem el, és nagyon nagy felelősség gyerekekkel és bárkivel is együtt dolgozni. Úgyhogy mind bánásmódban, mind pedig ugye szakmailag nagyon fontos, hogy mit ejtünk ki a szánkon, vagy éppen mit mutatunk, mert ők mindent lemásolnak.
3: Igen.
4: Úgyhogy igazából ott is rájöttem, hogy tehát a gyerekek, ő az egy tükör számomra, hogy én mit csinálok, én ezt hogy mondom, milyen személyiség vagyok, úgyhogy igen, tehát a pedagógiai tárgyakat így megtanultam, amit szerencsére be is számítottak nekem, tehát elvégeztem a tárgyakat, viszont diplomát nem kaptam, mert én tudtam, hogy én művész mesterképzésre szeretnék jelentkezni. Úgyhogy felvételiztem egy év után mesterképzésre, ez volt 2 éve, hál' Istennek felvettek. És
3: akkor még 2 év volt és tulajdonképpen akkor 2 a művész master.
4: Így van.
3: De úgy, hogy akkor már nagyon sok pedagógiai tárgyad megvan.
4: Így van, igen, uh-huh. Ugye így el lehetett fogadtatni uh-huh. ezeket a tárgyakat, tehát egy csomó minden kiesett, annál több idő maradt a gyakorlásra. Ebben a művészmester képzésen játszottam zongoraversenyt is egyébként, ami nekem egy külön élmény volt. Liszt Ádúr zongoraversenyt játszottam.
3: Zenekarral?
4: Sajnos nem jött össze a zenekar, úgyhogy Dr. Csaj Inszu kísért engem zongorán, közreműködött. Igen. Igen, szóval ez a művészmester képzés, ez egy álmom volt.
3: Aha.
4: Amikor most egy kicsit visszaugorva, amikor az unokanővéreim diplomáztak, 2 zongoraművész unokanővérem van.
3: Említsük meg őket is mindenféleképpen.
4: Lakatos Barbara és Lakatos Renáta. Emlékszem, hogy ovis voltam talán, igen, szerintem még ovis voltam, vagy kisiskolás talán, amikor a Barbie unokanővérem diplomázott, és mentem ugye a diplomakoncertre, vagy hát nyilván mentünk a diplomakoncertre, és én ugye nyilván nem tudtam, mit jelent az, hogy most művészképzés, vagy bachelor, tényleg nem tudtam, hogy mi a különbség. Hát nyilván nem is kellett még akkor tudnom, de én már akkor tudtam, hogy valami ilyesmi úton szeretnék én is haladni, uh-huh. hogy ilyen koncertet szeretnék. Aztán ugye jött a középiskola, például az egyetem akkori egyetemista zongorista jött az én zongoraórámra be, hogy neki az a feladata, hogy ő most hospitáljon, és akkor engem választott alanynak ugye a konzervatóriumban.
3: Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a tehát az egyetemistáknak az a feladatuk, hogy tanítani kell a zeneiskolai diákokat, vagy éppen a középiskolai diákokat, hogy így megtapasztalják, hogy milyen a tanítás,
4: így
3: és
4: van.
3: Akkor ott van egy mentortanár, aki mutatja nekik az utat, hogy mit kellene csinálni, és akkor téged választottak ki erre.
4: Igen, uh-huh. és ugye akkor már nagyon összefolyt, hogy ő milyen szakon van, és hogyan van, ugye akkor még ez nagyon nem függött nekem össze, hogy művészmester, művészmester tanár, uh-huh. és ugye ő az utóbbi szakon volt, és ez volt a vizsgája, hogy engem tanított, uh-huh. és emlékszem, gondolkodtam, mai napig bennem van ez a pár mondat így, hogy úristen, hogy ő milyen ügyes, hogy mennyit tanulhatott, hú, hát én soha nem fogok elérni idáig, és ez tisztán megmaradt, hogy én ezt nem merem, én ezt nem hiszem el, hogy én egyszer majd arra a szakra, mármint a művészmesterre felvételizek, hogy úgy se vesznek fel. Aztán végül is most kaptam meg a diplomámat, úgyhogy...
3: Sőt, nem csak, hogy nem vettek, fölvettek, hanem tulajdonképpen be is fejeztem.
4: Igen, elvégeztem. Úgyhogy most fogok felvételizni még tovább a művész mester tanár szakra, és ugye az lesz a vizsgám, mivel a pedagógiai tárgyamat elfogadták. Igen. Így egy tárgyam marad, hogy a középiskolába megyek hospitálni, és uh-huh. majd én is tanítani fogok.
3: Középiskolásokat zongorára. Hát ez egy igazán kitüntető dolog.
4: Így van.
3: Uh-huh. És ez hány év lesz még?
4: Ez egy.
3: Még egy
4: év.
3: Aha, a mestertanár.
4: Igen.
3: Tulajdonképpen teljesen logikus, hogy gyerekkorod óta te erre készültél. De az, hogy van egy ilyen kitartás benned, hogy minden nap készülsz azért, hogy a célodat elérd. Ez egy óriási dolog. Tehát, mint azt tudjuk, tehát, hogy nem elég az, hogyha valaki tehetséges.
4: Igen.
3: Én legalábbis azt gondolom.
4: Így van.
3: Tehát, ha nincs meg a szolgalom, vagy a háttér.
4: Így van.
3: Akkor mindezek nem jöhetnek össze.
4: Így van. Nekem a Csaj Inszu tanárom igazából önismeretet is tartott nekem.
3: Uh-huh.
4: Nyilván akkor már nyitottabb voltam rá, mint középiskolásként. Kérdésedre visszatérve, hogy mi miatt tartottam ki, nekem ez az életem. Uh-huh. Amiközben zongorázom, van az izgulás előadás, koncert, vizsga előtt. Aztán rájöttem középiskola 10. körül, hogy ha egyedül vagyok a koncert előtt 5-10 percet minimum, és arra koncentrálok, hogy minden rendben lesz, és nem az, hogy jaj, de izgulok, és nem lesz jó, és elrontom. Tehát, hogyha pozitívat mondogatom magamnak, vagy esetleg nézem a kottát, vagy éppen dalolom, vagy éppen imádkozom, mert hogy egyébként ez is mindennapos az én életemben, akkor megnyugszom. És amint kilépek a színpadra, persze egy picit nyilván izgulok, tehát nem mondom, hogy nem izgulok, de nem annyira, hogy az ártson a teljesítményemre, ami, ahol éppen akkor állok egyébként így zárójelben. De igen, szóval, hogy kiállok, és az első pár percben elmúlik az izgalom, és át tudom adni ugye magam az érzéseknek. Mindig olyan darabot választottunk, vagy közösen a tanárommal, vagy éppen én választhattam ki a darabjaimat így a pálya során idáig, amiket szeretnék megtanulni. És például volt egy olyan időszak, amikor nagyon Schubert és társai, de főképp Schubert lelkivilága állt hozzám a legközelebb, de volt, amikor Chopin. De volt olyan, amikor Schumann, és például most jutottam el oda, hogy én féltem Lisztet játszani, nem tudom, hogy miért, de például művészmester képzésen pedig csak Lisztet játszottam. Szóval, hogy voltak ilyen időszakaim, de azért, mert én utána is olvastam. Úgymond szeretek tájékozódni, nem csak addig lássak el, hogy éppen milyen hangok vannak leírva, milyen hangnemet érintünk, gyors vagy lassú a darab, mert akkor nem lesz hiteles, hanem szeretem a szerzőnek megnézni azt az életszakaszát, amikor írta. És egy kicsit, ha van olyan írás, vagy bármilyen forrás, hogy kicsit belelátni az ő lelki világába, én ezt tudom-e reflektálni saját magamra? Vagy éppen át tudom-e érezni? Vagy pont olyan helyzetben vagyok? És na, szóval, hogy nagyon sok mindentől függött, de ugyanoda lyukadtam ki, hogy a saját érzelmeimet, a saját sztorimat, ha lehet így mondani, én lefordítottam az adott darabra, és megszűnt a külvilág, és csak átadtam. És így átéreztem én is koncert közben egy olyan élményt, amit így nem tudok megmagyarázni. Szóval, hogy nem az volt a lényeg, hogy elrontom, vagy kihallgat, kiül az első sorban, tüsszentenek, hanem

0: kettőnél ezt látták bennem, hogy valami nagyon fáj, és átadtam nekik. Aztán azt vettem észre, hogy a Kati néni elkezdett sírni, hogy ő még ilyet nem érzett, hogy átadtam neki azt az érzelmeket, amik éppen bennem voltak. És emellett pedig Inszu tanár úr tényleg, mint mondtam, önismeretet is tanított. Nagyon sokat beszélgettünk, nem csak a zenéről, hanem tényleg bármilyen témáról. Egyébként ő Tokióban él, Inszu tanár úr, és csak akkor jár ugye Győrbe tanítani, amikor éppen szorgalmi időszak van, de ő mindig utazik vissza Tokióba, jelenleg is ott tartózkodik. És ő például van egy gyakorlási módszer, amit az Inszu tanár úr így elmondott nekem, igazából személyre szabja, tehát minden tanítványának máshogy kell ezt csinálnia, de felkészít mindenre, szóval ez a lényege, hogy ne azzal kelljen foglalkozni, hogy egyre nehezebb darabokat játszunk és túl kell élni, hanem tényleg legyen mondani valója ennek az egésznek, és amit az előbb említettem, azokat mind át tudjam adni. Természetesen ugye nagyobb a felelősség, és így próbált ösztönözni.
1: Baranyiné Egri Nikolett fiatal zongora művésznő a vendégem, akitől most hallgassunk meg egy részletet Liszt Ferenc Velence és Nápoly című művéből.

0: Liszt Ferenc Velence és Nápoly című művének egy részletét hallgathattuk meg Baranyiné Egri Nikolett fiatal zongora művésznő előadásában. Most pedig folytassuk a vele készített interjú beszélgetést.
1: Egy picit fejtsd ki ezt, mert ez nagyon érdekes téma számomra is. Hát például, amikor a diplomaműsorodat összeállítottátok, akkor milyen mondani valóra gondoltál, vagy mi volt az, amit szerettél volna közölni, vagy mint kiderült számomra is, hogy nagyon szereted akkor a romantikus műveket elsősorban. Igen. Tehát nyilván mást is kell játszani egy diplomán, nem csak romantikus műveket, hanem Scarlattit is játszottál, klasszikus szonátát. Hogy állt össze ez a műsor?
2: Úgy állt össze a fejemben és a fejünkben a tanáraimmal együtt, hogy azért 6 év alatt elég nagy repertoárt kellett megtanulnunk, szerencsére, és még nem játszottam ilyen összeállításban. Ugye kérdés volt, hogy Bach művet játszak, vagy valami, tehát barokk művet játszak.
1: Igen, Bachot szoktak igen, általában.
2: Igen.
1: És Scarlattira esett a választás.
2: Így van, és azért esett Scarlattira a választásom, mert az ő művei is annyira szépek, annyira sok mondani való van benne, de annyira sok van, hogy konkrétan nem ismerik az összeset. De mindegyikben ugyanott van az a gyönyörűség, és konkrétan így sikerült ezt választani, hogy akkor legyen egy lassú és egy gyors. Nyilván be is melegítettem ezzel, mindenhogy. Aztán nyilván ugye a romantikus művek voltak a középpontban, ugye a Liszt, Velence és Nápoly és a Rachmaninov trió. Aztán ugye a klasszikus szonáta, igen, ott is játszhattam volna mást, de nekem az a szonáta annyira kedves, ugye ez a kéttételes. Nem az a szokványos Beethoven szonáta, mint amiket így megszoktam tőle, vagy megszoktunk az ő arcához, úgymond. Úgyhogy régóta meg szerettem volna tanulni, főleg a Lisztet, mármint az egész ciklust, de most éreztem azt, hogy most már be tudom úgy vállalni, hogy úgymond felvállalom.
1: Nagyon fontosnak tartom, hogy fiatal művészeket, fiatal példaképeket, ha szabad ezt mondanom, bemutassunk itt a rádióba, hiszen én azt gondolom rólad, hogy amellett, hogy nagyszerűen zongorázol, most már tényleg egy példakép vagy a fiatalok számára, hiszen te ezt a hatalmas utat, ami mögötted van, ez a közel 20 év gyakorlás, közel 20 év zongorázás, ez azért én azt gondolom nem csak, hogy figyelemre méltó, hanem tiszteletre méltó, és ezzel példát állítasz sok fiatal számára, hogy igen, hogyha az ember szeretne elérni valamit, és azért minden nap dolgozik, minden nap tesz valamit érte, és ezt a célt kitűzte maga elé, és dacolva tulajdonképpen a hullámvölgyekkel, akkor azért ezt végig lehet csinálni, és az ember elérheti a célját, hogyha igazán kitartó, és én minden növendékemet egyébként erre szoktam buzdítani, hogy csinálni, gyakorolni. Gyakran a szorgalom egyébként azt hiszem, hogy többet ér, mint a tehetség. Nem akarom ledegradálni a tehetséget sem, de hogyha nincsen mellette szorgalom, akkor én azt gondolom, hogy a tehetség önmagában lehet, hogy erre nem a pályára kevés. Ugye?
2: Így van.
1: Beszéljünk most egy picit a jövődről. Tehát most elvégezted a művész mastert, most jön majd a tanári master. Mit szeretnél kezdeni az életeddel, hogyha ezt is elvégzed? Mert többek között, ha jól tudom, akkor már tanítasz is.
2: Igen. Ugye Győrben tanítok zeneiskolában.
1: Piciket.
2: Piciket, igen. Általános iskola 2-től 8. osztályig tanítom őket. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy tényleg olyan utat mutassunk a gyerekeknek, vagy a diákjainknak, amik által mi is hitelesek vagyunk. Szóval csak olyat mondok, olyat ejtek ki a számon, amit én tudok igazolni, vagy éppen úgy gondolom, és tudom neki mondani, hogy hidd el, megéri, hidd el, jó lesz. De ugye ott van mellette az is, hogy azért az átlag nem fog zenei pályára menni, és ugye ezt így elfogadni saját magamban, hogy én művészkedek, de közben ő nem szeretne művészkedni, ő csak szeretne, nem tudom, megtanulni pár darabot, vagy éppen lehet, hogy jövőre már nem jön, de lehet, hogy végigviszem. És ugye ezt elfogadni, ez annyira nagy felismerés volt számomra, hogy nem mindenkiből lesz zongora művész. Most nyilván ugye az én hangszeremet mondom, hanem nekem már az is elég, hogyha ő egy zeneszerető, tájékozott felnőtt lesz, aki szeret koncertre járni, és tudja éppen, hogy az micsoda, az melyik mű, vagy éppen majd a gyerekének fog segíteni, mert ő éppen már lehet, hogy zenei pályára fog menni, vagy éppen csak zeneiskolába fog járni. Szóval nagyon-nagyon összetett szerintem. Amikor elkezdtem tanítani, 3,5 éve már, 4 éve lesz lassan, nem tudtam, hogy mit kell csinálni, vagy hogyan kezdjem el. Aztán rájöttem, hogy ez nagyon nagy felelősség. Úgyhogy, de mai napig nagyon szeretem az összes diákomat. Úgyhogy ez is egy cél, hogy őket végigvigyem.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy valóban nem mindenkiből kell zongoraművészt nevelni, sőt, viszont a zene szeretetének a közvetítése az az, ami nagyon fontos, hiszen hogyha ő egy koncertre járó zeneszerető ember lesz, akinek gazdagabb ettől a lelke, akkor már megtettük azt, amit nekünk kellett, ami nekünk a célunk volt. Vagy csak egyszerűen, hogyha fejlesztünk a zenével.
2: Igen.
1: Tehát, hogy egyszerűen, ha csak arra gondolok, hogy mondjuk a jobb kézzel és a bal kézzel kell egyszerre zongorázni egy gyereknek. Tudnék, ha kell függetleníteni. Fejlesztjük a jobb és bal agyféltekét külön-külön, aztán természetesen együtt is.
2: Igen.
1: Ja, és akkor még ott van persze a lába arra. Tehát, hogy ha ezekre mind figyelni kell, koncentrálni kell, akkor tulajdonképpen nem véletlenül mondják gyakran, hogy lehet, hogy 10 éves korig igazából a gyerekeknek csak zenét kellene tanulni, vagy hangszert kellene tanulni, hiszen ez fejleszti őket a legjobban. Tehát én mindig azt hangsúlyozom, hogy a zenének a fejlesztő ereje az, ami miatt, és természetesen attól, hogy szebb lesz a lelke az embernek, ezért is kell zenét tanulni. Nem kell, hogy mindenki zongora művész legyen, de tanuljanak zenét. Elképesztő dolgokat láttam egyébként én is az évek alatt, hogy mennyit segít egy gyereknek a kibontakozásban, a lelki fejlődésben. És tényleg abban, hogy nem véletlenül mondják azt sem, hogy a zene tanulás, az fejleszti a matematikai készségeket.
2: Igen.
1: Nem csak azért, mert el kell számolni négyig, tehát négyig könnyű elszámolni, de én is azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlesztése az, ami nekünk egy óriási feladatunk. És az, hogy valóban közönséget is neveljünk, hiszen a kulturális gyökereink, a kulturális örökségünk, amit nekünk tovább kell adnunk, és tovább kell vinnünk, és ennek a szeretete az, ami az elsődleges feladata egy zeneiskolai tanárnak.
2: Így van, ezt én is így gondolom. Nagyon-nagyon szeretek zeneiskolában tanítani, de célom közé tartozik, hogy feljebb is szeretnék jutni, középiskola, akár egyetem. Természetesen itt gondolok a kamarazenélésre, gondolok a korrepetícióra is. Én nagyon-nagyon szeretek kísérni bármilyen hangszerest, mert abban is zene van, úgyhogy szeretnék egyetemen is akár kísérni, vagy tényleg középfokon, középiskolában is. A lényeg az, hogy a tanítás mellett valahol megmaradjon a művészi pályának az értelme, hogy tényleg muszáj legyen gyakorolni, ne csak magunknak gyakoroljunk. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy szeretnék tovább ugyanígy gyakorolni, mint például az elmúlt hónapokban.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép cél, és reális, de valahol nagyon nehéz. Hiszen a művész pálya azért a klasszikus zenében nem egyszerű. Annyira kevés befutott művész van, akinek koncertezési lehetősége is van ma Magyarországon, hogy ebbe a körbe bekerülni nagyon nehéz. Ez csak hagyján. Ez egy dolog. De hogy eleve a koncert lehetőségek is azért elég korlátozottak. Hogy látod magad a jövőben, miután akár a következő időszakban, akár hogyha elvégzed a művész master, utána a tanári mastert is?
2: Igen, sajnos nagyon tényleg korlátozottak a lehetőségek. Nagyon szeretnék koncertezni, mind kamara szekcióval, mind szólóban is.
1: De van erre valami terved?
2: Tervem az nagyon sok van, hogy hogyan szeretném. Már csak kivitelezni kéne. Úgyhogy reméljük a legjobbakat, hogy hamarosan koncertezni fogunk, vagy fogok.
1: Szoktál ajánlani mondjuk a kicsiknek, a gyerekeknek zeneműveket, hogy mit hallgassanak otthon?
2: Így van.
1: Növendékeidnek?
2: Igen, szoktam. Főképp már most, hogy kezdenek egy picit nagyobbak lenni. Egyébként én zeneiskola elsőben is ajánlom már, hogy hogy hallgassanak, sőt, igazából meghallgattatom velük az órán az adott darabot, mert én nagyon fontosnak tartom, hogy lássa azt, hogy mindenki másképp játszik. Éppen, tehát vagy a videót nézzük, vagy éppen hallgatjuk.
1: Tehát több előadásban is meghallgattuk egy felvételt?
2: Így van, több előadásban is, és én kérem meg, hogy szóljon hozzá három dolgot, amit figyeljen meg. Mindegy, hogy jó vagy rossz, ne azt határozzon meg, hogy most jót kell mondani, vagy rosszat. Bármi, ami eszébe jut, aztán kezdenek belejönni. Nyilván először alig mertek szegények megszólalni, hogy most mit kell mondani.
1: Nagyon nehéz feladat. Igen. Nagyon-nagyon nehéz.
2: Igen, de kicsinek. Utána kezdenek rájönni, hogy például első év végén már olyanokat mondtak nekem az egyik kislány, pedig tényleg nem mondtam neki ilyet, hogy tehát nem ösztönöztem, hogy esetleg ezt és ezt figyelje, hanem mondta, hogy a kéztartás más volt mindenkinél, a levegő, és hogy máshol vannak a hangsúlyok. Szóval, hogy ezt tök érdekesen megfigyelte. És tehát nyilván velük azokat hallgatom, amik éppen aktuálisak, vagy éppen adok nekik hallgatásra, hogy majd ez lesz a következő darab. A nagyoknál pedig, például aki most megy ötödikbe vagy hatodikba, ugye zongorából, nekik pedig felajánlok három, vagyis elküldök nekik három lehetőséget darabokból, és akkor például vagy Mendelssohn, vagy éppen Schumann, vagy a legügyesebbemnél pedig már Chopin keringőket küldök el, hogy válassza ki, és így tájékozódnak. Szóval nagyon örülök neki.
1: Eljátszod nekik a darabokat egyébként?
2: El szoktam játszani minden esetben.
1: Tehát azért az nyilván inspiráló, hogy akkor ott egy tanárnő is, aki olyan fantasztikusan zongorázik.
2: Igen.
1: Ugye? Tehát, hogy azt mondják, hogy jó, de jó az én tanárnőm, ilyen, olyan jó zongorázik, nagyon. És ez neki nagy élmény lehet.
2: Igen, és ami külön meghatott egyébként, hogy a mostani ugye májusban levő diplomakoncertemen ott volt az összes tanítványom a szüleikkel.
1: Jaj, de jó.
2: Aztán a végén ott szaladtak hozzám, a sikítozva. Hogy úristen, Niki néni, jaj, de jó, ott gratulálunk. És nekem ez nagyon-nagyon jól esik, hogy tényleg már most tájékozódnak, és amit próbálok nekik, ha nem is magyarázni, de a tetteimmel éreztetni, hogy ez a legfontosabb, hogy járjanak koncertre, hogy meglássák, hogy nem azért gyakorlunk, hogy levizsgázzon a tanárnénik előtt, hanem azért gyakorlunk, hogy saját magunknak örömet okozzunk. Ennél több nekem nem kell, hogy tényleg kisgyerekek is már belátják, hogy ők nem azért gyakorolnak, hogy a vizsgán meghallgassák őket, hanem hogy lehessen koncertre menni, mármint hogy ők játszanak majd az adott koncerten, és áttértünk jelenleg oda, hogy tényleg van egy adott anyagvégzés, és pluszban még egy vizsgaanyag. Azt mondják, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen diákjaim vannak, de tényleg nem csinálok semmi más, csak próbálom a zene szeretetét átadni, és ezt is tervezem egész életemben.
1: A műsor elején mondtam, hogy tulajdonképpen egy példaképet szeretnék bemutatni. Így visszautalva a növendékeidre, én azt gondolom, hogy te is egy példakép lehetsz a növendékeid számára, de számtalan fiatalnak mutatsz ezzel utat, hogy te már letettél valamit szakmailag is az asztalra, és biztos vagyok benne, hogy még tulajdonképpen a szakmádnak közel sem van, vagy a csúcsán, hiszen még rengeteg koncert lehetőség és tanítvány áll előtted, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok a jövőben.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: És köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megtisztelted a rádiónkat, hogy itt beszélgethettünk a zene szeretetéről, a Stedberger táborról, és várunk vissza természetesen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Mai vendégem Baranyiné Egri Nikolett fiatal zongora művésznő volt, akivel olyan témákat érintettünk, mint élet egy zenés családban, a Stedberger zenei tábor és a művészi diploma megszerzéséig vezető út nehézségei. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András, a viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban.
4: Rólunk neked. Rádió Díj.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Magyar Péterék nem mondtak igazat, amikor diadalittasan posztolták, megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek. Ezt közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton Facebook oldalán. Azt írta, a Politikó pénteken késő este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyen tartott találkozó áttörést hozott, de Magyarország még messze van attól, hogy megkapja a milliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a Politikó cikkéből a fideszes politikus. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napi rendelőti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzetről és annak rendezéséről. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. Mint arról beszámoltunk, fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hírt között a 6-os főúton. Az autóbuszon 28 utas tartózkodott, közülük 25 gyermek. Lapértesülés szerint a vezető rosszul lett, ez okozta a balesetet. Pótlóbuszok helyett újra vonatok járnak szombat óta Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon, írta Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható. A vasútvonalat üzemeltető gyesebb döntése értelmében a forgalom újraindításakor elsőként a tehervonatok indultak meg, hogy teszteljék a felújított szakasz hibamentes működését. Majd szombat óta az eredeti menetrend szerint közlekednek a vonatok, amelyekkel óránként lehet utazni Veszprém és Ajka között. 90 éves korában, pár héttel a születésnapja után meghalt Kardos Péter főrabbi. A Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és Radnóti Miklós antirasszista díjjal kétszer is kitüntetett rabbi, kántor korában a Mazsihíz rabbi testületének alelnöke, az országos rabbi testületnek pedig hosszú éveken át az elnöke volt. Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely szerint Kardos nyugodt, sokszor humoros és mindig bölcs szavai ajándékot jelentettek a hallgatók és az ő számára is. Kardos Péter Zugló díszpolgára volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Trájó, magyarul élet.
0: Életutak, hit, kereszténység.
2: Rádió Dick.
4: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Latinovics Róbert, illetve Hadrig Adrián az én vendégem. Köszöntelek titeket!
5: Szervusz!
6: Mi is köszöntünk, Isten áldja!
4: Nos, ez egy rendhagyó alkalom, hiszen nem gyakran szoktak ketten lenni. A vendégeim, általában egy ember szokott itt bizonyságot tenni. Ti azonban ragaszkodtatok hozzá, hogy ketten tegyetek bizonyságot, hiszen nagyon különleges a kapcsolatotok, nagyon beleavatkozott Isten az életetekbe, de ne rohanjunk ennyire előre. Kezdjük a legelején. Robert, te hogyan nőttél föl, és gyermekként milyen volt az Isten képed gyerekként?
6: Hát én gyermekként egy 7 gyermek és családba születtem bele, 5. Egy édesapától és egy édesanyától. és hát mind a kettő szülőnk, az egyik a anyai, anyánk óvónő, édesapánk középiskolai pedagógus volt, tanár, gépészmérnök, és ráadásul még templomba orgonán játszott, kántorként volt ő az életünkben, meg ebbe a terepbe, hát így nőttünk föl, hogy ő ezt kapta, tehát ő neki ez volt a hivatása, tehát sok mindennel foglalkozott, meg mellette minket nevelt gyerekeket.
4: Adrián, köszönöm a válaszodat. Adrián, neked milyen volt a gyermekkorod és gyermekként az Isten képed?
5: Hát nekem gyermeki hittem az volt, de se katolikus, se református, semmilyen egyházba nem neveltettek, mert ugye egyrészt édesanyám egy éves koromban elvált a férjétől, és nyomós oka is volt rá. Másrészt csalódott a reformátusba, és mivel a nagyszüleim a református nagymamámat elvette feleségül, ugye a katolikus nagyapám mind a két egyház kirúgta őket, az esküvő, az teljesen máshol történt, és ebbe a millióben nőtt fel a család. Hitük az volt, de igazából nem voltak cseh-templomba járók, édesanyám meg nem akarta, hogy amiben ő csalódott, abba nevekedjek fel. Ezért tulajdonképpen én egyetlen egy egyházhoz se tartoztam, amiért egyébként én nagyon hálás vagyok, mert így az Istent a maga valóságában tudtam megismerni, nem pedig valamilyen vallásos ferdítés által. Tehát gyermekként gyermeki hittel nőttem fel. Anyukám igazából a kommunizmusban volt ugye tanár, és ezekbe az eszmékbe, izmusokba ő hitt, mert ő szerette az embereket, és tulajdonképpen úgy fogta fel, hogy ezek az eszmék jók, és mindenkivel nagyon kedvesen bánt. Őt a tanítványai mindig látogatták, még miután már nyugdíjba ment utána is, és az embereket nagyon szerette. Tehát ő egy szép képet mutatott fel az életben az emberszeretetből, soha nem kivételezett a tanítványaival, és akiket tudott segíteni. Úgyhogy én igazából édesanyám révén egy szép képet kaptam arról. Ő is hitt abban, hogy Isten létezik, de a vallásokban, a fennálló vallásokban csalódott, pláne a nagyszülőknél ez az ellenségeskedés a két egyház között, ez nagyon kimutatta a fogafehérjét, és ezért ők így nem is foglalkoztak ezzel soha többet, hanem a család nagyon fontos volt számukra. A nagyapám volt az, aki apaképet mutatott az életbe, és én nagyon hálás vagyok neki a mai napig is. Hát már az Úrnál van. Tehát amikor én megtértem, az egy csoda volt tulajdonképpen. A Berecki Sándor gyülekezetébe vitt el valaki, és igazából én csak koncertet akartam látni, de úgy megérintett az Isten jelenlét. Tehát ugye ő egy karizmatikus pástor, mai napig is, és ott megérintett az Isten hit, és én tulajdonképpen az igazit ismertem meg 23 éves koromban, egyetemista voltam akkor, és az igazival találkoztam rögtön életemben. Előtte meg gyermeki hittem, azért volt hittem, mert hittem, hogy mivel fizika-matek szakos tanár vagyok, hittem, hogy valaminek ezt a világot be kellett indítania, valaminek mozgatnia kellett, valakinek meg kellett teremtenie, mert olyan csodálatosak a fizika törvények, hogy azok csak úgy maguktól nem jöhettek létre, amelyek leírják a világnak a működését.
4: Na, ez egy nagyon-nagyon csodálatos alapotok volt, akkor lényegében Robert, neked is volt azért a családban olyan, aki az egyházban tevékenykedett, és a te életedben pedig egy másfajta szemszög volt, azért nem egy ilyen vallásos, ugye, Adrien? Hogyan halad tovább az életetek? Mikor találkoztatok ti? Úgy, illetve Adrien ezt már félig megválaszolta, de Robert, te mikor találkoztál az élő igaz Istennel?
6: Hát én bennem mindig is megvolt, hogy valahol Isten, mivel a szüleim között volt különböző okok miatt nézeteltérés, és hát a békesség kedvére akkoriban még bíróság létezett, széllyel választották őket, tehát mint sok gyermekes családba felnőtt, ez nekem nagy törést okozott, hogy hát én Istent szeretőnek képzeltem el, aki már tudom ma, hogy Istennek a megjelentése, hogy Isten maga a szeretet, azóta tudom, mert bemutatkozott nekem személyesen, mint minden embernek bemutatkozik, mert ő a valódit, az igazit akarja adni az embereknek, nem egy ilyen képmutatót, nem az, hogy nézd oda, anyád, apád által megszülettél, de valójában én akartam, hogy te megszülessél itt a földön. Ez ma azóta kijelentetett számomra, úgyhogy akkor hát így Hajdú megyébe laktam, és akkor Pest megyébe Taksonyba fölköltöztünk, és azóta hát én kerestem félig mentig az Isten, de rockkoncertektől kezdve nagyon sok helyre elmentem, ittam, italoztam, stb. Hát kerestük ott barátainkkal együtt az életünk értelmét, és egyszer csak én egyik alkalommal, amikor hazafelé utaztam, kb. 28 éves lehettem, a héven, Közvágóhídon velem szembe éppen leült egy hölgy, és akkor összenéztünk, és utána lehajtottuk a fejünket, de ez kétszer-háromszor megtörtént, és ő magában így volt vele, hogyha egyszer még ránézek, akkor elmondja nekem, hogy ő találkozott az élő Istennel. Tehát, hogy valami érdekel, ami nála van, úgy néztem, nem úgy, mint általában mások nézték őt, és akkor azt mondta, te figyelj, én találkoztam az élő Istennel, így meg így, és elmondom neked, hogy megtértem. És ez felém egy olyan kisugárzást adott, ez a bizonyságtevés, hogy én azt mondtam, nem voltam alapjában véve ilyen depressziós alkat, de hogy ez az öröm, képzeld el, Armando, ami az öröm a bizonyságtevés közben belőle kiárad felém, én azt mondtam, hogy tényleg, te ateista létedre, élő Isten, hát ez, ennek utána kell járnom. De ez csak így magamban lepörgött, és akkor mondom, jól van, ha te neked ez ilyen örömöt okoz, akkor nekem kell, mert én nem szeretném búbánatosan ilyen hol örömbe, hol bánatba, stb. Leélni az életemet. És amikor Isten beköltözött az életembe, megérintette a szívemet, akkor már az események nem úgy zajlottak az életemben, hogy na most akkor egy filmet megnézek, akkor de kár, hogy vége van. Nem. Azt adta belém, hogy ami keresztül mentem, ú, de jó, hogy ebbe is részesülhettem. Tehát egy olyan pluszt adott mindig minden esemény, mert valami jót mindig kihozott nekem belőle. Tehát ő akart velem foglalkozni, és én azt tapasztaltam, hogy jaj, de jó, most már tudom, hogy miért vagyok itt a földön. Miért kell élnem. Uh-huh. Mert tényleg valakinek fontos vagyok. Igen. És ez nem egy ember, aki megmondja nekem kívülről, hogy te Robi, ezt csináld, így csináld, úgy csináld. Meg akkor én is kitaláltam történeteket magamra nézve, hogy majd ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni. Azóta már tudom a salamoni kijelentés által, hogy sok jó dolog látszik az ember szeme előtt, de vége annak a halálba megy, tehát annak befelekszik. Én is mindezt kitaláltam, és azt mondtam, hogy én már nem akarok semmit se kitalálni magamtól, találja ki nekem az a személy, aki azt akarta, hogy itt legyek a földön. Az Isten maga.
7: Igen.
4: Amen.
6: így találkoztam vele, ez volt az első komoly élményem vele, és akkor innentől kezdve hát mindig úgy természet fölötti módon hozott bennünket össze az Isten, mert én azt is megfogalmaztam neki, hogyha én egyszer családot akarok, nem akarom elrontani, de ha rossz az életem, akkor csak rosszat tudok adni másoknak. Nekem olyan társam lesz, aki szintén az élő Istent akarja, tehát többet akar, mint amit életében eddig megtapasztalt, akkor jó úton vagyunk, mert mind a ketten valami hasonlót akarunk, és nem rontást akarunk továbbadni gyermekeink életébe, vagy egymás életét elrontani, hogy ezzel válásba torkoljon, mert ennek nincs értelme. Azt fogalmaztam meg, hogy ez így értelmetlen az egész, de ettől valami több kell, ezt már gyerekkoromban is tudtam, hogy jó, eljárunk templomba, meg pásztorjátékot eljátszunk, nagyon szép élmények voltak gyerekként, de valahogy boldogabbnak láttam a hitetlen szülők gyerekeit, a barátaimat, hogy felhőtlenül élik az életüket. Mi meg itt azért ilyenek történnek, hát valakinek ez így nem tetszhetett. Én ezt nem fogadtam el, hogy ebben részesülök is, és addig-addig még csak megmutatta magát Isten, hogy igenis, jó gondolod, hogy ettől több is van. Majd én mutatok neked utat. Na, a te saját elképzelései alapján éld a földi életedet, majd én mutatok neked utat.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Tartsatok velünk!
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Lantinovics Róbert, illetve Lantinovics né, Hadrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
5: Szervusz,
6: Armando.
4: Nos, ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy arról beszéltetek, hogy hogyan nőttetek föl, hogy ismertétek meg Istent.
6: Ja.
4: Azt követően, mikor megismertétek Istent, hogyan haladt tovább az életetek? Onnantól kezdve elkezdtetek járni egy közösségbe, vagy olvasni kezdtétek jobban a Bibliát, vagy változott valamilyen irányba az életetek? Tehát az Isten képetek megváltozott akkor?
5: Hát nekem gyökeresen, mert ugye én nekem nem is volt Isten képem. Én csak abba bíztam, hogy lennie kell egy teremtőnek. Ha bajban voltam, ugye mindenki imádkozik, ahogy szokták mondani, zuhanólap repülőn nincsen hitetlen, de ez nem az volt. Tehát nekem az Isten szabályosan, mint egy kellő nap a sötétségbe bejött az életembe, és élő eleven kapcsolatom lett vele. Pláne a nyelveken szólás után ez nagyon kierősödött. Nyilván a Biblia olvasás az rendkívül, hát nálam a nulláról indult teljesen. Tehát nekem onnét indult az egész, és az volt a csodálatos benne, hogy addig például a matekot, fizikát se értettem annyira, és még az is átvilágosodott, például vizsgára

0: mi annak ellenére, hogy láttam, hogy egy jó házasság, de miután megtértem, utána őt is el tudtam fogadni, és ennek nagyon örült. Lett egy nagyszerű apaképem a személyébe, és édesanyámmal is sokkal jobb lett a kapcsolat. Egy csomós régi seb begyógyult, tehát szinte megújult az életem, nem voltam már többet gőgös, felfúvalkodott ember, hát ugye a tanároknál van egy ilyen, hogy mondjam, pláne egyetemi végzettségeknél van egy ilyen, hogy kicsit, hogy mondjam, az embereket lenézik. De ez is természetesen megváltozott. Jobb is, most is szeretem az embereket, és tanítok, és ebbe is nagyon jó az Istennek a jelenléte, mert megérzik, hogy behajol az ember, segíti a másikat. És ami még fontos, hogy a jellememet is formálta, és az emberekkel vett kapcsolatom is más lett, sokkal jobb. És érzek egy állandó jelenlétet. Az Istennek a állandó figyelő szemét, hogy ő rajtam tartja az ő szemét, vigyázz rám, érzek egy állandó szeretetteli jelenlétet a mennyei atyától, aki az egész világ mindenséget, az egész univerzumot teremtette, az összes benne lévő anyaggal, az összes benne lévő lélekkel, az összes benne lévő élőlénnyel, amely csak létezik. Szóval ez kiteljesíti az ember életét, és egy biztonságot érzek az Isten szeretete által az életemben.
1: Amen, ez egy nagyon csodálatos dolog. Robert, neked változott utána az életed? Tehát elkezdtél közösségbe járni, vagy bármi ilyesmi?
2: Igen, változott. Hát én úgymond akkor nagy ébredés zajlott a 80-as évekbe, 90-es évek elején, és akkor egy újságban, helyi újságban megláttam, hogy az iskolában rendeznek ilyen kis házi csoportrendezvényt, egy nagy gyülekezetnek a kis csoportja helyi szinten is tart összejöveteleket, egy szál gitárral a testvér, aki még prédikált is utána, vezette a csoportot, és akkor a Bibliából felolvasott, és külön-külön mindannyiunkért imádkozott, és beszélgettünk, imádkoztunk ki, hogy tudott, meg elmondtuk, hogy én első alkalommal, amikor ott voltam, hogy kerültem oda, láttam az újságba, és akkor gondoltam egyet, hogy megnézem őket, úgy itt a kíváncsiság, hogy na akkor helyi szinten mi van, mert már hallottam bizonyságot, hogy az emberek élete, hogy meg tud változni, és ez engem is érdekelt, mert én nem akartam ugyanaz maradni. Úgy hát az ember éli az életét, és mindig valamit szeretne, valami többet, mást, fejlődést, növekedést az életébe tenni másokért, mert ha Isten bemutatkozik, akkor hogy ő mennyire jó hozzám, akkor azt nem élhetem le egyedül, hanem emberek közé kell kimenni, és akkor ott vinni ezt a jelenlétet, amit kaptam. És ott mondták, hogy akkor elmentünk nagy gyülekezetbe, és Bibliát rendszeresen olvastuk, imádkoztunk, és így fejlődések történtek a hitéletembe. Hát közben újra többször is, de úgy, hogy mi emberileg nem terveztük. Meg volt a bemerítésem is. Tűzkerességen is átestem Istennek a első számú ajándékát, a nyelveken szólást is újra összpozott bennünket, aki először nekem bizonyságot tett azzal a hölgyel, aki most mellettem ül és tesz bizonyságot arról, hogy ő is hogy fogadta el Istent, és hát annyira meglátta rajtam, ő is szeretett volna házasságot kötni, egy istenfélő

0: férfivel, és azt mondja, ezt a változást, amit lávan meglátott, azt mutatta neki Isten, hogy ő lesz majd a ő párja, mármint én. És akkor így én is láttam rajta, hogy Isten még mennyit munkálkodott az életében, és hát mondtam, hát nem tudom, bizonytalan voltam, de mondta a házi csoport vezetőm, hogy menjek haza, és imádkozzak otthon, hogy Isten mutassa meg, hogy ki lesz majd a jövendő belém, mert én talán már említettem, vagy ha nem, akkor most mondom, hogy én csak úgy voltam hajlandó, ha szintén egy úton járunk, ketten megegyezünk, és Isten szolgáljuk mind a ketten.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantinovics Robert, illetve Lantinovics Né, Hedrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
0: Mi is köszöntünk.
1: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy már kezdtünk kanyarodni a Lamour felé, hogy ti hogyan is jöttetek össze, de előtte említettetek egy olyat, hogy megkaptad a nyelveken szólás ajándékát. Ez pontosan micsoda?
3: A nyelveken szólás, ugye, ahol megtértem, ott elmondták, ugye, hogy van a megtérés. A megtérés az, amikor az ember a szívébe fogadja Jézust, amikor megbánja bűneit, elfordul a bűnös életétől, és Istennek adja életét. Ez az első lépés. Utána van egy olyan, hogy bemerítés. A bemerítés az, amikor az ó embert benhagyjuk a vízbe, és az új ember feltámad, és ez egy fontos lépés. Ezt a két lépést tulajdonképpen az ember végzi el. Tehát a megtérést is, és a bemerítést is, bár ott már az Úr nagy erővel benn van. Tehát a megtéréskor az van, hogy én megvallom a bűneimet, elfordulok, az Úrnak adom az életemet, kinyitom a szívemet, az Úrat a szívembe hívom. Ez megtörténik, ezt igazából én végzem el, illetve a mellettem lévő imádkozó pásztor, aki segítségem és elvezet ebbe az útba, de ez emberi út. Az Isten elfogadja. Már utána voltak válaszok az úrtól. A következő lépés, mert megint az viszont a gyülekezet is kell, amikor már bemerítés történik, és előtte egy nagy böjtöm volt, mert hát, igazából nem az a lényeg, hogy egy összeszek, meg felmerülök, hanem tulajdonképpen Jézus kereszt halálába bemerülök, és feltámadásába feltámadok a új életre a vízből, és az új ember ezzel megerőtlenül, és tovább megy az életembe az Istennek a megszentelő munkája. Ha az Úr elfogad, ez viszont teljesen az Úrtól lesz, akkor ahogy az apostolok cselekedetében le van írva a sebesen zúgó szél, a pünköst, amikor megtelének Szent Szellemmel, kettős lángnyelvek megjelennek fejük fölött, és elkezdenek számukra ismeretlen nyelven beszélni Istennek hatalmas dolgokat. Tehát ez benne van a Bibliában. Ezt megmutatták nekem, hogy őszinte legyek, én bemerítés után, hát volt, aki két évvel utána kapta meg, kézrátétel nélkül, volt, aki így, volt, aki úgy. Bemerítés után egyik reggel, ez 8. nap volt, emlékszem, szólt egy hang, hogy mi lenne, ha ma megkapnád a Szent Szellem kerességet. Hát mondom, Uram, én mert még méltatlan vagyok. Erre megszólalt még egyszer a hang, de örülnél neki? Mondom, hát igen. Na. Ez volt a válaszom, és akkor aznap én nekem egy olyan emberhez kellett bemennem ügyet intézni, emlékszem rá, aki senkinek semmit nem intézett el. és bevittem a papíromat egyetemi titkárnőnek, föl is volt háborodva, késve jöttem, ezt már nem biztos, hogy el tudja intézni, hogy tovább tanuljak, stb. És én azt éreztem a szívemben, hogy ez az ember szenved. És ahogy ott közben szigott, én azt éreztem a szívemben, hogy ezért imádkoznom kell az emberért, mert valamiért szenved. De nem tudtam, hogy miért szenved. És elkezdtem próbálkozni, imádkozni, és egyszer csak betöltött a Szent Szellem, és elkezdtem sutyorogni idegen nyelven, én is meg voltam döbbenve, és a hölgy rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta, mindent elintézek magának, és elkezdett futkosni, és kiderült, hogy elmúlt az évekig tartó fejfájása. Meggyógyult. Na most ez egy csodálatos dolog volt, megpróbált elintézni, és amúgy sikerült is neki az ügyeimet elintéznie, és akárhányszor így nyelveken imádkoztam, és többen meggyógyultak mellettem azóta is. Ez egy természet fölötti dolog, amit maga az Isten ad, tulajdonképpen igazolja, hogy tényleg elfogadott, és tényleg megtértem. Ezt később a Bibliában találtam meg, mert ugye akkor fogadták el a százados megtérését, meg a családjának a megtérését Péter apostol levelében, de a apostolok cselekedetében van elírva Péter apostolnál, hogy akkor fogadták el, miután hallák ők nyelveken szólni. Hallák a családot nyelveken szólni, és akkor mondták, hogy na hát akkor a nemzetekre, a pogányokra is kiöntetett a Szent Szellem. Akkor fogadták el a zsidók, hogy azok is megtértek. Tehát ez egy jel egyébként, annak a jele, hogy Isten elfogadja az embert, és egy hatalmas természet fölötti csatorna nyílik a nyelveken szólással meg. Az Isten felé imádkoznak kimondhatatlan esedezésekkel.
0: Igen.
3: Például olyan, hogy nem tudod, hogy miért kell imádkozni a másikért, mint ahogy itt is az történt, mert szenved valamiért, és nem tudod miért, de a Szent Szellem azt tudja. És lehet, hogy egy teljesen más nyelven imádkoznak ki. Lehet ez akármilyen nyelv, akár szuahéri is lehet, de érthető nyelvről van szó, tehát nem egy zagyvaság, és csodálatos erővel hat.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Rantovics József az én vendégem, illetve Hadrig Adrián az ő felesége. Köszöntelek titeket!
0: Üdvözlünk mi is! Szerbusz, Isten áldjon!
3: Szerbusz!
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a nyelveken szólásról beszélünk, és egy jó kis bizonyságot tettél egy csodáról is, ami megtörtént az életedben, Adrián. Illetve előtte, Robert, említettél egy olyat, hogy neked nagyon fontos volt az a párválasztásban, és most még nem menjünk bele annyira a történetbe, csak abba, hogy miért volt fontos neked az, hogy hívő legyen. Tehát amikor még nem is ismerted a párodat, ugye, aki most melletted ül, a feleséged, nem tudtad, hogy miért, vagyis nem tudtad még, nem tudhattad, hogy egy nap ő a feleséged lesz, de nagyon fontos volt számodra az, hogy keresztény legyen majd a jövendőbeli feleséged. Miért volt ennyire fontos ez számodra?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, teli találat. Hát azért volt nagyon fontos, mert én is, mint nagyon sokan beleszülettünk ugye egy családba. És ott a családban van anya, meg apa, és vannak gyerekek. És hát az, hogy egy boldog idillbe beleszületik az ember, és akkor eltelik 10 év, 20 év, vagy 30 év, kiknél mennyi, és akkor ilyen dolgok történnek, hogy válás. Hogy a szülők külön kerülnek. Hát a gyerek meg ott néz minden ő a moziba, hogy most mi is van, eddig ez volt, most meg már más van. nem szeretik egymást, külön élnek, és akkor velünk meg mi lesz, hogy lesz? Hát most ezt adjam tovább, ha a családot szeretnék, ezt adjam tovább én is a gyerekemnek, hogy a gyermekünknek, hogy majd mi is elválunk legfeljebb, így induljunk bele egy házasságba. Én ezt annyira nonsensnek tartottam, és visszataszító volt számomra, hogy ilyet én nem tudok képzelni, hogyha nekem gyerekem lenne, hogy én azt mondanám az édesanyjának, hogy jó van azért, mert valami probléma történt, holnaptól már nem foglak szeretni. Hát az Isten nem így érintett meg engem, ő örök szeretet, ő magad tökéletes szeretet, ő nem azért hoz össze embereket, meg az eseményeket nem úgy intézi, hogy abból kára legyen az embernek, hanem ha ő teremtett világot, meg öntartja ezt a mindenséget, akkor ebbe is van joga, lehetősége, meg képessége, hogy meg tudja tartani az embereket egymás mellett. És én arra gondoltam, hogy hát én ezt szeretném továbbadni a gyerekeknek, és ezt a tradíciót, amit mindketten kaptunk, ezt valahogy törje meg az Isten az életünkbe, ne engedje meg, hogy a mi életünk ilyen legyen. Ha én abba hittem, hogyha lemondok a saját elképzeléseimből, és leteszem úgy a földi sorsomat, mert azt mondja az élő ége, hogy ha valaki az életét a földön meg akarja tartani, az elveszíti az örökké valóságra. Aki pedig az örökké valóságba meg akarja tartani, az a földi életébe veszítse el. Tehát adja halálba az énjét. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell semmisülnünk, hanem az egónkat adjuk oda az élő Isten kezébe, hogy ő formáljon minket olyannak, ami ennek eredetileg megalkotott, elképzelt. És ne mi magunk szerint találjunk ki dolgokat, mert mi csak beleszülettünk valamibe. Nem mi találtuk ki ezt a földi életet, meg se saját magunkat. Hát eleve, ha jól megnézzük genetikailag, egy nem tudom én hányszoros mikroszkópikus nagyító alatt lehetne csak azt a sejtet meglátni, amin keresztül az anyánk méhétől fogva erről beszél is a Szentírás, hogy már akkor ismert, megformált, bent ott, és ez így jött létre, ez az emberi élet. Azt mondta az első embernek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Nem embertársainkat kellett az uralmunk alá hajtani, hanem a földet, az élő állatok fölött, növények fölött, stb. Kellett uralkodni. És én, nekem ezért volt fontos, mert én azt mondom bárkinek, hogy amit az írás mond, hogy bocsássatok meg egymásnak, meg lehet bocsátani, bocsánatot lehet kérni, véteni tudunk, emberek vagyunk, tehát el tudunk esni. Tehát Isten azért van ott, nem azért, hogy akkor jó nagyot belénk rúgjon, hanem telemel minket bármelyik elesésünk por, hogyha mondjuk elkövetünk olyat, ami neki nem tetszik, akkor a szívünket olyan állapotba tartjuk, hogy bocsánatot tudunk tőle kérni, meg sírni is tudunk azon, hogy mi ezzel akármilyen kis dolog is, de az élő Istennek a tökéletes, harmonikus kapcsolatát megrontottuk.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. A következő órában is tartsatok velem, hiszen Lantonovics Robert és Hadrig Adrián lesz a vendégem továbbra is.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 95.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk neked.
2: Szóval!

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Új élet kezdődhet, 4 roma nő számára munkát és képzést is kapnak. Nő az esély címmel nyújt segítséget a tartós munkaerőpiaci integrációban a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, egy csongrádi és egy szentesi intézményében. Egy pályázat jóvoltából 4 önmagát roma származásúnak valló lányt, asszonyt foglalkoztatnak 16 hónapon keresztül nevelést támogató asszisztens munkakörben. A programban résztvevő roma származású hölgyek egy 300 órás tanfolyamot is elvégeznek. A szakmai felzárkóztató program. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ átfogó szakmai felzárkóztató programot indít a térségben, melynek elsődleges célja a hátrányos helyzetűek, különös tekintettel a roma nők tartós munkaerőpiaci integrációja a köznevelési intézményrendszeren belül. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program jóvoltából valósul meg. A pályázaton mintegy 41 millió forintos támogatást nyert a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ. Nem engedik el a kezüket. A programban a tankerület 2 intézménye vesz részt, a Csongrád és térsége Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Szentesi Krauzár Gábor Általános Iskola. A projekt célja, hogy piacképes szakképesítést, mentorált szakmai gyakorlatot és stabil állás lehetőséget biztosítson a köznevelési intézményrendszeren belül. A program keretében 16 hónapon keresztül összesen 4 önmagát roma nemzetiségűnek valló lányt, asszonyt alkalmaznak, nevelést támogató asszisztens munkakörben. Ezt követően sem engedik el a kezüket, a tankerületi központ vállalja a munkatársak tartós továbbfoglalkoztatottságát. A 4 roma származású hölgy szakmai képzésen is részt vesz. Az eredményes feladatellátás alapját a munkával párhuzamosan zajló 300 órás szakmai képzés adja, amelynek lebonyolításáért a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság felel. A tankerületi központ kiemelt figyelmet fordít a résztvevők beilleszkedésére, intézményenként egy-egy munkahelyi segítő támogatja a szakmai előrehaladást, emellett a szervezet biztosítja a szükséges foglalkozás és egészségügyi és szakmai alkalmassági vizsgálatokat is. A projekt 2029. január 31-én zárul majd.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Antovics Robert, illetve Hadrig Adrien lesz az én vendégem. Köszöntelek titeket!
4: Mi is köszöntünk!
3: Nos, az előző órában már megismerhettünk titeket nagyjából, hogy az Úrral milyen a kapcsolatotok, és kicsit már bele is kezdtetek, hogy ti már találkoztatok azelőtt, mielőtt összejöttetek, ismertétek egymást. Na de hát ez itt a fő sztorink, akkor kezdjünk is bele, hogy ti hogy ismertétek meg egymást? Mi a ti történetetek? Hogy jöttetek össze?
4: Hát úgy, hogy amikor leültem a Hévre munkából hazajövet, a feleségem, leendő feleségem ült velem szembe, akkor amikor ő tett nekem bizonyságot arról, hogy ő ateista létére találkozott az élő Istennel, és egészen megváltoztatta a belső életét, és azóta külseje is más lett, mert ez kihatott arra is minden, az egész létére kihatott, és hát ez nekem egy olyan, mint hogyha mennyit leszállt volna közénk, mert olyan sugárzott felém, ezek alatt, hogy ezt elmondta, hogy ezt nem tudom emberi szavakba olyan pontosan belefoglalni, de mondtam, hogy ez nekem kell. Ha tényleg ilyen az Isten, akkor én szeretném az Istent, és akkor az Isten arra nyomra vezetett engem, amit már képzeltem magamba, hogy így ez létrejöhet, és hát ez annyira természet fölötti volt, hogy mi emberileg egyszer sem terveztük, hogy majd legközelebb mikor és hol. Az Isten úgy intélt az útjainkat, hogy keresztezték egymást, és találkoztunk, és ez egy neki is, meg nekem is a személyes kapcsolatunkban az Úrral egy forduló pontok voltak minden egyes ilyen találkozások, és egyre mélyült nem csak az Úrral, hanem az Úr által egymással is úgy a kapcsolatunk, hogy láttuk a másikban, hogy Isten egymásnak szánt bennünket, és ezt nem mi találtuk ki, hogy majd mi egymáséi legyünk, hanem szólt hozzánk ő, ugyanis a hasonlatosságára, képére teremtett bennünket, és hogyha mi emberek tudunk beszélni, ő is tud beszélni. Tehát szólt a Szent Szellem által, kijelentette mind a kettőnknek, és akkor így előtte tartottunk egy hosszabb szünetet, mert nem akartunk testből való házasságot, hanem Isten Szelleme által szerettük volna összekötni így közösen, úgymond hármasba vele együtt az életünket, és ezért egy hónapot szünet, akkor már tudatos voltak ezek a találkozások, emberileg is jobban, és akkor tartottunk egy hónap szünetet, és utána én elmentem hozzá, és mivel Isten szólt nekem, hogy ő az én párom, már korábban egy kicsivel, elvittem a gyűrűt meg, és odaadtam neki, és még a szüleinél is megkértem édesanyjától a kezét. Tehát így én még ilyen módon szerettem volna elindítani ezt a házasságot, és akkor utána anyakönyvvezetőhöz is elmentünk, és akkor kérdezte, hogy mikor szeretnénk házasságot kötni, és akkor kérdeztük, hogy mikor lehet legközelebb. Hát 30 nap várakozási idő van. Jó, és mikor esik ez a 30 nap? Hát 94. január 8-ára. Akkor kötöttük meg a házasságunkat. 94?
5: Igen.
4: Igen, mert egy évre 95-ben már az első gyermekünk megszületett. Ő egy évre rá februárba. Úgyhogy így ismerkedtünk meg, és így hozott bennünket össze az élőisten. És hát, ha még előbbre szeretnék menni, akkor még plusz az első gyermekünk után még 7 másikkal megáldott bennünket. Tehát összesen közös 8 gyermekünk született.
3: Ez elképesztő, hát akkor ti egy nagyon nagy család vagytok, igazság szerint. Mindig is nagy családot akartatok, vagy ez közben jött?
4: Hát én szerettem a családomat. Nekem, hogy 5 éves koromban történt a szüleim között, az egy olyan tragikum volt, egy olyan esti élmény, amikor édesapánk hazajött, és anyukánkkal hogy viselkedtek egymással, az nem fért meg bennem, és a nővérem látta is rajtam, hogy Robi, mi van veled, csak nem az, amiatt fáj a gyomrot, hogy vagy rosszul, hogy apa meg anya mit csinálnak. Elmondom, igen, és akkor én szerettem a családomat, jól éreztem közöttük magam, csak hát a szüleimnek a viszonya az kiáradt a testvéreimre is, meg én rám is. Tehát úgy nőttünk föl, hogy azért volt egymással kapcsolatunk, nem is akármilyen, úgy ragaszkodtunk eléggé egymáshoz, de azért mégse olyan tökéletes volt, mint hogyha együtt maradtak volna, hanem mindenki sokszor ment a maga irányába, tehát kicsit növekedtünk, akkor már kevésbé mutatkozott meg, hogy csak egyikünk a másikkal, úgy közösen már nem volt az a kapcsolat, és hát én nem gondoltam volna, hogy ha én megelégedtem volna, mert úgy voltam vele, hogyha nem lehet gyermeke a feleségemnek, mert olyan helyzetben vagyunk, akkor majd fogadunk örökbe, vagy lesz, ahogy lesz. Nem is ez volt az első gondolat bennem, mikor megházasodtam. De mivel kaptuk a gyermekeket, és nem álltunk az útjába, láttuk, hogy Isten ezt nagy áldásként adja ránk, nekünk oda, és így mindig nagy kitörő öröm volt, tehát egy olyan, hogy emberileg nem lehet ezt szavakba önteni. Hát a megtérésünk után ezek voltak a legnagyobb örömök, hogy mindig kaptuk rá a muníciót, a élelmünk megvolt, ruházatunk, otthonunk, sőt négy gyermek után albérletből. Nem is nekünk kellett utána menni, saját családi házba tudtunk jutni, ahol most is élünk, és azóta is, ez több mint 20 éve, és akkor utána született még a négy gyermek már a otthonunkba. Így lettünk ilyen szép nagy családba.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most ismét elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést továbbra is Robert és Adrián.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantinovics Robert, illetve Hadrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
4: Köszöntünk mi is téged.
3: Nos, az előző szegmensben meghallgattuk Robert szemszögéből, hogy ti hogyan jöttetek össze. Most kíváncsi vagyok, hogy Adrián, te ezt hogy élted meg? Milyen volt neked ez a történet?
5: Hát én akkoriban ilyen Tennessel teli könyveket olvasgattam, ahol megtértem, ott nem nagyon kedvelték ezeket. De érdekelt a Kenneth Hagin könyve, amely nagyon, nagyon karizmatikus. Akkor Jongi Cho a nagy koreai egyház gyülekezet pásztor írásait is olvasgattam. És hát néztem, hogy a gyülekezetünkben kevés a férfi. Nő az volt rengeteg. És én elkezdtem imádkozni, hogy férfiak megtérjenek. Akkor mondták, volt ilyen ötlet is valakitől, hogy férfi felé ne szolgáljon nő. Mondom, de hát akkor hogy fog megtérni, hogy ha nem tudom elmondani neki a megtérés üzenetét. És a Kenneth Hagin könyv az nagyon erős bizonyságtevő részét olvastam. És akkoriban imádkoztam sokat, és a Szent Szellem rám szállt, és bizony én több férfinak is bizonyságot tettem, volt, aki eljött gyülekezetben, mivel angolul is tudtam, angol nyelven is. És emlékszem arra a napra, amikor a férjemmel találkoztam, akkor épp a Kenneth Hagin könyvét olvastam, néztem, amiket ír. Felszálltam a hévre, ott volt velem a könyv is, és egy kedves fiatal ember ült velem szembe, és gondolkodtam, mondom, mit tegyek most, beszéljek neki, mondom, hát uram, én most kinézek az ablakon, visszanézek, ha még egyszer rám néz, hát én bizonságot teszek. És bizony így is történt, és elmondtam neki a megtérésemet, így ismertem meg a férjemet. Amúgy már akkor szimpatikus volt nekem, de igazából abból a szempontból volt ez nagyon fontos nekem, hogy átjusson az üzenet, mert láttam, hogy érdekli. És beszéltem arról, hogy változtatta meg az életemet az Úr, beszéltem arról, hogy milyen múltam volt. Hát ugye egyébként én is úgy vagyok, hogy mind ő, nekem is elváltak a szüleim, de én nekem abszolút nem is volt apaképem, a nagyapám volt az, aki apaképként valamennyire volt, de hát őt nagyon ritkán láttam. 18 éves koromban lett egy mostohapám, ő meg már azért annyira nem tudta bepótolni azt a hiányzó apaképet, és az én megkérésemben az is csodálatos, hogy Isten bepótolta ezt. Tehát amikor bejött az életembe, egy atyai szeretetet éreztem, amit soha előtte nem. Tehát én nálam ugye az anyait azt éreztem, mert édesanyám nagyon kedves nő, és jó szívű. Na, a férjem mellett kapcsolatban az a lényeg, hogy Isten jelenléte ott volt, mert a bizonyságtevéseim során, tehát tulajdonképpen az ő munkáját végeztem, mint tanítvány, a bizonyságtevéseim során találkoztam egy olyan emberrel, akinek bizonyságot tettem, és nem gondoltam volna, de hát örülök neki, hogy ő lett a férjem is később. Amit nála tapasztaltam, hogy neki szilárd, stabil hite volt, ami nekem ugye, mivel nem volt hitbeli neveltetésem egyáltalán, nekem az nagyon hiányzott. Tehát ő nekem a hitemet a házasság után stabilizálta. Nagyon stabilizálta tette a hitemet, tehát hitbeli megingásom soha többet nem volt Isten felé. És ami viszont nálam volt, az a Szent Szellemnek a karizmája, ami nagyon erőssé tudja tenni ma is a bizonyságtevéseimet, mert a Szent Szellem, amit mondtam, a nyelveken szólás az a jele, a jelenlétének az a nagyon erős jele, és az nagyon élővé elvenné tudja tenni egy bizonyságtevést az embernél, hogyha világban levő embereknek beszél az Istenről, de sokszor nem is kell beszélni, hanem a megélt hitünk általi kifejlődött, megszentelődött jellemünk olyan, az igazi keresztényeknek olyan, hogy a világi az pillanatok alatt észre is veszi. És igazából a hitünknek a fokmérői azok a világi emberek, akik látják, hogy bennünk tényleg, a belőlünk tényleg az Isten jelenléte sugárzik ki, mind a viselkedésünk, mind a megszólalásunk, öltözködésünk és beszédünk révén is.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Tartsatok velünk, továbbra is Robert és Adrián lesz az én vendégem, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Robert és Adrián az én vendégem. Köszöntelek titeket!
6: Köszöntünk téged, Adrián!
3: Nos, említettétek azt is, hogy 8 gyereketek van, ez egy csodálatos nagy család, és ugye Robert többször kiemelte azt is, hogy sajnos rossz példák is vannak a világon, ugye sokan elválnak a szülők, ezért a gyermekek árván nőnek föl, és ez egy rossz családkép, és ugye mindkettőtöknek elváltak a szülei, egyébként ezt teljesen átérzem, mert nekem is elváltak a szüleim, és a feleségemnek is elváltak a szülei, úgyhogy mi is egy ilyen házas pár vagyunk. És ugye itt van most 8 gyerek, és azt mondtad, hogy ugye neked fontos az, hogy azt a képet mutasd nekik, hogy ne úgy legyen, hogy egyik napról a másikra én azt mondom az anyukájuknak, hogy na most már nem szeretlek, mert ez meg ez a probléma van. Próbáljátok a gyerekeket a keresztény életre nevelni?
6: Hát igen, nem csak, hogy óváltuk, hanem mi éltük a napjainkba azt, hogy odafigyeltünk rájuk. Meg, szóval egy

csodálatos 30 évet együtt tudtunk élni, és nem hogy, mint ahogy a világban mondják, hogy nem unjátok még, hanem ez csak egyre, napról napra egyre erősödik, és fokozódik, és nagyobb ez a tűz, amit Isten meggyújtott közöttünk, mert ez tényleg egy sokkal több annál, tehát emberileg így ezt nem lehet recept írni, hogy na most akkor neked ennyi gyereked lesz, vagy ilyen házasságot, vagy olyan. Ez ugye sok-sok megütközésbe beletorkollik, jön, de hát küzdelem, tehát de viszont tudtuk, az alapok megvoltak, hogy azt mondja Jézus, hogy én vagyok a kőszikla, aki én rám építi az életét, az még ha jönnek a viharok, akkor sem fog ez az épület fölborulni, romos lenni, de aki a homokra építi, az ott is jönnek majd a próbák, nehézségek. De mivel egy gyors, látványos alapokat lerakott valaki, azon nem tud megállni a ház. És ezért egy megalapozást is kellett Istennek is végezni az életünkbe, meg nekünk is vele együtt összedolgozva ezt az alapok megépítését, tehát lerakni friss házasként, és akkor igyekeztünk mindig megbeszélni dolgokat, amikor csak volt időnk, amikor nem kellett elmenni külön-külön dolgozni, de a feleségem mivel jöttek szépen sorba, ő mindig otthon tudott lenni velük, és azért ezt látták, érezték a gyerekek, hogy kettőnk között milyen a kapcsolat, és ez szinte mondhatni azt, hogy ez szellemileg így működik, hogy amit kisugároz az ember, mindenkibe van valami, és mit ad ki magából, tehát mit él meg, mire gondol, mit beszél, hogyan, ilyen tisztelettel a másik felé, azt a gyerekek elrezoálnak, tehát ilyen rezonancia jön létre bennük, és megérzik. És én, mint minden férfi esetében, már több emberrel beszéltem, egy eufórikus érzés jön létre, amikor az első gyermekük megszületik. És én, mint hívő, ahogy láttam, hogy a szellemeket is hogyan űznek, mikor bármi jött a gyereknél, akkor odaüleltem magamhoz, és imádkoztam, és űztem ezeket, és a gyerek megnyugodott, mert érezte azt, amit én is, mikor megtértem, éreztem az Isten nevet kapcsolatomból, hogy jó helyen vagyok, nyugodt lehetek, nem kell aggódnom, nem kell félnem, stb. Tehát mindig az ő szerető karjaiba találjuk meg azt, amiért itt vagyunk a Földön, és amiből táplálkozunk, és amit embertársainknak úgymond át kell adni, hogy élhető legyen itt az élet. Tehát ez a valóság, mert 70, 80, 90, kinek mennyi idő, ez elmúlik. A földi materialista dolgokat kergetni, ügyteni, erre megmondta Jézus, hogy ne ezeket gyűjtsük, hanem mennyei kincseket, amik örök életre valóak. Tehát olyanokkal foglalkozunk, annak van igazán értelme. És a többi ráadásképp mind megkapjuk. Tehát nem a megélhetési problémákkal kellett. Jött mindig a munka, a hozzávaló pénz, meg csodák hátán történtek az életünkben. Egy előző nap még nem tudtuk, hogy mikor, hogyan fizetjük az albérleti pénzt, és reggelre összeállt, és minden forintot oda tudtunk adni, ami kellett, hogy kifizessük teljes mértékig. Tehát nem voltak gondok, problémák. Ápoltuk egymással, Istennel a kapcsolatunkat, és mindig őséges válasz volt. De azt is mondja az írás, hogy ne tévejegjetek, atyám fiai, minden jó és tökéletes ajándék száll alá.

0: mindenek urától, a mennyei atyától. Tehát ő az, aki minden emberre oda figyel egyszerre. Csak sokszor, vagy néha, vagy időnként mi nem figyelünk őre, akkor vannak a bajok, problémák, akkor jöhetnek elő. De ha figyelünk, akkor ő is figyel minket. Ezért nagyon fontos, hogy az ő tökéletességére fókuszáljunk oda, és hát így. Nekem ezért jelentett sokat, hogy a párom is istenfélő életet éljen, mert akkor egyet gondolunk, és akkor nem lesz az, hogy te jobbra, én balra. Nem megyünk egyenesen, nyíl egyenesen együtt tovább.
1: Meg hát ugye az igében le van írva, hogy a hármas kötél van jelenleg, tehát az Úr is itt van köztünk, ketten vagy hárman együtt vagytok, akkor az Úr, és egy akaraton együtt imádkoztok, az Úr köztetek van. Hát nyilván a házasságban is nagyon, nagyon jelen van, és hát a hármas kötél az nem szakad el. Az nem könnyen szakad el. Tehát az Úr jelenléte az nagyon megerősíti a házasságot.
2: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
3: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
2: Ugye említettétek, hogy már 30 éve együtt vagytok, hát akkor hát már régebb óta vagytok együtt, idősebb a házasságotok, mint én. Én csak 25 vagyok. Ebből kifejezőleg gondolom, hogy azért már sokan kirepültek a családi fészekből, vagy egyáltalán van még olyan gyerek, aki veletek van még, akit neveltek, míg kéz alatt vannak?
0: Na, hát most ez egy nagyon érdekes történet, ami velünk zajlott. Hát mi dolgoztunk, és hát ugye, ahogy említettem, nem volt emberi kérdezés ebbe. Isten hozta mindig a találkozásunkat össze. Nagy felcsodálkozásunkra, hogy hát megint, hát de jó, pont most kellett, hogy együtt találkozunk, mindenketten éreztük a szívünkbe. És hát szóval az első két lányunk megszületése után már a második, már gyanús volt nekem, az elsőnél is történt egy olyan, hogy munkahelyemen szellemi támadás alatt voltam, gonosz szellemek, ugye, és én engem mentő elvitt, és akkor utána a második lányunk születése után is, szinte pontosan napra a születése után 30 nap környékén megint egy hasonló, és akkor lett ez gyanús nekünk, hogy itt többről van szó, mert semmi olyat nem tettünk, ami miatt engem itt padlóra küldjön. Én küzdöttem ezzel, mert tudtam, hogy az Úr erősen velem van, és nem adtam föl, és ezért az Úr se adta föl, ő többet látott. Szóval ő látta át az egészet valójában, hogy mi történt most jelenleg, és majd még mi várható ránk, hogy miért van ez, hogy eltántorítson minket a következő mondjuk 6 gyermek megszületésétől. De viszont akkor én rokkant nyugdíjas lettem, mert emiatt két ilyen rohamentős kiszállás után a munkahelyem egy évig betegállományban is voltam ezután is, de 10 év után, amíg után megkaptam a rokkant nyugdíjasságomat, 10 évig voltam így, de azt láttam, hogy Isten természet fölötti módon meggyógyít embereket. Ez egy úgymond hátra dőltem a betonra, egy ilyen epilepsziás valam következtében. Mind a kétszer ugyanúgy, és tudta az egyik kollégám, ővele dolgoztam mind a két alkalommal, amikor ezek történtek, hogy mi van velem, és akkor ebből én nem szerettem volna. Én mindig is gyerekkoromtól kezdődően a munkát láttam a szüleimnél is. Kerteket műveltünk, elmentem önállóan dolgozni, Ajtó megyébe laktam, és akkor följöttem Budapest és környékére, meg 82-ben, 20 éves korom, nem 18 éves, 84-ben, bocsánat, akkor voltam, 82-ben, igen, nem 20, hanem 18 éves koromban, jöttünk föl ide Pestre, édesanyám itt vett házat, vele töltöttük el az életünket, és így tudtunk, a feleségem Veszprém megyéből jött ide, hát ez is egy emberileg esze lehet tervezni, és akkor így Budapesten találkoztunk először, és ott folytatom, hogy igen, akkor 10 év után, közben azért születtek nekünk gyermekeink, hát most mivel volt egy rendőrségi vizsgálat, és ott megkérdezte a hölgy, hogy sajnos 22 éves gyermekünk kórházban meghalt, hogy ezt hogy viseljük, mondtam neki, hogy hiszünk Isten feltámadásának az erejébe. Tehát, mert mivel négy, akkor már a négy legkisebb gyermekünket az iskolából gyámileg elvitték, olyan 12-ben olyan magyar törvények születtek, hogy ilyen LMBTQ-s, és hát mindenfélét akartak, hogy minket szétszedjenek a házasságunk, valakiknek nem tetszett, hogy minden szép és jól megy közöttünk, és akkor az iskolában meg ránk fogták, hogy mi neveltük úgy a gyerekeket, ahogy nem kellett volna, mert az iskolában baj volt az egyik gyermekkel, a Lázár nevű fiunkkal, és most ugye már 18-at betöltötte, sőt a 20-at, az öccse 19-et, ők már hivatalosan nincsenek az otthonban, mert oda vitték őket, csak a 16 éves Victoria lányunk van ott, és hát a legnagyobb lányunk kint külföldön dolgozik, a Kata, akkor a következő a Virág, tavaly születésemkor házasodott össze egy nagyon tisztességes, teljes családból származó roma emberrel házasodott össze. Erdős Csaba nevezető fiatalemberrel. Azt mondta, úgy ismerte meg itt nálunk a lányunkat, hogy itt volt egy olyan baráti összejövetel, hogy már úgy állt a feleségem elő, hogy nekem terveim vannak a Virággal.
1: Komoly
0: terveim, úgyhogy ennyire jó kapcsolatot adott a nagylányunknak az Isten, hogy hát mondta is a feleségem, hogy őt sokan átverték. Ugye jártunk mi nagy közösségbe, de hát sajnos nem teljesen voltak ők hitben, hanem mivel ez történt, ez egy ilyen törést okozott nekik, hogy most hogy is van ez a hit útja, meg az élő Istennel vett kapcsolat, hogy szüleinkkel mi történik, meg a családunkban, és akkor ez így szóval sok-sok bonyodalom volt, meg de Isten mindig segített azért egy-egy szálon keresztül, hogy egybe tudjunk maradni, és az biztos,
2: akkor most egyben van a család?
0: Ja, a feleségemmel igen, csak igen. A gyerekek vannak külön, tehát ők máshol laknak.
1: Meg már nagyobb.
0: Na igen, van egy egyetemet elvégzett nagyfiunk, aki szép jövedelemmel rendelkezik, tehát segít bennünket, igen, ő is házasság előtt van. És ami ebben a csodálatos, hogy ők nekik azért, mint testvérek, nem úgy, mint nekem annó a apáról, anyáról született testvéreimmel, nekik nagyon jó a kapcsolatuk, ezt látják.
1: Igen.
0: Nagyon sokan összejárnak, szeretik támogatják egymást, stb. És most azért azóta országos szinten is változások történnek a családok életében, mert már kezdik észrevenni, és most legutóbb, amikor voltunk a kislánynál ez a kapcsolattartási napon, akkor egy 20 év körüli fiatalember nemrég végzett ilyen iskolát, aki foglalkozhat gyerekekkel, ilyen intézeti, és ezért imádkoztunk, hogy legyenek férfiak is, akik a családokban így tudnak segíteni, támogatni, mert el is tele van hölgyekkel. Egy része elég sok elvált, meg megkeseredett, szóval nem igazán értik, hogy mi az, hogy család, meg együttlét, meg kapcsolat, stb. És ez most azért már pozitív fordulatot vett imáink meghallgatása között, hogy a családoknak az értéke megmaradjon, mert ez a legkisebb spirituális közösség a férfi-nő közötti kapcsolat, és a gyermekek pedig az Úrnak a gyümölcsök. Az, hogy amit kezdetén megadott az embereknek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet.
2: Amen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy a vendégeink voltatok itt a Trajó, az az Élet című műsorunkba, és bizonyságot tettetek. Isten áldjon meg titeket, és nagyon sok csodát még az életetekbe, és áldást kívánunk a házasságotokra, mert ez gyönyörű, ez a 30 év.
0: És mi is nagyon szépen köszönjük, hogy elmondhattuk. Isten áldjon téged, és
1: Isten
0: sok-sok
1: áldjon.
0: Jó bizonyságokat még hallhassunk a Tit Rádióban, ezt kívánom. Isten áldjon benneteket.
2: Köszönjük szépen, Isten áldjon titeket.
1: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a házasság az nagyon fontos dolog. Az szavában van, hogy házas. Én hallottam olyan eseteket, hogyha elváltak szülők, még Amerikában voltak a gyerekek, és nem értették, miért megy tönkre a házasságuk, és kiderült, hogy itt Magyarországon a szüleik váltak el. Tehát kihat, nagyon kihat, ez egy szellemi valóság, a házasság az egy szentség, és azt nagyon komolyan kell venni.
2: Amen, nagyon szépen köszönjük, ez egy csodálatos zárószó volt, jó tanács volt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és bizonságot tettetek a mai nap folyamán.
0: Szívesen, mi is köszönjük a lehetőséget.
2: Isten áldjon titeket. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Trajó, én Sztojka Armandó voltam, sziasztok!
3: Trajó, magyarul élet, életutak, hit, kereszténység, Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik, süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmány mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnökként. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba egy az iszlám államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tínédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chat szobában vallási harci énekeket osztott meg, később pedig az iszlám állam egyik propaganda kiadványának szó szerint fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Új globális díjjal jutalmazza az Amerikai Filmakadémia a mozis élmény hagyományát világszerte a legjobban képviselő filmszínházakat. Közleményük szerint azt szeretnék, hogy elismerjék a világ legkiemelkedőbb moziait, amelyek kivételes élményt nyújtanak a közönségnek, ápolják a filmtörténetet és kulturális központként is szolgálnak közösségükben. A Filmakadémia 2027-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját, és ehhez időzítve az év tavaszán választják ki első ízben a világ 50 legjobb moziát. A listán 25 amerikai és 25 nemzetközi mozi fog szerepelni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 17-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Kálmán egy országosan ismert orgonajavító mester és egy házaló, írástudatlan cigányasszony legkisebb fia, aki a törökszentmiklósi cigánytelepről lett az ország első cigány újságírója. Segédjegyző lett a községházán, majd a Gödöllői Egyetemen volt előadó. Innen került a Szabolcsi Néplaphoz. Nincs telep a megyében, ahol ne járt volna. Idézem, írni szerettem, írni akartam. Szabadabban, őszintébben, nyíltabban, mint lehetett. 1988-ban a Cigány Kulturális Szövetség megyei szervezetének alapítója. 1994-ben az első országos cigány önkormányzat alelnöke volt. 2004-ben hunyt el, de ránk hagyta több száz cikkét és a családja történetéről írt könyveit. Ma rá emlékezünk a Csisznyikói Cserepek című könyvének részleteivel, amely a családjának történetéről szól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Farkas Kálmán, Csisznyikói cserepek. Kitaposatlan úton című fejezet. Törökszent Miklós, a nevelővárosom. Miskolc a születésem helye. Itt érkeztem a világra Farkas Kálmán és Ökrös Mária legutolsó gyermekeként. Gordonnak, a cigányvárosnak egyik Girbe-Gurba sikátorában, a Mészáros utcában, a zsidó fiákkeres Bobkó bácsék házának hátsó udvari helyiségeben szült meg Ökrös Mari, s a népkerti Szent Anna római katolikus templomban tartottak keresztvíz alá, s jegyezték be a világra jövetelem dátumát, 1930. március 9-e. De Törökszent Miklóson a szépséges római katolikus templom kertjében rajzolt hamuból keresztet homlokomra Serédi Justinián hercegprímás, a bérmálás szentsége szerint. Miskolcon az Eperjesről áttelepült evangélikus líceum és tanítóképző hallgatója voltam, de az Alföld egyik legjellegzetesebb, több mint 5 kilométer hosszon elnyúló lustalomha földszintes településén róttam a cigányvárosból, a Csisznyikóból, a kilométereket csaknem 10 éven keresztül a római katolikus iskolába, egészen a Kálváriáig, majd a Petőfi utcába, a polgári fiúiskolába. Ebben a városban cseperedtem ifjú emberré. Hozzáfűznek emlékeim, innen erednek gyökereim, ide vezetnek életem szálai, azok a hajtások, amelyek egész életemet meghatározták. Törökszent Miklós volt az én jellemformáló forrásom. Ebben a városban kiteljesedett emberi kapcsolataim végigkísértek életutamon, és segítettek a legkritikusabb helyzetekben is, amikor úgy éreztem, hogy szembe megyek a széllel. Olyan tanítóim és tanáraim, később munkatársaim és főnökeim voltak a városházán, akik nem éreztették velem, hogy cigány vagyok. Abban a világban még a nátpálca is fegyelmező eszköz volt, olykor szívesen nyúlt hozzá Balog Antal, az egyik lábára sánta tanítónk, aki igencsak szigorú nevelő hírében állt. Néha én is kaptam a tenyerest, vagy fenekest, de szívesen emlékezem rá. Ő tanított meg a betűvetésre. Kellemes mesterem volt Fehér Imre tanító úr, majd később Lázár Barna, a Kossuth díjjal kitüntetett, és természetesen Balog Miska bácsi, aki a Kálváriai iskolában okított. Egyik alkalommal lerajzoltam, amint a harmónium mellett ült. Megnézte, s megtetszett neki. Attól kezdve az osztálynaplóban rajzos illusztrációkat készítetett velem. Természetesen tudta, hogy ki vagyok, s a Csisznyikóból 5 kilométerről járok az iskolába. S látta Batyut cipelő anyámat is a Kálvária dombon, amint ebédet terít nekem fehér abroszon. Nem volt ritka, amikor meghívott magukhoz ebédre. Áldottak legyenek halóporukban is. Legjobb tudomásom szerint a környék egyik legszigorúbb és magas követelményeket állító tanintézete volt a polgári fiúiskola. Kiválóan felkészült, nagy tudású tanári kara, élén Magos János igazgató úrral, akinek a szolgálati lakása az iskola udvarán volt. Csergő Miska bácsi tanított német nyelvre, Benedek tanár úr biológiára, földrajzra és történelemre Sajtos Kálmán, rajzra pedig az a Balog Antal, aki az elemi első osztályában okított. A matek mestere Szokolai Gyurka bácsi volt. Magyar nyelvet és irodalmat Szokolainé Lovas Nagy Ilonától, a feleségétől tanultam. Ő pátyolgatta első próbálkozásaimat az önképzőkörben. Ő javítgatta dolgozataimat, s kitüntetés volt számomra, amikor megkért segítsek hazavinni a magyar dolgozatfüzeteket. Diák rikkancsként végig kiabáltam a Felvég, a Gatyaszár, a 13 ház utcáit, s ennek során kerültem kapcsolatba azokkal a paraszt, föld nélküli, napszámos emberekkel, akik elsősorban a Népszavát olvasták, s régóta valamilyen szinten a szakszervezeti és a munkás mozgalom helyi meghatározó személyiségei lettek 1945 után. Ilyen volt elsősorban Pató Pista és Lajos bácsi, Kulcsár Józsi bácsi, a Schuster és mások. Általuk kerültem az ifjúsági mozgalomba és a városházára, ahol egy új világgal ismerkedhettem meg. Igyekeztem bizonyítani és helytállni. Utólag több évtized távlatából visszatekintve és emlékezve úgy ítélem meg, elismertek és megbecsültek. Törökszent Miklós mind a katolicizmus, mind a reformáció jeles egyik meghatározó alföldi városa. Misézett templomában a hercegprímás Schmidt tagadás olyan szigorú római katolikus esperese volt abban az időben, mint dr. Bőti Lajos, akinek minisztráltam is, s bigottságával inkább taszította, mint vonzotta a szíveket. Református temploma messze földön híres, s olyan kiváló kántor vezetésében énekelték a zsoltárokat, mint Sütő Zoli bácsi. Részt vett a Törökszent Miklósi református templom egyik istentiszteletén. Maga Vitéz nagybányai Horthy Miklós, ő főméltósága, Magyarország egykori kormányzója is, amikor Kenderesre, családi birtokára igyekezett. Törökszent Miklós a 4-es közúti főútvonal mentén, kelet-nyugati irányban elterülő település. A jó részben reformátusok lakta felvéget és a túlnyomóan római katolikus alvéget valóságos választóvonalként szeli ketté a város legszebb utcája, az Almási út, amely Gyert János lombozatú fáival a központban épült eklektikus stílusú városházától az állomásig fut nyílegyenesen, szemet gyönyörködtetően. Ha kiállsz az egykori városháza bejárata elé, akkor kelet felé látható a felvég, nyugat irányba pedig az alvég. Előbbinek meghatározó épülete a református templom, még az utóbbinak a római katolikus. A felvég is két részre osztható. A Jókai utcától kelet felé eső városrész a felvég vége, és ennek magja a Csisznyikó. Ilyen néven a térképen nem található. A Cigányváros a Kossuth utca egyik részét, a Rózsa utcát és a Bihari utcából eredő Kígyó utcát, valamint a Lilium, illetve Teleki László utcák közötti területet öleli át. A Csisznyikóban együtt laktak romák és nem romák. Ha a városban megkérdezte valaki, hol laksz, és erre azt válaszoltad, hogy a Bihari úton, az illető rábólintott. A Csisznyikóban? Ezen a részen éltek a legágról szakadtabbak, a Horthy világ elesettjei. Nincs telen zsellérek, favágó, kapáló, napszámosok, néhány holdas bérlők, iparokat űző kontár ezermesterek, részes aratómunkások, akik a nyári nagy munkákra, az aratás cséplés idejére bandákba verődtek, bandagazdát választottak. Sokan még a Dunántúlra is elszegődtek az egész évi kenyérért. Legtöbben azonban a várost ölelő földbirtokosoknál kunyeráltak munkát, találtak sovány kenyeret. Kulcsár Lajos bácsi, az egyik szomszédunk, Szent Tamási gazdaságba járt kaszálni. Kulcsár Kálmán bácsi a velünk szemben lakó föld nélküli fali és zsebórák reparálásából tartotta családját. Mások a polgárféle uradalomban Súrjányban jártak napszámba. Anyámmal magam is sokszor kigyalogoltunk a gazdaságba. A cselédeknek vittük ócska gúnyát cserébe lisztért, cukorért, zsírozóért, s mi egymásért, amit a földesúr konvencióban mért részükre. Később a Szent Miklósi tanyavilágot adó összeíróként gyalogoltam be. Minden tanyában megfordultam, s tudtam, hogy a Kenderföld dűlőben terem Európa legacélosabb s legmagasabb sikértartalmú búzája, melyből a város messze földön híres malmában őrültek olyan finom lisztet, amelyből a felvég leghíresebb pékje, Makai úr, az Alföld egyik legízletesebb kenyerét sütötte. Törökszent Miklós hírét vitte nevezetes ekegyára is, amelyben cigányok is dolgoztak. Közöttük volt található Lólé József, a prímás is, aki mint sok más társa nem élt meg a száraz fából, és így más munkára kényszerült. Okosságát, ügyességét, rajzkészségét hamarosan felfedezték, és csoportvezetőnek léptették elő. A lábasi féle ekegyár mellett már említettem a híres malmot. Más nevezetesség, üzem nem volt a felvégen. A cigánylányok és asszonyok jelentős része a Pándi Endre utca végén a vasút szomszédságába épült Barneválhoz jártak apró jószágot, csirkét, tyúkot, kacsát, libát, mikor mit pucolni. Olykor megyválogatásra szerződtették a napszámosokat. A felvég vége Csisznyikó. Rövid, földes utcái, náttetős, itt-ott cserepes házai úgy húzódtak meg egymás szomszédságában, mint didergő emberek. Ilyenek voltak a már említett belső magot képező utcák mellett a Ne felejts, a Magyar, a Dankópista utca, majd a Bihari, a Zrínyi Miklós, a Debreceni, a Nagy Bálint, a Zöldfa, a Tulipán, a Kecskés János és a Fürs Sándor utcák. Ezek mind a Jókai utcáról nyíltak, és a Teleki utcára futottak ki. A csóróság, a szegénység, a nincstelenség növelte az itt élők egymásra utaltságát, szolidaritását, s közelebb hozta a cigányokat a gácsókhoz. Nem emlékszem rá, hogy lett volna komolyabb affér, összetűzés, verekedés cigányok és nem cigányok között. A Csisznyikóban minden család ismerte a másikat. A házak többsége vályokból épült. Alig akadt néhány sárputri. Nem éltek-laktak elkülönülve a zenész és nem muzsikus romák. Ám mindenki tudta, hol a helye. Ki a barátja? Megestek pörölések egyes romák és magyarok között, de ezek nem durvultak el. Olykor megtörtént, hogy a lénkeskedő Pöre Janit, aki tavasztól őszig mezítláb járt, a nagyot halló, pirított tökmagot áruló Kulcsár Erzsi néni úgy korholta, mintha a fia lett volna. Amikor szomszédunkban Kulcsár Kálmánéknál új földpadlóval borították be a nagyszobát, a komám Kálmán citelázott, s cigány és nem cigánylányok fiúk együtt roptuk a csárdást, döngöltük a padlót. A felvégen, a gulyajárás elején egy nagy lapos hosszú épületben volt a szegényház. Itt később segédjegyzőként megfordultam. Gyerekként meg Palóc nagyapámat, Ökrös Lacit, a Brácsost kísértük ki. Anyám még olyan időszakban adták be az öreget a szegényházba, amikor már elviselhetetlen volt a csóróság. Emlékszem azokra az időkre, amikor nagyapámmal jártam a legelőre. Iskolába jövet már várt a hófehér meszelt árnyékszék patkáján, ahova pihenni tért. Itt pipázgatott hosszú szárú cserép pipából eregette a füstöt. Amikor megérkeztem, kaskát, szatyrot szereztünk, és elindultunk gulyajárásra. Száraz tehénganét gyűjtöttünk, tüzelőnek és gombáztunk. Esős napokat követően annyi csiperkét szedtünk, hogy napokig azt ettük. Itt a legelőn tartották az állatvásárokat is, itt volt a cédulaház. S volt még valami, amiért emlegetik a Csisznyikót. Itt nyílt meg a Piros Lámpás ház, a Kossuth Lajos és a Rózsa utca sarkán. Abban az épületben, amelyben korábban a szép özvegy Lovasné Trafikja működött. Őt magával vitte szerelme a csendőrtiszt helyettes, aki cigányok deportálásában segédkezett a németeknek. Bár külsőleg semmi különöset nem árul el az örömház a belső életéről, mégis felkavarta és megpesdítette a Csisznyikó életét. Különösen, amikor leszállt az est. Viháncolás, kacagás hallatszott ki a picinke szobákból és a szalomból az udvarra, az utcára. Mivel a Ne felejts utca sarkán lakott Molnár Berci komám, ahol napjában többször is megfordultam, így aztán egészen közelről szem és fültanúja voltam az eseményeknek. Bercit a fogságból alig megérkezett kosárfonót igyekeztem rábírni, jöjjön át velem a szomszédba egy kis szórakozásra. De mindig talált valami kifogást, kibúvót, vagy elkacagta a dolgot. Úgy jártam a kuplerájba, mint haza. Barátság fűzött a tulaj és feleségéhez. Közigazgatásilag a felügyeletem alá tartozott. Ismert minden lány, olykor nyáron a napsütéses délutánokon egyik másikkal végiggrasszáltam a cigányvároson, a Kígyó utcában. Anyám meg korholt, szidott, hogyan lehetek olyan szégyentelen kurvákkal sétálni a Csisznyikóban. Semmiféle szégyenérzetem nem volt, nekem tetszett. Záróra után jöttek hazafelé a romák a kávéházból, éttermekből, kocsmákból, s ide tértek be. Itt élet volt mindig. Hosszú lenne elsorolni, ki mindenkivel futottam össze az éjszakában. Bizony meglepetések is értek, mert olyan városi tisztviselők is keresték az örömlányok kegyeit, s keltek boldogságra örükben, akikről az ember még álmában sem gondolta volna. Én elsősorban azt éreztem, hogy társadalmi helyzetükből eredően a sors kivetettjei vagyunk. Egy kicsit testvérek, egy kicsit barátok, egy kicsit egymásra utaltak is. Ezt érezték ők is, amikor kitárulkoztak, olyan kegyetlen emberi sorsokat ismertem meg, amelyek törvényszerűen ide vezették őket. Testükből éltek, ezt adták bérbe, de lelküket soha. Valamennyien őriztek valami rejtélyt, valami titkot, amelyhez soha nem engedtek közel senkit. Egyik örömlánnyal összeállt Horváth Gyulának, a híres prímásnak és Ilka nénémnek, a lelences fogadott fia, a nagybőgős Géza. Egyik

Meghatározták a város fazonját, arculatát, s úgy hozzátartoztak, mint az Almási úti Sudik vendéglő vagy a református templom. Ebből a nyáron oly poros városból, a Csisznyikóból keltem én útra, hamuba sült pogácsa nélkül, szerencsét próbálni. S ha megtorpantam, ide vezetett vissza a járó ösvény. A gledícsi abokrokkal övezett Kígyó utcába, Ökrös Mari házába, ahol leborultam anyám Mária szobra elé. Súlyos terheket cipeltem, de cipeltem, s nem fáradtam bele, nem rokkantam meg. Gerincemet semmiféle megaláztató próbálkozásnak nem sikerült megroppantania. Pedig voltak próbálkozások. Ha a csúcsra nem is, de valahová emberi elérhető közelségbe kerültem. Egyetemi tanársegéd lettem, tollforgató, íróember, s politikai tudományokból megvédtem tanári diplomámat is. Élni és bizonyítani akartam. Ilyen út is lehetséges. Igaz, hogy göröngyös, meredek, olykor meg is torpan az ember, de mindig van valaki, aki fogja a kezed, hogy sikeresen végigmenj rajta, bár még nem látod a végét. Ökrös Mari, a szentasszony volt az, aki akarta, és feleségem, Somlai Éva, aki velem jött és segítette. Csak így sikerülhetett. És ezt a megszenvedett sikert koronázták meg a romák bizalmukkal, amikor 1994. április 9-én Szolnokon az első országos cigány kisebbségi önkormányzat egyik alelnökének választottak. Farkas Kálmán Csisznyikói cserepek című könyvéből az Orgona és Cimbalmos dinasztia című fejezet. Kutatásaim során sok olyan dologra derült fény, amelyek megleptek. A farkas-ökrös családfa gyökerét csak az 1870-es évekig sikerült visszavezetnem, s fényt deríteni, összefüggéseket találni, amelyek gondolkodóba ejtettek. A farkas-ökrös família és szerteágazó ágai leszármazottjai között feltűnően jelentős számú zenei tehetség volt jelen. Közülük is első helyen említendő az orgona, zongora és harmónium készítés és hangolás mestersége, amelyet abszolút halás nélkül nem lehetett volna művelni. Ezzel azonos rangban kell említenem a cimbalmosokat, akik közül néhányan a tökéletességig fejlesztették e művészetet. Ebből nem következik az, hogy a két família tagjai között ne akadt volna még egy-egy neves prímás, kiváló kontrás vagy nagybőgős. Valójában mégis az orgona készítőkről és a cimbalmosokról jegyezték ezt a famíliát. Az orgona, zongora és harmónium készítők sorába a rangidős, idősebb Farkas Kálmán volt, akit három fia is követett, Károly, András és Gyuszi. Farkas Oszkár, a költő unoka Károly fia, pedagógus csak azért is, hogy megmutassa, szintén megszerezte a mesterlevelet. Utólag már nem érdekes okoskodni, hogy mi lett volna, ha. A költészet kárpótolta. Árpád, az apai nagybátyám kontrás volt, Kunhegyesen, de kiváló fafaragóként is ismerték, és unokájának Sándornak, aki később szintén neves cimbalmos lett. Ő faragta a cimbalomverőit. Károly, a másik apai nagybátyám, Ökrös András volt, országos hírű muzsikus. Nagyobbik fia Bandi nemzetközi hírű prímásként járta a világot. Károly bátyám legidősebb fia, Tibor, agrármérnök. Attila középiskolai tanár, míg Oszkár a Parnasszust ostromolja. Malvin néném férje, Barkó Júlcsa fia, a nagybőgős Zsiga András a debreceni Aranybikában játszott világhírű prímásokkal. Annuska nővérem férje kiváló kontrás volt, Lázok Tibor. Két unokája, Tibor és Anikó jogász doktorok. Ökrös Mari ágán Júlcsa néném egyik fia, Jóska, prímás lett. A másik László, akit csak duzsuként becéztek a Csisznyikóban, nagybőgős. De annyira értett a cimbalomhoz is, hogy kisebbik fiát, a Jóskát téglára állította, hogy elérhesse a cimbalmot. A másik fia Laci prímás lett. Jócsa néném másik fia a Csibi volt, aki ugyancsak a cimbalomhoz vonzódott. Karrierjét a háború ketté törte. Kikerült az orosz frontra, fogságba esett, de hűséges felesége, Angyél, úgy várt

0: vitte haza, mint zsidók a messiást. És elérkezett a találkozás boldog pillanata. A csontbőr embert talpra állította, aki ismét verőt vehetett a kezébe, s ott muzsikálhatott Horváth Gyula bandájában, az Úri kaszinóban. Ebben a családban lobbant lángra az a szerelem, mely Csibink, egyik lánya, Marika, és Malvin néném kisebbik fia, Oszkár között szövődött egy örök életre. Ez a család is megszenvedte a sikerhez vezető utat, míg eljutott a 100 tagú Budapest cigányzenekarba, ahol prímás lett, s talentuma a festészetben öltött testet. Ennek a familiának a sarja, a cimbalom Paganinie, az az ökrös Oszkár, aki oly törékenyre fejlesztette a cimbalom játékot, amit megcsodál az egész világ. Farkas Kálmán Csisznyikói cserepek című könyvéből Apám jóslata című fejezet. Én nem tudhattam meg, milyen az apai szeretet, az atyai pofon, a simogatás, a szigor, az ölelés, féltés. Félárva vadócként cseperedtem anyai ölelésben, Ökrös Mari féltve őrzött sarjaként Törökszent Miklóson, a cigánytelepen, a Csisznyikóban. Apámról csupán annyi gyerekkori élményem maradt meg, amikor halálos ágyához bevittek. Ő elhesegetett, kezével intett, hogy vigyenek ki. Aranyozó Farkas Kálmán, az orgona zongora harmónium készítő, egyetlen roma, feküdt mozdulatlanul az ágyon, a nagyházban. Ott álltak körülötte a legközelebbi hozzátartozói, anyám, testvéreim. Csendesen sírtak, várták, mikor leheli ki lelkét. Aztán meg arra emlékszem, amikor a nagyházban a mestergerenda és a feszület alatt kiterítették. A vérasztáshoz felravatolozták. Fiatalabbik bátyámért, Bandiért sürgönyt küldtek, jöjjön azonnal, ha az apját még látni akarja élve. Elkésett. Érezte. Mátósan érkezett, ráborult apámra, s zokogott, zokogott vigasztalatlanul, ölelte, csókolta a mesterét, aki kenyeret adott a kezébe egész életére. Emlékeit, a róla mesélt anekdotákat, történeteket és sírját örököltem. Sírját, a kőkeresztet, amely alatt Ökrös Marival együtt fekszik a római katolikus temető Csücskében, közvetlenül az árok partján, s hallgathatja az idők végtelenségéig a mellette elsuhanó vonat szerelvények zaját, lüktetését, a mozdonyok dübörgéseit, amelyek egész életét átszőtték. Elutazta az életét. Egyházak, főpapok, presbiterek, kántorok hívták, ha a templom orgonája javításra szorult. Kevés orgonája van Magyarországnak, amely ne viselné keze gondoskodásának nyomát, amelyet ő ne hangolt volna. Ha meg is kopott, bizonyára ott van cégbélyegzőjének lenyomata az egri római katolikus templom orgonájának klaviatúráján is. Egri munkájának története van. Történt pedig, hogy a 30-as években az egri székesegyház orgonájának a javítását a híres svájci Amsterdjár végezte. Az öreg Amster és tábja az egri korona szállóban ütött tanyát, akárcsak apám is fiai, Károly és Bandi. Mindennapos volt a találkozójuk, különösen munka után a biliárdasztalok körül. Rohamosan közeledett az orgona átadásának ideje az egri székesegyházban. Már csak a szép, hatalmas hangszer homlokzat csípjai hiányoztak, melyeknek Svájcból, közvetlenül a gyárból kellett megérkezniük. Telt múlt az idő, a sípok nem érkeztek meg. Az öreg Amster egyre idegesebb lett. Presztízsét, hírnevét félretéve egyik este elmondta apámnak, milyen gondban van, s már nem várhat tovább. Kérte, nem tudna-e segíteni. Idézem. Beszéljen a fiammal, Bandival. Ha ő elvállalja a sípok elkészítését, én hozzájárulok, mondta apám, a kisiparos mester. Így látott hozzá az én Bandi bátyám az egri székesegyház orgonája homlokzat sípjainak megtervezéséhez, a lemezek szabásához, forrasztásukhoz, a sípok behangolásához és beszerelésükhöz. Munkájának egy hordó egri bor volt az ára, és arra kérte az öreg Amstert, hogy a hordót benne a szállóban üssék csapra. Így is történt, valamennyi szálló vendég örömére. Lehet, hogy azóta már kicserélték a székesegyház orgonájának homlokzat csipjait, de akkor az átadásig senki nem tudta, hogy azokat nem Svájcban, a gyárban készítették, hanem ott helyben a segédúr Farkas András. Apámat az örökké utazót szinte valamennyi jelentősebb állomás főnöke ismerte. Tudták róla, hogy borszerető, mulatós ember. Egy-egy kiruccanásakor, amikor vonatra szállt fiaival, cserélődött is jócskán, a borosbutykos bizonyos állomásokon. Persze csak azokon a helyeken, ahol jó bort termett. Ha hazatért, a Csisznyikóban ünnep volt. Terített asztal várta a cigányokat a Kleinféle kocsmában. Etette, itatta őket, ő megmulatott. Ki tudná megmondani, hányszor játszotta el zenekarával a híres prímás Horváth Gyula? A Fakólovam lábnyomát 9 pandúr, 9 csendőr járja. Farkas Kálmán Csisznyikói cserepek című könyvéből a Batyú című fejezet. Mélyet szippantok a levegőből, és újra érzem a hófehérre mosott vászon tiszta, klórmeszes illatát. Anyám batyúja ilyen volt. A ráncos képű, fekete, fejkendős kis öregasszony, Ökrös Mari, ahogyan mindenki hívta Törökszent Miklóson, így maradt meg emlékezetemben. Anyámat legtöbbször batyúval a hátán láttam. Kenyérkeresetének eszköze volt. Ebben hordta a polgárféle uradalom meg Súrjányba, Szent Tamásra, a cselédeknek az ócska ruhákat lisztért, zsírozóért, sóért. Így jutott a cselédbérből, a konvencióból számunkra is harapnivaló. A fehér vászonból kötött batyú, melyre a csomót anyám mindig a szájával, fogaival kötötte, az éhség csillapítását jelentette. Ha este megérkezett a Csisznyikóba, a cigánysorra, futottam elébe segíteni, leemelni hátáról a terhet. Még ki sem csomózta, az álla alatt már éreztem a belőle áradó kenyér, füstölt szalonna, hurka, tepertő, kalács vagy más finomságok keveredett illatát. Hátamra vetettem, s cipeltem a ház eresze alá. Ott megbontottam, és ámultam a sok étel láttán. Anyám batyúja végigkísérte iskola éveim egy részét. Törökszent Miklós nagy, lapos, álmos település Szolnok megyében. Az alvégen főleg a római katolikusok, a felvégen a reformátusok laknak. Itt van a legszegényebbek negyede is a város szélén, a cigányváros. Innen jártam én a római katolikus felekezeti iskolába a 30-as évek végén, a 40-es évek elején. Akkoriban tanítás volt délelőtt is, délután is. Csak hogy én igen távol laktam, s ha hazamegyek, bizony nem érek vissza a délutáni órákra. Különben sem sok értelme lett volna. Szegény anyám mindig a hátán cipelte az ebédet a kálváriai iskolába, az ócska ruhákkal együtt a batyuban. Még nagy betegen sem késett. Kibontotta nagy fehér kendőt a kápolna előtti padon, elővette belőle a zsíros kenyeret, szalonnát, az olcsón vásárolt hibás almát, s míg én ettem, nézett és pihent. Amikor aztán végeztem, betért a kápolnába egy imára. Így volt ez télen-nyáron. Anyám míg élt és mozogni tudott, soha nem hagyta el a batyút a hátáról. Hozzánőtt, mint valami púp. Még akkor is hordta, amikor jobbra fordult a sorsa. Vérévé vált, képtelen volt szakítani vele élete végéig. Nyíregyházára is mindig batyúval érkezett. Először Szent István napja után. A nővérem levélben írta meg előre, mikor számítsunk a jövetelére. De soha nem akkor jött, amikor írták. Vagy előbb, vagy később. Most már tudom miért. Nem akarta, hogy batyúját cipelve lássanak meg vele. Szégyelte volna. Így aztán mindig meglepett. A finomságokat rejtő hátizsákot ő bontotta meg. Kisejlett a fehér vászonból a magos alföldi kenyér piros-barna ropogós héjával. Szentelt és még friss, meleg volt. Keresztet vetett rá a nagykéssel és megszegte. Árad belőle a gyerekkor idéző illat. Külön gondosan becsomagolta a tyúkot és a kakast. Igazi házi jószágok voltak, sárga, feszes bőrűek, vörös, egészséges taréjúak. Ilyenkor mindig anyám állt a konyhára, ő főzte a tyúkhúslevest a pörköltött nokedlivel. Olyan ízeket varázsolt, amilyenek azóta sem voltak a számban. De csak néhány napig maradt, nem fogta tovább a hely. Mennie kellett tovább, várták a jó ismerősök, a testvéreim. Karácsony táján jött ismét. A mákos és a diós beiglit otthon sütötte meg, és vászon terítőbe csomagolva hozta. A karácsonyi tyúkot is előre levágta, megpucolta. Ha a szentestét is, az ünnepet is körünkben töltötte, főzött, sütött, gyúrta a tésztát, hajtogatta a pillekönnyű, lehelett vékony rétes tészta leveleket, melyek valósággal lebegtek a terítő fölött. Főzte a különlegesen finom töltött káposztát, amelyhez a tűzhely tetején sütötte a sovány, vagy ahogy felénk nevezték, a bodagot. Szép pirosbarnára és ropogósra pirította. Kenyér helyett ettük a túróval, a sertés füstölt orra ízesített, sütőben készült töltött káposzta mellé. Azóta, ha batyút látok, anyámra gondolok, és elfog az éhség. Farkas Kálmán egy országosan ismert orgonajavító mester és egy házaló, írástudatlan cigányasszony legkisebb fia, aki a törökszentmiklósi cigánytelepről lett az ország első cigány újságírója. A mai napon rá emlékeztünk a Csisznyikói cselepek című könyvének történeteivel, részleteivel. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
1: A Rádió D kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Megható évfordulóhoz érkezett Galamb Alex. Az ország kedvenc roma pékje sem hiszi el, hogy megtörtént a csoda. 6 éves lett a Sütni Jó Alapítvány. Galamb Alex, a szervezet megálmodója, büszke az elért eredményeire, és saját sikerének is érzi, hogy a hozzá rendszeresen járó gyermekek nem buknak meg az iskolában. Galamb Alex nevéről ma már szinte mindenkinek a szorgalom és a kitartás jut eszébe. A fiatal egyetemista példája azt igazolja, létezik kiút a nyomorból. Alex gyermek